Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Örök Atya, tekints irgalmas szemmel az egész emberiségre, különösen a szegény bűnösökre, akiket Jézus legirgalmasabb szíve oltalmaz. Az ő keserves kínszenvedése által könyörülj rajtunk, hogy irgalmad minden hatóságát dicsérjük mindörökkön, örökké.
1: Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézusom, bízom benned, Szent Faustina nővér, könyörögj érettünk.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

0: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa füzérét.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Jő Szentlélek Úristen, és töltsd be lelkemet a te lelkeddel, járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a kegyelmek és a szeretet láng iránt, amely Szűz Mária legszeretetre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj Szentlélek, újíts meg és erősíts meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretet lángja lobogjon benne most és mindörökké. Amen. Isteni megváltunk öt szent sebe tiszteletére, ötször vetünk egymás után keresztet mély áhítattal.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
1: Istenem, hiszek te benned,
2: mert végtelenül jó vagy.
1: Istenem, remélek te benned,
2: mert végtelenül irgalmas vagy.
1: Istenem, szeretlek téged,
2: mert mindennél szeretetre méltó vagy.
3: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által. Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
4: Szűz Mária, fájdalmas szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által. Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
5: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
5: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
5: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
5: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
5: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
5: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
5: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
5: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
5: Szűzanyánk, ments meg minket!

0: dicsőségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szívet,
0: könyörögj érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szívet szeretett lángja által. Árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörögj érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szívet szeretett lángja által. Árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen, tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön az örök Atyához irgalomért. Amen.
3: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
3: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
0: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
3: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
3: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass minket!
3: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
3: Mennyei Atya Isten,
0: irgalmazz nekünk!
3: Megváltó Fiú Isten,
0: irgalmazz nekünk!
3: Szentlélek Úristen,
0: irgalmazz nekünk!
3: Szent Háromság egy Isten,
0: irgalmazz nekünk!
3: Üdvözl légy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol, hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy édesanyánk szeretett lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy anyai szíved szeretett lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy édesanyánk szívének fénye útot mutasson nekünk.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy a szeretett láng által megvilágított úton járjunk.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szíved szeretett lángjánál felismerjük életünk értelmét.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szíved szeretett lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szeretett lángot felszítsa jóra való törekvéseinket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy édesanyánk szeretett lángját közvetítsük testvéreinkhez.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy édesanyánk szeretett lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy édesanyánk szeretett lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szívének szeretett lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szívének szeretett lángja felrázza a közömbösöket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szívének szeretett lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretett láng minden emberhez eljusson.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy édesanyánk szeretett lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szívének szeretett lángja újtsa ki a gyűlölet tűzét.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szűzanyánk szeretett lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretett lángot életünk végéig őrizzük.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy a szeretett láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy édesanyánk szeretett lángja világítson nekünk a halál óráján.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy a szívéből áradó szeretett láng szüntelenül lobogjon bennünk.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy a szeplőtelen szív szeretett lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben. Segíts nekünk is szállást keresni szeretett lángjának az emberi szívekben. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, kegyelmezz nekünk, Uram. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
0: hallgass meg minket, Uram.
3: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
0: irgalmazz nekünk, Uram.
3: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
3: Könyörögjünk, Szentlélek Úristen, tekints szereted jegyesedre, a mi szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte Szent Fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy a szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretett lángja beragyogja az egész világot, újtsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében oltáraink trónján, aki veled él és uralkodik az Atyával egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen. Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk, te annyira szeretted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat Jézust a kereszten függve a mennyei atya kiengesztelésére és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örökké élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek a Szentlélektől szított szeretet lángjával gyújtsd tökéletes Isten szeretetlen gyarló emberi szívünket, hogy veled együtt egy szívvel, lélekkel szüntelenül szeressük Istent és fele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szent lángot továbbadhassuk minden jó akaratú embertársunknak, s így a szeretett tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus, a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, az oltári szentségben, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és középpontja. Amen. Most segíts meg, Mária!
0: Új irgalmas szűzanya, keservét a bűnök bajnak, eloszlat mi van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, hői mai gyermekinnek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária! Ó, irgalmas szűzanya! Amen.
1: Boldog emlékű Márton Áron püspök, könyörög, imádkozz és járközve betegeinkért. Istenünk,
0: te három püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
1: Szent Mihály arkangyal,
0: védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalunk, esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, aki

0: atyára. Amen.
1: Uram, hallgass meg könyörgéseinket,
0: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
1: Minden meghalt hívő lelke Isten irgalmasságából békességben nyugodjék. Amen. Adj Uram örök nyugodalmat nekik,
0: és az örök világosság fényeskedjék nekik.
1: Nyugodjanak békességben
0: az Úr Jézus szent nevében.
1: Istennek segítsége maradjon mindenkor mi velünk. Amen. Amen.
2: Mária Rádió egy fénysugár a lelkednek.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Jézus szenvedésével és feltámadásával foglalkozunk, és ahogy a múltkor is említettem, ez egy hosszabb folyamat, még annál is, mint ahogy gondoltam, nagy bőjtben fogtunk neki, és még mindig foglalkozunk arról, hogy mi is történt akkor, amikor Jézus értünk halt meg. Ennek az eseménynek a jelentősége oly nagy, hogy igazából megtehetnénk azt, hogy semmi másról ne beszéljünk, és valószínűleg évekig nem jutnánk a végére. Ennyire hosszú azért én nem leszek, de még mindig szeretnék beszélni arról, ami történt. És most egy kicsit elszakadok a konkrét történelmi tényektől, ezekről beszéltünk az elmúlt alkalmakkor. Most a Jézus szenvedésének a mélységeiről, a teológiájáról akarok egy kicsit beszélni. Néhány szempontot, néhány részletre szeretném felhívni a figyelmet. Először is minden vallásban megvan a felfogás, hogy az ember nem tud megállni Isten előtt, mert nem tiszta. Ez nem csak a kereszténység, és nem csak a zsidó vallás vallja így, hanem minden vallásban ott van ez a... Valahogy az emberek tudják, hogy nem állhatok meg Isten előtt, mert valami baj van. És ezért minden vallásban szükség van egy papra, aki a népet méltóvá teszi arra, hogy szolgáljon Istennek, aki megtisztítja és megszenteli a népet. A Biblia az, amely ezt az elképzelést a helyes kontextusba helyezi. Hogy Isten országa egy olyan ország, amelyben a szív szándékai fontosabbak a külső cselekedeteknél. Jézus elmondja, hogy igazából nem is az a fontos, hogy most milyen törvényeket tartottál be, milyen rítusokat tartottál be, az mondja, hogy igazából a gonoszság az a szívünkben van. És lényegében egy abszolút szent Isten előtt minden önző, rossz hajlam, ami a szívünkben van, kiáltó igazságtalanság, bármennyire is rejtőzik a jó viselkedés mögé. Éppen ezért van, hogy Szent Pál olyan nagy hangsúlyt tesz erre, hogy nem a cselekedeteink fognak minket megváltani. Mert sokszor a cselekedeteink, az, amit teszünk, olyan szépek, és oly sokszor hallunk olyan emberekről, akik olyan sok jót tettek, legyenek azok keresztények, vagy sokszor nem keresztényekről hallunk, hogy milyen jó ember, az ilyen humanista szöveg, hogy annyi jót tett, és olyan kedves ember, soha senkinek nem ártana. De a keresztény vallás azt mondja, hogy a lényeg nem itt van. A lényeg az, hogy persze nem arról van szó, hogy jelentéktelenek lennének a cselekedeteink, de hogy igazából a probléma az, hogy a mi szívünkben van egy lázadás Isten ellen, és itt van a nagyobb probléma. Persze az megnyilvánul mindenféle gonosz cselekedetben, de sokszor nagyon jól el tud rejtőzködni. Másodszor az is megvan minden vallásban, vagy nagyon sok vallásban, hogy áldozatokat kell bemutatni Istennek. Mivel, hogy tudjuk, hogy bűnösök vagyunk, és a bűn az felségsértés Istennel szemben, ezért halállal jár. És minden vallás úgy valahogy tudta, hogy ki kell békíteni valahogy az Isteneket. A Biblia már az Ószövetségben leírja, hogy Isten irgalmas, bár az nem jelenti azt, hogy igazságtagadó lenne, ezt a 20. és 21. században találtuk mi ki. Tehát Isten irgalmas, de a Szentírás azt mondja, de a bűn akkor is halált hoz. Ezért az áldozat kiengeszteli Istent, és helyettünk kifizeti a bűn zsoldját. Tehát igazából nekem kellene meghalnom a bűnöm miatt, de egy állat hal meg, az áldozati állat, és hogy valahogy ez úgy kiegyenlíti a dolgot, bár az Ószövetség

Aztán ott van minden vallásban az ítélet gondolata is, hogy a bűn ítélet alá helyez minket, és ott van a szövetségkötés gondolata is minden vallásban, ami mindig vérrel történik meg. És hogyha megszegjük a szövetségünket Istennel, akkor az vért követel. Sőt, emberek közötti komoly szövetségeknél is halál járt a szövetség megszegéséért. Ezért a kérdés úgy számunkra is, hogy ahogyan a 24. Zsoltár megfogalmazza, ki mehet fel az Úr hegyére? Ki állhat meg az ő szent hegyén? És a válasz az kéne legyen, hogy senki. Mert mindannyian bűnösök vagyunk. Vagy 1 Sámuel 2.25. Ha az Úr ellen vétkezik az ember, ki járhat közben érte? Az Ószövetség hoz bizonyos megoldásokat, de ezek, amint már mondtuk, ideiglenes megoldások, és nem teljesek. Ott van például a zsidó szertartásokban a Jom Kipur napja, ez a kiengesztelődés napja, a zsidók legnagyobb ünnepe, ami úgy ősszel, szeptember, októberben szokott lenni, a sátoros ünnep környékén. És ilyenkor van a főpap, aki a főpap mutatja be az áldozatot, ő a közben járó, de neki önmagáért is közben járnia kell, erről ír a zsidókhoz írt levél is, hogy a főpap, a zsidó főpap, amikor közben jár a népért, saját magáért is közben kell járjon, mert ő is bűnös ember. Aztán ott van az áldozat bemutatás, és mondtam, hogy az áldozattal próbálták ezt az igazságot, amit követel a bűn, megvalósítani, de ez tökéletlen, mert Isten nem éhes, és minden az övé, őt nem annyira az áldozatok érdeklik, mint az engedelmes szív. Csak az a baj, hogy minden ember engedetlen. Ha az ember megtartja a szövetséget Istennel, az is tökéletlen, mert az emberek azért csak megszegik a szövetséget. Nincs olyan ember, aki teljesen tökéletesen megtartsa a szövetséget Istennel. És Isten egy mennyasszonyt keres, amely méltó hozzá, erről máskor még részletesebben beszéltünk, hogy Isten valahogy ilyen szerelmes érzéseket táplál az emberiség iránt, és ő azt szeretné, hogy vele legyünk mindig, de hát a mi tökéletlenségünkkel, a mi bűnösségünkkel hogy állhatunk ott Isten mellett? A Jom Kipur, a kiengesztelődés napjának a liturgiájában ott van a bűnbak is, amely az ember helyett hal meg, illetve ezen a napon megfújták a harsonákat. A harsona a zsidó liturgiában mindig az ítéletet jelenti. De a kérdés pont ezen a napon az, hogy Isten ítélete előtt kiállhat meg. Tehát látjuk, hogy van az Ószövetségben egy próbálkozás, a Jom Kipur napja, illetve naponta van próbálkozás, mert naponta mutattak be áldozatokat, de a Jom Kipur napja, a kiengesztelődés napja, az egy kiemelt, pont erről szól, hogy hogyan kerülhet az ember Isten közelében, anélkül, hogy meg kelljen halnia, de pont ez a nap kiemeli azt, hogy ez igazából lehetetlen, mert a bűnös ember nincs, ahogy megfeleljen Istennek, az ő szentségének. És még akkor is, ha Isten irgalmas, de ugyanakkor ott van az igazság is, és Isten nem takarhatja csak úgy be azt a bűnt, ami nem lett rendbetéve, nem lett helyretéve, mert Isten irgalmas és igazságos is. Igazságban marad. A proféták is jelezték már az Ószövetségben, hogy tökéletlen, ideiglenes megoldások vannak, és ezeket valahogy fel fogja váltani Istennek a végleges megoldása. Már Jeremiás is jelezte, hogy egy új szövetségkötésre számíthatunk, amely teljesen helyreállítja a közösséget Isten és ember között. Vagy ott van Izajás 52-53-ban a szenvedő szolga éneke, amely kimondja, hogy szükséges, hogy egy ártatlan ember magára vegye a mi bűneinket és kiengesztelődést hozzon. A probléma az, hogy hol találunk egy ilyen ártatlan embert. Meg lehet, hogy nem is elég, ha ember, mivel hogy a teljes emberiségét kell kiengesztelődést hozzon. Tudjuk, hogy Istennek a megoldása az, hogy ő maga jön, és ezt az igazságot megteszi. Az igazság, az, ami igazságos, ő lesz a

az az áldozat, és ő lesz az a főpap, aki bemutatja ezt a tökéletes áldozatot. János evangéliuma, János ugye nagy mélységeket vitt bele, nagy mély teológiát vitt bele az ő evangéliumában. Ő így fogja fel a megváltó művet, hogy Isten a világából, az ő tökéletes világából alászállt maga a logosz, az második isteni személy, az isteni ige, és megnyitotta az utat Isten világa felé, mert szerette a világot. A világ teljesen a bűn hatalma alatt van, és teljesen el van szakadva Istentől, ezért fentről kell a segítség. Úgy kell elképzeljük, hogy van az Isten világa, a mennyország, ami el van szakadva a földtől a bűnbeesés óta, és maga Isten, a második isteni személy onnan le kell jöjjön, át kell hidalja azt a hatalmas szakadékot Isten és az emberek között, lejön a világ mélységeibe, és olyan szépen van leírva, ugyancsak János evangéliumában Jézus, amikor megkeresztelkedett, az azon a helyen volt, egy Betánia nevezetű hely a Jordán partján, nem az a Betánia, ahol Lázár lakott, egy másik Betánia, ami közel van a Jordán torkolatához. De ez a földkerekségen a legmélyebb pont, ahova ember el tud menni, anélkül a tengerbe belefulladjon, mert ez a tengerszint alatt 325 méteren van. Ennél mélyebb pont nincs az egész földkerekségen, és Jézus ott keresztelkedett meg, ezzel jelezve, hogy ő a legnagyobb mélységbe lejött. Egy annyira mélyen, aminél mélyebbre ember nem tud jutni, azért, hogy minden embert, bármilyen is mélységes bűnei legyenek, fel tudjon emelni. És a jánosi teológia pont ezt mutatja be, hogy Isten lejön az ő világából, az ember mélységeibe, alányul az embernek, a bűnös világban felállítják a keresztet, magára veszi az átkot, ugye a mózesi törvényben benne volt, hogy átkozott, aki a fán függ, tehát, hogy akit úgy ítélnek el, hogy egy fára fel akasztanak, abban az időben még nem volt keresztre feszítés, az isteni átoknak a jele, és Jézust valóban egy fára fel szegezték, és Isten átkát a bűnnel szemben magára vette, és aki rátekint hittel, az megmenekül, az átok és az ítélet alól. És így, ugye Jézus lejött a mi világunkba, és felemel minket az ő világába. Csodálatos dolog ez. Az ószövetségi ideiglenes megoldásokra Jézus saját személyében hoz egységes megoldást. És Jézus, tehát azok az elemek, amik az ószövetségben csak meg ideiglenesen, de ott voltak, Jézusban mind jelen vannak. Ott van ő a főpap. Ő az, aki Isten elé tudja vinni a nép teljes bűnét. Együtt érez, mert a legmélyebb kísértéseket is ismeri. Azt mondja a zsidókhoz írt levél 4.15, mert nem olyan főpapunk van, aki nem tud részvétel lenni gyöngeségeink iránt, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan mindenben kísértést szenvedett bűn nélkül. Ő az új Mózes, aki kinyilatkoztatja Isten nevét, vagyis Isten lényegét. Tehát ő valóban főpap. Ő az, akire mi rálettünk bízva. János 17.2-ben azt mondja Jézus, én megtartottam azokat, akiket rám bíztál. Vagy János 17.6-ban megismertettem nevedet az emberekkel, akiket a világból nekem adtál. Ő az, aki méltóká tesz minket, hogy Isten elé lépjünk. János 17.19. Értük szentelem magam, hogy ők is meglegyenek szentelve az igazságban, vagyis ő közben jár. Itt látjuk, hogy mindaz, amit egy főpapnak a feladata volt, hogy megszentelje a népet, hogy közben járjon, hogy áldozatot mutasson be, hogy felelősséget vállaljon a népét, ezek mind Jézus személyében ott vannak. Ő az, aki megmossa a méltatlan mennyasszonyának a lábait, hogy tiszta mennyasszonyként, fehér gyolcs ruhába öltöztesse. Ezt Pál apostol is kifejezi az Efezus 5-ben, hogy Jézus azért ment halálra, hogy szentté tegye a mennyasszonyát. És Jézus
a tökéletes főpap, aki hasonlít bizonyos fokban Melkizedekre, a Teremtés könyvében szerepel Melkizedek 14-18-ban, aki kenyeret és bort hozott Ábrahám elé, mert ő a fölséges papja volt. A 110. Zsoltár is említi, te pap vagy mindörökké, Melkizedek rendje szerint. És a zsidókhoz írt levél nagyon szépen kifejti, hogy mennyivel tökéletesebb a Melkizedek féle papság, mint az Ároni papság. Tehát látjuk, hogy mindaz, ami egy főpap, a főpapi szerepet Jézus tökéletes módon teljesítette. De ő nem csak a főpap, aki bemutatja az áldozatot, hanem ő maga az áldozat is, ő a bárány. Ő a húsvéti bárány. És érdekes, ugye a kronológiában, ha olvassuk a négy evangéliumot, nem teljesen egységesek. Mert azt tudjuk, hogy Jézus egy pénteki napon halt meg, de a szinoptikusok szerint ez már a húsvét ünnepe kellene, hogy legyen, mert hogy Jézus csütörtök este a húsvéti vacsorát költötte el az apostolokkal. Csak ez nem nagyon valószínű, hanem sokkal valószínűbb, hogy János emlékszik pontosabban a részletekre, mert ő azt mondja, hogy nem, amikor Jézust keresztre feszítették, az volt az előkészület napja, mert húsvét napján azért nem lehetett volna valakit keresztre feszíteni, az megszentségteleníti a földet, és a zsidók ezt nem tűrték volna el. Ami azt jelenti, hogy Jézus a húsvéti vacsorát így előlegezve költötte el az apostolokkal, vagyis nem a maga idején, hanem mivel hogy tudta, hogy nem éri meg annak az idejét, amikor kellene, ezért előre, egy nappal előtte elfogyasztotta az apostolokkal, és akkor a jánosi kronológia szerint, amikor Jézus keresztre feszítették, és amikor ő meghalt, az pont az a pillanat, az az idő, amikor a jeruzsálemi templomban ölték le az áldozati bárányokat, a húsvéti áldozati bárányokat. És ezzel is látjuk, hogy Jézus az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét. Tehát Jézus akkor halt meg a Nisan hónap 14. napján, a húsvéti nap előnapján, akkor, amikor azok a bárányok, a húsvéti bárányokat ölték le. Az Ószövetségben számtalan előképe volt ennek, hogy a messiás maga lesz az áldozat. Már a bűnbeesés után az ember próbálta megoldani a szégyenét azzal, hogy fügefa levelekkel próbálta eltakarni, de fügefa levélnek az a tulajdonsága, hogy nem nagyon takar, mert olyan nagyon szaggatott. Tehát az ember megoldása nem igazán megoldás. De Isten egy bárányt ölt meg ahhoz, hogy felöltöztesse az embereket, mert azt olvassuk, hogy Isten bőrből készített az embernek ruhát. De a héber szó kimondottan báránybőrre vonatkozik, az a héber szó, ami ott szerepel, amiből az a bőr, amiből Isten ruhát készített Ádámnak és Évának. Később, amikor Ábrahám készül feláldozni a saját fiát, egy érdekes jelenet van, mert mennek felfelé a hegyre, és Izsák viszi a fát, amin igazából őt kell feláldozni, úgy, ahogy Jézus is vitte a keresztfát. És azt kérdezi Izsák az apjától, apám, itt van a tűz a te kezedben, itt van a fa az áldozathoz, de hol az áldozat? És érdekes az a válasz, amit Ábrahám ad. Azt mondja, Isten gondoskodni fog magának áldozatról, de ez a mondat a héberben másképp is értelmezhető, másképpen is fordíthatnánk, mégpedig úgy is nyelvtanilag helyes, hogy a válasz úgy van, hogy Isten fog gondoskodni önmagáról, mint áldozatról. És bár akkor úgy történt, hogy felmennek, és nem kell megölje Ábrahám a fiát, és egy két éves kos, egy hím
kos lesz feláldozva, de ez is előképe annak, ami történt Jézussal, hogy ő maga lett az áldozat, Isten gondoskodott önmagáról, mint áldozatról. Vagy a múltkor említett Zakariás proféciája arról, amikor Jézus visszajön, ott az áll, hogy Izrael népe majd feltekint arra, akit keresztül szúrtak. És itt is a héber szöveg nyelvtanilag megengedi azt a fordítást is, hogy és felnéznek majd rám, akit keresztül szúrtak. Mint ha Isten azt mondaná, hogy engem szúrtatok keresztül. És Jézus esetében ez egészen egyértelműen így történt meg. Izajás 52-ben az áll ott, hogy ő sok népet fog meghinteni. Legalábbis az egyik fordítás szerint az áll. A kivonulás könyvében pedig Mózes meghintette vérrel a nemzetet a szövetségkötéskor. Ebből is látjuk, hogy ami történt a kereszten, az egy új szövetségnek a megkötése. És említettük, hogy a Jom Kipur napján volt az a bűnbak, akire ráolvasta a főpap a nép bűneit, és kiűzte a pusztába, hogy ott pusztuljon el, és hogy így a nép szabaduljon meg a bűneitől, de mondtuk, hogy az Ószövetségben az sohasem tökéletes, ami ott történik, de itt most Jézus esetében valóban a mi bűneink rászálltak Jézusra, Jézus azonosult a mi bűneinkkel. Ezt fejezi ki Szent Pál apostol a 2 Korintus 5:20-ban. Isten azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő általa. Vagyis Jézus azonosult a mi bűneinkkel, és felvitte a keresztre. Amikor Jézus felkiáltott, Istenem, Istenem, miért hagytál el engem, akkor ez... Sokan azt mondják, hogy hát ez Jézus idézte a Zsoltárt, valóban idézte a Zsoltárt, a 22. Zsoltárt, de nekem kicsit furcsa az, hogy valaki, aki éppen hal meg a kereszten, annak nem az a fontos, hogy mostan idézzen a Szentírásból. Jézus nem csak úgy érezte, hogy Isten elhagyta, hanem valóban Jézust a kereszten érte a bűnteljes átka, vagyis az, a bűn átka az az, hogy az ember elszakadt Istentől, hogy nincs hozzáférésünk Istenhez is. Isten fia Jézus, ő pont azt tapasztalta meg, amit a bűn hozott, hogy Isten hátat fordít neki, az ő fiának. Ezért volt ez szörnyűbb szenvedés volt Jézus számára, mint maga a fizikai fájdalom, hogy az ő atya, hátat kell fordítson neki, mivel hogy ő magára vette a bűnt. Ennek a mélységeit, teológiai mélységeit nem is tudjuk felfogni. Ez az átok, amit a bűnt hozott, már megnyilvánult már a Getsemáni kertben is, de a kereszten a leginkább. És innen látjuk, hogy Jézus közösséget vállalt a legkétségbeesettebb helyzetben levő emberekkel. Nincs az a helyzet, ahol te úgy érzed, hogy Isten teljesen elhagyott téged, hogy Jézus ezt ne ismerni, sőt, sokkal mélységesebben ismerni. De egy másik fontos részlet, hogy Jézust a városon kívül, kiközösítve, kizárva a Isten népének közösségéből feszítették keresztre. A Golgotán, ami Koponyahegyet jelent. Ez egy látványos hely, mert ez ott volt, ahol egy kapun keresztül ki lehetett menni a városból, és ott vezetett az út Jáfó és Cezária felé. Tehát egy látványos hely volt, és ezért volt az, hogy emberek álltak meg, és kicsúfolták Jézust. Mert azt gondolják, ugye, ahogyan Izajás proféciája és Izajás 53-ban a szenvedő szolga éneke mondja, hogy mi azt gondoltuk, hogy Isten ítélete sújtotta őt, pedig a mi bűneinkért szenvedte el ezeket. Meglátszik rajta, hogy mit tesz a bűn. Izajás 53-ban ugyancsak ebben a szenvedő szolga énekében azt olvassuk, hogy nem volt emberi a kinézetele. Hát nem volt emberi a kinézetele, mert ugye megostorozták, amit a római katonák hajtottak végre,
és a római ostorozás az szörnyebb volt, mint a zsidó ostorozás, ezt már említettem, és utána pedig végig kellett szenvedje, a nehéz keresztet kellett felvigye. Éppen ezért is halt meg Jézus ilyen hamar, mert annyira az ereje végéhez ért. Normális esetben egy keresztre feszített, akár 24 órát is kínlódott a kereszten. Nem beszélve a lelki kínzásról is, ugye ki csúfolták a római katonák, de ezt is Izajás már előre elmondta, hogy a bűnösök közé számították, Izajás 53:12. A bűnös emberek az ő társasága, két rabló, gyilkos közé feszítették őt keresztre, de hát ő szerette a bűnösöket, azért jött, hogy megmentse a vámosokat és a bűnösöket, és ezt meg is teszi az egyikkel. Csupán annyi a feltétele, hogy hozzáforduljon és kérje a segítséget. Tehát Jézus említettük a főpap, Jézus az áldozat, de Jézus a király is. Az Ószövetség tele van proféciákkal, hogy jön az Isten király. Melkizedek is, amikor megjelent, ő nem csak főpap volt, hanem király is. És a 45. Zsoltárban az áll királyi trónod, Isten örökké áll. A 72. Zsoltár is örök birodalomról szól. Nagypénteken csúfságból Jézust királynak nevezik. Azt mondják, hogy ő az, aki a zsidók királya. Általában az elítélt nyakába akasztották a táblát, amikor vitte ki a keresztet az ítélet okával, majd aztán felszegezik a keresztre, és ami rajta állt, az ugye több nyelven Malkadi Hudáje, héberül, görögül Hobázi Lajston Judájon, latinul Jézus Nazarenus Rex Judeorum, ami azt jelenti, hogy ő a zsidók királya, és az igazság az, hogy senki sem fogta fel akkor, hogy mennyire igaz ez. A zsidó elöljárok tiltakoztak, hogy ilyet ne írjon Pilátus. Pilátus azt mondja, amit megírtam, ezzel is tulajdonképpen csak bosszantani akarta a zsidókat, de igazából ez egy titulus. Ő valóban a zsidók királya, és valamikor a zsidók királyaként fog visszajönni, illetve az egész világ királyaként. És ezt a napot várjuk mi vissza. Ez az a dicsőséges nap, amikor ő majd megjelenik. De ott a kereszten az utolsó szava az volt, hogy beteljesedett. És megint sokan azt mondják ilyenkor, hát igen, beteljesedtek a proféciák, de én erősen kételkedem, hogy Jézusnak akkor az volt a nagyon fontos, hogy a proféciákat sorban mindegyiket teljesítse be, hanem ő egy nappal azelőtt azt mondta, hogy senkinek sincs nagyobb szeretete, mint aki életét adja a barátaiért is. Az én meggyőződésem, hogy ez a beteljesedett erre vonatkozik. Beteljesedett a legnagyobb szeretet. Hogy Isten maga az életét adta a barátaiért, a szeretett gyermekeiért. Beteljesedett ez a legnagyobb szeretet. Dicsértessük a Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntjük a Mária Rádió minden kedves hallgatóját ezen a szép szerda estén. Imára hívjuk a hallgatókat. A következő közel egy órában szentségimádást közvetítünk a Sepsi Szent Györgyi Krisztus Király templomból. Tehát tartsanak velünk, ma este is imádkozzunk együtt.

szerető atyánk, szent színed elé járulok, a szerető Istenem színe elé, a világ alkotója elé, hogy hálát adjak ennek a valóságnak, ennek a világnak alkotásáért, amelynek részese vagyok én is nap mint nap. Atyánk Istenünk, te alkottad az eget és a földet, és benne mindent. A te szeretetednek minden jósága, formája, ereje benne van a te alkotásodban, amelyet felkínálsz nap mint nap nekem, gyermekednek, azért, hogy a te gyermeked lehessek. Köszönöm Istenem, hogy nem eltaszítasz engemet, hanem részesítesz a te alkotásodnak minden kegyelméből, akár a mai napon is, Istenem, hiszen ennek részese vagyok. Ebben születtem, ebben élek, és ebben akarok meghalni, a te atyai szeretetedben, Istenem, neked tetsző módon, igazi, szelid és alázatos gyermekként, aki mindenben az atya akaratát teljesíti. Köszönöm, hogy ebben segítesz. Köszönöm, hogy megmutattad, hogy milyen hatalmas és szerető Isten vagy. Szeretetedet kinyilvánítottad a világnak egy szülött szent fiad által. És köszönöm, hogy én is ezt megismerhettem. Te vagy a szeretet, aki átölelsz minden nap. Reggel, délbe és este, éjjel és nappal te kelted fel a napodat. Minden nap a te fényedben kelhetek, és a te napnyugtádban pihenhetek nyugovóra, mert hiszem és vallom, hogy te vagy a szeretet, aki átölelsz minden nap, aki gondomat viseled, aki vigyázol ránk, aki éltetsz és megáldasz, hogy a teremtett világnak áldott gyermeke legyek. Amen.

Igen, drága Jézus, szükségünk van rád. Dicsérlek és dicsőítelek, drága mennyei atyám. Hálás szívemet hoztam eléd, teremtő atyánk, hisz te hívtál életre, te formáltál anyánk méhében, elküldted szent fiadat, hogy életünk legyen, és az bőségben legyen. Árasztod ránk a szent lelket, szüntelenül, atyám, csak mi gyarló emberek, nem figyelünk rád, elfordulunk tőled, és nem te vagy a fontos. Szívembe hozom, atyám, azokat, akikért imádkozni tartozom, azokat, atyám, akik ismeretlenül is rágalmaznak téged, bocsáss meg nekük, mert nem tudják, mit cselekszenek. Küldj, kérlek, a te szőlősödből munkásokat eléjük, melléjük. Nyisd meg a szívüket, hogy megtapasztalják a te végtelen szeretetedet. Hálás vagyok, atyám, ezért az ima közösségért. Minden emberért, akit az utamba vezet. Minden jóért és minden kegyelemért, amivel elárasztasz. De minden szenvedésért és fájdalomért is. Mert tudom, atyám, most már tudom, hogy mindent a javunkra fordítasz. Hálát adok neked, atyám, életem minden pillanatáért. Áldj meg, kérlek, minket, hisz te a saját képmásodra teremtetted az embert, és minden embert a te hasonlatosságodra, kivétel nélkül. Vezess minket hozzád, áldj meg, hogy minden ember megtapasztalja az isteni szeretetedet, és ne szűnjünk meg soha hálásak lenni és dicsérni téged. Amen.

Köszöntelek, Jézusom, itt a legméltóságosabb oltári szentségben. Köszönöm, Jézusom, hogy a te szent véredet feláldoztad mindannyiunkért, bűnösökért, azért, hogy nekünk életünk legyen, hogy szabadok legyünk a gonosz fogságából. Köszönöm, Jézusom, hogy ezt a szabadságot végtelen szeretetből adtad meg nekünk. Nem azért, mert megérdemeltük, hanem a mennyei atyának a végtelen szeretete és irgalma kiárat mindannyiunkra, hogy el ne vesszünk. De köszönjünk, Urunk Istenünk, a mi szabadságunkat. Köszönjük a szabad akaratot, amit adtál nekünk, hogy nem rabként és rabszolgaként élünk és élhetünk, hanem szabadon választhatunk és dönthetünk. De bocsásd meg nekünk azt a sok elhamarkodott és rossz döntést, amit nem a te szent lelked vezetésében tettünk, hanem önerőből, a mi makacságunkból és nagyfejűségünkből, meggondolatlanságunkból és nem hitből, és nem szeretetből, oly nagyon sokszor. És mégis megmutatod a te végtelen szereteted és irgalmadat, mennyei atyám, mindezek ellenére is, hogy nem hagysz minket elveszni. De bocsásd meg nekünk, hogy a mi tévedéseink és bűneink következtében, amikor szenvedünk, amikor mindenféle nehézségbe ütközünk, amikor a szeretetlenség és az önzés háborúkat szít ezen a földön, és meg annyi szenvedést, akkor bocsáss meg azoknak, akik téged hibáztatnak mindezen nehézségekért, szenvedésekért. Bocsáss meg azoknak az embereknek, akik a félre sikerült életüket, a boldogtalanságukat neked tulajdonítják, atyám. Légy irgalmas hozzájuk, mert te irgalmas és szerető Isten vagy, aki nem büntetsz minket, mert nem az érdemeink szerint jutalmazol minket, hanem azért, mert nagyon szeretsz. De bocsáss meg nekünk, hogyha ezt nem ismerjük fel oly sokszor, és neheztelés, és aggodalom, és félelem van a szívünkben, nem rád figyelünk, nem kérjük a szent lelket, nem is imádkozunk eleget, nem tiszta szívből fordulunk hozzád. És amikor gondunk van, akkor azt mondjuk, akik mondják, hogy hát az Isten megbüntetett. Jöjj segítségükre mindezen testvéremnek, hogy felismerjék tévedéseiket. Jöjj segítségükre, hogy megismerjenek téged, hogy megismerjék a szent lelket, annak éltető erejét, hogy be tudjanak töltekezni vele, hogy ezáltal megismerjék az igazságot, téged az egy és igaz élő Istent, és ezáltal szabaddá váljanak a békjóiktól, a gonosz fogságától. És köszönöm, Uram, hogy mindezt megadod mindnyájunknak, akik ezt hittel kérjük, és tiszta szívvel vágyunk rá. Amen.

Hálás szívvel térdelek most Szent Színed előtt, Jézus Krisztusom, és megköszönöm az életemet. Köszönöm, Uram, hogy felvállaltad, értem is, hogy megváltottál, felvállaltad azt a szenvedést, amelyet a keresztúton elhordoztál, hogy a bűneimtől szabaddá váljak. Uram Jézus, sokáig nem értettem meg, hogy mi is az a megváltás. De te, Uram, megmutattad nekem, hogy felvitted a keresztre az én bűneimet, hogy te elszenvedted helyettem azt a sok szenvedést. És Uram, azt is engedted, hogy megtapasztaljam, hogy milyen, hogyha a gonoszság rabságában kerültem, hogy mennyi szenvedésen kellett átmennem. És amikor felismertelek, megismertelek téged, és te meghívtál, hogy még jobban megismerjelek, akkor megszabadítottál engem, és arra biztattál, hogy szakadjak el minden bűntől, a bűnös életemtől, és azóta békesség van a szívemben. Köszönöm, Uram, hogy eljöttél és megváltottál. És most Szent Színed elé hozom mindazokat, akik még nem ismernek téged, akik még nem tapasztalták meg a te megváltói szeretetedet, hogy érints meg a Szent Lelked által a szíveket, az elméket, hogy hozzád forduljanak, Uram, hogy ne a rabság láncai között a szenvedésben éljék napjaikat, hanem a te örömödbe, szeretetedbe és békédbe. Ó, Uram, mély hála van az én szívembe, és köszönöm neked, hogy hordozhatlak. Köszönöm, hogy minden nap a Szent Misében ezt a hatalmas nagy áldozatot, amit hoztál, értem, felismerhetem, és megköszönhetem. Áldott légy Jézus Krisztus mindannyiunk életében. Most és mindörökké. Amen. Amen.

igen, Jézusom, hallatát szívvel borulok előtt be, és megköszönöm elsősorban a te szent jelenlétedet az én életemben. Megköszönöm azt, hogy itt vagy a legméltóságosabb oltári szentségben, és hála tölti be az én szívemet azért, hogy meghallhattam a te hangodat. Valóban így van, hogy én nem is kiáltottam, de meghallottam, Uram, a te szent hangodat, amikor megszólítottál, a nevemet szólítottál, és elvezettél ide hozzád, hogy mélyen megtapasztaljam a te jelenlétednek erejét és mélységét, hogy megtapasztaljam a megváltás kegyelmét, hogy mekkora áldozatot hoztál. Értem, értünk emberekért, a bűnösökért, hiszen te a bűnösökért jöttél, hiszen te mondottad, Jézusom, hogy a betegeknek van szüksége orvosra. Igen, Uram, beteg volt a lelkem, és azért jöttem hozzád, hogy meggyógyítsa elsősorban a lelkemet, hogy azáltal meggyógyuljon a testem is. És olyan nagy hála van a szívemben, Jézusom, azért a megváltás kegyelmét, és azért, hogy a te drága szent véredet kiontottad értünk, értem, bűnösökért, meghaltál a kereszten, te feltámadtál, élő valóság vagy az életemben, és az életünkben, hiszen annyi ajándékot adtál, annyi mindent megmutattál az életemben, hogy mi az, ami nem volt jó, mi az, ami a bűn volt az életemben, és átadhattam neked, és te szabaddá tettél, megnyilvánultál az életemben. Uram Jézusom, most hozom elődbe mindazon gyermekeidet, akik megkötözöttségben, fogságban vannak, rabságban. Látod, olyan, Uram, olyanok is vannak, akik nem is akarják elfogadni a te segítségedet, mert annyira meg vannak kötözve az alkohol fogságában. Kérve kérlek, Jézusom, küld el a te szent lelkedet nekik is számukra, hogy ők is a lélek erejéből, a szent lélek jelenlétéből teljesen szabaddá tudjanak válni, hogy elfogadják a segítséget, a tőled való segítséget, Jézusom, és minket rendelj arra, hogy tudjunk embertársainknak segítségükre lenni, tudjunk téged odavinni, ahol bajok vannak, ahol szükség van rád, Jézusom, mert látod ezt a világot, látod, Jézusom, hogy mennyire megkötözettségben, mennyi bűn van az életükben, és nem tudják a megváltás kegyelmét elfogadni, mert teljesen, de teljesen elszakadtak tőled, és nem is akarnak hallani rólad. Ezért kérlek, Szentlélek Úristen, hogy szálljál a járd át őket most a mi szerető szívünkön keresztül, kit-kit szüksége szerint, akiket csak a szívünkben tudtunk idehozni. Vannak olyanok is, akik most hallgatnak a rádión keresztül, és azoknak is a hozzátartozóit szabadítsd meg a szent lelked által, hogy teljesen szabaduk legyenek, hogy neved megdicsőjön most és mindörökké. Amen. Amen.

Áldalak Jézus Krisztus az élő jelenlétedért. Hálát adok, Uram, hogy bejárásunk van a te színed elé, az élő jelenlétedben, és ez egy igazi találkozás veled. Köszönöm, Uram, az Isten gyermeké szabadságomat. Köszönöm, Uram, hogy ebben a szabadságban minden benne van. A tőled kapott öröm, a szeretet, amit felszítasz a szívemben, ha hagyom. A tőled kapott nyugalom és béke, és Isten gyermeki hatalom is. Köszönöm, Uram, hogy semmi egyébre nincs szükségem. És köszönöm, Uram, hogy ez megerősít abban, hogy ne befolyásoljon senkinek a véleménye, sem a viszonyulása, sem az épp adott élethelyzet vagy körülményeim. De te tudod, Uram, hogy ezt a szabadságot olyan sokszor apró pénzre váltom, és legtöbbször a magam igazáért adom oda, és az magam igazának a felerősítése hozza maga utána az ítélkezést és a neheztelést is. És akkor ma oda is van az Isten gyermeki szabadság. De én most azt köszönöm meg, hogy mindig úgy jöhetek, úgy jöhetünk hozzád, ahogy vagyunk. És te soha nem küldesz el. És a te élő jelenlétedben átlényegül minden. És mindig tükröt tartasz. És mindig megmutatod, hogy mennyi hiába valóságra fecsérelem el a te kegyelmedet és az Isten gyermeki szabadságomat. Köszönöm, Uram, hogy itt vagy, hogy itt vagyok, hogy megerősítesz a te élő jelenlétedben, és a vágyat is felszítod, hogy vágyjak utánad, és csak utánad, hogy eljöjjön a te országod közöttünk, és meg tudjuk kívántatni másokkal is a tőled kapott szabadságnak az örömét, a szeretetét, békéjét és kiteljesedését. Hála, áldás és dicsőség neked, most és mindörökké. Amen.

Mi nagy vagy te, Uram, mi nagy vagy te, a szívem áld, és valóban hála tölti be, hogy színed előtt térdelhetek. És megköszönhetem neked, Uram, hogy végtelen a te hatalmas szereteted irántunk. Megköszönöm neked, Uram, hogy mennybe meneteled után nem hagytál magunkra, hanem elküldted nekünk a vigasztalót. Elküldted nekünk az igazság lelkét, hogy ne tudatlanságba kelljen éljünk, hanem megismerhessünk által a tégedet. Köszönöm neked, Uram, hogy megadtad nekünk azt a kegyelmet, hogy különbséget tehetünk jó és rossz között, és megadtad azt a szabadságot, hogy választhatunk jól. Áldott vagy, Uram, áldott vagy az első és az összes többi pünkösdért, hiszen tudjuk, Uram, hogy valahányszor kérjük, te készségesen örömmel árasztod ránk a te szent lelkedet, és annak minden kegyelmi ajándékát. Köszönjük, Uram, hogy akár naponta többször is pünkös lehet a mi életünkben, mert ilyen szerető Isten vagy te. Köszönjük neked, Uram, azt is, hogy a te szent lelked sugallatára közösségé formáltál bennünket, hogy belőled, általad élünk. És a nevünk is az, hogy élet a lélekben, hiszen valóban lélek nélkül hogy lehetne élni, Uram? Csak veled, csak benned, csak általad. Köszönjük, Uram, hogy minden nap megvilágosítasz bennünket, hogy mutatod a jó irányt, hogy a te szereteted tüze lobbantja lángra a mi szíveinket, és táplálja bennünk a vágyat, hogy akarjunk mindig a te közelségedben, a te jelenlétedben lenni. Áldott vagy, Úr Jézus Krisztus. Áldott vagy, hogy nem vonod meg tőlünk a szent lelket, az a gyógyító kegyelmét. Áldott vagy, Uram, hogy itt és most még teljesebben kiárasztod ránk lelkedet, hogy segítesz nekünk megújulni, levetni a régi embert és magunkra ölteni az újat, és mindezt csak a te lelked kegyelmében, erejében és hatalmában. Ezért légy áldott, dicsőítve és magasztalva, mindörökkön örökké. Amen. Amen.

Igen, Urunk Jézusunk, a Te neved áldott és szent. Hálát adunk neked egy szív, egy lélekkel, minden jelenlevővel és minden hallgatóval. Az egyházunkért, egyházközösségeinkért, ima csoportunkért. Hálát adunk, hogy a Te szent lelked által formáltad, és tartod meg, és tartottad meg a mai napig. Hálát adunk, Urunk, a Te szent lelked ajándékaidért, amellyel minket egyénenként és közösségünket elárasztod és elárasztottad. Köszönjük a hitet, a békét, a szeretetet, a bölcsességet, mindaz, Uram, amivel napról napra elárasztasz és segítesz, hogy a Te szent lelked ajándékaid által még közelebb kerülhessünk hozzád, és veled és benned egységben tudjunk élni. Köszönjük neked ezt az ajándékot, és azt, Urunk, hogy előtt bejöhetünk és jöhettünk ezen a mai estén is. Amen. Amen.

Hálát adok, Uram Jézus, hogy itt lehetek szent színed előtt, és köszönetet mondok a te szent lelkedért, amellyel nap mint nap betöltesz és vezetsz. Köszönöm, Uram, hogy új emberé formáltál engemet a te szent lelked által, és általad béke van az én szívemben, általad másképp nézek embertársaimra, a körülöttem levő dolgokra, minden emberre. Hálát adok, Uram, hogy teljesen átadhatom magamot, hogy a te lelked vezessen. Köszönöm, Uram, hogy ezt te bőséggel adod nekem, mert erre vágyik az én szívem. Add, hogy minél többen megkívánják, hogy be tud tölteni, hogy valóban örömteli és boldog életünk legyen te benned, és te általad. Amen.

0: Kenyeret adtál nekik a menny.
1: Minden kenyörűséggel teljesen.
0: Könyörögjünk, Úr Jézus, ki ebben a szentségben kint szenvedésednek emlékét adtad ránk. Add kérünk tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük. Aki élsz és uralkod,

kedves hallgatóink, lassan búcsút veszünk a Sarsi Szent Györgyi Krisztus Király templomtól, ahonnan az elmúlt egy órában a gyönyörű szentségimádást közvetítettük. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Ha tetik, válasszák társukra a nap hátralévő részére is a Mária Rádiót. Viszont hallásra, a mikrofonnál Majoros Attilát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

énekelni néked. Uram, nyisd meg ajkamat, hogy szent legyen mindig az ének, amely szívemből felfakad. Hadd zengjem el, hogy százszor áldott, kereszted nélki megpihen. Hadd zengjem el, hogy megtalált ott, s békére lelt az én szívem. Szeretném énekelni másnak, hogy néked énekelni jó.

utódat, mely életet adott nekem. Szeretnék énekelni rólad, halálig engedelmesen. Szeretnék énekelni néked folyton, ameddig itt leszek. Szeretnék hangot adni szépet, mikor lelkemhez érkezed.

0: Meg szeretnénk köszönni kedves hallgatóinknak a rendszeres támogatást, amelyek hozzájárulnak a Mária Rádió fenntartásához.
1: Köszönjük, hogy lehetővé teszik, hogy az örömhír eljuthasson magányos, beteg testvéreinkhez.
2: Köszönjük, hogy befogadták otthonaikba a Mária Rádiót.
0: A Jóisten fizesse vissza 100-szorosan eddigi adományaikat.
1: És azokat is...

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne lesz szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak.

0: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden, ami helyenket, add meg nekünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a rosszul.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösöké, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Az asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzéből, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat,

mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Asszony.

0: és az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak.

0: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja,

0: Teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
1: mint éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket,

Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órája.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban

0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösöké, most és halálunk óráján.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.

0: üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak.

0: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden, ami kegyünket ad meg nekünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.

0: Istenre szent angyal, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te vele.

0: Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled.

0: Tál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te.

0: találtál.
1: Asszonyhoz visszálljon, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te.

0: Áltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlé.

0: szűzanyánk. Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk a Krisztusi életeire.
0: Könyörögjünk, szentséges szűz Isten Anyja Mária, fogadd kegyesen áltatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba és támogass áldásoddal, hogy a szent olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak kövessük, és amit ígérnek elnyerjük, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Rózsafűzét

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Vasárnapi adásunk témája. A Világegyház támogatja Leó pápát a békekezdeményezésekben. Stúdióbeszélgetés Németh László bíboros belgrádi érsekkel a konzisztóriumról.

0: Nagy örömmel és szeretettel köszöntöm Németh László bíborost, belgrádi érseket a Vatikáni Rádió stúdiójában, Szent Péter és Pál ünnepén itt Rómában.
1: Szeretettel üdvözlök minden hallgatót.
0: Nemrég érkezett arról a szentmiséről, amit Leó pápa mutatott be a konzisztóriumon résztvevő bíborosokkal együtt. Milyen élmény volt ez a szentmise?
1: Meg kell vallanom, hogy minden mise, akármelyik szentatyával a Szent Péter Bazilikában, az egy fantasztikus élmény. Sokkal jobban élvezem, mint amikor kint van a téren, a bazilika előtt.

0: Az is érdekes, de ott valahogy a térnek a nagysága egy kis az embernek elvonja a figyelmét csak az oltárról. Míg a bazilikában ez egy gyönyörű környezet, a zene, amely sokkal jobban élvezhető, tehát a zenei része a liturgiának, és minden, ami ott történik, láthatóan az ember előtt, az egy fantasztikus, mély, szinte majdnem misztikus érzést hagy bennem. Az idei szentmise egy kis a nagy meleg nyomása alatt volt, ugyanis már reggel úgy volt, hogy 3-9-re legyünk bent a Vatikánban, a bazilikánál, hogy felöltözünk és időbe be tudjunk vonulni. Ami minden rendben volt, de már 9-kor is 34 fok volt, úgyhogy és az elején, mikor bevonultunk a Székesegyházban, meleg volt nagyon. Hála Istennek utána, ahogy az ember nyugodtabban részt vett a liturgiában, az embernek a hőmérséklete is rendeződött. Hát egy nagyon szép szentmise volt, öröm volt látni, az egyházunk képes újból és újból megújulni és fiatalodni, ugyanis ma nem csak Péter és Pál ünnepe volt, hanem az új érsekek, metropoliták pallimot kaptak a Szentatyától, és én ebben az örömben, vagy megtiszteltetésben 3 éve ezelőtt részesültem, és azon gondolkodtam, itt van 39 új főpap, és az egyház képes minden évben újakat és újakat bevezetni ebbe a körbe. Most megmondom őszintén, nem valami hatalmas a különbség egy püspök és egy metropolita érsek között, de azért magában a szimbolikája az egésznek, hogy vedd válladra a nyájadnak a gondjait, vezesd a nyájadat, ugyanis a pallium ebből a gyönyörű gyapruból készült fiatal bárányok gyapjából. Tehát össze van kötve a bárányjal, össze van kötve a nyájjal, össze van kötve azzal, hogy Jézus a vállán vitte az elveszett, legalábbis a példabeszéd alapján, és a jó pásztort mindig úgy mutatjuk be, hogy a vállán viszi a juhot. De ez egy fantasztikus élmény, és nagyon szép volt. Tehát a templom teli volt, a bazilika az ilyenkor mindig teli van. A Szent Atya tartott egy szép beszédet, és kitért különösen Péter és Pál küldetésére, akik mind a ketten Rómában fejezték az életüket. Rámutatott a különbségre a kettőjük között, tehát Péter, aki az egységet jobban formálta, és ezért volt hivatott, még Pál az, aki a népeknek hirdette az evangéliumot, de előtte, mielőtt ezt csinálta volna, ő is az Istennek a különleges kegyelméből megtért, és egy apostollá vált akkor is, hogy az egyet apostol, akit nem Jézus választott ilyen értelemben, hogy úgy, mint fizikailag, hogy látszódott volna. De biztos, hogy Jézus választotta, mert tudjuk, mikor esett a lóról a damaszkuszi úton, azt mondta, Uram, mit akarsz, ki vagy? Tehát ez világos a beszédből, párbeszédből, hogy Jézus volt az, aki őt kegyelmével meglátogatott és megáldott, kiválasztott erre az új feladatra.
1: Június 26-án és 27-én tartott Leó pápa egy újabb rendkívüli bíborosi konzisztóriumot. Ez a januárinak tulajdonképpen a második állomása. Ezen 178 bíboros vett részt, közöttük ön is. Itt 4 ülésről volt szó, nagyjából mi beszámoltunk a Vatikáni Rádióban ezekről a témákról. Engem ami megfogott, az magának a Szentatyának a definíciója a konzisztórium jelentéséről, miszerint a bíborosi kollégium összegyűlik Péter utódja körül, hogy a kölcsönös meghallgatás és a közös megkülönböztetés során a Szentlélek segítse a pápát az egyház vezetésében. Azt is elmondta, hogy az egyházban olyan tereket kell teremteni, ahol Isten népe meghallgatja egymást, együtt imádkozik, megkülönböztet és halad előre az útján. Ez tulajdonképpen maga a szinodalitás, és ennek a lelkisége fogja vezetni a következő találkozót, amire majd októberben kerül sor. Ezzel egy picit így megadta a pápa az egész konzisztóriumnak a jelentését, értelmét, keretét. Bíborosként milyen volt ezen részt venni?
0: Mind, amit ön most mondott, ez benne volt a pápa beszédében. Egy dolog van, amire kitérnék, és ami egy teljesen személyes tapasztalat, ugyanis más dolog, mikor az ember bíborosként részt vett találkozón a Szentatyával, aki a bíborost kreálta, tehát kinevezte. És más dolog, amikor mint bíboros részt veszünk a találkozó egy olyan pápával, akit mi választottunk. Tehát ez egy hihetetlen különbség, ami lelkileg is meghatározza, ugyanis van egy olyan közösségi vonal köztünk, hogy úgy mondanám, tehát egy olyan összeköttetés, amelyet szinte lehetetlen másképp megmagyarázni, mert ott voltunk. Tehát ő a mi imánk, a mi nyitottságunk a Szentlélekre, valahogy ő az eredmény ennek. És ezt ő teljesen világosan ugyancsak fél mondatokban mondta, hogy ti vagytok azok, akik megválasztottatok, akkor most legyetek itt és támogassatok abban, ahol lehet és ahol tudtok. Természetesen mondta, hogy a végén azért neki mégiscsak a Szentlélekben kell egy irányelvet meghatározni, amely lehet, hogy másképp lesz, de nagyon érdekli, hogy mit gondolunk. Egy fantasztikus tapasztalat, még egyelőre tanuljuk az egész folyamatot. Ez a második rendkívüli konzisztórium, amelyet ő egybe hívott. Amit sikerült már elérnünk, hogy megegyeztünk abban, hogy mostantól a jövőben egy konzisztórium lenne rendkívüli évente, és az egy kicsit hosszabb lenne, tehát 4 nap ez a javaslat. Most meglátjuk, hogy a Szent Atya mit fog ebből kihozni, mert hát hozzátartozik a hosszú út, nagyon sok bíboros, úgy mondanám majdnem, hogy napokon keresztül utaznak, mert nincsenek jó összeköttetések. Ferenc pápának köszönhetően óceánszigeti bíborosok is vannak, akik kb. Egy nap kell csak, hogy eljussanak egy nagyobb repülőtérre, és utána akkor Rómába bejönni, úgyhogy ez hozzátartozik, meg az utazás után azért nem lehet egyszerre elkezdeni rögtön dolgozni. Mondjuk meg össze az utazási nehézség, ahogy az amerikaiak mondják, jetlag, meg hasonló dolgok azért kihatnak az egész életstílusunkra. Úgyhogy ezzel mindenki elégedett volt, tanuljuk a konzisztóriumnak magát, a ritmusát, a metódusát, tehát hogy mit csinálunk, hogy csináljuk. Én mondhatom, hogy elégedett vagyok, ugyanis a januári munka is, meg a mostani is a szinodális metódus szerint ment. Tehát ez látható is volt abban, hogy kerekasztalok voltak, nyelvcsoportok szerint beosztva, 20 nyelvcsoport volt, ebbe voltunk beosztva a bíborosok.
1: És bíboros úr kihez került, hiszen olyan sok nyelvet beszél, hogy akár bárhova
0: hát
1: is
0: Engem mindig az olaszba tesznek. Előtte mindig, mikor volt még német nyelv, akkor mindig felírtam az első helyre, hogy német legyen, mert ottan kevesebben voltak, és lehetett többet beszélni, mondjuk meg őszintén. Azt tetszett nekem, mert a németeknek megvan a saját, és én sokáig dolgoztam német nyelv területén, úgyhogy azt tetszett, de most már nincsen német nyelv, ugyanis az kevesen vannak, akik tudnak németül. Én olasz csoportban voltam,
1: Az egyetlen
0: gyönge pontja az olasz csoportoknak, hogy nagyon sok olasz bíboros van, aki csak olaszul beszél jó. Én valószínűleg azért is, mert egy kis népből származom, és ott is Szerbiában élek, kisebbség vagyok, tehát nagyon fontos, hogy vigyázok arra, hogy tudjak másokkal kommunikálni, ez pedig kell a nyelvismeret. Tehát én beszélek több nyelvet, az olaszokhoz tesznek, úgyhogy 10 voltunk, abból 6 olasz bíboros voltam, lehet tudja képzelni, hogy akkor ez már túl hangsúly volt a gondolkodásban. Utána volt egy dél-amerikai, egy ázsiai, vagyis valójában 2 ázsiai bíborosunk volt, az egyik az a keleti egyházaknak a pátriárkája, úgyhogy más a hozzáállás, mint egy ázsiai püspök Kelet-Ázsiából, és én voltam még, tehát mint 10. személy, úgyhogy nagyon jó beszélgetések voltak. Az egyetlen gyenge pontja az ilyen beszélgetéseknek az, ha túl sokan vannak egy kultúrkörből, 6 olasz bíboros, ez azt jelenti, hogy nekik már megszokott témájuk van, megszokott gondolataik, amelyeket nem is kell megmagyarázni, mert úgyis értik.
1: Így van, egymás de között, szavak ez nélkül
0: az,
1: is.
0: Ez a szavak nélkül is értik, hogy mit akarnak mondani, mit jelent ebben az olasz kultúrkörben. Úgyhogy ez volt az egyetlen gyönge pontja, de függetlenül ettől, tehát nagyon-nagyon jó beszélgetések voltak, jó megosztások, és követtük ugyancsak a januári stílust, ha szabad így mondanom, a metodológiát, hogy a 20 csoportból volt 8 csoport, amelyekben a még aktív szolgálatban lévő bíborosok voltak, és ennek a 8 csoportnak a beszámolóit mind felolvastuk. Még a többiekből januárban úgy volt, hogy a többi csoport, tehát 9-től 20-ig csak elküldték a titkárságba. Most azonban volt az, meg kérték a többiek, hogy legyenek ők is jelen. 3 csoport olvashatta fel a saját beszámolóját. Tehát különböző dolgokat hallunk, a 8 csoport, akik szolgálatban vannak, ezek mind aktív érsekek, vagy püspökök, bíborosok.
1: Ők az úgynevezett választó bíborosok,
0: igen,
1: ugye?
0: Igen, és vagy azok, akik már nyugdalmazottak is, de még mindig választók. És a 9-től 20-ig pedig a kúriális, akkor is a választók, ha nem, kúriális bíborosok, és a nyugdalmazott 80 fölöttiek. Biztos egy kicsit nehezteltek az idősebb bíboros testvérek, hogy őket nem tették az aktívakkal együtt, hogy és már maguk között úgy is ítélnek a Vatikánban, úgyhogy egy kis zártabb környeben vannak. Szerintem a Szent Atyának meg volt a saját filozófiája, és ezt röviden a beszéd kezdetén, amikor üdvözölt minket pénteken, el is magyarázta, hogy neki fontos, hogy a világegyház hangjait hallja, mert ritkában találkozik velünk, mint azokkal, akik bent vannak a Vatikánban. Tehát természetes dolog, és például itt nyugalmazott bíborosok találkozhatnak vele bent, csak a kertben, vagy akárhol, valahogy az apostoli palotában, és pár szót válhatnak. De hogyha valaki nincs itt a városban, és csak azért jön, hogy a konzisztóriumra itt legyen, az természetesen kevesebb neki a lehetősége, hogy a pápával beszéljen.
1: Arra gondoltam, hogy átnézhetnénk azokat a témákat, amelyek hangsúlyosan előkerültek a konzisztóriumon. Említettük a szinodalitást, ami, ahogy a Szentatya fogalmazott, egy lelki stílus, ami a találkozásból születik, a meghallgatásban növekszik és a megkülönböztetésben érlelődik. Azt is kérte, hogy a bíborosok a saját területükön, egyházmegyéikben ezt szorgalmazzák, hogy ez tovább fejlődhessen. Aztán fölmerültek ilyen témák, mint hogy háború, vagy béke, erőszak, szegénység, igazságtalanság, szociális téren a magány, az emberi kapcsolatok válsága és a reménytelenség. És volt egy, ami a Szent Atyára különösen nagy hatást gyakorolt, a fiatalokkal kapcsolatban egy nagyon szomorú jelenség, hogy végső kétségbeesésükben sokan öngyilkossághoz fordulnak. Ezen egy kicsi meglepődtem, megmondom őszintén, hogy ez világegyházi szinten is ennyire előjött.
0: Ez volt a legfájóbb megismerése, hogy így mondanám, az egész folyamatnak. Ugyanis az egyik olasz bíboros pont az én csoportomban mondta, hogy az ő egyházmegye területén az utóbbi 5 évben 280%-kal nőtt a fiatalok körében az öngyilkossági szám. És mi azt hittük, hogy ez csak a mi csoportunkban van, de utána, amikor ez a 8 csoport, az aktívak beszéltek, akik még most is egyházmegyét vezetnek, kitűnt, hogy a 8 csoportból 4 említette a fiatalok öngyilkossági problémáját, tehát a magas számokat. Hála Istennek nem csak számokat emlegettek a bíborosok, hanem kitértek az okokra is, hogy nagyon sokszor hiányzik egy világos életcél, vagy életértelem. Tehát itt kezdődik az a probléma, hogy ezek a fiatalok miért vannak ilyen krízisben, vagy válságban, hogy a végén ezt az utat választják. Utána pedig rá lett mutatva, hogy nagyon sok fiatal pedig most kezdi újból felfedezni a transzcendens értéket az életükben, és ezt a két jelenséget kellene valahogy összekötni. Tehát az evangelizációs munkában nagyon fontos lenne többet beszélni az élet értelméről, és hogyha valaki már megjelenik nálunk, hogy így szabad mondani, vagy valakit tényleg megszólítottunk a peremen, vagy akárhol az utcán, hogy akkor ezt az értelmet nem csak egy általános transzcendens érzésre vagy gondolatra fogjuk rá, hanem beletegyük Jézus Krisztus, mint az élő Isten fiát, aki tényleg értelmet ad, én vagyok az élet, igazság és az út, ilyen értelemben dolgozni. Nagyon sok pozitív dolgot hallottunk, tehát nagyon szomorú, egy ember élet is már borzasztó, hogyha valaki öngyilkosságot követel, és méghozzá, hogyha fiatalon, tehát ez hihetetlen, egy tragédia mindenki számára, de nagyon sok pozitív dolgot is hallottunk, különösen a fiataloknak, az új jelentkezéséről, a megtéréséről, az egyház életben való részvételről, hogy érdekli őket, közösségi munka, önkéntesség, meg ilyen dolgok. Ami nagyon fontos volt, és szerintem ez egy korszakváltó gondolat, hogy világosan aláhúztuk, és ez kijött az összecsoportnál, világosan aláhúztuk, hogy nincs olyasmi, mint igazságos háború. Nincs igazságos háború. Minden háború egy ördögi dolog, ami rossz. De lehet igazságos védelem. Tehát ha valaki megtámad minket, akkor az önvédelem, az lehet igazságos, de csak akkor lesz igazságos, ha nem lépi túl egy bizonyos proporcionalitást, tehát bizonyos mértékben a választ, hogy ebből nem lesz egy ellentámadás, hogy úgy mondanám, hogyha nem arra megy, hogy csak bosszút és tönkretenni a másikat, hanem megvédeni a sajátját. Ez jelen volt előtte is a katolikus tanításban, de évszázadokon keresztül a hangsúly mindig azon volt, igazságos háború. Most az igazságos háborút ma nagyon sokan úgy értelmezik, hogy egyszerűen csapást mérni a másikra, mert veszélyes. szinte a háború előtt, már háborút idézni elő, mert véletlenül valami más lesz, és ezt tudjuk, hogy ma folyamatban van, nem csak a közép-keleten, hanem itt hozzánk közel, Ukrajnában, és valójában ez egy megelőző csapás volt, mielőtt lett volna valami rosszabb. Tehát egy megelőző csapással nem lett igazságos, és nem is lehet egy olyan, amelyre az egyház azt mondja, hogy szabad, mitől erkölcsileg el van ítélve. Tehát szerintem a nemzetközi politikai téren ez nagyon fontos. A másik, hogy Leó pápának a béke kezdeményezéseit minden csoport abszolút támogatta. A pápa felkért minket, ha hazamegyünk, akkor a püspöki konferenciáink keretében osszuk meg ezt a tapasztalatot a püspökökkel, hogy próbáljunk mind többet erről beszélni, és így is támogatni őt az ő munkájában, ami nagyon fontos szerintem. A többi témák, amelyeket ön is említett, megbeszéltük őket, ezek hosszabb távú témák. A szinodalitás például olyan, amely most már 21 óta folyamatban van, 28-ban egy egyházi nagy gyülekezetben fog torkolni, de ez is nem úgy van kitalálva, hogy akkor azután slussz, hogy mondanám magyar, hanem egyszerűen, hogy 28-ban egy kiértékelő világtalálkozó lesz arról, hogy mit sikerült eddig megvalósítanunk, milyen irányban megy, hol vannak a jó pontok, és hol vannak azok, amelyeket lehetne még változtatni. Tehát egy bizonyos étem benne van az, amit a szinódusi befejező dokumentum is említett, hogy kiértékelés. A katolikus egyház eléggé gyönge abban, hogy kiértékelje a saját nagy terveit, úgyhogy mindent meghirdetünk, mindenkit megtérítünk, de sose nézzük, hogy ez tényleg milyen eredményt hozott. Az nem lehet csak a eredmény, hogy dolgozunk, hanem tudni kell, hogy jól dolgozunk-e, jó irányba megy az egész, megfelel-e annak, amit az adott pillanatban Jóisten elvár tőlünk, mert az egyház nem azért van, hogy önmagát fejlessze, vagy jól érezze magát, hanem hogy hogyan tudjuk az isteni küldetést ma megvalósítani.
1: Leó pápa a konzisztóriumi lezáró beszéde végén megismételte a béke felhívását, és azt mondta, hogy Isten minden nemzet és minden nép számára békét kíván, és a történelem során folyamatosan megnyitja a kiengesztelődés és a béké útjait, tehát nem az erőszaki lesz az utolsó szó. A mi felelősségünk, hogy bátran járjuk ezeket az utakat, és segítsük a világot ennek felismerésében. Ezzel a gondolattal zárjuk a beszélgetést Németh László belgrádi bíboros érsekkel. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk.
0: Köszönöm szépen a meghívást, üdvözlök minden hallgatót.

Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a minket hallgatókat a Mária Rádió székelyudvarhelyi stúdiójából, Ábel Papp bácsi, Józsa Ferenc és Dávid Gyöngyi. 2026. július 6-a van hétfő. Ünnepeljük a Melitta, Csaba, Izajás nevű hallgatóinkat, a mai nap szülötteit és azokat, akik július 6-án kötöttek szentségi házasságot. Hűséges hallgatóinkat pedig megjutalmazzuk azzal, hogy elmondjuk, milyen műsorokkal kedveskedünk ma reggel és a mai nap délelőttjén. 6 órakor reggeli csendességre hívjuk önöket Kertész Marikával együtt. Aztán a reggeli imákat mondjuk, utána zsolosma reggeli dicséret a kármelita nővérekkel. 6 óra 40 perckor minden napunk ajándék Istentől, Veres Judit Mária tolmácsolásában egy-egy gondolatot fogunk hallani minden reggel. Így lesz ez ma hétfő reggel is. 6 óra 45 perckor pedig velünk találkozhatnak újra. Egészen 7 óra 55 percig leszünk együtt, amikor az igéző veszi kezdetét, és 8 órakor a Szent Mise, amit Lövétéről fogunk közvetíteni, a hét plébániáját pedig Gábor Anna fogja bemutatni 8 óra 50 perckor. Ima szándékokat fogadunk itt Székelyudvarhelyen, majd az örvendetes rózsa fűzért fogjuk mondani, és 9 óra 50 perc körül a Jézus vére litániát. 10 órakor már katekézis Tibor atyával, 10 óra 30 perckor a hit görögkatolikus szemmel Pallai Béla parókus szerkesztésében, 11 órakor megújulni rózsafűzéreink által Mihály Balázs atyával, 11 óra 30 perckor pedig szót követ dr. Sávai János műsora. 12 órakor az Úrangyalát imádkozzuk, a zsolosban napközi imaóráját, majd a déli magazin veszi kezdetét. Kedves hallgatóink, reméljük, hogy a megszokott műsorok egy bizonyos nyugalmat adnak önöknek is, és most ezzel a nyugalommal fogjuk meghallgatni a reggeli csendességet.

Amíg ezeket mondta nekik, íme, odajött egy elöljáró. Leborult előtte is azt mondtam. A lányom most halt meg, de gyere, tedd rá a kezedet és élni fog. Ezek a szavak erős hitről árulkodnak. Hiszen így is fogalmazhatott volna ez az elöljáró. Gyere, tedd rá a kezed a lányomra is, imádkozz érte. Hát, ha jobban lesz. Ezek azonban nem a hit szavai lettek volna. Mi sajnos nagyon sokszor így nyilvánulunk meg. Nem a Jézusba, az ő mindent megváltoztató, még a lehetetlent is lehetségessé tevő erejébe vetett hitünket valljuk meg. Csupán a reménységünket fejezzük ki, hogy talán egy kicsit jobb lesz majd a helyzet. Pedig Jézus nem azt állítja, hogy minden lehetséges annak, aki egy kis javulást remél, hanem ő ezt mondja. Minden lehetséges annak, aki hisz. Időnként vannak olyan helyzetek az életünkben, amelyekről csüggetten kijelentjük. Itt már mindennek vége. Megromlik egy kapcsolatunk. A gyermekünk eltávolodik Istentől. A házasságunk kihűl. Egy dédelgetett álom szerte foszlik. Mi már talán lezártnak tekintjük, az Úr azonban másképpen látja. Ő ott kezdi a munkáját, ahol mi már feladtuk. Éppen ezért ez a bátorítás ma neked is szól. Olyan jó lenne, ha a hitbeszédét tudnád szólni azzal a problémával kapcsolatosan, amivel most éppen küzdesz. Természetesen úgy, hogy mindez a szíved mélyéből fakadjon. Hol van most neked leginkább szükséged erre? Életed mely területén? Az elöljáró hite arra taníthat, hogy nincs olyan helyzet, amely reménytelen lenne a mindenható számára. Ami nekünk halál, az Krisztus számára lehet, hogy éppen egy új kezdet. Ezért menj most hozzá bizalommal. Beszélj neki bátran az elakadásodról. Ne félj, csak higgy!

0: Kedves hallgatóink, most pedig tartsanak velünk a reggeli imában.
1: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
0: Amen.
1: Szívem első gondolata.
0: Hozzád száll fel, Istenem.
1: Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeket. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmet, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, ennek a pirkadó hajnalnak a csöndjében hozzád jövök és alázattal, bízalommal. Békédet, bölcsességedet és erődet kérem. Tölts el szeretettel, ahányszor ma a világodra nézek.
1: Engedd megértenem, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása. Engedd, hogy fele barátomat úgy fogadjam, mint azt az embert, akit általam akarsz szeretni.
0: Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kibontakoztathassam mindazt a jót, amit belé plantáltál.
1: Szavaim szerítséget sugározzanak, és egész magatartásom békességszerző legyen. Csak áldást hozó gondolatokat hagyd meg lelkemben.
0: Fülemet zárd el minden rossz indulatú szó és bírálat elől. Nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó.
1: Mindenek előtt pedig, Uramat, hogy tele legyek vidámsággal és jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzen valamit a te jelenlétedből és szeretetedből.
0: Öltöztes jóságod és szépséged fényébe, hogy egész nap téged sugározzalak.
1: Amen. Amen. Istenem, hiszek te benned, mert örökké igazmondó vagy. Istenem, remélek te benned, mert mindenkor hű és irgalmas vagy. Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Amen.
0: A Mária Rádió felajánlása a Szent Szűznek. Örvendezó Szűz Mária, mert rádiónk hullámai örömmel hirdetik az igét a szomjas föld végső határáig.
1: Isten szava, mely Szűzi miattben testet öltött, friss szellőként hinti szét az öröm és béke magvait az emberi szívekben.
0: Anyai szívedből a szeretet mérhetetlen ajándéka fakadt egyházunk számára. A Mária Rádió, amely egyszerű szolgálód az Úr szőlőjében.
1: Világcsaládunk, melyet te gyűjtöttél össze minden népből és nemzetből, neked szenteli magát, és mindjárt szívünk királynőjének vallunk.
0: Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet és a béke üzenetét testvéreiknek.
1: Boríts be palástoddal a világ fájdalmát, a szegényeket, a betegeket, a szomorkodókat, a magányosokat és a tévelygőket, akik a világosságot keresik, hogy nálad oltalmat találjanak.
0: Siettes szeplőtelen szíved végső győzelmének kegyelmi idejét. Add, hogy életünkkel szolgálhassunk neked, és a szeretet sugárzó hajnala mielőbb beragyogja a földet.
1: Mária Rádió királynője, könyörög érettünk. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
0: Amen.

Az imaórák liturgiája, reggeli dicséret.

Jézus Krisztus Atya, az irgalom Atya és a minden vigasztalás Istene. Ő megvigasztal minket minden szomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassuk azokat, akik szomorúak, azt a vigasztalást nyújtva nekik, amelyet ő nyújt nekünk. Amilyen bőven kijut nekünk Krisztus szenvedéseiből, olyan bőven lesz részünk Krisztus révén a vigasztalásban is.

0: Testvéreim, az Isten igéje miatt megölt vértanúkban ünnepeljük üdvözítőnket, a hűséges tanút, és mondjuk, megváltottál minket Istennek szent véred árán. Vértanúid által, akik a hit bizonyságául önként vállalták a halált, add meg nekünk, Urunk, a lélek igazi szabadságát.
1: Megváltottál minket Istennek szent véred árán.
0: Vértanúid által, akik vérük ontásával megvallották hitüket, add meg nekünk, Urunk, a tiszta és álhatatos hitet.
1: Megváltottál minket Istennek szent véred árán.
0: Vértanúid által, akik keresztjüket felvéve nyomotban jártak, add meg nekünk, Urunk, hogy erős lélekkel viseljük az élet megpróbáltatásait.
1: Megváltottál minket Istennek szent véred árán.
0: Vértanúid által, akik megmosták ruhájukat a bárány vérében, add meg nekünk, Urunk, hogy legyőzzük a test és a világ minden csábítását.

0: Istenünk, ártatlanság szerzője, tisztaság kedvelője, Te Goretti Szent Mária szolgálódnak, fiatalon megadtad a vértanúság dicsőségét és a szüzesség koronáját. Add, hogy példája nyomán mi is álhatatosan ragaszkodjunk parancsaidhoz. Ami Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

ismerd meg önmagad. Az önismeret a javulás kezdete, mondta Baltazár Gracián.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Székelyudvarhelyen a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián.

0: Szeretettel hívjuk kedves hallgatóinkat, örömhírt hallani, majd a hozzáfűzött gondolatokat Ambrus István Ábel szombatfalvi plébánostól halljuk.
1: Az Úr legyen veletek.
0: És a te lelkeddel.
1: Evangélium Szent Máté könyvéből.
0: Dicsőség neked, Istenünk!
1: Amikor Jézus Kafarnaumban tanított, egy előjáró lépett hozzá, leborult előtte, és így kérlelte. Uram, a leányom most halt meg, de jöjj, tedd rá kezedet, és életre kel. Erre Jézus fölkelt, és tanítványival együtt elment vele. Közben egy asszony, aki 12 éve vérfolyásban szenvedett, hátulról Jézus közelébe férkőzött, és megérintette ruhájának szegélyét. Azt gondolta magában, ha csak a ruháját érintem is, meggyógyulok. Jézus erre megfordult, ránézett, és így szólt, bízzál, leányom, hited meggyógyított téged. Attól az órától fogva egészséges lett az asszony. Amikor Jézus az előjáró házába ért, és látta a fuvolásokat, meg a lármás tömeget, rájuk szólt. Távozzatok, hiszen nem halt meg a leány, csak alszik. Azok kinevették. Miután eltávolították a tömeget, Jézus bement, megfogta a leány kezét, és az életre kelt. Ennek híre elterjedt az egész vidéken. Ezek az evangélium igéi.
0: Áldunk téged, Krisztus!
1: Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Uram, a leányom most halt meg, de jöjj, tedd rá kezedet, és életre kell. Kedves rádió hallgatók, ahogy ezt az evangéliumi részletet halljuk, talán eldönthetjük magunkban, hogy azt szeretnénk, hogy a mai napon a mi életünkben is a hitnek a napja legyen. Mostanában egyre inkább divatosabb, hogy különféle témákat adnak a napoknak, hónapoknak, éveknek. Legyen a mai napunk a hitnek a napja. Elsőként látjuk, ott van az előjáró, aki odalép Jézushoz, és egy nagyon szép kéréssel, imakéréssel fordul oda. Feltárja a tényt, hogy a lánya meghalt, de azt mondja, de jöjj, tedd rá kezedet, és életre kell. Aztán miközben Jézus elindul, ott van az asszony, aki 12 éve vérfolyásban szenved, akit tisztátalannak tartnak az emberek, és mindenki megveti, senki nem akar vele érintkezni, mert tisztátalanná válik, és így ott van, szenved ez az asszony. De ott van benne a vágy, és azt gondolja, ha csak a ruháját érintem is, meggyógyulok. És megtörténik a csoda. Jézus ránéz, és azt mondja, bízzál, leányom, hited meggyógyított téged. Ugyanezt teszi Jézus a te, az én, mindnyájunk életében, hogyha rátekintünk, ha hittel fordulunk hozzá. Nagyon gyakran tapasztaljuk azt, hogy csodák napjainkban is történnek, ha van az embernek hite. Mert a csodák ott történnek, ahol van hit. Ahol nincsen hit, ott nem történik csoda. Adjunk teret az Istennek, az életünknek azáltal, hogy hiszünk benne. Jézus szeretne az életünknek a része lenni. Szeretne belépni az életünkben. Részt akar vállalni az örömeinkben. Szeretné megszüntetni a fájdalmainkat. Szeretne szabaddá tenni minden megkötözöttségtől. És erre bátorít bennünket, hogy igen, bízzunk benne. Lehet, hogy az adott helyzetben esetleg egy betegséged nem gyógyul meg itt a földön, de szabad szívvel távozol a földi életből, és megkapod az örök boldogságot. Mondjuk úgy, hogy egészen meggyógyulsz az Isten országa számára. Istennek a gondolatai, az ő tervei, azok a mi javunkat szolgálják. Ő azt szeretné, hogy mi boldogan éljük az életet, és hogy örömmel. A kérdés az, hogy milyen hittel járulok én oda az Isten elé. Elhiszem-e, hogy ő tud segíteni az én bajomon, nehézségemen? Elhiszem-e, hogy az Isten a javamat akarja? Vagy úgy gondolkodom, hogy ez mindenki számára esetleg lehetséges, csak az én számomra nem. Nézzük meg, hogy mi volt a közös az előjáró és az asszonynak a szívében az, hogy tudtak valamit. Hittek abban, aki előttük áll. Hittek Jézusban. Te tudod-e azt, hogy kiben kell higgyél? Tudod-e azt, hogy Jézus meg tudja gyógyítani a te szívedet, testedet? Hogy Jézus tud segíteni rajtad? Ha igen, akkor fordulj hozzá bizalommal. Ha nem, akkor elsőként újra és újra fordulj hozzá, de azért, hogy kérd, hogy növelje benned a hitet. Hogy adjon neked hitet az életed számára, hogy valóban Isten útján tud járni, és hogy belekapaszkodva tud tovább lépni. Látjuk azt, hogy akik nem hisznek, azok kinevetik az Istent. De utána megtörténik a csoda. Jézus ma is az életünknek a része, ott van az életünkben, és hogyha hitünk van, akkor teret adunk neki, hogy cselekedjen. Tudjuk jól, hogy ahol nem talált hitet, onnan tovább ment. Több helyen megjegyzi a Szentíró, még maga is csodálkozott hitetlenségükön. Nem is tett ott csodát, csak néhány beteget gyógyított meg. Igen, Jézus ma is hitet vár tőlünk, mert a hit összekapcsol minket az Istennel, és segít minket abban, hogy elfogadjuk, hogy Isten a világ teremtője, Ura, aki mindent meg tud tenni. Jézus nem egyszer mondta, minden lehetséges annak, aki hisz. Nézd meg, hogy mi az, ami eddig nehézségben tartott téged, mi az, ami megakadályozott a hitedben, és kérdez Urat, hogy legyen számodra is. Vele általa minden lehetséges, mert Jézusban bízni, hinni az ember megtapasztalja ezáltal, hogy igen, az Isten hatalmas, és hogy az Isten szereti őt, és a legjobbat akarja számára. Uram, neveld bennünk a hitet. Uram, add, hogy szívvel, lélekkel tudjak közel menni hozzád, és megtapasztaljam a te hatalmadat. Jöjj is, légy az én segítségemre. Uram, ha csak rád tekintek, ha az oltári szentségben magamhoz veszlek, én hiszem, hogy meggyógyul az én lelkem. Amen.
0: Kedves hallgatók, az elmúlt percekben Ambrus István Ábel szombatfalvi plébános elmélkedését hallgattuk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá Szent Lélektől Szent Fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Ime az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozék.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
1: Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk, te három püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Urunk Istenünk,
1: te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Ám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére, és közben járása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.

szeplőtelen szűz, az igaz Isten anyja és az egyház anyja, nézd, milyen nagy a te aratásod, jár közben az Úrnál, hogy Isten népe a szentségekre éhezzék. Adj nekünk bőségesen papi és szerzetesi hivatásokat, akik erősek a hitben és szorgosan osztogatják Isten szent titkait. Ébresz készséget a fiatal nemzedékben Isten nagyszerű szolgálatára. Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! 2026. július 6-án a Székelyudvarhelyi stúdió mikrofonjánál
1: Ambrus István Ábel
0: és Dávid Gyöngyi köszönti önöket. A pontos idő 7 óra és 12 perc. Hallgassák meg híreinket és program ajánlóinkat. Örökös szentségimádási nap.
1: Nagyon a Fejérvári Fegyház megyében a mai nap folyamán a Kudzsiri templomban tartanak örökös szentségimádási napot. Soha ne szűnjünk meg hálát adni a megváltás ajándékáért, dicsőítve és imádva Krisztust a legméltóságosabb oltári szentségben.

0: Hálódás az egészségügy szolgálatáért Csíksomlyon.
1: Ünnepi szentmisével zárult a 10. csíkszeredai kórháznapok rendezvény sorozata. Kovács Gergely érsek az egészségügyben dolgozókért mutatott be szentmisét vasárnap reggel a csíksomlyói kegytemplomban. A liturgia középpontjában a gyógyítás, gondozás, mint hivatás áll, a szolgálat terhei és annak enyhítése mind szerves részei voltak az egész hétvégés programnak. Prédikációjában az érsek Jézus vigasztaló szavait idézte: jöjjetek hozzám minnyájan, akik elfáradtatok. Arra emlékeztette a jelenlevőket, hogy az egészségügyi dolgozók nap mint nap nem csak a testi szenvedéssel, hanem a betegek lelki terheivel, a vesztességgel és saját tehetetlenségük érzésével is szembesülnek. Hangsúlyozta, a gyógyítás nem csupán szakmai tudás kérdése, hanem tekintet, türelem, együttérzés és reményt adó jelenlét is. A szentmise végén a kórház menedzsere, Konrád Judit is köszöntötte a jelenlévőket. Beszédében felidézte, hogy immár 10 éve hagyomány a csíkszeredai kórházban, hogy közösen adnak hálát és kérik Isten áldását a gyógyító szolgálatra. Kiemelte, a valódi erő nem a hatalomban, hanem az alázatos, kitartó szolgálatban mutatkozik meg.

0: Előadás Csíkszeredában.
1: A vesekő csendben képződik, amíg hirtelen éles fájdalommal nem jelentkezik címmel tart előadást. Dr. Lukács Attila urológus szakorvos holnap délután 5 órától a csíkszeredai Fenyő Hotelben. Sokan nem is sejtik, hogy a mindennap fogyasztott csapvíz ásványi anyag tartalma szerepet játszhat a vesekő kialakulásában. Székelyföldön különösen gyakori ez a probléma, de jó hír, hogy megelőzhető és kezelhető. Az ez során szó lesz arról, hogy mi a vesekő és hogyan keletkezik, mi köze lehet a helyi ivóvíznek a húgyúti köves betegségekhez, milyen korai tüneteket ne hagyjunk figyelmen kívül, és hogyan előzhetjük meg, vagy miként kezeljük, ha már kialakul. A részvétel ingyenes, de a regisztrációhoz kötött. Helyfoglalás a tickettailer.com honlapon lehetséges.

0: Édesanyák imaestje Szárhegyen.
1: Közös ima alkalomra kerül sor édesanyák számára szerdán délután 6 órától a Szárhegyi Ferences templomban, amelynek keretében közös szentségimádás és szentmise lesz, és amelyre a kezdeményezők szeretettel várnak minden egyes imádkozni vágyó lelket.

0: Kastélynapok és falu találkozó Fiat falván.
1: Kastélynapokkal egy bekötött falu találkozót tartanak július péntekén, utolsó péntekén gondolom, és szombaton Fiat falván. Az eseményen kulturális előadások, családi és gyermekprogramok, néptánc bemutatók, elszármazott Fiat falviak találkozója, zenés műsorok, helyi kéz, műves vásár, vezetett kastélylátogatások, fúvós fesztivál és sok más színes program várja az érdeklődőket. Vasárnap délelőtt 10 órától istentiszteletet tartanak a Fiat falvi templomban, és táblát avatnak a gyülekezet több mint 300 éves fennállása tiszteletére. A rendezvény díjmentesen látogatható, a részletes program elérhető az ugronkastle.ro honlapon.

0: Lelki nap Csinódon.
1: Szombaton szeretett láng lelki napot tartanak Csinódon délelőtt 10 és délután 5 óra között. A programban szerepel közös rózsafűzér, elmélkedések, szentségimádás és szentmise, szeretett láng átadással. Meghívott lelki vezető Csíszér Imre, Erzsébet bányai plébános. Kérik, vigyenek magukkal gyertyát, nyitott szívet. Mindenkit szeretettel várnak.

0: Zarándoklat Medjugorjéba.
1: Október 25 és 31-e között újból medjugorjé zarándoklat lesz Karácsony Tibor atya vezetésével. A zarándokok minden nap szentmisén, szentségimádáson és rózsafűzéren vihetnek részt, ellátogatnak a Csenákoló közösséghez, végigjárják a Krizsevác és a Podbrodó hegyeket is, valamint a Medjugorje közelében lévő vízeséshez is elzarándokolnak. Részvételi díj 350 euró, mely tartalmazza szállást, étkezést, utazást és a belépőket. Jelentkezni és a résztetekről érdeklődni Tibor atyánál a 0771 08 47 35-ös vagy a Mitra Líviánál a 0743 78 24 61-es telefonszámon lehet.

0: Ma országszerte viharos időre lehet számítani. A hőmérsékleti értékek az időszaknak megfelelően alakulnak, a nyugati, középső és északi ország részen, valamint a hegyvidéken időnként megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporok, zivatarok és átmeneti szél erősödés is kialakulhat. Általában 40-45 km/órás szél várható, de a bánság déli részén helyenként 50-60 km/órás széllökések is előfordulhatnak. Rövid idő alatt 10-15 liter, elszigetelten pedig 20 liternél is több csapadék hullhat négyzetméterenként. Az ország többi részén változóan felhős idő lesz, csak elszórtan fordulhatnak elő viharos időjárásra jellemző jelenségek. A nappali csúcs értékek 23 foktól Erdély keleti részén 32 fokig alakulnak, utóbbi érték a déli és a délnyugati ország részen várható.
1: Ma reggel 6 órakor a következő hőmérsékleti értékeket mérték Erdélyben, Bálciumban és a Bánságban. Aradon 16, Baroton 12, Besztérce 15, Brassó 12, Csíkszereda 9, Dés 14, Déva 12, Dicsőszentmárton 17, Fogaras 12, Gyergyóalfalu 11, Gyulafehérvár 15, Kézdivásárhely 9, Kolozsvár 14, Máramarosziget 13, Maroshévíz 11, Marosvásárhely 13, Nagybánya 15 és Nagysármás is, ugyanakkor Nagyszeben is 15, Nagyvárad 16, Resicabánya 15, Sepsiszentgyörgy 10, Szatmárnémeti 16, Székelyudvarhely 13, Temesvár 18, Tordán és Zilahon 17 fokot mértek.
0: Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk, köszönjük figyelmüket. Friss hírekkel, információkkal legközelebb ma délben jelentkezünk.
1: Honlapunkon a mariaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. Ha közérdekű eseményről tudnak, írják meg a hírek@mariaradio.ro e-mail címre.

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Gecse Ramóna színművész.
1: Guretti, Szent Mária. Szűz, vértanú. Nagyon szegény családban született Olaszországban, Corinaldóban, 1890. október 16-án. Írni, olvasni sem volt lehetősége megtanulni, mégis a 20. század egyik legkedvesebb szentje lett. Élete és vértanúsága azt tanúsítja, hogy a tisztaság tökéletes érzése lehetséges, és olyan érték, amely mindenkorban minden áldozatot megér. Szüleinek volt néhány holdföldjük, de ebből a család nem tudott megélni. Elköltöztek tehát Nettunóitól 11 kilométerre, ahol egy özvegyemberrel, Serenellivel és annak fiával közösen béreltek egy kisebb birtokot. A vidék azonban mocsaras volt, és alig telt el egy év. Mária édesapját elvitte a malária. A hadgyermekes özvegy nem tehetett egyebet, továbbra is fenntartotta az albérletet, s a család ellátásának gondját a legnagyobb kislányával, Máriával osztotta meg. A 10-12 éves kislány volt a legfőbb támasza. Ellátta a háztartást, vigyázott a kicsikre, míg ő a nagyobbakkal kindolgozott a mezőn, s főzött a közben részegessé vált szomszédra, Serenellire és a fiára is. Ez a fiú pedig, akit Alessandrónak hívtak, szemet vetett Máriára. Először szép szóval próbálta megnyerni magának, s amikor ez nem sikerült, kétszer is megkísérelte, hogy erőszakhoz folyamodjon. Mária azonban minden erejét megfeszítve kiszabadította magát a kezei közül. De a szorongás és a félelem természetesen beköltözött a szívébe, ismerve a fiú erőszakosságát és fenyegetőzését. Kérte édesanyját, ne hagyja soha magára, de az részben nem vette komolyan a dolgot, és egyébként is kénytelen volt a mezőre kimenni. Az is előfordult, hogy megszitta a kislányt a képzelgéseiért. Az anya mentségére szolgál, hogy Mária nem merte konkrétan elmondani, mitől fél, mert Alessandro megesküdött, hogy ha csak egyetlen szóval is elárulja őt, megöli. Serenelli és Mária édesanyja közt amúgy is feszült volt a viszony, s Mária nem akarta édesanyja helyzetét tovább nehezíteni. Hallgatott tehát, és mind többet imádkozott. Így érkezett el 1902. július 5-e. Szombat volt. Az idő délfelé járt, és Mária egyedül volt otthon. Alessandro megtámadta. Kezét a kislány szájára tapasztotta, és bevonszolta a hálófülkébe. Mária védekezés közben egyre ezt ismételte. Nem, nem, ez bűn, Alessandro, elkárhozol érte. Amikor Alessandro látta, hogy nem bír vele, fölkapott egy éles, hegyes kést, és szúrni kezdett. 14 mély sebet ejtett Márián, míg végül fölfigyeltek a szomszédok, és oda siettek. Amilyen gyorsan csak lehetett, Máriát beszállították a Nettunói kórházba, és 2 órás műtéttel próbálták megmenteni. Mária mindvégig öntudatánál volt, s egyre csak Jézust és Máriát szólongatta. Amikor kérdezték, megbocsát-e gyilkosának, ezt válaszolta. Megbocsátok, és az égben imádkozni fogok a megtéréséért. Jézus kedvéért, aki a kereszten megbocsátott a bűnbánó latornak. Azt akarom, hogy ő is ott legyen a közelemben, a paradicsomban. Seblázában újra meg újra az Alessandroval vívott küzdelmet átélte, s egyre csak azt kiabálta. Ne tedd, Alessandro, mert bűn, és elkárhozol miatta. Másnap, 1902. július 6-án, vasárnap, meghalt. 1950-ben 12. Pius pápa szentté avatta Máriát. Először fordult elő az egyház történetében, hogy az ünnepre félmilliónál is több ember gyűlt össze a Szent Péter téren. És az is először fordult elő, hogy egy édesanya megérte és jelen lehetett gyermeke szenti avatásán. Mária a halála előtt 5 héttel volt első áldozó. Aznap reggel, amikor Alessandro megtámadta, még örömmel újságolt a barátnőjének, Teréznek. Holnap megyünk Kompomortóba, alig várom a szent áldozást. A szent áldozás és az utolsó hetekben átélt sok szorongás pedig kiteljesítették kegyelmi életét, és megérlelték őt a vértanúságra. A szavak, melyeket a gyilkos a kezei között vergődve késszúrások közepette mondott, nem egy gyermeklány, hanem a hétköznapok apró küzdelmeiben felnőtté érlelődött lélekszavai voltak. Nem a saját, hanem gyilkos a lelki halála miatt rettegett. Alessandro Serenellét 30 évi kényszermunkára ítélték. Az első éveket megkeményedett szívvel töltötte el. A bánatnak semmi jelét nem adta. Azután egy éjszaka megjelent neki álmában Mária. Virágot szedett, és oda nyújtotta neki. Ettől a fiú teljesen megváltozott. Fogolytársai példát vehettek róla. 26 év börtön után, 1928 karácsonyán hazaengedték. Első útja Mária édesanyjához vezetett, mert bocsánatot akart kérni. Ezt a választ kapta. Ha Isten megbocsátott neked, én hogy ne bocsátanék meg? És a karácsonyi szentmisén együtt vették magukhoz az Úr szent testét, aki minden bűnbánónak megbocsát.

0: Kedves hallgatóink, 7 óra 35 perc a pontos idő. Köszöntünk mindenkit, azokat is, akik időközben kapcsolódtak be műsorunkba, azokat is, akik autóban ülve hallgatnak minket, vagy munkahelyen esetleg betegágyon. 2026. július 6-a van, hétfő, az esztendő 187. napja, és ebből az évből még 178 nap van hátra, tehát megfordult a menet. Most már több telt el az esztendőből, mint amennyi hátra van. 982 évet megyünk vissza a történelemben 1044-ig, amikor a Ménfői csatában a magyar sereg vereséget szenvedett a németektől.
1: 1437-ben, 589 éve a Dési csatában legyőzött nemesek és Budai Nagy Antal győzelmes felkelői megkötik az első kolozsmonostori egységet, amely eltörli a kilencedet és a felkelőknek közkegyelmet ígér.
0: 1704-ben 322 éve második Rákóczi Ferencet erdélyi fejedelemmé választják.
1: 1785-ben 241 éve az Egyesült Államok Konfederációjának kongresszusa elfogadta az amerikai dollár használatát. 1792-ben lett egységes fizetőeszköz. Az Amerikai Egyesült Államok hivatalos fizetőeszköze mára már a legelterjedtebb pénz nem a világon.
0: 230 évvel ezelőtt, 1796-ban megszületett első Miklós orosz cár.
1: 1854-ben 172 éve meghalt Georg Simon Ohm, német fizikus, az elektromos ellenállás felfedezője.
0: És 1885-ben 141 éve Louis Pasteur, francia tudós, sikeresen próbálta ki emberen a veszettség elleni vakcináját. Ő akkor egy fertőzött kutya által megharapott kisfiún segített. Pasteur olyan alapvető tudományos eredményeket

század egyik legkiválóbb zenésze, a jazz úttörője, és most őt fogjuk hallani, énekelni, egy csodálatos világról énekel.

I see them blue for me and you, and I

0: Kedves hallgatók, az elmúlt percekben Louis Armstrongra emlékeztünk.
1: 1988-ban, 38 éve meghalt, Pécsi Blanka színésznő, író, nyelvművelő, rádiós műsorvezető, a Kazinczy díj megalapítója.
0: És 1988-ban, 38 éve Bartók Béla zeneszerző Hanvait örök nyugalomra helyezték a budapesti Farkasréki réti temetőben, országos média figyelem közepette. 1945. szeptember 26-án hunyt elő, de Amerikában temetésén akkor mindössze csak 10 ember vett részt. Most egy nagyon ismert művét behallgatunk bele.

0: Kedves hallgatók, az elmúlt pillanatokban Bartók Béla legismertebb zongorára írott művét hallottuk. 1908-ban komponálta e művet, és az újra temetésére emlékeztünk, ami 1988-ban, 38 évvel ezelőtt történt. Most pedig a Csabákat köszöntjük nagy szeretettel, és mindazokat, akik ma születésnapot, házasság évfordulót, vagy egyéb családi ünnepet ülnek. Nézzük meg a Csaba név. Mit rejt magába?
1: Török-magyar eredetű régi magyar személynév, jelentése pásztor, kóborló, egy másik elemzés szerint ajándék. A 19. században újították föl Vörös Marti Mihály, és Arany János művei nyomán lett népszerű.
0: Kedves hallgatóink, hívjanak bennünket a következő telefonszámok egyikén, hogyha szeretnék szeretteiket köszönteni.
1: 02-59-420-555, vagy a 03-59-420-555.
0: És írhatnak nekünk üzenetet is, hiszen szívesen beolvassuk. Azt a következő telefonszámra tegyék.
1: 0758-420-555.
0: És várjuk is, hogy betelefonáljanak.

0: Halló, szeretettel köszöntöm.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Nagy-nagy szeretettel köszöntöm az Udvarhelyi Stúdió műsorvezetőit, és továbbá köszöntöm nagy-nagy szeretettel Kápolnás faluban Benedek Dénest és feleségét Erzsébetet 35. házasság évfordulójukon. A Jóisten áldása kísérje életük minden napja. A Jóisten értesse őket erőben, egészségben továbbra is. És kívánok mindenkinek áldott szép napot. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökkel men az ünnepelteket. Mi is köszöntjük nagy szeretettel és önt is. Közben érkezett egy írásos üzenetünk is, sok szeretettel és Isten áldásával köszöntöm hidegségem Póce Valérka nénit születésnapja alkalmából. Isten éltesse sokáig, jó egészséget, békét, szeretetet és minden elképzelhető jót kíván Marika. Tehát Valérka néninek szól hidegségre az üzenet születésnapja alkalmából, amihez mi is Marika mellett csatlakozunk. És a következő betelefonálót is szeretettel köszöntjük. Halló.
2: Halló, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké.
2: Mai szép reggel, én szeretném köszönteni Szikely Udvarhelyén Vajámért Jakab Csabát névnapi alkalmából. Sok erőt, egészséget, hosszú boldog életet, jó erőbe, egészségben, még sokszor írja még neve napját. Valamint még szeretném köszönteni Gyergyó Remetén Keresztlei anyomot, Lackó Emessét, a tegnap ünnepelte neve napját, neki is a Jóisten adjon erőt, egészséget, hosszú boldog életét, még nagyon sok boldog névnapot. Keresztmámja köszöntette Jánit Fajváról. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, és köszöntjük mi is az ünnepelteket is, és a jenőfalviakat is. És örülünk, hogy ilyen reggel korán már velünk rádióznak.

0: Halló, halló. Halló, hallgatjuk.
1: Tessék, hogy is köztük.
0: Mindörökké, amen.
1: Kívánok jó reggelt, egészséget, a jó Mária tartsa meg, áldalak a hűkájukért, hűnájukat a Mária, de összeg dolgulját a bácsiját. Üzesse meg a Isten munkájukat, és köszöntöm Csíkszem Mártonon, Boga emesét. Mindnapja alkalmában, tegnap úr, a jó Isten legyen egészséget, békességet, Isten éltesse sokáig, kedves férjével, gyerekeivel, unokáival együtt. Isten éltesse sokáig minden emesét, mindenkit. Köszöntöm a családomot, unokáimot, dédunokámot, szomszédjaimot, a sok beteget, gondolókot, a jó Isten adjon segítőkegyelmet, a betegeknek gyógyulást,
0: mindörökké, mert olyan szépen megfogalmazta, elküldte mindenkinek jó kívánságait. Engedje meg, hogy mi is innen a Székelyudvarhelyi stúdióból önnek kívánjunk egy áldott szép hetet.

És ha már itt tartunk, és a Csaba nev, ma Csaba nevű hallgatóinkat köszöntjük, akkor nem feledkezhetünk el Józsa Csabáról sem. Nagy szeretettel köszöntjük, köszönti velem együtt a testvére Ferenc is, és köszönjük szépen a munkáját, hiszen a nap gondolatát ő válogatja meg nekünk. Ma is mindjárt hallani fogják Jálics Ferenc gondolatát, amit Józsa Csaba választott. A Jóisten éltesse sokáig!

Így hangzik a gondolat, a kontemplációban semmi újnak nem kell megjelennie. Az új, az izgalmas, a meglepő már eredendően ott van. Csupán sok fölösleges dolog elfedi. Amint a fölösleges dolgok eltűnnek, megmutatkozik az új és az izgalmas. Isten is ott van, de őt nem észleled. A jelenlét mint olyan is ott van, de te nem veszed észre. A lét ott van, de te nem veszed észre. Ha éber figyelemmel kitartasz a névnél, lassan minden eltűnik, ami az igazi létet elfedi. Gondolatok, érzések, elképzelések, álmok, elvárások, vágyak, gondok, érdekek is minden, ami nem lényeges. Minél inkább eltűnik minden köztes tartalom, annál erősebben és világosabban előtérben kerül a mindent átható, amely sohasem hiányozhat, mondja Jálics Ferenc.

0: Most az igézőt fogjuk hallani, majd 8 órától szentmisét közvetítünk Lövétérről, majd a hét plébániáját Gábor Anna fogja ismertetni velünk. 9 órakor az önök ima szándékait fogadjuk, de már itt a Székelyudvarhelyi stúdióban újra örvendetes rózsafűzért imádkozunk innen a Mária királynő kápolnából, és a Jézus vére litánia is elhangzik. 10 órakor katekézis Tibor atyával, aztán 10 óra 30 perckor a hit görögkatolikus szemmel, Pallai Béla parókussal, 11 órakor megújulni rózsafűzéreink által Mihály Balázs atya szerkesztésében, majd dr. Sávai János számít a figyelmünkre, Szó-szót követ című műsorát fogjuk hallani. 12 órakor Úrangyala, Zsolozsma, abból is a napközi imaóra, majd a déli magazin veszi kezdetét. Ennek a végén fognak egy újabb műsor ismertetését is hallani a kedves hallgatóink. Minden a Székelyudvarhelyi stúdióból búcsúzzunk, búcsúzom én, Ábel papbácsi és József Ferenc nevében is, és kívánunk önöknek egy áldott, szép hetet. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

Én vagyok az út, az igazság és az élet. A 80-as évek végén Rómában voltunk azért, hogy elmenjünk ma már Szent II. János Pál pápa katekézisét meghallgatni. A Szent Péter téren találkoztunk az akkori még bíborossal, Ratzinger bíborossal, a hittani kongregáció prefektusával, a neokatekumenális közösségből voltunk ott egy páran, Kozma Imre atyával és Bajcsi Lajos atyával, és akkor elbeszélgettünk vele pár mondatot, és a következőképpen búcsúztunk, letérdeltünk, és ő egy olyan áldást mondott, hogy Isten áldását adom magyarországi missziós munkáért. És a neokatekumenátusi közösségben kaptunk feleségemmel együtt egy olyan küldetést, hogy járjunk börtönbe. Ez alatt a több mint 20 év alatt. Ott benne a börtönben sikerült olyan katekéziseket tartani, amely a keresztségtől indulva elvitte az embereket odáig, hogy első gyónó, első áldozó lehessen, sőt, bizonyos esetekben még a bérmálást is megkaphatták együtt, mint felnőtt emberek. Tehát az az áldás, ami a Szent Péter téren megtörtént Ratzinger bíborostól, az itt megvalósult. A börtönmisszióban alapvető küldetés, hogy nekem is útnak kell lenni mások felé, nekem is az isteni igazságot, Jézus Krisztusnak a tanítását kell bemutatnom, hogy őket is szereti az Isten, és ő értük is a keresztre ment a megváltó Jézus Krisztus.

Komozi István, hitoktató, börtönmissziós munkatárs gondolatait hallották. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az NTVA megbízásából készítette a Mária Rádió 2019-ben.

Krisztus! Szeretettel és tisztelettel köszöntöm az Erdély Mária Rádió hallgatóit. A mikrofonnál Tódor Teréz önkéntest hallják. Szentmisét közvetítünk a lövétei Kisboldogasszony plébánia templomból. A szentmisét bemutatja főtisztelendő László István helyi plébános. A kántori szolgálatot Tódor Lóránt kántor látja el. Meghívom a kedves rádióhallgatókat, hogy közösen kapcsolódjunk be a szentmisébe.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
1: És a lelkeddel.
0: Kedves testvéreim, kedves Mária Rádió hallgatók! Nekünk embereknek az élet után a legnagyobb ajándék, kincs a hit. Sajnos vannak emberek, akiknek már semmit sem mond a hit, mindegy, hinni vagy nem hinni. De Istennek hála, nagyon sok ember számára a hit mindent jelent. Életfelfogást, meggyőződést, reményt, vigaszt. A mai evangélium szereplőjében ezzel a nagy hittel találkozunk. Az édesapa nagy hitével, aki megvigasztalódik, mert elveszett gyermekét, leányát visszakapja. Ugyanakkor annyi éve beteg asszony, felcsillan az ő erős reménye, hogy visszakapja az egészséget, és valóban így történt. Testvéreim, mi is a Szent Misén kezdetén köszönjük meg Istennek a nagy ajándékát, a hitet, és adja Isten, hogy az életnek a különféle megpróbáltatásait hittel tudjuk elfogadni. És most a Szent Mise kezdetén bízzunk hittel, amit kérünk, Isten meghallgatja. Ezzel a gondolattal vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, hogy Szent Misénket megtisztult lélekkel ajánljuk föl ifjú Gábos Ferenc lelke üdvért. Gyónom,
1: a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz.
0: Irgalmazza nekünk a mindenható Isten, bocsássa még bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: Olvasmány Ozsás próféta könyvéből. Profétája által így szól az Úr. Íme, én majd magamhoz édesgetem népemet, és kiviszem a pusztába, hogy szívére beszéljék, hogy úgy válaszoljon, mint ifjúsága napjaiban, és mint abban az időben, amikor Egyiptom földjéről feljött. Akkor majd, mondja az Úr, férjemnek hívő engem, és nem többé Baálnak. Népem, én eljegyeztelek magamnak örökre, eljegyeztelek téged igazsággal és törvénnyel, jósággal és szeretettel, eljegyeztelek magamnak hűséggel, és ismerni fogod az Urat. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen a...

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Amikor Jézus Kafarnaumban tanított, egy előjáró lépett hozzá, leborult előtte, és így kérlelte: Uram, a lányom most halt meg, de jöjj, tedd rá a kezedet, és életre kel. Erre Jézus fölkelt, és tanítványaival együtt elment vele. Közben egy asszony, aki 12 éve vérfolyásban szenvedett, hátulról Jézus közelébe férkőzött, és megérintette ruhájának szegélyét. Azt gondolta magában: ha csak a ruháját érintem is, meggyógyulok. Jézus erre megfordult, ránézett és így szólt: bízzál, leányom, hited meggyógyított téged. Attól az órától fogva egészséges lett az asszony. Amikor Jézus az előjáró házába ért, és látta a fuvolásokat, meg a lárás tömeget, rájuk szólt: távúzzatok, hiszen nem halt meg a lány, csak alszik. Azok kinevették. Miután eltávolodott a tömeget, Jézus bement, megfogta a lány kezét, és az életre kelt. Ennek hite elterjedt azon az egész vidéken. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves testvéreim, kedves Mária Rádió hallgatók! Amikor valaki elhagyja szerény otthonunkat, behajtja magát csendesen az ajtót, elment. És még egy pillanatra megelevenedik előttünk a távozónak a kedves arca, a veled töltött meghitt társalgás, fülünk becseng távozó léptei. Elment. És mi maradtunk a feladattal, a gonddal, a magánnyal. Itt is most, ha egy pillanatra visszagondolunk életünk elmúlt hónapjaira, éveire, hány is hány kedves ismerősünk mögött csukódott be az életnek az ajtaja, akik nagyon fontosak voltak a mi számunkra, szülők, gyermekek, hitves társak, jó barátok. A mai evangélium elbeszélésében egy fiatal kislány mögött csukódott be az életnek az ajtaja. A fájdalomtól meggyötört édesapa, aki a zsinagógának volt az előjárója, leborul Jézus előtt, föltárja az ő mély fájdalmát, és arra kéri: jöjj, Mester, a lányom meghalt, tedd rá a kezét, és életre kel. Jézus együtt érez vele. Elindul a zsinagóga otthona felől, és ezen az útszakaszon ismét egy kétségbe esett asszonnyal találkozik, aki 12 éve hordja a betegségnek a szörnyű keresztjét. Annyi orvoshoz elment, annyi gyógymódot kipróbált, és most valamiképpen nem veszíti el a reményt, az ő nagy hite arra indítja, hogy megérinti Jézusnak a ruháját. És ekkor, amit nem is gondol, beteljesült a reménye, a nagy hite, visszaadta az egészséget, és Jézus bátorításképpen így szól: leányom, bízzál, hited meggyógyított téged. És ekkor odaírnak a gyásznak a házához, ahol már ott vannak a fúvolások, ott van a tömeg, és mindenki magában megkérdezi, miért kellett ennek bekövetkezni, hiszen oly vallásos volt az édesapja, a zsinagógának az előjárója, és Jézus így szól a tömeghez: távozzatok, mert a lány nem halt meg, hanem alszik. Mindenki furcsája, hogyan lehet így beszélni, nyilatkozni ilyen helyzetben, de valaki egészen másképp gondolkodik. Az édesapa, akinek erős volt a hite, tudta, hogy így csoda történik, hogy visszakapja gyermekét. Amikor ez az evangéliumi rész megüti a mi fülünket, ezekben a percekben hány is hány ember ajkán megszületik a vágy, bár a mi otthonunkban történne meg ez a csoda, visszakapnánk azokat, akik ezekben a percekben távoznak el tönnünk. Hány is hány betegnek a lelkében föltör a vágy, bár visszakapnám az egészségemet. Testvéreim, Jézus korában is ő mindenkit nem támasztott föl. Nem adta vissza mindenkinek az egészségét, de akiknek visszaadta, az értette, hogy jel legyen, hogy valamiképpen megerősödjenek a hitükben, és valamiképpen az élet elvesztésében meglássák, hogy nincsenek magukra maradva. Ott van az Isten, ott van Krisztus az ő életükben. Ezért mi is, amikor ezekkel a tényekkel találkozunk, nekünk sem szabad elfelejteni, hogy ott van életünk legnehezebb pillanataiban, megpróbáltatásaiban az Úr Jézus, aki megerősíti, erőt ad a gondok elviselésében, és ugyanakkor tudatába kell legyünk annak is, hogy a mi életünkben is elkövetkezik az a pillanat, amikor becsukódik életünknek az ajtaja. És milyen jó eső érzés annak tudatában lenni, hogy valaki ott lesz, és biztos ott lesz. Ez maga az Úr Jézus, aki vár bennünket. Ezzel a gondolattal próbáljunk meg mi is megerősödni hitünkben, meglátni mindig a velünk haladó, köztünk lévő Krisztust. Adja Isten, valóban így legyen. Amen. Kérjük testvéreim, mennyei atyánkat, hogy minden munkánkat az ő dicsőségére végezzünk.
2: Add, Urunk, hogy az anyagi világ javait a magunk és embertársaink földi boldogulására és örök üdvösségére használjuk.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
3: Add, hogy mindennapi munkánkban felismerjük szent akaratodat, és azt készségesen teljesítsük.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Add, hogy munkatársainkkal jó együttműködéssel törekedjünk, és így kölcsönösen elősegítsük a közösség javát.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
3: Add meg nekünk a Szentlélek által a szelídséget, a jószívűséget és a türelmet.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Add, hogy a mai napot bűn nélkül töltsük el, hogy majd este örvendezve köszönhessük meg jóságodat.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
3: Add meg összes elhunyt testvérünknek bűnei bocsánatát, hogy irgalmadból a szentek közösségébe juthasson.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Kérünk Istenünk, cselekedeteinket erőzd meg sugallatoddal, és kísér segítségeddel, hogy minden munkánkat mindig veled kezdjük, és amit elkezdtünk segítségeddel, be is fejezzük, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.

0: imádkozzatok testvéreim, hogy az én áldozatom is a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása, kérünk, szentel meg ezt az adományt, áraz le rá szent lelkedet, új számunkra, mi Urunk Jézus Krisztus, teste és vére legyen. Ő mielőttönként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér, értetek is, sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk néked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kegyét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsen egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Gergely írsekünkkel, László segédpüspökével és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg, Urunk, Ferenc szolgádról, akit magadhoz szólítottál ebből a világból. Add, hogy aki a kerességben titokzatos módon részesült fiat halálában, részesüljön fiat föltámadásában is. Könyörülj, kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal is minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, így dicsőítve magasztaljunk téged, Krisztus, a mi Urunk által. Ő általa, ő vele is, ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélek keretségben, minden tisztelet és dicsőség, mindenekten erekké.
1: Amen.
0: Üdvözítőnk parancsára, és isteni tanítása szerint így imádkozzunk. Mi Atyánk!

0: Isten, lesz szabadíts meg a gonosztól.
1: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkba, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
2: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
1: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondod ad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
2: Amen.
1: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
2: És a te lelkeddel.
1: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
2: Legyen békesség köztünk mindenkor.

0: Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

0: a megemlékező évforduló szent misáldozatot bemutattuk, járjunk békével.
1: Istennek legyen háló.
0: Istenünk,
1: te áldunk Istenet, arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielő szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára.

János Mária Rádiót hallgatók. Szentmisét közvetítettünk a lövétei Kisboldogasszony plébánia templomból. A szentmisét bemutatta főtisztelendő László István helyi plébános. A kántori szolgálatot Tódor Lóránt kántor látta el. Megköszönjük a kedves rádióhallgatóknak, hogy bekapcsolódtak a szentmise áldozatba. Tódor Teréz önkéntest hallották. Elköszönök a lövétei Kisboldogasszony plébánia templomból. Aki teheti, hallgassa továbbra is az Erdélyi Mária Rádiót. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: hét plébániája.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk Lövétét, ahonnan a héten élőben közvetítjük a szentmiséket. A Homorod-mente Hargita megye délnyugati részének egyik változatos természeti kristálya. Székelyudvarhelytől körülbelül 30 kilométerre délkeletre Lövéte a Nagy és Kishomorod völgyeiben meghúzódó település. Területe mindegy 560 négyzetkilométer, körülbelül 3600 lélekszámmal. A települést a katolicizmus bástyának is nevezik, mivel tőle délre már unitárius falvak vannak. Neve egy korábban Lövétébe beolvadt Szent Lőrinc falu azonos nevű templomára utal, melynek helyét a hagyomány az omlás felett a lázon tartja. Egy feljegyzés alapján 1332-ben a marosszéki plébániák között szerepel Luque Luette néven a pápai tized jegyzékben nem kellően tisztázott formában jelenik meg. A Homorod szűk völgye feletti várhegyen egy földvár nyomai láthatók, amely a középső bronzkorban épült. Orbán Balázs szerint álmos vezér építette, aki szerinte itt is halt meg és itt temették el. A vár első felmérését Téglás Gábor készítette el, a vár sáncai még ma is látszanak. A tatárjáráskor lakói az almási barlangba menekültek. A települést 1456-ban súlyos pestis járvány sújtotta. A falu közepén álltak Székely Mózes 16. századi udvarházának romjai, anyagát 1772-ben az új templom építéséhez használták fel. Ővé volt a lövétei vashámor is, ennek emlékére Sánta Csaba szobátai szobrászművész egy vasból készült plakettje emlékeztet, Székely Mózes feleségének regéit sokáig mesélték a helybéliek. Régi, késő gótikus stílusú temploma a falu északkeleti részén a most is használatban lévő sóskút és piaca szomszédságában a Sópástya nevű helyen állott a régi temető helyén. Mivel kicsinek bizonyult és rossz állapotban volt, 1772-ben lebontották. Felszereléséhez tartozott egy 1545-ben az egyházközség által öntetett harang is, melynek felirata Názáreti Jézus a zsidók királya volt. A későbbi forrásokban sokat emlegetett Mária szobor szárnyas oltár főrésze, mely hasonló volt a Csíksomlyó, Szent Tamás, Szent Márton, Menasság, Madonna szobrokhoz, valamint három régi kehely és paténa. Egy gótikus kehely a gyulafehérvári Batyáneum gyűjteménybe került. A fejedelmi korszakban Taplocai Görög István ferences szerzetes lánglelkű szónok őrizte meg az egyházközségben a katolikus hitet. Látnivalók a faluban az első világháború hősi halottainak emlékműve, a falu sóskútját fedő épület 1866-ban készült, egykor sóbányája is volt, ez kevés ideig működött, a falutól északnyugatra a Pokolláz nevű határészen állt egykori lázfalu, Orbán Balázs szerint lakói pestisben pusztultak el. A tájház, a falu központjában, valamint Kisboldogasszonynak szentelt római katolikus temploma, mely 1771 és 1776 között épült, ez olvasható a torony homlokzatának közepén, és Batyányi Ignác erdélyi püspök 1783. július 5-én szentelte fel. A régi fa berendezését a 19. század 40-es éveibe cserélték ki. 1842-ben hozzáfogtak a fából faragott Mária szobráról híres, régi gótikus főoltár kicseréléséhez. A templom nyugati homlokzatú templomhajójából, szentélyből és segrestjéből áll. Késő barokk stílusban épült, középkori kőfaragványai, egy gótikus keresztelő medence, a hajóban és egy románkori gótikus típusú keveredésből kialakult, pillér alakú szentelt víztartó falba építve a hajóban. Az új nagyoltár 1845-re készült el, Szűz Máriát ábrázolja, a templom jobboldali mellékoltár képe Nepomuki Szent Jánost a sóbányászat védőszentjeként ismerjük, baloldalon a Szent Mihály mellékoltár foglal helyet. A főoltárral egy időben készült a díszes szószék, ezek Pap Miklós alkotásai. A templom mennyezetét három freskó díszíti. A templomban még a Szent Ferenc, Szent Antal, Szent József és a megváltó Krisztus szobraik láthatók. A templom udvarán négy kőtalapzatos feliratos, Szentkeresztbányán készített feszület áll korpusszal és térdeplő angyalokkal. 2007. május 27-én ünnepélyes keretek között szentelték fel a régi római katolikus iskola épületéből kialakított rovatalozót. A falu temetője a templom mögötti domboldalon található. A templom kerítése mellett milleniumi emlékművet helyeztek el, ami a szentegyházi Bodó Levente szobrászművész alkotása. Szükségessé vált a templom udvarán egy teljes körű tereprendezés, így új kövezett járdát alakítottak ki. Kerítése 1842-ben készült. A templom feljáratánál a honfoglalás 1100. évfordulójára állított emlékkereszt foglal helyet. Az iskola épületét, illetve a többi egyházi épületet, a kántori lakást 1948-ban államosították. Jelenleg újra az egyházközség kezelésében vannak. Az egyházközség nagyszülöttje Andrási István csillagász kanonok, a Batyányi könyvtár igazgatója és a csillagvizsgáló vezetője. A plébánián Jézus szíve és élet a lélekben ima csoportok működnek. 2021. októberében fejeződött be a templom teljes belső felújítása, és a bérmálási szentmise keretében Kerekes László segédpüspök megáldotta, és kérték az immár belsőlegesen megújult templomra az Isten áldását. A templom felújítását a magyar és román kormány, Hargita megye tanácsa, a helyi önkormányzat, közbirtokosság, több lövétei és lövétéről elszármazott vállalkozó és a kedves hívek támogatták. 2023-ban az ablakokat színes vitráliákra cserélték. A vitráliákon az Árpádházi szentjeit láthatjuk. A lövétei kisboldogasszony plébánia a székelyudvarhelyi főesperesi kerülethez tartozik, a lövétei egyházközség templom búcsúját szeptember 8-án tartják, örökös szentségimádási nap március 28. A műsor a lövétei katolikus templom honlapjáról vett értékes információk alapján készült, megköszönve hallgatóink figyelmét, búcsúzik önöktől Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói stúdiójából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves Erdélyi Mária Rádió hallgatókat a székelyudvarhelyi stúdióból. A mikrofonnál Májai Erzsébet, technikai munkatársam Józsa Ferenc. A következő percekben fogadjuk az önök ima kéréseit, ima szándékait. Hívhatnak a megszokott telefonszámokon a 0259-420-555, vagy a 0359-420-555-ön. SMS-ben is megfogalmazhatják ima kérésüket, és elküldhetik a 0758-420-555-ös telefonszámra. És az általános ima szándékba adjunk hálát a mindenható atyának és a boldogságos Szűz Máriának. A kapott kegyelmekért kérjük a mindenható atyát továbbra is életünkre, családjainkra. Adjon az Úr világbékét, családi békét. Imádkozzunk a betegekért, az őket ápolókért, az utolévőkért, a diákokért, a vakációzó, illetve szabadságukat töltő tanügyi káderekért imádkozzunk, minden embertársunkért, mindazokért, akik támogatják a Mária Rádiót, akár anyagilag, akár imáikkal megköszönjük, imával köszönjük meg nekik. Imádkozzunk minden embertársunkért, anyaszentegyházunkért, a betegekért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, és minden embertársunkért. Üzenet érkezett. Önökkel imádkozva kérem a közös imát unokám sikeres vizsgájáért és Sanyika gyógyulásáért, írja nagymama. Köszönöm. Eszter Rózsa Püzért, testi-lelki gyógyulásomért, a gondjaink megoldásáért ajánlom fel. A lelkem tisztulásáért, bűneink bocsánatáért, becsületem visszanyerésért, oltalomért kérem az imát. Köszönöm is telefonálót. Köszöntök nagy szeretettel. Halló!
1: Halló!
0: Hallgatjuk ön.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké dicsértessék.
1: Azt a Szent Rózsa Füzét, és az egész heti Szent Misét. Tehát szeretném ajánlani a drága fiam jó eredményeké, hogy a drága jó Isten adja, hogy jók legyenek. Adjon neki erőt, segítséget, szerencsét a családjával együtt. Továbbá szeretném ajánlani a leányom egészségét. Adjon nekik és a családjával együtt erőt, egészséget, egyetértés, békességet, türelmet. Továbbá szeretném ajánlani a külföldön dolgozó unokájaimért, hogy a Jóisten őrezze meg őket minden bajtól, halottjaimé, a háború megszűnési, a drága testvéreimé, az összesé, mindenki, maguké. Már maguk nekünk főleg, az egyvezetnek egy fénysugar a lelkünkbe, a lelki atya, aki a most felszentelt kicsi papok, mindenki. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindenki emben imádkozzunk együtt. A ma elhangzó imákat kérem a fiam és családja gyógyulásáért. A Jóisten és a Szűzanya segítő kegyelmét könyörüljön rajtuk, a világ gyógyulásáért, békességért, a gonosz távozásáért. Isten fizesse. A ma elhangzó imákat felajánlom a távolban dolgozó családtagjaimért. A Jóisten és a Szűzanya vigyázzon rájuk, segítse munkájukba egészséget, békességet az egész családnak, anyagi gondjaink megjavulásáért, a gonosz távozásáért családunkból. Isten fizesse. A férjem lába gyógyulásáért és az összes betegségből való gyógyulásért kérem a Szűzanya segítő kegyelmét. Köszönöm. Eszter Rózsa Füzért felajánlom a barátnőm gyógyulásáért, Kéri barátja és a Mária Rádióért, és abban dolgozókért, az újonnan felszentelt papokért, kántorokért. Hallgassa meg a Jóisten! A mai imákat felajánlom édesanyám lelki üdvért, a család többi halottaiért. Adjon a Jóisten örök nyugodalmat nekik, Isten fizesse, hidegségről egy hallgató. A mai elhangzó imákat kérem a fiam és a család gyógyulásáért, a Jóisten és a szűzanya segítő kegyelmét. Könyörüljön rajtuk a világ gyógyulásáért, békességért, a gonosz távozásáért. Köszönöm.

Felajánlom a rózsafüzért hálából a kapott kegyelmekért, a világ békért, a családom egészségért, anyagi gondjaink megoldásáért, a halottaim lelki üdvéért és egy fontos szándékért. Köszönöm szépen!

0: Halló, nagy szeretettel köszöntjük.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: A mai rózsaszűzést felajánlom a családomért, a betegekért, a rokonokért, a szomszédokért, a Mária rádió dolgozóiért és hallgatóiért, a Tilla fiam gyógyulásáért, és egy barátnőm családjáért, anyagi gondunk megoldásáért, és az összes elhunyt rokonaimért. Péter Hajnal voltam Szentegyházáról. Dicsőtessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, hallgassa meg a Jóisten kérésünket. Felajánlom a rózsafüzért a fiam sikeres egyetemi vizsgájáért. Hálából a sok áldásért, a kegyelemért felajánlom a rózsafüzért, önökkel együtt imádkozom. Áldott napot kívánva! A felsorolt szándékokért, az én szándékaimért ajánlom a rózsafüzért. Köszönöm! A mai összes imát felajánlom a családom egészségért, a bűnösök megtérésért, Isten fizesse, és telefonálót köszöntünk nagy szeretettel. Haló?
1: Dicsértessék az Úr Jézus.
0: Mindörökké, amen.
1: Hálát szeretnék adni a boldogságot, üzanyának, hogy szombaton átudtam menni a ma édesanyának a lábaihoz, meg tudtam panaszkodni, mert ő meg nem hallgat embernek. Imádkozunk együtt egymásért, minden nap dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, imádkozzunk bizalommal. A férjem lába gyógyulásáért, az összes betegségből való gyógyulásért kérem a szűzanya segítő kegyelmét. A Szent Rózsafüzért felajánlom a fiamért céljai megvalósításáért, anyagi áldásért a munkájára. Köszönöm. A Szent Rózsafüzért felajánlom a fiamért. Felajánlom a nap minden imádságát gyermekeimért, aki műtét előtt áll. Hatalmas Isten, légy oltalmas, irgalmas, óvd meg minden bajtól. Gyógyítsd meg a testét és a lelkét. Oltalmazd meg bajtól, veszedelemtől. Isten fizesse és telefonálod. Köszöntök nagy szeretettel.
2: Imagyi még.
0: Halló.
3: Dicsertessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörök kellene.
3: Ezt a Szent Rózsafüzért elajánlom önökért, a Mária rádió dolgozójaért, a Szent családért, hogy a Jóisten mindig segítsen, legyen bennünk. Van egy húgom, aki ágyba fekvő, felajánlom a Jóisten adja neki minden napjához erőt. Felajánlom magamért, minden családba békéért, a gonosz távozásáért, érőkéért, holtakért, tápáért, papokért, háború megszűnéséért, és az én egészségemért. Dicsertessék az Úr Jézus Krisztus, Isten fizesse meghallgatásomat, Isten legyen önökkel a boldogságos szüzanya. Köszönöm szépen.
0: Köszönjük, hogy hívott, imádkozzunk együtt. Imádkozunk édesapám lelki üdvét, aki a székelyvarsági temetőben nyugszik. Az imákat felajánlom Fülöp születésnapján, a Jóisten és a szűzanya áldása segítő kegyelme kegyelmébe boldog születésnapot, Isten fizesse. A mai imákat felajánlom édesanyám lelki üdvéért, a család többi halottaiért, adjon a Jóisten örök nyugodalmat nekik, Isten fizesse. És telefonálót köszöntünk nagy szeretettel. Haló!
4: Haló!
0: Hallgatjuk önt, megkérjük nagyon szépen. A rádiókészüléket tessék szíves lehalkítani, mert nagyon visszhangzik, így nem halljuk egymást. Köszönöm.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindenki emme.
4: Ezt a Szent Rózsafüzért, az egész heti imákot, miséket felajánlom László Jánosét és feleségé László Ágnesé, ki a Mária Rádióban, Székelyudvari Mária Rádiójában dolgozott. Adjon az Isten örök nyugodalmat neki is, a családjának vigasztalást.
0: Imádkozunk bizalommal.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, imádkozzunk együtt ezen halottakért és minden meghalt testvérünkért. Ezt a rózsafüzért fel szeretném ajánlani a gyermekeimnek, hogy jók legyenek a vizsga eredményeik és a családomért. Köszönöm szépen, írja egy édesanya. Ezt a rózsafüzért felajánlom, hogy legyen szeretet és béke a családunkba, szüleink nyugalmáért, Jézuson bízom benned, és telefonálót köszöntök nagy szeretettel.
2: Dicsőtessék
5: a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké
2: elme. Nem mondta.
5: A mai Szent Márkot felszeretném ajánlani önökért. A halottaimért, a családomért, Regina néni, András és Lacika, amint emlékező gyógyulásáért, világbékért. Köszönöm szépen, dicsőtessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké elme, imádkozzunk együtt. A rózsafüzét felajánlom hálából a szűzanyának és ő szent fiának. Eddig kapott kegyelemért, a családomért, a daganatos betegekért, halottaim lelki üdvért és egy fontos szándékért. Köszönöm szépen, írja Katil. A heti imákat és szentmiséket, rózsafüzéreket felajánlom hálából Lőrinc Anna, Gabi, Ferenc, Ágnes testvérek lelki üdvékért. A Jóisten nyugtassa son titeket, az anyafölben nyugodjatok békében, Jézus Mária szent nevében. Amen. Imádkozzunk együtt. Bocsánat, itt nem Lőrinc Annáról van szó, hanem Lőrinc és Anna. Telefonálót köszöntök nagy szeretettel.
5: Nagy szeretettel. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
5: Azt a rózsafűzét felajánlom a nővéreknek is, az ápolóknak, és az egész nővéreknek, és Tőgyesbe és a testvéreimnek. Akkor felajánlom a háború megszörülését, és a bácsikét, hogy imádkozzunk. A papukét, és a pápákét imádkozzunk együtt. És a férjemnek, és magamnak, és minden. Minden Mária Rádió tagjának.
0: Hallgassa meg a Jószát. Imádkozzunk együtt. Ezt a rózsafűzért felajánlom. Ellenségeimért, az irigy és a rossz akaratú emberekért. Isten fizesse. Én is felajánlom az egész napi rózsafűzért a szűzanyának. Tiszteletére kérem a Jóisten áldását magyar nemzetre, is kérjük, hogy a szent lelket adjon mindenkinek, alázatosságot a szívében, és köszönöm a szűzanyának, szent fiának, Jézusnak a sok kegyelmet, amit megad minden nap. Köszönöm Jézusom, bízom benned, és telefonálót köszöntünk nagy szeretettel. Haló?
6: Halló, Mária Rádió, tisztelt a Jézus.
0: Mindenki emel.
6: A rózsafüzét szeretnék felejteni a családomért, az egészségemért, hogy mit éppen túl vagyok, és hogy gyógyulásomért, és a világ békéjét, a Mária Rádió hallgatói és a dolgozókét.
0: Maradjon velünk az imában is, imádkozzunk együtt, mindörökké, amen. Ennyi fért az ima szándékba, maradjanak velünk, imádkozzuk együtt az örvendetes rózsafűzért. Dicsertessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Szeretettel meghívjuk a kedves Mária Rádió hallgatókat, hogy imádkozzák velünk együtt a rózsafüzért, mindazon szándékokért, amelyek szívünk mélyén fogalmazódott meg. A rózsafüzér előimádkozói a Nyikó Malomfalvi, rózsafüzér társulat tagjai.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennyben, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakot. Hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket
1: add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.

üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mihednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és a válunk koráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökre, amen.
0: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mélybe a lelkeket,
2: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss
1: meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te ország,

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.

0: teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedbe hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.

üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.

Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most is, mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől,
1: vigyázz meg a lelkeket,
2: különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmára.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne légy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszony.

0: Teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.

0: teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
1: Asszony!

0: Teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Ciza világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Ciza világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja.

0: Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.

0: Uraján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Az

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek
0: imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől,
1: vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
1: Asszony.

0: Teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz

0: Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: szétdonjó, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűza templomba bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűza templomba bemutattál.
0: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek.

gyermekeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűza templomba megtaláltál.
1: Asszonyunk, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óra eljön. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűza templomba megtaláltál.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba megtalál.

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyunk, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtalált.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.

0: Légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentsz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel

0: az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűza templomba megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűza templomba megtaláltál.
1: Asszonyunk.

0: dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Ó Mária, édesanyánk, eljött már a te órád, csak egy szót szó.

0: boldogságos szűzanyánk. Amen. Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk a Krisztus dicséreteinek.
0: Könyörögjünk, szentséges szűz Isten Anyja Mária, fogadd kegyesen áltatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Légy hatalmas pártfogásodba és támogass áldásoddal, hogy a szent olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Rózsa Füzér királynője,
1: könyörögj érettünk.
0: Béke királynője,
1: könyörögj érettünk.
0: Csíksomjói segítő szűz,
1: könyörögj érettünk.
0: Mária Rádió királynője,
1: könyörögj érettünk.
0: Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Uram, irgalmaz!
1: Krisztus kegyelmez!
0: Uram, irgalmaz!
1: Krisztus,
0: hallgass
1: minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!

0: Szent háromság, egy Isten, Krisztus vére az örök atya egyszülött fiának vére, üdvözíts minket, Krisztus vére az Isten megtestesült igéjének vére,
1: üdvözíts minket,
0: Krisztus vére az új és örök szövetség vére,
1: üdvözíts minket,
0: Krisztus vére, ha haláltusában

0: Krisztus vére a tövis koronától kicsordult vér.
1: Üdvözíts minket!
0: Krisztus vére a keresztván kiontott vér.
1: Üdvözíts minket!
0: Krisztus vére üdvös.

0: Krisztus vére az oltári szentségben a lelkek itara és megtisztulása, üdvözíts minket. Krisztus vére az irgalmasság folyama, üdvözíts minket. Krisztus vére a gonosz lelkek legyőzője, üdvözíts minket. Krisztus vére a vértanúk erőssége, üdvözíts minket. Krisztus vére a hitvallók szilárdsága,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére szüzeket termő vér,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére a veszélyben forgók támasza,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére a szenvedők enyhülése,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére a sírásban vigasztalásunk,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére a bűnbánók reménysége,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére a haldoklók megnyugvása,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére a szívek békéje és gyönyörűsége,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére az örök élet záloga,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére a tisztító helyen szenvedők lelkek szabadítója,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére minden dicsőségre és magasztalásra legméltó vér, üdvözíts minket. Megváltottál minket, Uram, szentséges véreddel, és Istenünk országává tettél bennünket. Könyörögjünk, mindenható örök Isten, ki egyszülött fiadat a világ megváltójával rendeltet, és vére által megengesztelődni akartál, engedd kérünk üdvösségünk árát úgy tisztelnünk, és annak erejével az élet bajaiba úgy nyerjünk oltalmat a földön, hogy örökké tartó gyümölcseinknek örvendhessünk az égben, Krisztus a mi urunk által. Amen. Szüsszülője.

és nehogy elveszni, hiszen bír segíteni, ó hatalmas, akarsz is segíteni, ó irgalmas, kell is segítened, ó hűséges, fogsz is segíteni, ó kegyelmes. Anyám, te vagy a kegyelmek anyja, szomorúak, vigasztalak.

életben, biztosan állítom életben sorálban, Mária mindig segít minden borsúrsból, azért hiszem, s meghalok ezen hitemben, hogy veled leszek jó anyám fenn az égben.

sorsban, tiéd küzdve, szenvedve, tiéd most és örökre, szüsszülője Istennek, engedd, hogy tiéd legyek, amen. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas tűzanya!

0: Anya nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó, irgalmas szűzanya, amen. Uram, hallgass meg könyörgéseinket,
1: és a mi kiáltásaink jussanak előtte.
0: Minden meghalt hívő lelke Isten irgalmából békességben nyugodjék, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

Megköszönjük a kedves hallgatóknak, hogy bekapcsolódtak a rózsafüzér imádkozásába, és közösen kérhettük a mindenható atyát és a boldogságos Szűz Máriát az elkövetkezendő hétre is. A rózsafüzér előimádkozói a Nyikó Malomfalvi Egyházközség rózsafüzér társulat tagjai voltak, akiknek ezúton is megköszönjük az imaszolgálatot és a gyönyörű éneket. Elköszönök a kedves hallgatóktól, kívánok Isten áldását egész hétre a kedves hallgatóknak. Áldott szép hetet! Májai Erzsébetet hallották, technikai munkatársam József Ferenc. Dicsertessék az Úr Jézus Krisztus!

Az adakozás szolgálat. Szolgálni és adni ugyanaz. Mindkettő a szeretet megnyilvánulása. Szolgálat és adakozás nélkül nem is lehet szeretni. Az adakozásod Isten felé való hálához vezet.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a mai műsorunkban, Jézus szíve tisztelete műsorunkban. Tibor atya köszönti önöket, és tovább megyünk egy picit, és megnézzük a bölcsesség könyvében az oltári szentségre alkalmazott szavai, például, hogy égi kenyér ez is, mely telve van minden édességgel, ezt alkalmazhatjuk Jézus szentsége szívére is. Miként a puszta mannája és az oltári szentségi manna, úgy a Jézus szíve tisztelet is mennyei eledelt nyújt, amely minden lelket csodálatosan táplál. Bármi legyen a lélek szükséglete, helyzete és sajátos vonzalma. A Jézus szíve tisztelet kapcsolatban van Urunk minden titkával és állapotával. És mindennek a magyarázatát ebben az egy szóban adja: szeretet. Amint a hívek ebben a tiszteletben a bizalom és az erényre való felbuzdulás minden indítékát találják, úgy a papok a papi élet eszményét és kegyelmi forrását fedezik fel benne. Ennek a tiszteletnek első alakjában a Jézus szíve képe még nem szerepelt, és a hívek Urunk gondolatairól, érzelmeiről, belső cselekedeteiről elmélkedtek. Az egyházatyák iratai és a liturgia elmélkedéseinket Krisztus belső élete felé irányították. Jézus szívében Isten iránt tartozó legfőbb kötelességeink szervét, a közbenjárónk és főpapunk szívét, a Szent Háromság iránt kifejezett tiszteletünk eszközét látták. A vele való szoros kapcsolat már akkor a legjobb eszköz volt kötelességeink tökéletes teljesítésére, amit a Szentmise kánonjának a következő szavai is kifejeznek. Ő általa, ő vele és ő benne. Tiéd minden dicsőség. Tehát ő általa, az Úr Jézus, a mi közbenjárónk és főpapunk, elsősorban szent szíve által, amelynek egész élete abban merül ki, hogy nevünkben az Atya iránt tartozó kötelességeket teljesíti. Mivel összes cselekedetei szívéből származnak és szeretetétől nyernek indítást, azért van minden üdvözítő művének oly nagy értéke Atya előtt. Ő vele, az Úr Jézus a mi testvérünk és oltalmazunk, és amikor Istenhez imádságokat küldünk, szavunkat, sóhajunkat és panaszunkat, testvérünk ezerszer szerető szívének szavával, sóhajával és panaszával egyesítjük. Vele ejtjük ki ezt a szeretet kiáltást, hogy mi atyánk. Szívünknek tehát el kell veszni az ő szívében, hogy Istennek minden kötelességünket és tiszteletünket leróljuk. És ő benne, benne felajánljuk imáinkat és cselekedeteinket. És e tekintetben nem csak nekünk, hanem minden hívőnek része van az ő papságában. A menny, a föld és a tisztítóhely összes szentjeinek és az összes keresztényeknek csak egy szívük van az Úrban, egy papi szívük, amely Istennek dicséretet, szeretetet és áldozatot ajánl fel. Minden tisztelet és dicsőség, amelyet Isten tőlünk kaphat, csak közbenjárónk és főpapunk Jézus szíve által juthat hozzá. Minden más semmi Isten előtt. És ezt a tanítást a két nagy szeráfi lélek, Szent Gertrúd és Szent Mechtild foglalta egybe. Nagy lendületet adtak neki a francia oratóriánusok, Olivier, ugye a szulpiciánusok alapítója, irataiban, főképpen Urunk papságáról és benső életéről szóló officiumaiban részletesen megfogalmazta. Olivierről hallottunk a József az Atyárnyékában című műsorunkban is. Eudes Szent János szintén egy lépéssel tovább ment, világosabban felfedezte a forrást, és látta, hogy minden Jézus szívéből jött. Ő kezdte ajánlani a szent szív képének a tiszteletét. A
Paraile Moniali jelenések óta Jézus szent szíve nem csupán eszköz az Isten iránt tartozó kötelességeink teljesítésére, hanem tiszteletünk és szeretetünk tárgya, és ő maga fogadja hódolatunkat. Ezt kérte Urunk Alakok Szent Margittól, és ő mintegy lefátyolozza istenségének fényességét az emberek előtt, széttárt szívének a kedvességével. A megváltás művét ezekben a szavakban adja, íme a szív, mely az embereket annyira szerette, és azt kéri, hogy szeretetét szeretettel viszonozzuk. De mindeddig nem került előtérbe Jézus szívének papi jellege. Mennyire szeretett minket ez a szív, amikor feláldozta magát érettünk. A jó mester tehát az ő papi és áldozati szívét mutatja be az atyának, amely szív, bebizonyította szeretetét, amikor a kereszt oltárán feláldozta magát. Elénk állítja testi szívét, mint az ő szeretetének jelképét. Kéri, hogy tiszteljük ezt a jelképet, de főképpen magát, az ő szeretetét, azt az áldozatos szeretetet, amelyet a lándzsa és a tövisek jelképeznek. Urunk az ő szeretetét és áldozatát egyszerre előtérbe helyezi, amikor azt mondja, íme a szív, mely annyira szerette az embereket, hogy semmit sem kímélt, csak hogy megváltsa őket. A szeretetének nagy megnyilatkozásai, a megtestesülés, a kínszenvedés és az oltári szentség hatalmas papi cselekmények és ugyanazon áldozat különböző fázisai. Egész élete megalázó megtestesülésétől kereszthaláláig imádás és szeretet volt. Megtaláljuk életében a szenvedés által való külső feláldoztatást, a szegénységet, a külső és belső megaláztatást, amelyeket a szeretet és imádás fűz egybe. Az imádás pedig az áldozat első célja. Ez oltári szentségi életének is az első felvonása. Jézus szívének minden dobbanásával hálát adott atyának. Az evangéliumok gyakran emlegetik, hogy hálát adott. A hálaadás az áldozat másik célja. Az oltár áldozat, a szentmise különösen hála áldozat, amelyet neve is az eukarisztia kifejez. Az üdvözítő életét papi imája is lelkesítette. Éjjel-nappal könyörgött érettünk. Azért élt, hogy imádkozzék, és állandóan azt folytatja most is. Ez az áldozat harmadik célja. Jézus szívét ezen kívül egész élete alatt, és az oltári szentségben is az engesztelés érzelme hatotta és hatja át. Erre tér gyakran vissza Alakok Szent Margitnak adott kinyilatkoztatásaiban. Egyébként az engesztelés a szeretetből és a hálából fakad, mint a gyümölcs a virágból. Jézus szíve engesztelésünk példaképe. Az engesztelés az áldozat negyedik célja. Jézus szíve tehát mindenek fölött papi szív, és illő, hogy a papok ebben a tekintetben tiszteljék. Nekünk, papoknak legyen Jézus szíve tiszteletének a tárgya, Jézusnak, a papnak és áldozatnak a szíve, amelyet a húsvéti időszak himnusza is olyan hűen lefest. Tehát igen, Jézus szeretetének, szent szívének kimárképpen papi jellege van. Egy rövid dal után folytatjuk, kedves hallgatók, maradjanak továbbra is velünk.

kedves Máre Rádió hallgatók, igen, Jézus szeretetének, szent szívének kiváltképpen papi jellege van. Feláldozza magát, és feláldozza azt a testet, amelyet éltet. Ez a papi és áldozati élet Urunk egész életének összes belső és külső cselekedeteinek az összfoglalata. A megtestesülés, kínszenvedés és oltári szentség három hatalmas szeretet ebből az óceánból indul ki és ide tér vissza, miután a világot éltető és üdvözítő áldásával keresztül szelte. Jézusnak, a papnak és szeretet áldozatnak a szíve magába zárja az üdvösség minden titkát. Isten minden jó téteményét, a kegyelem és gazdagságát. Mi nem tartozunk egy Jézus szívét ebből a szemszögből szemlélni. Ebben áll a pap igazi Jézus szíve tisztelete. Jézus papi szívének az iskolájában tanuljuk meg az igazi és szent papi élettudományát. Tehát nézzük meg picit, szemléljük ezt a papi szívet. Tanulmányozzuk a gondolatait, hallgassuk a dobogását, elmélkedjünk a szeretetéről, és ő megmondja majd nekünk a pap összes erényeit, kötelességeit, egész életét és tökéletességét. Biztosak vagyunk benne, hogy Jézus papi szívével kapcsolatban minden pap jobbá lesz, mint amilyen előbb volt. Kedves Mária Rádió hallgatók, nézzük meg a következőkben. Jézus papságának eredete az atya keblében, elmélkedjünk egy picit erről, Jézus Krisztus papságáról. Az ige az atya örök dicsősége. És amikor dicsőséget és szeretetet nyújt atyának, akkor nem gyakorol-e vele szemben bizonyos papi cselekményt? Mondhatjuk, hogy az ige a Szent Háromság benső és folytonos életében az atya örök papja. Ő a papság legmagasztosabb típusa. Tehát a fiú az atya örök dicsősége. Amidőn a fiú az atyának dicsőséget szerez, ebben örömét találja, és az atya iránt szeretett cselekvést fejt ki. Az örök papság ténykedését végzi. Mi más a pap, ha nem Isten dicsőségének szolgálja? Igaz, hogy ezeket a szavakat az apostol az emberiség bukása után megalapított papságról, a közvetítő és engesztelő papságról mondja, amely feltételezi, hogy hordozója szükségszerűen alantasabb helyzetben legyen Istennel szemben, aki hódolatát fogadja. De ha már ebben az alantasabb szolgálatban az Istennek adott lényegtelen dicséret papi cselekmény, mennyivel inkább papi működés, a fiú szeretet élete, amellyel atyának lényeges és örök dicsőségére van. Jeruzsálemi Szent Cirill mondja, Krisztus szuverén pap. Változhatatlan papságot birtokol, amely nem kezdődött az idővel. Nem kapta azt test szerint való utódlással, nem kenték fel jelképes olajjal, de pappá tette őt maga az atya öröktől fogva. Mégis megismételjük, hogy az igében nincs az a sajátos értelemben vett papság, amely valóságos alárendeltséget feltételez. De az egyházatyákkal mondhatjuk, hogy az atyának a fiú által történő dicsőítése a papság legfőbb jelképe. Az ige papságát isteni szívével gyakorolja. Az ige ezt a folytonos dicsőítést, ezt a végtelen dicséretet, az atyához egyedül méltó szeretetet szívével gyakorolja. A Szentírás sok helyen beszél Isten szívéről. A Királyok könyvében Isten kijelenti Salamonnak, hogy szíve mindig szeretettel övezi Jeruzsálem templomát. Gyakran beszél az Úr a szíve szerint való emberről. Eudes Szent János, Mária csodálatos szívéről szóló gyönyörű könyvében többek között
így ír Jézus isteni szívéről, idézem, üdvözítőnk öröktől fogva bírja isteni szívét, atya imádandó keblében. Szív és egy szeretet atya szívével és szeretetével, és ezzel a szívvel és szeretettel a Szentlélek származtatója. Istenben tehát a három isteni személy lényegi közös szeretetét és az atya és a fiú személyes szeretetét különböztetjük meg, amely a Szentlélek eredője. Több egyházatja, így különösen a csodatévő Szent Gergely, alexandriai Szent Ciril, Szent Ambrus, a fiúnak atya iránt kifejezett dicséretét és szeretetét papi ténykedéshez hasonlítják. Tomászin, a De l'Incarnation 10. pontjában ezt a következtetést vonja le, idézem, kétféle papságot kell megkülönböztetni. Az elsőt csak alázatosságban és szolgaságban gyakorolják, míg a másik felséges és felette van minden megalázásnak. A fiú ez utóbbit gyakorolhatta öröktől fogva atyával szemben. Itt Isten ad tiszteletet Istennek, a mindenható nyújt hódolatot a mindenhatónak. Természetesen ez a nagyszerű dicsőséges papság, amely csak nagyság és felség, nincs ellentétben az ige méltóságával. És ezért a szentatyák nem riadnak vissza attól, hogy ezt neki tulajdonítsák. Az ige papsága az üdvözítőtől és az egyház szolgáitól gyakorolt papság példaképe. Imádom az atyát, az első főpapot felmérhetetlen titkában, amelyben a hozzá egyedül méltó dicsőséget adja önmagának fia által. Imádom a fiút, ki boldog, hogy ő lehet ez a dicséret dicsőség, és azt, mint papi felajánlást mutathatja be atyának. Igen, ezekben a magasságokban kell keresnünk papságunk eszményét és példaképét. Maga a Szentírás ad erre felhatalmazást. A bölcsesség, aki maga az ige, aki ékes nyelvezettel nyilvánítja ki előttünk örök életét, eredetét. Én a fölségesnek szájából származtam, elsőszülött vagyok minden teremtmény előtt, és mind az örökké valóságig meg nem szűnök, és a szent lakhelyen szolgáltam előtte. Cornelius Lapid mondja, a bölcsesség papnak és Isten szolgájának van nevezve, ő őrzi szent titkait és szent áldozatot mutat be neki. Ó Krisztus papja, borulj le eszményed és mintaképet az ige szíve előtt, aki atyának öröktől fogva végtelen dicséret és szeretet áldozatát ajánlja fel. Kedves Mária Rádió hallgatók, a következő műsorunkban elmélkedni fogunk Jézusnak a papi hivatásáról. Mert picit furán hangzik ez, de ez így van. Mert az atya elküldi a fiát, Jézust erre a földre, hogy papja legyen. Egy érdekes elmélkedés lesz, maradjanak továbbra is velünk a Mária Rádióval. Tibor atyát hallották, dicsért.

Dicsőség Jézus Krisztusnak! Dicsőség mindörökké! Sok-sok szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió kedvelőt innen a Szatmár Németi stúdióból. Ebben a nagy forróságban jól esik a hűsítő levegő. Sokan maximumra tekerik a légkondit, árnyékba vonulnak, a ház hűvösebb zugába. Vagy talán munka közben, vezetés alatt hallgatják görög katolikus félóránkat. Visszajelzésekből tudom, és hálás is vagyok érte, hogy sokan kapcsolódnak be ilyenkor a Mária Rádió adásba bizánci lelkiséget, görög katolikus, keleti tartalommal gazdagított katolikus műsort hallgatva. Most ne a légkondicionálót, hanem a rádiót tekerjük egy kicsivel hangosabbra. Az elmúlt héten Szent Péter és Szent Pál főapostolok ünnepe volt. Az ünnepet Böjt előzte meg, és annak kezdetén beszéltem annak lényegéről, fontosságáról, valamint közel volt az apostol fejedelmek Böjtjének kezdetéhez a romániai görög-katolikus vértanú püspökök emléknapja. Róluk is ejtettem néhány szót, de hogy jön ez most ide? Történetesen Péter Pálkor ismét csak előkerült az ő személyük. Ugyanis az ünnep előesti vecsernyéjén, amikor mi görög katolikusok lítiát is végzünk, nagy méltóságú és főtisztelendő Vasile Bizau megyés püspökünk megszentelte és megáldotta a szatmárnémeti Szent Miklós templom új triptihonját, ami pont a hét romániai görög-katolikus vértanú püspököt ábrázolja. Erről szeretnék most néhány fontos tudnivalót megosztani a kedves hallgatókkal. Először is azok kedvéért, akik nem napra készek a görög-katolikus egyházban használatos, első hallásra furcsának tűnő megnevezésekkel, engedjék meg, hogy egy-két mondatban azok jelentését is ide csatoljam. Az előbb említettem a lítia szót. A lítia a bizánci rítusú, azaz nálunk a görög-katolikus egyházban is nagyobb ünnepeken végzett szertartás. Énekversekből és ekténiákból, könyörgésekből áll. Kenyér, bor, búza és olaj áldása követi. A lítia elnevezés a lité, azaz nyilvános könyörgés szóból ered. A triptihon pedig egy középső és két arra szájszerűen rácsukódó táblából álló középkori oltárdíszítő forma. Szárnyas oltárnak is nevezik. Tri, azaz három. Ténylegesen három részből álló táblára festett ikon, amelyet két oldalán felényivel kevesebb szárnyak határolnak. A két ki- és bezárható szárnyakkal ellátott talapzaton álló és rendesen fafaragványú párkánnyal koronázott oltárszekrény hasonlít egy kitárt ablakhoz. S helyén való is ez, hisz az ikon a bizánci és benne a görög-katolikus hagyományban nem csupán egy vallásos témájú festmény, hanem az Istennel és a szentekkel való kapcsolat eszköze. A leggyakrabban használt teológiai kifejezés szerint az ikon ablaka mennyország.

kívánt állítani az édesapját szentelő püspökének, s így a szárnyas oltár helye első perctől kezdve megvolt. Belépve a szatmárnémeti Szent Miklós görög katolikus templomba, megállunk az ikonosztáz előtt. Jobbra találjuk a püspöki trónt, keleti oldal lévén a bizánci egyház szentjei ragyognak ránk az üvegablakok fényében. A püspöki trón és az oltár között középen évekig látható volt egy elképzelés, egy terv, amin a készülőben lévő triptikon főszereplői, azok arcképei, életükről szóló leírás volt látható. Időközben Rómából csonterekéket is kapott a templom, már csak arra volt szükség, hogy a festő megfesse az ikonokat. Az asztalos pedig elkészítse a keretet. A művészi alkotásban a csonterekék még meghatározóbbá teszik a főpásztorok jelenlétét a templomban, jelezve, hogy ők nem csak földi életükben, de a mennyei dicsőségben is hathatós gondoskodással vannak a küzdő egyház iránt. A triptikon szerzője Maklári Teréz, aki ikonfestészettel, szobrászattal és saját tematikájú festmények készítésével foglalkozik. Egyházi művei megtalálhatóak Amerikában, a Vatikánban, Rómában, Németországban, Közel-Keleten és Magyarországon számos szárnyas oltárt és több ikonosztázt készített. A szatmárnémeti Szent Miklós templomban található nagypeleskei istenszülő ikon méretarányos másolatát is ő készítette, de néhai férje Maklári Zsolt is festett ugyancsak ennek a templomnak, a faltfestmény ikonjait, valamint a püspöki trón felett látható Krisztus ikont. Újabb kérdés volt, hogy milyen attribútumok kerüljenek az ikonokra. Ismét egy idegen szó, attribútum. Az ikonográfiában jelképes, illetve jelvényszerű tárgyat jelent, mely az ábrázolt személy teszi felismerhetővé. Ez a szimbólum többnyire az ábrázolt személy kezében, oldalán van, s mindig életének egy fontos eseményére, illetve vértanúságára utal. Gondoljunk csak a kulcsokra Szent Péter kezében, vagy a fordított keresztre, aztán a kardra Szent Pál apostolnál, és még sorolhatnánk. Amikor a püspökök ikonjainak megfestése elkezdődött, kifejezetten kértem, hogy ne csak a pásztorbot és a püspöki kereszt kerüljön a kezükbe. A dicsfény glóriájuk fölé írt nevek lehet, hogy idővel elkopnak, vagy a gyermekek, ha rátekintenek, nem biztos, hogy el tudják olvasni. Sokkal egyszerűbb, ha valamilyen személyeset fest oda a művésznő. Így kerültek a következő jelképek, attribútumok ezekre az ikonokra. Ferenc pápa romániai látogatása alkalmával Balázsfalván használt egy trónt, amely a szigeti és a szamosújvári börtönök faszerkezetéből és vasrácsaiból származó anyagokból készült. Ez ihlette a Tit Liviu Kinezu püspök ikonján látható rácsokat. A kehely és az evangéliumos könyv azokat a liturgikus tárgyakat jelképezik, melyeket Frenciu püspök letartóztatásakor rejtett el egy papnak a felesége, majd 48 év múlva kerültek ismét elő. A tövis koszorú a vértanúk hősiességét jelzi, a dicsőség hervadhatatlan győzelmi koronáját, amit jutalmul Krisztustól kapnak az arra méltók. A püspökbot és a dikérion, azaz kétágú gyertyatartó, főpásztori jelvények. Ruszu püspök, a központi ikonon látható főpásztor, kezében a díszes doboz azt az ajándékot szimbolizálja,
melyben a szamosújvári

Árdombon található mártír temetőből származó földet ajándékozta a máramarosi püspökség a pápának. Alexandru Rusu, vagy Rusu Sándor több okból is a középső ikon résztvevője. Az emléknap kapcsán már pár gondolat erejéig megemlítettem röviden, hogy ki is volt ő. Most nem ismétlem magam, csak annyit ragadnék ki, hogy 1930-ban a máramarosi egyházmegye püspöke lett, többet magával a szatmárnémeti Szent Miklós templomot is ebbe az egyházmegyébe sorolták, azóta is adminisztratíve ide tartozik. Megvan tehát az első kapcsolat, amiért ő látható középen. Aztán a hét püspök közül hárman a budapesti központi szemináriumban tanultak, ahol Rusu Sándor, a papok nősülése a görög katolikus román egyházban történeti fejlődés és tételes jog című értekezéssel doktori fokozatot is szerzett magyar nyelven. Itt egy újabb kapcsolódási pont a Romániában élő magyar nyelvű görög katolikusok és a magyarul is tanuló püspökök között. Harmadikként pedig a már fentebb említett összefüggés, hogy nagyapám szentelő püspökének is emléket állítva került a központi helyre. Az ikont erekje is gazdagítja. Joan Balán, Vasile Aftenie és Júliu Hosszú vértanú püspökök csonterekjéje. Azért csak ők hárman, mivel az ő csontjaikkal kapcsolatban sikerült csak 100%-os bizonyítékot nyerni azok hitelességéről. A szentelés magasztos alkalmát kihasználva bátorkodtam megemlékezni magam is egy személyemet érintő fontos eseményről, amikor erre az ünnepre időzítettem egy plusz hálaadást. 25 éves papi szolgálatom emlékére Istennek hálát adva köszöntem meg egy ezüst vecsernyével, hogy az Úr szőlőjében dolgozhatok. Püspökatyák, papok, hívek, család együtt ünnepelt. Engedjék meg, hogy ezúton is köszönetet mondjak mindazoknak, akik imádkoztak, és ezután is imádkoznak értem, akikkel együtt ünnepeltünk. Műsorunk második felében a Szent Anna kilencedről szeretnék pár gondolatot megosztani a kedves Mária rádió hallgatókkal. Bár sem nem görög katolikus hagyomány, nem is bizánci örökség, és semmi sem fűződik ehhez az áltatossághoz görög katolikus viszonylatból, mégis a nagypeleskei híveknek nagyon is fontos szentje, Szent Anna, az Isten szülő édesanyja, Urunk Jézus Krisztus nagyanyjának a személye. A régi öregek elbeszéléseit követve, Szent Anna napján, a hajdanán, a falu tizedelő kolera járvány áldozataira emlékezünk. A hagyomány úgy tartja, hogy az akkori görög katolikus parókus Melles Demeter, akinek a fia volt az első áldozat a faluban, naponta kísérte utolsó útjárhoz elhunytakat, olykor többet is egyszerre. A temetésekről a templomba visszaérkezve, térden csúszva körmenetet tartott híveivel, és hosszas könyörgések közepette fohászkodott irgalomért. Peleske életben maradt lakossága megfogadta, hogy minden Anna nap imát mondanak a nagy csapásban elhunytakért, kérve saját és a jövő nemzedékük életére Szent Anna segítségét és közbenjárását. Fogadott búcsú, igaz, kötelező emléknap, helyi szokás. Mégsem elégednek meg a falu hívei egy trídummal, fontosnak tartották, hogy 9 héten keresztül minden kedden imára gyűjjenek a templomba, és papjukkal imádkozzanak. Ebben az évben is már sokadjára így van ez.
Jó alkalom arra, hogy a legszentebb Istenszülő édesanyjának emlékére való készületben ezzel is gyarapítsa lelki buzgóságát Nagy Peleske hívő közössége, könyörögve oltalomért és hálát adva a megmenekülésért. Szent Anna nem csak a szűzanya édesanyja, hanem háromszoros tisztes özvegyként Jézus Krisztus öreganyja, dajkája, a Szent Atya fiasság matriarkája, a gyermekáldás patrónája. A katolikus világegyházban legendája alapján, mint az anyaságra vágyók, anyák és nagymamák segítője, a keresztény nagycsalád, a nemzetség oltalmazója, s Nagy Pelesként a Nőszövetség védőszentje is. Egy legenda elbeszélése szerint Szent Anna szüleit Stolánusznak és Emerenciának hívták, és Betlehemben éltek. Anna a Názáretben élő Joakimnak lett a felesége, s mindketten Júda nemzetségéből és Dávid házából származtak. 20 évig éltek már együtt, de nem volt gyermekük. A vagyonukat 3 részre osztották. Egy részt maguknak tartottak meg, a másik részt a templomnak és a papoknak adták, a harmadik részt pedig szétosztották a szegények között. Gyermektelenségük fájdalmát tovább fokozta egy eset a templomszentelés ünnepére, fölmentek Jeruzsálembe, és Joakim áldozati ajándékot akart felajánlani, de egy Iszakár nevű pap visszautasította az ajándékot azzal a megindoklással, hogy bűnös kézből nem fogadhatja el. Joakim házasságának terméketlenségét ugyanis bűnössége nyilvánvaló jelének látta. Szent Anna a bányászok, hajósok, anyák, szülőanyák védőszentje, a szövőmunkások, csipkeverők, söprűkötők, szabók, asztalosok, kádárok védőszentje is. Az ő segítségét kérik a járványos betegségben szenvedők és a haldoklók. Hogy Szent Anna az emberiséget nagy kincsel, jó édesanyával ajándékozhassa meg, sokat kellett imádkoznia, esedeznie. Anna asszonynak 40 évig nem volt gyermeke. Az ószövetségi nép jól tudta, hogy a gyermek Isten ajándéka, s azért büntetésnek és nagy szégyennek tartotta, ha valakinek gyermektelen volt a házas élete. De Szent Annát és Joakimot miért zárta volna ki az Isten a maga áldásaiból? Hisz a buzgó pár minden igyekezettel azon volt, hogy Isten kedvében járjon. Nem csak a mindennapi munka érdemszerző elvégzésével, hanem imával és bőséges alamizsnával is keresték Isten tetszését. Az imádság nem halkult el ajkukon soha. Egyedül Istenben bízó reménnyel mondogatták a zsoltárt. Ha az Úr nem építi a házat, az építők hiába fáradnak. Hogyha az Úr nem őrzi a várost, az őr hiába őrködik fölötte. Hiába keltek hajnalban és fáradoztok késő éjjelig, a kemény fáradtság kenyerét eszitek. Ám akiket szeret, ő azokat elhalmozza, jól lehet alszanak. Lám a gyermekek, az Úr ajándékai, a test gyümölcse jutalom. Nem csak a Nagy Peleskeiek tisztje, hogy Szent Annához imádkozzanak. Záró gondolatként hallgassuk meg a tropár és a konták szavait. Az élet hordozóját hordoztad méhedben, a tisztaságos Isten anyát, isteni bölcsességű Anna. Azért most örömmel költöztél át a mennyei örökségbe, ahol a dicsőségben örvendezők laknak, és közben jársz azokért, kik szeretettel tisztelnek. Bűnbocsánatot esdve számukra, ó, örökké boldog! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Krisztus nagyszüleinek emlékét ünnepeljük, és híven kérjük az ő segítségüket, így minden gondtól mindnyájan megszabadulva kiáltjuk,
légy velünk, Istenünk, ki megdicsőítetted őket, mint neked tetszett. Találkozzunk 2 hét múlva, Szent Illés ünnepén. Dicsőség Jézus Krisztusnak, dicsőség mindörökké.

Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Isten kegyelméből megértük a július hónapot, ezért is énekeltem Jézus szentséges véréről, hiszen július hónap Jézus szentséges vérének a hónapja. Július a kegyelem bíborszínű hónapja, így is mondhatnám. Kedves hallgatók, amikor belépünk a júliusi nyár melegébe, a természet teljes pompájában ragyog. De mi keresztények ebben a hónapban nem csak a napfény melegét élvezzük, hanem egy sokkal mélyebb, égetőbb és éltetőbb valóságot, ahogy mondottam, július hónapja az egyház hagyományában, Jézus Krisztus legszentebb vérének hónapja. Ez az a misztikus időszak, amikor meghívást kapunk arra, hogy térdet hajtsunk a megváltásunk ára előtt, és elménket, szívünket belemártsuk abba a bíbor színű forrásba, amely a Golgotán fakad fel értünk. Kedves hallgatók, de hogyan juthatunk el ehhez a forráshoz a legbiztosabban? Ki az, aki kézen fog bennünket, és oda vezet a kereszt tövébe? Ő a boldogságos Szűz Mária. Mai előadásunk címe: megújulni rózsafűzéreink által, és Jézus Krisztus szentséges vére. Kedves hallgatók, ma arra hívom meg önöket, hogy fedezzük fel újra a legszentebb olvasót, ezt a látszólag egyszerű imádságot, mint egy olyan misztikáncot, amely elválaszthatatlanul összeköti a szűzanyát Szent Fiának kiöntött vérével. Mert Mária és a Szent Vér titka egy tőről fakad. És most engedjék meg, hogy megosszak önökkel egy édesanya Anna történetét, mi közelebb hozza hozzánk ezt a titkot. Anna néhány évvel ezelőtt egy mély, sötét völgyben járt. Fiatal felnőtt fia Péter súlyos autóbalesetet szenvedett. Az intenzív osztály folyosóján az orvosok megrázták a fejüket. Ó, túl sok vért veszített. A belső vérzések tönkretették a szerveit. Csak a csoda segíthet. Anna világa összeomlott. Ott ült a rideg kórházi széken, a tehetetlenség mardosta a lelkét. Úgy érezte, a saját szíve is elvérzik a fájdalomtól. A táskájában kotorászva a keze egy régi kopott rózsafűzérre tappintott. Édesanyjától örökölte, a szemek sötétvörös fából készültek. Anna elkezdte pörgetni a szemeket. Nem tudott nagy teológiai imákat formálni, csak egyet zokogott, zokogta az üdvözlégyeket, ahogy a fájdalmas titkokhoz ért, aki értünk vért izzadt, akit értünk megostoroztak, valami megváltozott a lelkében. Ránézett a fia ágya mellett lévő monitorokra, a csövekre, és hirtelen nem a kórházi szobát látta. Lélekben ott állt a Golgotán. Meglátta Máriát, aki a kereszt alatt állt, és nézte, hogy egyetlen fiának vére a földre hullik. Anna megértette, a szűzanya pontosan tudja, mit érez most ő. Mária ott állt mellette a kórházi ágy mellett. Anna így imádkozott: Szent Szűz, te láttad Jézus vérének hullását. Kérlek, mosd meg a fiamat ebben a szent vérben, hogy életben maradjon. Kedves hallgatók, aztán az éjszaka folyamán a fia állapota váratlanul stabilizálódott. A belső vérzés elállt, az orvosok értetlenül álltak a javulás előtt. Péter felépült. De a legnagyobb csoda nem csak a fizikai gyógyulás volt, hanem Anna lelkének megújulása. Megértette, hogy a rózsafűzér nem egy unalmas ismételgetés, hanem egy élő csatorna, amely Mária kezéből egyenesen Jézus sebhelyeihez és az ő gyógyító véréhez vezet. Kedves hallgatók, nem tudom, de felteszem azért a kérdést, hogy önök már gondolkodtak el azon, honnan származik Jézus Krisztus szent vére. Az inkarnáció, megtestesülés misztériumában az örökkévaló Isten fia emberi testet öltött. És kitől kapta ezt a testet? Nos, kitől kapta azt a vért, amely az ereiben csörgedezett? Egyedül és kizárólag Máriától, a Szentlélek ereje által.
Tehát Jézusnak nem volt földi apja. Minden egyes csepp vér, amely Jézus szívében dobogott és erejében folyt, amelyet az utolsó vacsorán a kehelybe öntött, és amelyet a kereszten az utolsó cseppig kiontott a világ bűneiért, genetikailag, emberileg Mária véréből formálódott. Amikor Mária méhében hordozta a kis Jézust, az ő szent vére táplálta a megváltót. Amikor Mária kereszt alatt állt és látta a lándzsa által megnyitott szívet, amelyből vér és víz folyt ki, ő a saját vérének beteljesedését is látta. A szűzanya és a szent vér kapcsolata anyai, hús, vér és misztikus kapcsolat. Július hónapban, amikor a szent vért imádjuk, tiszteljük, egyúttal hálát adunk Máriának, kedves hallgatók, aki biztosította a megváltás árát a saját tiszta testéből. Kedves hallgatók, de hogyan segít nekünk a rózsafűzér megújulni ebben a titokban, misztériumban? A rózsafűzér egy iskola, ahol Mária tanítómesterünk. Amikor a rózsafűzért imádkozzuk, Mária szemével nézzük Jézus életét. És ha jobban odafigyelünk, a rózsafűzér titkai mind-mind pirosra vannak festve a szent vér által. Az örömteli titokban, az örvendetes rózsafűzérben, már a körülmetéskor, bár ez nem közvetlen titok, de a gyermekkor része, Jézus először ontja a vérét. Mária már ott érzi a jövő tőrének suhanását a szívében. A világosság titkaiban, az eukarisztia alapításakor Jézus ezt mondja, ez az én vérem, a szövetségi, amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Mária ott volt az ősegyházban, és minden szentmisében ezzel a vérrel egyesült újra. A fájdalmas rózsafűzérben ez a szent vér igazi drámája. Az olajfák hegyén a vérrel verejtékezés, a pretóriumban a brutális megostorozás, ahol Jézus szent vére a római katonák korbácsai nyomán a földre fröccsent, a tövissel koronázás, ahol a szent főből patakokban folyt a vér az arcára, a kereszthordozás, ahol minden lépést egy-egy vércsepp jelez, a Via Dolorosán, és végül a keresztre feszítés. A dicsőséges titokban, vagy titkokban a feltámadt Krisztus megdicsőlt sebhelyeivel lép a mennyei atya elé, bemutatva a szent vért, mint örök engesztelést értünk. Kedves hallgatók, amikor a rózsafűzér szemeit morzsoljuk a kezünkben, valójában Jézus sebhelyeit érintjük meg Mária kezével. Minden egyes üdvözlégy egy-egy rózsaszírom, amelyet Mária lábához teszünk, de ezek a szirmok Jézus vérével vannak megöntözve, ezért nem hervadnak el soha. Hogyan újuljunk meg a rózsafűzér és a szent vér által, kedves hallgatók, ez itt egy nagyon fontos kérdés az előadásunk kapcsán. Kedves hallgatók, sokan közülük, önök közül talán fáradtak. Lehet, hogy családi problémák vannak, lehet betegség, anyagi gondok vagy lelki szárazság gyötri önöket. Talán úgy érzik, elvérzett az örömük, elvérzett a reményük. Mi a megoldás? Hogyan lehet megújulni? Nos, a megújulás útja a szent vér fürdője, jól értsük, a rózsafűzér csatornáján keresztül. Először is, imádkozzuk a rózsafűzért szándékkal a szent vér tiszteletére. Júliusban, amikor kezébe veszi az olvasót, minden tized előtt ajánlja fel azt Jézus szent vérének engesztelésére. Például tessék ezt mondani, édesanyám, ezt a tizedet felajánlom szent fiad azon véréért, amelyet a megostorozáskor ontott, hogy tisztítse meg az én bűnös gondolataimat. 2. Bízzuk rá magunkat Mária anyai közvetítésére. Mária szent vér kelyhe. Ő az, aki összegyűjtötte fia vérének minden cseppjét, a kereszt alatt nem hagyta, hogy kárba vesszen. Ha Máriához megyünk a rózsafűzérrel, ő soha nem magára mutat, hanem beborít bennünket Jézus védelmező, gyógyító és szabadító vérével. Kedves hallgatók, merítsünk erőt a bűnbánatban és az eukarisztiádban harmadszor.
A rózsafüzér elvezet minket a gyontatószékig, oltárig. Ott a szentmisében a rózsafüzér titkai valósággá válnak. Krisztus szent vére valóságos itallá lesz, amely átmossa a lelkünket és sejtszinten újít meg bennünket. Kedves hallgatók! Zárásként nézzünk a jövőbe reménnyel, hiszen a győzelmes élet vár ránk. A Jelenések könyvében azt olvassuk, hogy a szentek legyőzték a sárkányt a bárány vére által és tanúságtételük igéjével. Nos, nem kell félnünk semmitől ebben a bennünket körülvévő zűrzavaros világban. Ugyanis nincs az a sötétség, nincs az a betegség, nincs az a családi szakadás, vagy bűnös kötelék, amelyet Jézus Krisztus szentséges vére ne tudna megtörni és meggyógyítani. És nincs az a rideg szív, amelyet a szűzanya rózsafűzére ne tudna lángra lobbantani. Július hónapjában újuljunk meg. Vegyük elő a rózsafűzért nagyobb áhítattal, mint eddig bármikor. Tekintsünk minden egyes szemre úgy, mint egy cseppszent vérre, és Mária egy-egy anyai könycsepjére. Engedjük, hogy ez a két folyam a megváltó vér, és az anyai könnyek átmossa, megújítsa és megszentelje életünket, családjainkat, és az egész világot. Mária szent vér anyja, könyörög érettünk. Jézus Krisztus legszentebb vére, üdvözíts minket és tisztíts meg ezt a világot. Krisztus vére, tisztíts meg ezt a világot. És hadd fejezzem be a mai előadást, elmélkedést egy gyönyörű, szép, hálaadó imádsággal. Ó, mennyei atyám, mindenható és irgalmas Istenem! Ebben a szent órában, július hónapjának áldott csendjében lelkem legmélyebb hálájával borulok le fenséged előtt. Szívem csordultig van köszönettel a legnagyobb ajándékért, amelyet az emberiségnek adtál, szent fiad Jézus Krisztus megváltó véréért. Köszönöm, Uram, hogy ez a bíbor színű éltető folyam nem csak a múlt története, hanem a jelen valósága, amely ma is tisztít, gyógyít és éltet bennünket. Áldott légy boldogságos Szűz Mária, Jézus anyja is, a mi édesanyánk. Hálát adok neked a legtisztább kehelynek, aki méhedben hordoztod a világ világosságát. Köszönöm, hogy a te szent testedből és véredből formálódott az az isteni vér, amely a Golgotán kifolyt a mi bűneink bocsánatára. Köszönöm anyai hűségedet, hogy ott álltál a keresztövében, és könnyeiddel kísérted fiat szent vérének hullását. Te nem hagytad elveszni egyetlen cseppjét sem. Anyai szívedben őrizted a megváltás minden drága kincsét. Köszönöm neked, édesanyám, a szent rózsafűzér ajándékát, amelyet naponta a kezembe veszek, és azon imádkozom. Mert ez a lánc a mi menedékünk, ez a mi létránk a mennyországba. Hála neked, amiért a rózsafűzér szemein keresztül kézen fogsz, és bevezetsz minket Jézus misztériumaiba. Amikor az olvasót morzsoljuk, a te szemeddel nézzük az ő életét. Hálát adok, mert a fájdalmas titkokat imádkozva Mária könnyeivel együtt érthetem meg Jézus vérének értékét. Köszönöm, hogy minden egyes üdvözlégy egy-egy biztonságos lépés a kereszt felé, ahol a szent vér megmos és feloldoz engem. Úr Jézus Krisztus, köszönöm a te szentséges véredet. Hálát adok a véres verejtékért az olajfák hegyén, váltottad a mi félelmeinket. Köszönöm a megostorozás és tövissel koronázás minden csepp vérét, amelyel meggyógyította test és lelki sebeinket. Köszönöm a keresztutat és a szent szívedből feltörő utolsó csepp vért és vizet, amely az egyház és a szentségek szülő forrása lett. Mária szent kez által felajánlom neked ezt a hálámat. Kérlek, édesanyám, kapcsold össze az én gyarló imámat Jézus örök áldozatával. Ahogy a rózsafűzér szemei egymásba fonódnak, úgy fonódjon össze az én életem is Jézus szent vérének védelmező erejével. Tisztíts meg ezzel a vérrel minden bűnömtől. Most tisztára családomat, szeretteimet és az egész világot. Oltalmad alá futunk Istennek, szent szülője.
Július hónapjában és életünk minden napján hadd újuljunk meg a rózsafűzér imádságában, hogy Mária könnyeitől kísérve eljussunk Jézus szent vérének diadalához. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Kedves hallgatók, megköszönöm figyelmüket, és búzítom, bátorítom, hogy július hónap minden napján vegyék kezükbe a rózsafűzért, és imádkozzák azt. Hiszen a rózsafűzér Mária által Krisztusra mutat, és Jézus Krisztus, ami gyógyítunk, Jézus Krisztus, ami menedékünk, Jézus Krisztus, ami mindenünk kell legyen életünkben, és ha őt tesszük első helyre az életünkben, akkor biztosak vagyunk, hogy bármilyen életkörülmények is köszöntsenek ránk, nem esünk kétségbe, nem esünk, nem keseredünk el, mert a rózsafűzér összeköti a földet az éggel. További áldott MyRádió hallgatást kívánok, és vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus és Mária szent neve.

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Borszéken a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Győztes veszteség. Ahelyett, hogy tovább boncolgatnánk a korosztályok feszültségét, hallgassunk meg egy hiteles embert. Az élet jelentésének tanulását olyan személy tanúvallomásával folytatom, akit talán kevesen ismernek a hallgatók közül, érdemes meghallgatni. Egy plébánosról van szó, mellesleg még bíboros is volt, plébánosként, Giulio Bevilacqua. 60 esztendővel ezelőtt hunyt el ez a nagyszerű pap, akiről kortársa így vallott, képes volt Krisztus misztériumát elmélyíteni, megélni és hirdetni. Bevilacqua atya szerint csak két dolog számít, ezt jelen időben mondja, Krisztus és a valóság, és össze kell hoznunk őket. Ami fontos minden korban, hogy az emberek találkozzanak Krisztussal. Krisztus és a valóság, Jézus vagy kortárs számunkra, vagy megszűnik Jézus lenni, vagyis a megváltó, mert nem kívülről vagy távolról, hanem belülről és közelről üdvözít. Krisztust a mába kell helyeznünk, ő nem múlt, ő az örök jelen. És még egyszer, ha élő és igaz Istennel akarsz találkozni, meg kell őt keresned a történelemben és az életben. Találkoznod kell vele az utcán. Ne feledjük, a kultúra csak akkor érvényes, ha a konkrét emberhez, az élő emberhez, szükségleteihez kapcsolódik, ha mindenek előtt megvan benne az alázat, hogy feladja a sémákat, a nagy rendszereket, és inkább az ember nagy kérdései felé fordul. Az a világnézet, amely a kommunizmushoz hasonlóan a kapitalizmus is ilyen, Isten előtt és Isten fölött imádta a mammont, tagadta az emberi személyiség értékét, megkínoszta és lealacsonyította a műhelyekben, elszényekben, árulta, megszentségtelenítette azzal, hogy megfosztotta minden tiszteletre méltó isteni jelétől. A pénz kultusza elérte a bálványimádás egy formáját, mert minden spirituális értéket feláldoz, így társadalmi feszültségek okozója heves konfliktusokig, elkeseredett lázadásokig a mai világban. Ezért az emberi személyiség legfélelmetesebb ellensége. Az ember nem képes kétségek között élni, ezért valami biztonságos támaszt keresve kénytelen bálványokat építeni Isten helyére, részigazságokban vagy akár tévedésben keresni azt, ami az ember birtokában van, elutasítva azt a teljes igazságot, amelyet Isten Krisztusban megismertet velünk. Egy másik pont, a keresztények bizonyos hozzáállása való figyelmeztetés. Két próbát kell legyőzni a kereszténynek az életben, az üldözést és a diadalt, írta Bevilacqua atya. A komolyabb próbát a második jelenti. Az első hitehagyókká tehet, elvonhatja javainkat, kifolytathatja mártírok vérét, de nem befolyásolja a lelkiismereti szabadságot, és végső soron mindig a hit és az egyház győzelmét jelentette. A múlt és a jelen keresztény üldözései ezt bizonyítják. A keresztényeket megfosztották ugyan vagyonuktól, vértanuk vére folyt, voltak hitehagyottak is persze, de végül a hit győzelme következett. Ehelyett az igazi veszedelmet a diadal jelenti. Amikor a keresztények úgy érzik, hogy védve vannak, jól élnek, megtévesztik őket a kitüntetések és kiváltságok, az emberi szabadalmak garantálják nyugalmukat. Amikor ez megtörténik, a keresztények becsapják magukat, és tehetetlenekké válnak. Lelkiismeretük megüresedik a szabadság hatalmától, elfelejtik, hogy Krisztus a minden követelmény és minden értékrend megdöntője. Erre a minden korban jelentkező kísértésre figyelt már annak idején a zsoltáros, amikor így imádkozik, az igaz, ha megfedd, szeretetből teszi. De a gonosz olajától fejem ne csillogjon. Gonosz tetteikkel szemben, imádsággal vértezem magam. Van egy történet a Bibliában, amely segíthet megvilágítani a dicsőségnek, az elért sikernek ezt a konfliktusát. Sámuel első és második könyvének három szereplőjére szeretném fölhívni a figyelmet. Sámuel prófétára és két királyra, Saulra és Dávidra.
Pontosan Saul király és Dávid király viszonyában összehasonlításban találhatunk egyfajta kulcsot az időskor megélésének megértéséhez is. Saul olyan király, akit az emberi megítélés szerint győztesnek tudnánk meghatározni, testi ereje, de a világ elvárásainak való megfelelési képessége is szuverenitásban könnyen fölismerhető emberré teszi. Saul olyan király, aki sokat bízik abban, amit gondol, abban, amit érez, abban, amit lát, és egy bizonyos ponton úgy tűnik, hiányzik belőle mégis az a bensőségesség, amely szükséges ahhoz, hogy az Úr szavát befogadja, mint döntései legmeghatározóbb irányvonalát. Dávid viszont nem rendelkezik ezekkel a külső jellemzőkkel. A bibliai szöveg azonban azt mondja, hogy Dávid azért lett kiválasztva, mert Isten nem a külsőt nézi, hanem a szívet. Tehát ha Dávid külső nem olyan, mint Saul királyi, akkor biztosan tudjuk, hogy van Dávidnak egy része, ami jobban működik, mint Saul királynál, és ez a szív az ő belsősége. Ez teszi Dávid királyt teljesen mássá, ellentétben Saul királya. Nos, ennek a két királynak a története azért keresztezik egymást, mert Isten úgy döntött, hogy letaszítja Sault a trónjáról, és Dávidnak adja a királyságot, akit Sámuel próféta egy távoli faluban, Betlehemben, Jeruzsálem közelében felfedezett, és elismeri az Úr főkentjének. Sámuel Izáj családjába megy, hogy megkeresse az Úr választottját, és ott fölkeni királyá. El kell olvasni ezt a részt, amely elmagyarázza, hogyan juthatunk el Dávid király választásáig, Sámuel első könyvében a 16. fejezettől. Isten Sámuel profétán keresztül hozott döntése miatt Dávid olyan kenetben részesül, amely fokozatosan elvezeti ahhoz, hogy Saul helyére lépest. Kezdetben maga Saul király akarja majd, hogy Dávid jelen legyen az udvarában, mivel ő a líra hangszer ügyes játékosa. Dávid zenéjének megvolt az az ereje, hogy megnyugtassa Saul izgatottságát, hogy nem mondjam izgágaságát, a kínt, amely abból fakad, hogy a Biblia azt mondja, a gonosz szellemnek nevezi ezt a valami szörnyű adottságát. Ebből a szempontból is érdekes látni, hogy ezek a véletlennek tűnő körülmények hogyan teszik lehetővé két történetet, két sors kereszteződését. De ha kezdetben, mint mondtuk, Dávid Saul király kegyét élvezi, amikor azonban Dávid elkezdi kivívni az udvar és a nép megbecsülését, és láthatóvá teszi Isten kegyelmét iránta, akkor Saulban irigykedés, hatalmi féltékenykedés indul el a fiatalemberrel szemben. Azt az idős szemét, aki irigyli a fiatalokat, az idősebbet mindig üldözővé változtatja. Pontosan ebből a történetből alkothatnánk meg a Saul komplexum fogalmát. Minden alkalommal, egy komplexummal szemben találjuk magunkat, amikor az idősek versengenek a fiatalokkal. Ez mindenek előtt az utánuk jövő kezdeményezéseinek akadályozására való törekvésben nyilvánul meg leginkább. Ezért a fiatalságot úgy élik, vagy ítélik meg, mint ami dühöt vált ki belőlük. Így módon a kezdeményezés, a választás mindig leértékelődik, a fiatalabbat pedig ellenlábasként, sőt, ellenfélként, ellenségként fogják föl, aki el akar küldeni engem, aki le akar taszítani a trónomról, aki el akarja lopni a biztonságomat. A fiatalabb üldözése azt jelenti, hogy ellehetetlenítjük az életét, összetörjük az álmait, soha nem adjuk meg neki a felnőtté válás lehetőségét, kiüresítjük a felelősségét, bagatelizáljuk a döntéseit és a dolgokról alkotott elképzelését. Olyan társadalomban élünk, ahol a különböző intézményekben meghatározó pozíciókat betöltő idősek néha nehezen engedik át a helyüket, nem tudnak kiszállni, biztosítani a szabadságot, hogy helyet csináljanak az újaknak. Folyamatosan vitákban élnek, amennyire csak lehetséges azzal szemben, ami a tényekben és magában a történelemben nyilvánvaló lenne. Így a nem generatív, nem életet teremtő felnőtt előtt találjuk magunkat, akinek szinte soha nem sikerül olyan embert nevelni, találni, szerinte, aki méltó, alkalmas lenne átvenni az ő helyét. Mindig is
és a cselekvés pótolhatatlan, abszolútumként képzeli el az illető magát, és alapvetően élvezi nélkülözhetetlenségét. Ha nem én fogom a harangkötelet, már nem is szól olyan szépen. Pontosan egy ilyen körkében az utódlás képtelenségének lehetünk tanulni a politikában, a kultúrában, iskolában, magában, a családban, vagy akár az egyházi környezetben is. A nagy intézmények túszai maradnak azoknak a fölnőtteknek, akik képtelenek elfogadni szerepük végét, és ebben az esetben hatalmuk végességét. De ez a fajta felnőttség azt jelenti, hogy minden jót, amit az életben egy bizonyos ponton tettek, semmisé válik ezzel a hozzáállással. Ez a defetista hozzáállás, amely aláássa azt, amit oly sok éven át az illető épített. Így a megtett jót elfedi az ellentanúság. Ezért már

kicsinyíteni Dávid alakját, hanem próbálja fizikailag kiküszöbölni őt. Az ő törekvése, élete az üldözés, amelynek célja a másik halála, megsemmisítése. Míg a kockázat nem azt mondja, hogy mindig jól fog menni, a veszteséglátó csapásnak megért hozzáállás egy fiatalhoz azt jelenti, hogy kudarcra ítéljük. De a bibliai történetben Dávid király érettebbnek mutatkozik, mint Saul, azzal, hogy nem válaszol erre a gyilkos gyűlöletre. Még akkor sem teszi, amikor alkalma nyílna rá. Abban a társadalomban, közösségben, ahol az idősek nem fogadják el hatalmuk végességét, életükből haragot, gyűlölködést, bosszúállás iránti vágyat keltenek. Már nem nemzedékek kapcsolata van, hanem nemzedékek közötti folytonos konfliktus. A fiatal számára a felnőtt ellenséggé válik, aki nem engedi őt élni. Az idős ember számára a fiatal veszélyt jelentett saját életére, saját túlélésére. Csak ha olyan a felnőtt, aki lehetővé teszi a felemelkedésemet, akkor megértem, hogy nem nélkülözhetem ezt a felnőttet, és hogy ő szükséges számomra, mint tapasztalatok tárháza, amely bölcsé tesz. Ugyanígy a felnőttnek is tudnia kell átadni az örökséget, lehetővé tenni az utódlást, mert csak és csak ha van örökös az, amit tettem, tovább él, és nincs vége annak, ahogy kiüresedjen, amit semmivé, semmissé kell tenni. Amikor a másik olyan állapotba kerül, hogy el tudja fogadni az örökségemet, megmentettem a haláltól azt, a pusztulástól, amit jónak tartottam, amit életemben meghatározónak ítéltem. Bizonyos értelemben azt kell mondanunk, hogy aki vissza tud vonulni, elengedi a hatalmát, az soha nem hal meg igazán, mert az élete abban folytatódik, aki a helyére lépett. És nyugodtnak kell lennie annak tudatában, hogy mások tisztelettel és hálával gondolnak rá, nem pedig gyűlölettel és bosszúállással. A Saul komplexussal szemben azonban mindannyiunknak képesnek kell lennie arra, hogy szembenézzen és megértse, hogyan illeszkedik ebbe a generációs kapcsolatba, akár konfliktusokról, akár örökségről van szó. A hit a megfeszített és föltámadt Krisztusban nem pillanatra szóló segélycsomag, érzéstelenítő, az élet-halál kérdéssel küzdő embernek, ő az élet egyetlen válasza. Pál apostol, ahogyan már korábban többször is emlegettük, börtönből írja a levelét az efezusiaknak, és pedig teljes bizalommal, mert Isten üdvösség terve megmásíthatatlan. Azt írja, ez volt az ő örök szándéka, amelyet Krisztus Jézusban, ami Urunkban megvalósított, a benne való hit által van bizalmunk és biztonságos útunk Istenhez. Ezért kérlek titeket, ne veszítsétek el értetek viselt szenvedéseim miatt bátorságtokat. Ezek dicsőségetekre szolgálnak. Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt. Tőle származik minden közösség az égben és a földön. Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy lelke által megerősödjetek benső emberré, hogy a hittel Krisztus lakjék szívetekben, és gyökeret verjetek, és alapot vessetek a szeretetben. Rónai György tudtommal utolsó versével zárom elmélkedésünket ma. Néhány hónappal halála előtt írt ezeket a megrendítő sorokat, mint egy összefoglalva életét, hűségét éltető hitét. Próbáltam hű maradni hozzád. A nagy hitehagyások idejében, bár bérül érte, soha nem reméltem, hogy enyém lesz a hatalom s az ország. Nem mintha színre láttam volna orcád, legfeljebb azt hagytad, hogy elidőzzem lábaidnál néha napján, nem különben, mint gazdája lába előtt az ebb. Hálából őriztem hát széridet, de nem csaholtam. Alszol lehet, s nem illenék, hogy fölébresszelek. Telekre nyár, őszök jöttek nyarakra, míg vén lettem, s leszek naponta vénebb. Most küszöbödön fekszem, mint a véreb, mely a macskát se jó, hogy megugassa. Őrizze most már őrzőjét a gazda.

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Kedves Mária hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió székelyudvarhelyi stúdiójából Bíró Iva önkéntes és József Ferenc technikai munkatársam köszönti önöket. Dél van, harangoznak. Kérjük, imádkozzák velünk az Úr angyala imádságát.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
1: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
0: És ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
0: Legyen nekem a te ígéd szerint.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: És az ige testélőn.
0: És mi köztünk lakozzék.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kín szenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Istenünk, te áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt, ő hűséges szolgád, és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva, minket is egyszülött fiat követésére buzdít, tekints érdemeire, életszentségére, és közben járása által hallgasd meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Urunk, felséges Istenünk, a létrendjét ki megszabod. Reggel világosságot adsz, és délben tűzű ragyogást.
1: Olsd el minden viszálytűzét, szüntesd a rossz vágyak hevét, a testet egészséggel áld, szívünket békéd járja át.
0: Add meg, kegyelmes jó Atya, Atyának egyszülött Fia, és Szentlélek vigasztalónk, egyetlen Úr, örök király. Amen. Boldogok, akik hallgatják az Isten szavát, és hűségesek is maradnak hozzá. Fölöttem lebegjen irgalmad, Uram, és szabadításod, amit ígértél.
1: Felelni fogok gúnyolóimnak, mert a te szavadban bízom.
0: Fogyni ne hagy számból a hűség szavát, ítéleteidben van reményem.
1: Fáradhatatlanul megtartom törvényedet, mindenkor és mindörökre.
0: Feléd tartva széles úton járok, mert parancsaidat fürkészem.
1: Fennel hirdetem végzéseidet a királyok előtt, és nem vallok szégyent.
0: Föllelkesülök parancsaittól, mert örömöm telik bennük.
1: Feléjük tárom kezemet, mert szeretem intelmeidet, rendelkezéseidről elmélkedem.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Boldogok, akik hallgatják az Isten szavát, és hűségesek is maradnak hozzá.
1: Az én eledelem az, hogy teljesítsem az Atya akaratát. Vágyva vágytam az Úrra, és ő lehajolt hozzám.
0: Meghallgatta jajszavamat, és kivont a sírgödörből, az undokiszabból.
1: Sziklára állított engem, azután lábamba erőt öntött.
0: Új dalt adott a számba, Istenünknek zengőéneket.
1: Megrettenve látják ezt sokan, és eltelnek az Úr iránt bizalommal.
0: Boldog, aki bizalmát az Úrba veti, és mit sem vár a kevés és álnok embertől.
1: Uram, én Istenem, sok nagy csodát tettél mi érettünk. Nincs hozzád hasonló.
0: Ha hirdetni és elbeszélni akarnám, nem találnám se szerét, se számát.
1: Sem véres, sem ételáldozatot nem kellett neked. Fülembe azonban megnyitottad fülemet.
0: Égős, engesztelő áldozatot sem követeltél. Így szóltam akkor, íme eljövök.
1: A könyvtekercsben rólam írva áll, hogy megtegyem a te akaratodat.
0: Erre vágyom, Istenem. Törvényed örömmel tölti el szívemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Az én eledelem az, hogy teljesítsem az Atya akaratát.
0: Szegény vagyok, de az Úr gondomat viseli. Igazságodat hirdetem a nagy gyülekezetben. Ajkamat be nem zárom, Uram, jól tudod.
1: Igazságodat nem rejtem el szívembe. Hűségedet és segítségedet elbeszélem.
0: Nem titkolom irgalmasságodat és hűségedet a nagy gyülekezet előtt.
1: Uram, ne vondd meg tőlem irgalmadat. Szereteted és hűséged őrizzen szüntelen.
0: Mert annyi baj vett körül, hogy megszámlálni sem lehet.
1: Utolértek engem bűneim, már látni sem tudok.
0: Több a vétkem, mint hajszál a fejemen, szívem is ellankad egészen.
1: Szabadíts meg, Uram, irgalmasan. Uram, siess segítségemre.
0: Újjongjanak és örvendjenek benned az Isten keresők. Hatalmas az Úr, kiáltsák szüntelen, akik segítségedet várják.
1: Szegény vagyok és nyomorult, de az Úr gondomat viseli.
0: Semmi segítőm és megmentőm te vagy, én Istenem, ne késlekedj.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Szegény vagyok, de az Úr gondomat viseli.
1: Rövid olvasmány, örök szövetséget kötök velük, és nem szűnök meg jót tenni velük. Szívükbe adom félelmemet, hogy többé ne forduljanak el tőlem.
0: Istennél van szabadulásom és dicsőségem.
1: Menedékem Istennél találom.
0: Könyörögjünk. Istenünk, Te vagy az aratás ura és szőlőskerted őrzője. Te osztod be köteles szolgálatunkat, és Te adod meg igazságot szerint jutalmunkat, ahogy megérdemeljük. Engedd úgy hordoznunk a nap terhét, hogy mindenkor panasz nélkül fogadjuk végzéseidet, Krisztus, a mi Úrunk által.
1: Amen.
0: Mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála.

Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók! Tisztelettel és nagy szeretettel köszöntjük Önöket az Erdélyi Mária Rádió székelyudvarhelyi stúdiójából. A mikrofonnál bíróiva önkéntes technikai munkatársam Józsa Ferenc. A Déli Magazin című műsorunk veszi kezdetét. Kérem tisztelettel, maradjanak velünk! Hallgassák meg híreinket, elmélkedést hallhatnak a nap evangéliumáról. Ma Vetési Nándor szerkesztésében a Cselekvő Szeretet című rovatot hallhatják. Időjárás jelentésünket hallhatják, és végül műsorainkat ismertetem. Maradjanak továbbra is velünk, további jó rádiózást kívánunk Önöknek!

Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Kedves hallgatók, 2026. július 6-án a Székelyudvarhelyi stúdió mikrofonjánál Bíró Éva és József Ferenc köszönti Önöket. A pontos idő 12 óra 14 perc. Hallgassák meg híreinket és program ajánlóinkat. Ma Goretti Szent Mária Szűzés Vértanú emléknapja. Pap és diakónusz szentelés Temesváron. A temesvári Szent György Székesegyházban Pál József Csaba megyés püspök július 4-én kézrátétele és imája által áldozó papá szentelte a temesvári Adrián Hafner diakónust. Salvatorianus szerzetes diakónusá szentelte az aninai plébániáról származó Kárnel Mário Krisztiánt, valamint állandó diakónusá szentelte a temeszlatinai Francis Kráját. Homiliájában a püspök arra hívta fel a szentelendők figyelmét, hogy életükkel és szolgálatukkal hirdessék, Isten velünk van, és végtelenül szeret bennünket. A diakónus és a pap minden ember szolgálja. Isten szolgálja az emberekben, különösen azokban, akiket Jézus is előnyben részesített, a szegényekben, a betegekben, a szenvedőkben, a magányosokban és azokban, akik elveszítették a reményt, hangsúlyozta a főpásztor. A püspök arra buzdította a felszentelteket, hogy szolgálatuk mindig Krisztus szeretetéből táplálkozó, örömteli és hűséges legyen.

Alzheimer Café Marosvásárhelyen. Holnap délután 17:30-tól újabb Alzheimer Café tartanak a gyulafehérvári Caritas Teréz anya idősek nappali foglalkoztató központjának munkatársai a Caritas házban, melynek keretében a demencia barát környezet kialakításáról lesz szó. Mindenkit szeretettel várnak.

Évadot zár a média műhely Kovásznán. Évadzáró műhely bemutatóra hívják a közönséget Kovásznára. Pénteken délután 5 órától bemutatják a Körösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület és Népfőiskola keretén belül működő média műhely idei termését. A média műhely tagjai gyerekek és felnőttek, akik tavaly szeptember óta heti rendszerességgel vettek részt az Ole Ágota és Kerekes Csanád által vezetett műhely munkákban, melynek során a telefonnal való fotózás rejtelmeibe kaptak betekintést. Az évadzáró bemutató részt vesz Demes Judit, Demes Anna, Péter Fidóra és Péter Fikata, akik énekkel, mesével színesítik a programot. Az eseményt a hagyományokhoz híven szeretett vendégséggel zárják.

katolikus ifjúsági kórusok országos találkozója. Július 16-19-e között Temesváron a Banátul Filharmónia koncerttermében kerül sor a katolikus ifjúsági kórusok országos találkozójára, amelyet első alkalommal rendeznek meg. Meghívottak Marco Frissina, a Római Egyházmegye kórusának vezetője és a Trastevereli Santa Cecilia Bazilika rektora, Krisztina Alfano nővér, a Loretoi Kegyhely kórusmestere, valamint Don Maurizio Liegi, atya karmesteri zenekari és zeneszerzési diplomával rendelkező pap, a Bari Szent Miklós Székesegyház karnagya és a Framanti Di Luce alapítvány alapítója.

Mária út, önkéntes nap. Várják az érdeklődőket együtt az úton elnevezéssel a Mária út első önkéntes napjára, ahol együtt tehetnek egy közös ügyért, jó társaságban, különleges környezetben. A Sóváradi Keresztelő Szent János remetességben július 17-18-án tartandó rendezvényre július 12-ig lehet jelentkezni. A két nap remek alkalom bekapcsolódni a Mária út közösségébe, aktívan hozzájárulni az zarándokút fejlesztéséhez, feltöltődni természetközeli környezetben, új embereket ismerni meg, közös élményeket gyűjteni. A helyek száma korlátozott. Jelentkezni az esemény Facebook oldalán, megadott űrlap kitöltésével lehet.

Lelki gyakorlat papok és szerzetesek szülei számára Mátra Verebé Szentkóton. A papi vagy szerzetesi hivatás egy család egészének életére hatással van. Nem csak a hívásra igent mondó ember mindennapjait formálja át, hanem a szülőkét, testvérekét, vagy akár a tágabb rokonságét is. A szülők számára kiemelten fontos, hogy lelki támogatást kapjanak, segítséget találjanak gyermekük hivatásának megértésében és megélésében. Ezt a célt szolgálja a Mátra Verebei Szentkót Nemzeti Kegyhely által meghirdetett lelki gyakorlat, melyet szeptember 26-28-a között immár második alkalommal szerveznek meg. Szeptember 27-én Székely János püspök tart elmélkedést és mutat be szentmisét, a program további részében pedig a Szentkóti Ferences atyák és Kornéluk Margit nővér kísérik a résztvevőket. A részvételi díj 23 000 forint per fő per éj, amely a zarándokház saját fürdőszobáiban biztosított szállást, a teljes ellátást és a lelki gyakorlat programját is magában foglalja. Jelentkezni a 32-418-029-es telefonszámon, vagy az info@szentkot.hu e-mail címen lehet 2026. szeptember 17-éig. Megismétlem a telefonszámot. 32, tehát magyarországi telefonszám, 32-418-029-es telefonszám, vagy az info@szentkot.hu e-mail címen lehet 2026. szeptember 17-éig.

Kedves Mária rádióhallgatók, ma országszerte viharos időre lehet számítani. A hőmérsékleti értékek az időszaknak megfelelően alakulnak. A nyugati, középső és északi országrészen, valamint a hegyvidéken időnként megnövekszik a felhőzet. Elsősorban záporok, zivatarok és átmeneti szélerősödés is kialakulhat. A nappali csúcsértékek 23 foktól Erdély keleti részén 32 fokig alakulnak, utóbbi értékek a déli és a nyugati országrészen várható. Holnap a hőmérsékleti értékek a sok éves átlagnak megfelelően alakulnak. A nyugati, középső és északi régiókban, valamint helyenként az ország többi részén átmenetileg megnövekszik a felhőzet és zivatarok várhatók. Rövid idő alatt 10-15 liter, elszigetelten pedig 20 liternél is több csapadék hullhat négyzetméterenként. Ma délben 12 órakor a következő hőmérsékleti értékeket mérték Erdélyben, Partiumban és a Bánságban. Aradon 25, Baróton 21, Besztercén 22, Brassóban 20, Csíkszeredában 20, Désen 23, Déván 24, Dicsőszentmártonban 20, Fogarason 22, Gyergyóalfaluban 20, Gyulafehérváron 24, Kézdivásárhelyen 20, Kolozsváron 22, Máramarosszigeten 22, Maroshévízen 20, Marosvásárhelyen 22, Nagybányán 22, Nagycsármáson 22 fokot mértek, Nagyszebenben 23, Nagyváradon 26, Resicabányán 24, Sepsiszentgyörgyön 20, Szatmárnémetiben 24, Székelyudvarhelyen 20, Temesváron 26, Tordán 22 és Zilahon 22 fokot mértek. Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk, köszönjük figyelmüket. Friss hírekkel, információkkal legközelebb, holnap reggel jelentkezünk. Honlapunkon a www.mariaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. A közérdekű eseményről tudnak, írják meg számunkra a hírek@mariaradio.ro e-mail címre.

0: Jézus bement, megfogta a leány kezét, és az életre kelt. Bízzál, leányom, a hited meggyógyított téged. Kedves Mária rádióhallgatók, a mai evangéliumban Jézus két csodát tesz. Ha van hitünk, és hittel mi is Jézushoz fordulunk, ő csodát tehet a mi életünkben is. Kedves Mária rádióhallgatók, a nap örömhíre következik Ambrós István Ábel szombatfalvi plébános tolmácsolásában. Hallgassuk hittel, nyitott szívvel és alázattal az evangéliumhoz fűzött gondolatokat.
1: Az Úr legyen veletek.
2: És ha te lelkeddel.
1: Evangélium Szent Máté könyvéből.
2: Dicsőség neked, Istenünk!
1: Amikor Jézus Kafarnaumban tanított, egy előjáró lépett hozzá, leborult előtte, és így kérlelte. Uram, a leányom most halt meg, de jöjj, tedd rá kezedet, és életre kel. Erre Jézus fölkelt, és tanítványival együtt elment vele. Közben egy asszony, aki 12 éve vérfolyásban szenvedett, hátulról Jézus közelébe férkőzett, és megérintette ruhájának szegélyét. Azt gondolta magában, ha csak a ruháját érintem is, meggyógyulok. Jézus erre megfordult, ránézett, és így szólt, bízzál, leányom, hited meggyógyított téged. Attól az órától fogva egészséges lett az asszony. Amikor Jézus az előjáró házába ért, és látta a fuvolásokat, meg a lármás tömeget, rájuk szólt. Távozzatok, hiszen nem halt meg a leány, csak alszik. Azok kinevették. Miután eltávolították a tömeget, Jézus bement, megfogta a leány kezét, és az életre kelt. Ennek híre elterjedt az egész vidéken. Ezek az evangélium igéi.
2: Áldunk téged, Krisztus!
1: Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Uram, a leányom most halt meg, de jöjj, tedd rá kezedet, és életre kel. Kedves rádió hallgatók, ahogy ezt az evangéliumi részletet halljuk, talán eldönthetjük magunkban, hogy azt szeretnénk, hogy a mai napon a mi életünkben is a hitnek a napja legyen. Mostanában egyre inkább divatosabb, hogy különféle témákat adnak a napoknak, hónapoknak, éveknek. Legyen a mai napunk a hitnek a napja. Elsőként látjuk, ott van az előjáró, aki odalép Jézushoz, és egy nagyon szép kéréssel, imakéréssel fordul oda. Feltárja a tényt, hogy a lánya meghalt, de azt mondja, de jöjj, tedd rá kezedet, és életre kel. Aztán miközben Jézus elindul, ott van az asszony, aki 12 éve vérfolyásban szenved, akit tisztátalannak tartnak az emberek, és mindenki megveti, senki nem akar vele érintkezni, mert tisztátalanná válik, és így ott van, szenved ez az asszony. De ott van benne a vágy, és azt gondolja, ha csak a ruhája érintem is, meggyógyulok. És megtörténik a csoda. Jézus ránéz, és azt mondja, bízzál, leányom, hited meggyógyított téged. Ugyanezt teszi Jézus a te, az én, mindnyájunk életében, hogyha rátekintünk, ha hittel fordulunk hozzá. Nagyon gyakran tapasztaljuk azt, hogy csodák napjainkban is történnek, ha van az embernek hite. Mert a csodák ott történnek, ahol van hit. Ahol nincsen hit, ott nem történik csoda. Adjunk teret az Istennek, az életünknek azáltal, hogy hiszünk benne. Jézus szeretne az életünknek a része lenni. Szeretne belépni az életünkben. Részt akar vállalni az örömeinkben. Szeretné megszüntetni a fájdalmainkat, szeretne szabaddá tenni minden megkötözettségtől, és erre bátorít bennünket, hogy igen, bízzunk benne. Lehet, hogy az adott helyzetben esetleg egy betegséged nem gyógyul meg itt a földön, de szabad szívvel távozol a földi életből, és megkapod az örök boldogságot, Mondjuk úgy, hogy egészen meggyógyulsz az Isten országa számára. Istennek a gondolatai, az ő tervei, azok a mi javunkat szolgálják. Ő azt szeretné, hogy mi boldogan éljük az életet, és hogy örömmel. A kérdés az, hogy milyen hittel járulok én oda az Isten elé. Elhiszem-e, hogy ő tud segíteni az én bajomon, nehézségemen? Elhiszem-e, hogy az Isten a javamat akarja? Vagy úgy gondolkodom, hogy ez mindenki számára esetleg lehetséges, csak az én számomra nem. Nézzük meg, hogy mi volt a közös az előjáró és az asszonynak a szívében az, hogy tudtak valamit. Hittek abban, aki előttük áll. Hittek Jézusban. Te tudod-e azt, hogy kiben kell higgyél? Tudod-e azt, hogy Jézus meg tudja gyógyítani a te szívedet, testedet? Hogy Jézus tud segíteni rajtad? Ha igen, akkor fordulj hozzá bizalommal. Ha nem, akkor elsőként újra és újra fordulj hozzá, de azért, hogy kért, hogy növelje benned a hitet. Hogy adjon neked hitet az életed számára, hogy valóban Isten útján tud járni, és hogy belekapaszkodva tudj tovább lépni. Látjuk azt, hogy akik nem hisznek, azok kinevetik az Istent. De utána megtörténik a csoda. Jézus ma is az életünknek a része, ott van az életünkben, és hogyha hitünk van, akkor teret adunk neki, hogy cselekedjen. Tudjuk jól, hogy ahol nem talált hitet, onnan tovább ment. Több helyen megjegyzi a Szentíró, még maga is csodálkozott hitetlenségükön. Nem is tett ott csodát, csak néhány beteget gyógyított meg. Igen, Jézus ma is hitet vár tőlünk, mert a hit összekapcsol minket az Istennel, és segít minket abban, hogy elfogadjuk, hogy Isten a világ teremtője, Ura, aki mindent meg tud tenni. Jézus nem egyszer mondta, minden lehetséges annak, aki hisz. Nézd meg, hogy mi az, ami eddig nehézségben tartott téged, mi az, ami megakadályozott a hitedben, és kérdez Urat, hogy legyen számodra is. Vele általa minden lehetséges, mert Jézusban bízni, hinni az ember megtapasztalja ezáltal, hogy igen, az Isten hatalmas, és hogy az Isten szereti őt, és a legjobbat akarja számára. Uram, neveld bennünk a hitet. Uram, add, hogy szívvel, lélekkel tudjak közel menni hozzá, és megtapasztaljam a te hatalmadat. Jöjj is, légy az én segítségemre. Uram, ha csak rád tekintek, ha az oltári szentségben magamhoz veszlek, én hiszem, hogy meggyógyul az én lelkem. Amen.
0: Kedves Mária Rádió hallgatók, higgyünk Jézusban, éljük az evangélium tanítását, a nap evangéliumát és az evangéliumhoz fűzött elmélkedést hallhatták Ambrus István Ábel szombatfalvi plébános tolmácsolásában. Déli magazin, a

Kedves Mária Rádiók, hallgatók, az elkövetkező 20 percben a Cselekvő Szeretet című rovat lesz hallható a Gyulafehérvári Caritas magazinja, melyet Vetési Nándor szerkesztett. További jó rádiózást kívánunk Önöknek!

Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy nagy szeretettel és tisztelettel köszönti az Erdélyi Mária Rádió minden kedves hallgatóját, a műsor szerkesztője és házigazdája, Vetési Nándor. Önök a Cselekvő Szeretet című magazin műsort hallják ismét, amely a Gyulafehérvári Caritas műsora az Erdélyi Mária Rádióban, melyben igyekszünk bemutatni tevékenységünket, munkásságunkat, életünket. És lássuk is a mai adás tartalmát. Családi nap. Mesél a padlás.

Családi nap. Mesél a padlás. Lehet egy régi vasaló, súlyok vagy tárcsás telefon érdekes egy olyan gyermek számára, aki már az okos eszközök világába született? A gyulafehérvári Caritas székelyudvarhelyi családi napja egyértelmű választ adott. Igen. A rendezvény célja a generációk közötti kapcsolatok erősítése volt, olyan közös élményeken keresztül, amelyek beszélgetésre, emlékidézésre és egy más, jobb megismerésre ösztönöztek. A Caritas mentálhigiénés és szenior táncos tagjai már hetekkel korábban összegyűjtötték és előkészítették a régi használati tárgyakat. A hatalmas vadgesztenyefa árnyékában közel 60 régiséget rendeztek be, majd nosztalgiázva várták az érkező családokat. A régi fiatalok 15 tárgy történetét osztották meg minden családdal, miközben a súlyoktól az automata mosógépig, a mozsártól a darálógépig, illetve a tárcsás telefontól az okos simogatósig elevenedett meg a múlt. A bemutatót egy közös memóriajáték követte, ahol a résztvevőknek a 60 laminált kártya közül kellett kiválasztaniuk a megismert darabokat. A jelenlévők együtt gondolkodtak, a szépkorúak pedig türelmesen segítették őket, amíg mindenki sikerrel teljesítette a feladatot. A program során szó esett az Alzheimer-kór megelőzésének lehetőségeiről, valamint a szenior örömtánc jótékony hatásairól, amelyet a résztvevők egy megható zorándalra ki is próbálhattak. A nap végén a gyermekek a boldogságfát díszítették fel olyan üzenetekkel, amelyekben egy-egy közös programot terveztek egy szépkorúval. A régi tárgyak ezen a délutánon nem padláson porosodtak, hanem történeteket meséltek. Olyanokat, ahol a gyerekek kíváncsian hallgattak, a szülők mosolyogva nosztalgiáztak, a nagyszülők pedig újra átélhették, milyen jó érzés, amikor az emlékeik valóban érdekelnek valakit. Több család is úgy búcsúzott, hogy a játékot otthon vagy a nagyszülőknél folytatják tovább, előkeresve a régi tárgyakat és a hozzájuk fűződő történeteket. Hisszük, hogy éppen ezekből az egyszerű, közösen megélt pillanatokból születnek azok az emlékek és beszélgetések, amelyek hosszú távon erősítik a generációk közti kapcsolatokat.

partner találkozójára. Május 27-e és 29-e között kerül sor Sepsiszentgyörgyön. A partner szervezetek a Kölni Főegyházmegyei Caritas Egyesület, a Gyulafehérvári Caritas, a Caritas Diocenesa Triestre, a Litván Gyermek Napközpontok Szövetsége és a Linzi Egyházmegye Caritas 18 szakembere gyűlt össze, hogy megosszák egymással a nem formális oktatással kapcsolatos tapasztalataikat, megismerjék a jó gyakorlatokat, valamint közösen dolgozzanak a projekt következő szakaszában. Szárnak előkészítésén. A résztvevők már az előző napon megérkeztek Sepsiszentgyörgyre. A házigazda a Gyulafehérvári Caritas részéről Ludeser László ágazati igazgató köszöntötte a jelenlévőket, majd Kovászna megye tanácsának és Sepsiszentgyörgyi Szociális Támogatási Igazgatóság képviselői üdvözölték a vendégeket. Beszédeikben hangsúlyozták a nemzetközi együttműködés fontosságát a szociális szolgáltatások és az oktatási kínálat fejlesztésében. Ezt követően partnerszervezetek beszámoltak a nem formális tanulás területén végzett munkájuk aktuális eredményeiről. Az első szakmai előadást Ferenc Júlia, a Dobbanó Hangok Egyesület képviselője tartotta Non-Formal Education címmel. Előadásában bemutatta, miként segíthetik a nem formális oktatási programok a tanulási folyamatokat, különösen azok esetében, akiket formális oktatási rendszer nehezen ér el. Számos gyakorlati példán keresztül szemléltette, hogyan alakítható ki olyan támogató tanulási környezet, amely erősíti az önálló, kezdeményező készséget, a kreativitást és a szociális kompetenciákat. Az előadás élénk szakmai párbeszédet indított a bemutatott módszerek különböző munkaterületeken való alkalmazhatóságáról. A második munkanapot gyakorlatorientált projekttámogatásnak jellemezték, elsőként az őrkői roma közösség helyzete és fejlődése került a középpontba. Különböző szervezetek és intézmények képviselői mutatták be a társadalmi részvétel, az oktatás, a közösségfejlesztés és a szegénység elleni küzdelem terén végzett tevékenységeiket. A résztvevők különösen értékesnek tartották a közigazgatás és a civil szervezetek közötti szoros együttműködést, amely a helyi közösség életkörülményeinek fenntartható javítását szolgálja. Délután a csoport meglátogatta a Gyulafehérvári Caritas Csíki negyedi tanácsadó központját. Az itt ismertetett programok szemléletesen mutatták be, hogyan lehet a gyermekeket és a családjukat oktatási, támogató szolgáltatások révén megerősíteni. Az egyik kiemelkedő esemény volt Elena Andrews, a Superár romániai zenei vezetőjének előadása. A műhely munka során bemutatta, hogy a zene, mint a nem formális oktatás eszköze, miként járulhat hozzá a társadalmi integrációhoz, a közösségi élmény erősítéséhez és a társadalmi részvétel növeléséhez. A találkozó zárásaként a partnerszervezetek nemzetközi munkacsoportokban értékelték a 3 nap során szerzett tapasztalatokat. Megvitatták, mely módszerek és megközelítések alkalmazhatók saját munkájukban, valamint mely elemek lehetnek különösen hasznosak a projekt további fejlesztése szempontjából. A résztvevők egyetértettek abban, hogy a bemutatott példák számos értékes ötlet és inspirációt kínálnak a hátrányos helyzetű emberekkel végzett munkához saját országukban is. Emellett egyeztették a projekt következő lépéseit, különös tekintettel a júniusi közös digitális továbbképzésre és a szeptemberben Kölnben sorra kerülő záró találkozóra.

0: A folytatásban pedig, kedves Mária Rádió hallgatók, hallgassák meg Sajgó Balázs atya, a gyulafehérvári Caritas lelki igazgatójának elmélkedését.
1: Az évközi 14. vasárnap evangéliuma tulajdonképpen imával kezdődik. Áldalak téged, atyám, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek. Igen, atyám, így tetszett neked. Jézus az atya felé fordul, hálát ad neki és áldja őt mindazért, ami eddig az emberek lelkében történt. Ezzel egy érdekes imamódot ajánl mindenkori követőinek. Áldani az atyát. Sokszor kéréseket fogalmazok meg, vagy hálát adok, de talán ritkában áldom és magasztalom az Istent az életemben történtekért, akár jó vagy rossz dolgoknak minősítem azokat. A sikertelenségek és kudarcok idején azért kellene hálát adnom, mert azokon keresztül is tanít az Isten. Ezeket azonban csak akkor értem meg, ha nyitott szemmel és szívvel járok. Ehhez nem kell sok iskolát végezni, mert mindaz, aki sokat okoskodik, nem biztos, hogy okos is. Az igazi tudós bölcs is, vagyis tud gyermeki lelkületű lenni. Ez pedig azt jelenti, hogy még mindig képes befogadni. Aki úgy érzi, mindent tud, az nagy bajban van, mert akkor már nem tud semmit sem befogadni. Kik tehát azok, akik miatt Jézus az atyát magasztalja és áldja? A kicsinyek. Nem azok, akik magukat bölcsnek és okosnak tartják, hanem a kicsinyek. Az általános tapasztalat az, hogy az ember minél intelligensebb, annál nehezebben mer szembenézni magával, érzéseivel, annál jobban menekül önmagától. Mindent meg tud magyarázni, csak éppen változnia ne kelljen. Így képes hosszú éveken át önhitegetésben élni. Ahhoz tehát, hogy megértsem és jól értsem Istennek hozzám szóló igéjét, fontos a kiinduló pont. Jézus imádkozik, áldja az atyát, hálát ad neki, mert neki a legfontosabb, hogy az atya akaratát kövesse. Ezért imában nekem is mindig meg kell kérdeznem, az, amit teszek, vajon tetszik-e Istennek, vagy sem? A következő lépés az evangélium alapján az, hogy a mi Urunk az emberek felé fordul. Istentől az emberek felé. Mindig fontos ez a sorrend. Ha Istennel kezdek, abból rossz nem származhat, még akkor sem, ha adott esetben annak élem meg. Jézus a második lépésben az emberek felé tárja ki karját. Jöjjetek hozzám. Addig nem, amíg ő maga is nem merített erőt fentről. Ez fontos. Töltekezik, és csak azután ad. Kiket hív magához Jézus? Máté evangéliumában olvassuk. Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok. Én majd megkönnyítlek titeket. Jézusnak ez a felhívása közvetlenül azokhoz szólt, akik ott szorongtak körülötte. Vajon mitől voltak fáradtak ezek az emberek? Ezt megtudhatom oly módon, hogy felidézem Jézus egy-egy példabeszédét. A szőlőskert munkásairól megtudom, hogy sokan tétlenül ácsorogtak a piacon, még a késő délutáni órákban is, mert senki sem adott nekik munkát. Ott voltak tehát Jézus hallgatói között az elfáradt munkanélküliek. A magvetőről szóló példabeszédből megtudom, hogy mennyi fáradtsággal járt a munkája, és mi kevés termést hozott a vetés. Ott voltak tehát Jézus hallgatói között az elfáradt földművesek, akik keserves munkával tudták eltartani családjukat. Ott voltak az elfáradt betegek és koldusok is, akiket félrelögdöstek még Jézus útjából is. Gondoljak a jerikóivakra, akit mindenképpen el akartak hallgattatni. De ne csak a szegényekre és betegekre gondoljak, ott volt valószínűleg Nikodémus is, aki belefáradt saját vallásának terhes törvényeibe, hiszen abba is bele lehet fáradni. Valójában mindenki valamibe belefárad egyszer az életben, és szüksége van Jézusra. Mibe fáradok én bele? Elfáradhatok a világtól, amelyben élek. Elfáradhatok a rengeteg igazságtalanság láttán. Belefáradhatok az emberekbe, a törvényekbe és az intézményekbe. Elfáradhatok saját erkölcsi esendőségem miatt is. Úgy is mondhatnánk, hogy belefáradok saját magamba, aki és ami vagyok. Ekkor jut el hozzám Jézus csendes, biztató hívása, hogy menjek hozzá, ő majd felüdíti lelkemet. Az élet hajszájára az orvosság, a csendes ima. A következő lépés Jézus igája. Jézus tudja, hogy minden ember igát húz, iga alatt görnyet, sokan össze is roppannak alatta. Az igákat különbözőképpen nevezik. Áremelésnek, szívinfarktusnak, agyvérzésnek, neurózisnak. Az Úr ezek helyett a saját igáját kínálja. Vegyétek magatokra az én igámat. Az ő igája édes, az ő terhe könnyű, mert méretre szabott. Volt egy ifjú ács, aki minden állatról méretet vett, és addig csiszolta a jármot, míg az pontosan az állat nyakához illeszkedett. Így az ő igája nem törte fel, nem vérezte fel az állatot. Jézus is méretre szabott keresztet, igát kínál, ami talál nekem. Jézus igája azért édes, mert az iga keresztté nemesíthető. Ha szenvedésemet lázadva vonszolom, akkor iga. Ha vállamra veszem, akkor kereszt. Választhatok.

Drága Mária Rádió hallgatók, ennyi fért a mai cselekvő szeretetbe a Gyulafehérvári Caritas magazin műsorába az Erdélyi Mária Rádióban. Ha további információkat szeretnének megtudni tevékenységünkről, életünkről, akkor látogassák meg honlapunkat, a www.caritas-ab.ro honlapot, ahol egyébként minden fontos információt megtalálnak. A műsor házigazdája és műsor vezetője köszöni a megtisztelő figyelmet, találkozunk két hét múlva, ugyanezeken a frekvenciákon, itt az Erdélyi Mária Rádióban. Legyen egy áldott hetük, kívánja a műsorvezető Vetési Nándor. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Kedves Mária Rádió hallgatók, a délutáni műsorainkat ismertetem. A Déli Magazin után 13 órától ima szándékokat fogadunk, és 13 óra 15 perctől munkatársaink imádkozzuk a rózsafüzért, a békéért. 14 órától az Életkenyere közösség műsora lesz hallható Jézus az Életkenyere címmel. 14 óra 30 perctől olvasuk a Szentírás Tibor atyával. 14 óra 37 perctől Vidikán Lokodi Tünde műsora Medjugorjei üzenet címmel. 14 óra 40 perctől ima szándékokat fogadunk, és 15 órától imádkozzuk az Irgalmasság rózsafüzérét. 15 óra 20 perctől Karácsony Tibor atya műsora a Remény Szavai címmel lesz hallható. 16 órától ígéző, 16 óra 5 perctől a napkatekézise, Karácsony Tibor atya műsora. 16 óra 40 perctől a Vatikáni Rádió műsorát közvetítjük. 17 órától ima szándékokat fogadunk, és 17 óra 15 perctől imádkozzuk az örvendetes rózsafűzért. 17 óra 50 perctől Jézus vére litániáját imádkozzuk, és 18 órától szentmisét közvetítünk Érkört Véjesről. 18 óra 50 perctől Gábor Anna műsora a Hét plébániája címmel. 19 órától imádkozzuk az Úrangyala imádságát. 19 óra 5 perctől pedig tanúságtételek lesznek hallhatóak Jézus él címmel. 19 óra 30 perctől pedig műsoraink ismertetjük. Kedves Mária Rádió hallgatók, itt véget ér a Déli Magazinunk, elköszönünk és megköszönjük megtisztelő figyelmüket, kérjük, hallgassák továbbra is a Mária Rádiót. Kedves Mária Rádió hallgatók, Jézus ma a mi kezünket is megfogja. Milyen bensőséges, milyen megható ez a jelenet a mai evangéliumban. Érezzük Jézus kezének érintését, amikor meggyógyulunk, amikor elesünk, és ez a kéz megtart, amikor számunkra ő kerül az első helyre, az alázat, a szelídség, a megbocsájtás lépi konokságunk helyébe. Kedves Mária Rádió hallgatók, hittel tekintsünk Jézusra, az ő jóságos, érintő kezére. Búcsúzunk Önöktől, Bíró Éva önkéntes és Józsa Ferenc technikai munkatársam. Istentől áldott napot és áldott szép nyári hetet kívánunk Önöknek. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót, a mikrofonnál Görgényi Tündét hallják. Kedves hallgatók, ma délután is elimádkozzuk a munkatársakkal az örvendetes rózsafűzért, felajánlva a békéért. Felajánlva azért az áldott békéért, amit sehogy sem sikerül nekünk embereknek megtartani, hiszen maga Jézus Krisztus azt mondta, hogy az ő békéjét adja nekünk, nem mi kell ezt kiharcoljuk, ki dolgozzuk, csak átvegyük és megtartsuk. Imádkozunk mindazért és mindazokért, akik nehéz helyzetben vannak a háborúk miatt. Talán mindenüket elveszítették, betegség, gyász, fájdalom az életük, mi talán meg sem tudjuk érteni, hogy miben vannak. Annyit mondunk, hogy hát együtt érzünk velük. Sajnos nem tudunk igazán belelátni ennek a háborúnak, illetve háborúknak a borzalmaiba. A sok ártatlan gyermek, fiatal, idős életébe, akik szenvednek, akik betegségeket kaptak, vagy betegek lettek, akár félelemben, rettegésben élnek, özvegyekért, árvákért imádkozunk. De nem kell nagyon messze mennünk, hiszen környezetünkben is sok a fájdalom, a jaj, a baj. Nagyon sok fiatalért kértek imát, többek között egy 21 éves lányért, aki kómás állapotban van, gyerekekért, akik betegségekben, nehézségekben, fájdalmak közt kórházban várják a gyógyulásukat. Imádkozunk minden hallgatóért, hálatelt szívvel minden önkéntesért és mindazokért, akik támogatják a Mária Rádiót. Önök is megtehetik, hívhatnak bennünket a már jól ismert telefonszámok valamelyikén. 0259 420 555 vagy 0359 420 555. SMS-ben 0758 420 555-ös számra írhatnak, vagy a www.mariaradio.ro honlapra, ezen belül pedig az ima szándék gombra kattintva. És úgy látom, van egy kedves telefonáló, ezért át is adom a szót. Halló, itt a Mária Rádió. Halló.
1: Halló.
0: Szeretettel köszöntöm, és köszönöm, hogy lekapcsolta a rádió készüléket. Vagy nem sikerült? Kérem szépen a háttérben a rádió készüléket kikapcsolni.
1: Halló.
0: Igen, most így jobb?
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Én is szeretnék a rózsafűzérrel csatlakozni az ima felsorolt szándékokhoz, és még külön ajánlom a családomért, a betegekért, az ő 21 éves leánykája is, és a világ békéjét, a szeretett háború megszűnéséjét, és a Mária Rádiónak a megmaradásáé, mert egy fénysugár a lelkünknek. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, Isten fizesse, hogy meghallgattak. Önökkel imádok, mindig Gyimesből egy állandó hallgatójuk.
0: Köszönjük szépen, hogy mindig velünk imádkozik, és köszönjük azt is, hogy rádiónknak állandó hallgatója. És amíg újabb telefonáló lesz, megpróbálok néhány üzenetet is megosztani. Ezt a rózsafűzért felajánlom külföldön dolgozó gyermekeimért, unokámért, hogy a szűzanya takarja be őket védőpalástjával. Vigyázzon rájuk és őrizze meg őket minden gonosztól és veszélytől. Jézusom, bízom benned. Halló, itt a Mária Halló. Rádió. Szeretettel köszöntöm.
2: Halló.
0: Igen, élőadásban van.
2: Halló.
0: Én jól hallom önt, és élő adásban van, mondva.
2: Igen. Rosszul hallom.
0: Na, valóban miért? Mindörökké, amen.
2: Ezt a Szent Rózsafűzért te szeretném ajánlani, hálából a kapott kegyelmekért, a meghalt szíveink lelkelődőségért, férjem, aki beteg annak az egészségért, és egy nagyon fontos, hogy megoldassák, kérem a jóságos Jó Istentől. Isten fizette, meghallgattak, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen a hívását. elhangzó közös imákat és szentmiséket felajánlom saját magam testi-lelki gyógyulásomért, a rossz szándékú személyek távozásáért az életemből, több fontos szándékért. Bízom a közös ima erejében. Köszönöm.

0: És amíg újabb telefonáló lesz, e-maileket is megpróbálok megosztani, valamiért nem nyitja meg a levelező, illetve az e-mailt, de most már igen, és egy külföldi hallgató üzenetét olvasom be, felajánlom a heti imákat hálából, édesanyám egészségéért, unokaöcsémnek forduljon jobbra az élete, imádkozom a jó barátokért, és édesapám lelke üdvéért és lelki nyugalomért is. Gyergyó Szent Miklósról írja egy hallgató, a mai imákat felajánlom, fiam sikeres vizsgájáért, családomért, hálából az eddig kapott kegyelmekért, szűzanyám, könyörög érettünk. Halló, itt a Mária Rádió.
1: Egy sértesik az Úr Jézus
0: Krisztus. Mindörökké, amen.
1: Ezt a rózsafűzést, az összes, egész heti imákot, az összes megünnepért szentmisét fél szeretném ajánlani, hálából kapott kegyelmekért, ragos üzenyelnek, és a Szent Fiának bűnei, bocsánatait, csatlakozom az áldottalános ima szándékokhoz, bűnei, bocsánatait, testiráki gyógyulásomért, halottaim lelkőgvét, mint családom mindenszer tagjait, az ellenségeimért, pápa szándékára, jelenünkre való időjárásért, nagyon fontos szándékra, hogy sértessék az Úr Jézus Krisztus, köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen a hívását. A mai imákat felajánlom egy fiatal párért, házasságkötésükért, és felajánlom a szűzanya szándékára, bűneink bocsánatáért, hálából a kapott kegyelmekért, békéért és a hívekért. Halló, itt a Mária Rádió, szeretettel köszöntöm.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Ezt a szomkoroszót felajánlom a szüzanyának és az Isten fiának. A világvaló kapott kegyelmekért. Kérem továbbra is az ő segítségét. És a kisebbik unokámnak a héten is vannak vizsgái, hogy a szüzanya segítse, borítsa szempalasztja alá, hogy sikerüljenek. Jutasson eszébe mindent, amit még el is felejtett azt is. És a világban élő fiamért, az ő családjáért, a gonosz távozásáért, a világ békéjét, a betegekért és az én gyógyulásomért. Nagyon szépen köszönöm, dicsőtessük a Jézus.
0: Mindörökké, amen. Én is köszönöm szépen a hívását. Ezt a rózsafűzért felajánlom Sebestyén Szabolcs gyógyulásáért. A fekete család imádkozik érte. Mi is imáinkba foglaljuk Szabolcsot.

Ezt a rózsafüzért felajánlom test és lelki gyógyulásomért, a család egészségért és boldogságáért, minden egyes emberért, hogy békében éljen saját magával és másokkal. Isten dicsőségére.

0: Az egész heti rózsafűzéreket felajánlom a szűzanya szándékára, és a kapott kegyelmekért, és imádkozom a békéért. Halló, itt a Mária Rádió. Szeretettel köszöntöm, és kérem szépen, hogy a rádiókészüléket tessék kikapcsolni a háttérben. Köszönöm szépen. Igen, én jól hallom, hogy a rádiókészülék... Igen, igen. És megkérem szépen, a háttérben tessék kikapcsolni a rádiókészüléket.
1: Nem hallom. Nem.
0: Azért nem tetszik hallani, mert a rádiókészülék a háttérben nincs kikapcsolva. Tessék azt kikapcsolni, és a telefonba elmondani.
1: Nem az. Vagyok egy helyen a rádióval.
0: De behallatszik. Jó, tessék mondani. Halló. Az imakérést. Igen, hallgatom.
1: Kicsitessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt a rózsafűzést fel szeretném ajánlni. A nővérem gyógyulásáért is van egy fia, aki nem áll a mélybe. Hogy a jó Isten segítse meg, hogy hozza helyre. Felajánlom a gyógyulásom is. Én is beteg vagyok. Kérem a szüzanyos segítségét, hogy felmémet a szüzanyosok. Köszönöm szépen!
0: Én is köszönöm a hívását. Együtt fogunk imádkozni, és közben emlékeztetem a kedves hallgatókat, hogy ha élőadásba kerülnek, akkor ne feledjék el a háttérben a rádiókészüléket lehalkítani, kikapcsolni. Köszönöm szépen megértésüket! Halló, itt a Mária Rádió, szeretettel köszöntöm.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Szeretettel köszöntöm a műsorvezetőt és minden Mária Rádió hallgatót. Csatlakozom én is az elhangzott imakérésekhez, imaszándékokhoz, és bízva a közös ima erejébe imát szeretnék kérni családom minden tagjának egészségéért, munkánkra áldásért, bűneink bocsánatáért, férjem egészségi állapotának javulásáért, gyermekeim családjába egyetértés legyen. És hálásan köszönöm, hogy meghallgattak önökkel, és önökért is imádkozom. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen, köszönjük szépen, hogy értünk is imádkozik.

0: Felajánlom a heti imákat minden betegért és a világ békéért. Úgy látom, hogy nincs több üzenet, de van még egy telefonáló, őt még meghallgatjuk. Halló, itt a Mária Rádió. Szeretettel köszöntöm. Halló? Élőadásban van. Halló, halló? Mindörökké, amen.
1: Ezt a rózsafüzért szeretném Maja anyja testi lelki gyógyulása, a gonosz távozásai, az állatjainké. A gonosz távozom a családomból, mert nagyon kitér. A gyermekeim, a Jézusban nagyon kitartott a gyermekeim. Kitérthetjük a Jézusban.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen a hívását. Kedves hallgatók, délután majd 3 óra előtt hívom, ismét hívhatnak, akkor lesz ima szándék fogadási idő. Addig is imádkozzunk együtt, nem csak a békéért, hanem betegekért, nehéz helyzetben lévőkért, mindazokért, akik rászorulnak Isten irgalmára. Ha tehetik, kapcsolódjanak be az imába, amint említettem a bevezetőben, a az örvendetes rózsafüzért fogjuk imádkozni együtt a munkatársakkal. Mikrofonnál Görgényi Tündét hallották, dicsértessék Jézus Krisztus!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: A mai imádságban a béke és a remény keresése áll a középpontban, különösen a mostani háború és viszályok világában. Míg sokan a háború, a megosztottság és a szenvedés közepette élik mindennapjaikat, a rózsafüzér imádságban található titkok mindegyike arra mutat rá, hogy a remény és a szeretet ereje képes gyógyítani a világ sebeit. Jézus születése, felnövekedése, tanítása és áldozata mind a béke és az isteni szeretet hírnökei, amelyek segítenek megtalálni a helyünket a világban, még a legnehezebb időkben is. Éljünk reménnyel, és engedjük, hogy Isten szeretete átformálja életünket, hogy mi magunk is a béke, a megbocsátás eszközeivé váljunk egy háborús és megosztott világban. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: az első szentitok, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Mikor az angyal hírül hozta Máriának, hogy ő lesz az Isten fiának édesanyja, a világ még sötétségben járt, háborúktól, ellentétektől sújtva. De éppen ebben a pillanatban indult el az isteni terv, amely a megváltást hozta el a világ számára. Mária igenje a béke szimbólumává vált, hiszen ő a szeretet és a megbocsátás útját választotta, miközben elfogadta Isten akaratát. Az ő igenje nem csak az ő szíve békéjét, hanem egyben az emberiség jövőjére vonatkozó reményt is kifejezte. A háborúk és viszályok világában Isten elhozta a megoldást, a megváltást, amely mindenki számára lehetőséget ad a lelki békére és a reményre. Ahogy Mária elfogadja Isten hívását, úgy mi is meghívást kapunk arra, hogy a világot békévé és reményé formáljuk, hogy a háborúk helyett az Isten szeretetének és megbocsátásának ereje uralkodjon a szívünkben. Az első titok arra hív bennünket, hogy mi is válaszoljunk az isteni hívásra, tegyük a békét, a reményt és a szeretetet a világ középpontjává.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!
2: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: Második szent titok, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Jézus látogatása Erzsébetnél a szeretet és a remény csodálatos megnyilvánulása. Mária, miután megkapta Isten üzenetét, elindult, hogy segítse rokonát, Erzsébetet, aki szintén csodálatos módon várta gyermekét. Ez a látogatás nem csupán egy személyes találkozó volt, hanem annak a békének és reménynek a kifejeződése, amely a szívekben született meg a Szentlélek által. A háborús, konfliktusokkal teli világban, ahol az emberek sokszor elfelejtik a valódi értékeket, Mária és Erzsébet találkozása egy erőteljes üzenet. A szeretet és az összetartozás képes legyőzni minden megosztottságot. Miközben a világ sokszor a háború és a megosztottság között vergődik, nem feledhetjük el, hogy Isten szeretete képes békét hozni még akkor is, amikor a külső körülmények lehetetlenni akarják tenni azt. A remény mindig ott él, ahol az emberek segítenek egymásnak, ahol a szeretet és a figyelmesség győz a nehézség felett. Ahogy Mária és Erzsébet együtt örvendeztek, úgy mi is képesek vagyunk a közösség erejére támaszkodva, a háború és a viszályok helyett békét hozni, úgy a saját, mint mások életébe.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!
2: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: Harmadik szentitok, akit te szent szűz, a világra szültél. Jézus születése a béke és a remény legmélyebb kifejeződése. A világ, amely a háborúk, fájdalmak és szenvedések közepette él, most egy kisgyermeket üdvözöl, aki Isten békéjét hozza el az embereknek. A háború és a szenvedés sokszor arra késztet bennünket, hogy elveszítsük hitünket a jóságban, a békében, pedig a legnagyobb változások gyakran a legkisebb és a legnagyobb nehézségeken keresztül érkeznek. A születése egy hívás arra, hogy mi is békét és reményt hozzunk a világba, különösen azokra a helyekre, ahol szenvedés és harc uralkodik. Mert bár a világ tele van nehézségekkel, Jézus születésének öröme örökre szívünkbe véste, hogy a remény sohasem hal el, és mindig van lehetőség a békére, még a legnagyobb zűrzavarok közepette is. Ahogyan Jézus a kis istálóban megváltotta a világot, úgy mi is hozzájárulhatunk a szeretet és a béke terjesztéséhez életünk minden pillanatában.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent

0: 14. szentitok, akit te szent szűz a templomban bemutattál. A béke nem csupán a külvilágban, hanem a szívünkben kezdődik. Ahogy Simeon felismerte, hogy a béke forrása Jézus, úgy mi is rátalálhatunk arra az isteni békére, amely a legnagyobb háborúkat és ellentéteket is képes megoldani. Jézus bemutatása a templomban azt üzeni számunkra, hogy bár a világban még mindig jelen van a háború és a szenvedés, Isten rendje és a szeretete mindig győzedelmeskedik, azaz mindig van remény arra, hogy a béke uralkodjon a világban. Ahogy Simeon örömmel fogadta el a megváltót, mi is hívást kapunk arra, hogy a szívünkben helyet adjunk annak a békének, amely Jézusban és az ő tanításaiban rejlik. A remény és a béke mindig ott van, ahol ő jelen van, és mi is elindulhatunk ezen az úton, hogy világunkat egyre inkább a szeretet és a megbocsátás erejével alakítsuk.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért,

0: és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!
0: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: Ötödik szent titok, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Jézus elvesztése és megtalálása a templomban egy különleges pillanat, amely a keresztény életben a remény, a béke és a megtérés fontosságát hirdeti. Amikor Mária és József három napig keresték elveszett fiukat Jeruzsálemben, nem csak a szülői aggodalom, hanem a háborús, fájdalmas világban való boldogulás keresése is megjelenik. A családjuk számára elveszettnek tűnt Jézus, akit végül a templomban találtak meg, szimbolizálja világot, amely sokszor elveszíti a békét és a reményt, de Isten mindig ott van, hogy rátaláljunk a valódi értékekre. Ez a titok arra hív bennünket, hogy ne adjuk fel még akkor sem, amikor a világ tele van zűrzavarral és háborúval. A remény és a béke keresése nem mindig könnyű, de mindig ott van a lehetőség, hogy megtaláljuk Jézust, aki megmutatja nekünk az igazi utat. Az elveszettség pillanatai lehetőséget adnak arra, hogy elmélyüljünk hitünkben és rátaláljunk Isten szeretetére, amely minden háború és szenvedés felett győzedelmeskedik. Ahogy a Mária és József megtalálják fiukat, úgy mi is rátalálhatunk a reményre és a békére Isten akaratában.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a templomba megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a templomba megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Ó Mária, édesanyánk,
0: eljött már a te órád, csak egy szót szólj Szent Fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsa fűzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. A mai imádságunk végéhez érve békét és reményt érezhetünk a szívünkben. Miközben elmélyültünk Jézus titkaiban, arra is rátalálhatunk, hogy a háború és a megosztottság, amelyek oly sok fájdalmat okoznak, sohasem győzhetik le azt a belső békét, amely Isten szeretetéből fakad. Befejezve az imát, menjünk tovább a béke és a remény útján, elkötelezve magunkat Isten szeretete mellett, hogy mi is hozzájáruljunk egy olyan világhoz, ahol a háború és a gyűlölet helyett a szeretet, a megbékélés és a remény uralkodik. Rózsafüzér királynője,
1: könyörög érettünk.
0: Csíksomlyói segítő Szűz Mária,
1: könyörög érettünk.
0: Mária Rádió királynője,
1: könyörög érettünk.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Illés Izabella vagyok, és szeretettel köszöntöm mai műsorunkban is kedves Mária Zsuzsanna nővért és Veronikát, akivel folytatjuk az Élet Kenyere közösség műsort, arról, hogy hogyan is élnek ők, és mai műsorunkban a közösségükről, életállapotokról, az életszentségről szeretnénk beszélni. Veronikát szeretném kérdezni mindenek előtt, hogy mit jelent számotokra a közösség, és milyen életállapotok vannak a közösségen belül.
1: Előző alkalommal arról beszéltünk, hogy az Úr, az Eukarisztia színe alatt megérkezett a közösségünkbe, megérkezett az első közösségi házba. Akkor ott egy kis csoport volt, két házaspár és két egyedülálló, akik együtt éltek az Úr jelenlétében. És érezték, hogy ez a meghívás Jézusnak a jelenlétében való életre, ez nem csupán egy kis csoportnak szól, hanem egy egész nép az, amely meghívást kapott arra, hogy imádja az Urat. És hamarosan az élet is úgy hozta, hogy egyre többen csatlakoztak hozzájuk, sőt, voltak olyanok, akik ugyan nem léptek be a közösségbe, de velük éltek. Akár szegények, akiket befogadtak, akár keresők, átutazók, és ők mind otthonra találtak a közösségi házban, amelynek középpontja Jézus Krisztus. Közösségünknek karizmája az, hogy mindenkinek helyet adjon, minden életállapotot összegyűjtsön. Helye van benne a házasoknak, családosoknak, Istennek szentelt személyeknek, egyedülálló világiaknak, remetéknek, olyanoknak, akik zarándokolnak, és helye van a szegénynek, helye van a gyermeknek benne, betegnek és egészségesnek egyaránt. Ugye Ferenc pápa beszél arról, hogy az egyháznak ki kell mozdulnia, ki kell lépnie kényelmes önmagába zárkózottságából, és ugyanerről beszél kicsit más, hogy a II. Vatikáni zsinat, ami az egyházat úgy határozza meg, mint Isten népe, Istennek úton lévő népe, ugye most a szinodalitásról is sokat beszélünk, hogy mind együtt vagyunk úton, mint a pünkösd utáni gyülekezet, akik készek mindent elhagyni, hogy együtt szentté váljanak.
0: Most Mária Zsuzsanna nővért kérdezném, hogy mit jelent számára a közösség, és hogyan éled meg azt, hogy közösségben együtt lenni, együtt az Úrral?
2: 89-ben keresztelkedtem meg, tehát 90-es évek elején szocializálódtam a katolikus egyházban. Baptista családban nevelkedtem, aztán lettem katolikus, és pontosan azt tetszett nekem a katolikus egyházban, hogy már a II. Vatikáni zsinat szellemében mindenkit üdvösségre hív. Sőt, kimondja azt, hogy a lelkiismeretünk szerint akármilyen felekezetű lehet az ember, azt mind üdvözíteni akarja. Pont azt tetszett nekem a II. Vatikáni zsinat utáni katolikus egyházban, hogy nem zár ki senkit. És ugyanez volt, ami visszacsengett ebben a közösségben is, hogy akármilyen életállapotú vagy, akármilyen hivatásod van, ez nem zár ki az üdvözültek köréből, vagy az üdvözülésre hívottak köréből.
0: Veronika, te hogyan éled meg a közösségi életet? Mit jelent számodra?
1: Én amikor kamaszként elkezdtem keresni a helyemet, hogy hova hív az Úr, először ugye szerzetes rendeket látogattam meg, mert arról hallottunk. Ilyen, hogy új közösség, ez a hivatalos egyházi meghatározása annak, amikor különböző életállapotúak együtt élnek egy közösségben, ilyen Hát ez nem volt, erről nem tudtunk. És hát így, ahogy keresgettem, egyszer csak rátaláltam az Élet Kenyere közösségre, és ott úgy éreztem, hogy na ez az. Ez az, amiben én azt látom, hogy ma, ha Jézus eljönne, akkor ezt csinálna, vagy ezt hozná létre. Tehát ilyen lenne az, ami az új szövetségben, ugye ott a tanítványok köre, az apostolok köre, meg az asszonyok, tehát ahogy ott együtt voltak, ennek egy 20. századi formája lehetne ez az új közösség. Nem is volt kérdés, hogy akkor ebbe az irányba induljak el. Nekem nagyon fontos az, hogy kiegészítjük egymást. Én hiszem azt, hogy minden közösség, például egy plébánia közösség, vagy egy helyi egyház is, de akármilyen kisebb közösség, és úgy van megalkotva, hogy Isten mindenre ad karizmát és talentumot. Tehát ha jól körülnéznénk, akkor mindenhol megvan minden. Csak ezzel élni kellene. És az Élet Kenyere közösségben én azt éltem meg, hogy ezzel élünk, hogy ezeket fölismerjük, ugye van egy megkülönböztetés, és akár a hivatásra gondol, vagy ki az, aki megszentelt életű, ki az, aki házasként akarja megélni a kereszténységet, ki az, aki papként, vagy diakónusként, de kisebb dolgokban is. Tehát ott vannak a talentumok, például ki az, aki jól tud énekelni, vagy ki az, aki tud vezetni egy közösséget, ki az, aki abban jó, hogy ha valaki érkezik, egy szegény a kapuba, akkor meg tudja hallgatni. Tehát, hogy ezeket az Úr megadja, és így jól kiegészítjük egymást. Míg azt láttam azokban a közösségekben, amiket látogattam, ugye szerzetes rend, tehát eleve csak nők voltak, tehát, hogy valahogy hiányzott a másik oldal, ott mondjuk a férfinak a karizmája, vagy a szemléletmódja. Ugye egy új közösségben ez is jelen lehet.
0: Az Úr mindannyiunkat az életszentségre hív. Ti hogyan látjátok, mit gondoltok, hogy hogyan könnyebb az életszentségre jutni? Egyénileg, vagy közösségben? És ti ezt hogyan tapasztaltátok?
1: Ha megnézzük a szentek életét, akkor ott sokszor egyéni nagy tetteket, életszentséget látunk, ugye a korábbi évszázadokban, viszont úgy látjuk, hogy ma inkább egy közösségi dimenziót akar nekünk az Úr mutatni. Vagy lesz erőnk együtt szentté válni, vagy nem leszünk azok. Hát egyedül nem lehet, én azt gondolom, kereszténynek lenni. Tehát az Úr közösséget alapított, ugye egyházat alapított, közösségre hívott meg mindenkit. Amikor küldte a tanítványokat, ugye kettesével küldte, senki nem volt egyedül. Ugye 12 apostol volt, 120-an voltak ott az emeleti teremben, ugye pünkösd előtt, vagy a Mátyás megválasztásakor. Tehát az Úr arra hív, hogy együtt legyünk keresztények, ami a mai világban különösen is fontos. Ugye nagyon nehéz megtartani a hitünket. Nagyon sok olyan ideológia és irány van, ami mást mutat, mint a keresztény értékrend. Viszont együtt, az Úr vezetésével képesek lehetünk arra, hogy mindannyian szentekké váljunk, ami azt jelenti szentnek lenni, egészen az Úré lenni. Van a tökéletes értelemben is a szentség. Én azt gondolom, amikor emberek szentségéről beszélünk, nem a tökéletességről beszélünk, mert az csak Isten, aki tökéletes, hanem arról, hogy egészen az Úré lenni. Hogy egészen nekiadni át az életünket. És hát egyénileg ezt nem biztos, hogy lehetetlen, de én biztos nem tudnám megtenni.
0: Hogyan lehet az életszentség útjára lépni, és az, aki ezt szeretné követni, mit kell tennie? Mondtad, hogy teljesen az Úré lenni. Hogyan lehet ezt?
1: Mindenek előtt abból kell kiindulnunk, hogy a keresztségben az Úrnak lettünk szentelve. Ugye a Szent Háromság nevében vagyunk megkeresztelve minden keresztény, függetlenül attól, hogy melyik felekezet tagja. Tehát már oda vagyunk szentelve, tehát ebből kell kiindulnunk, hogy már az övé vagyunk. Gyerekeknek szoktam azt mondani, hogy mindenki tízesről indul, de el lehet rontani. Tehát, hogy az az alap, nem az, hogy nulláról, és akkor fel kell tornásznom magamat, hogy tízest kapjak, hanem ott a tízes, ugye ott a keresztség, ott az Istennek szenteltség, amit megerősít aztán a bérmálás szentsége, megerősít minden szentgyónás, amikor letesszük a bűneinket, bocsánatot nyerünk, tehát újra visszatérünk a keresztségi szentségünkhöz. Ott van az eukarisztia, ami ugye ezt erősíti, ehhez alapot ad. Tehát ebből kell kiindulnunk, hogy fölébreszteni ezt, ami már ott van bennünk, ez a szentség. Aztán a gyakorlatban, hát az már nehezebb kérdés, és pont itt jön be a közösség, hogy egymást segítsük. Akár úgy, hogy figyelmeztetjük, hogyha rossz úton jár, ez nagyon hiányzik szerintem ma, nem merünk a másiknak megmondani valamit, pedig testvéri figyelmeztetés sokat segít, akár mellé állva a másiknak, hogy látom, hogy túl sok az, nem bírja mondjuk munkahelyen kereszténynek megmaradni, az nagyon nehéz. Tehát jó, ha van háttérben egy közösség, ahol elmondhatja, hogy ma próbáltam, de nem lehetett. És az megerősíti a közösség, hogy imádkozunk érted, akár egy jó tanáccsal, hogy tudsz megmaradni. Tehát én azt gondolom, hogy minden kereszténynek élő közösséghez kell tartoznia. Olyan közösséghez, ahol együtt imádkoznak, ahol együtt olvassák a Szentírást, keresik mi Isten akarata, ahol megbeszélik a nehézségeiket, és keresik azt, hogy mi itt konkrétan hogyan lehetünk keresztények. Hogyan élhetjük meg azt a szentséget, amit a keresztségben már megkaptunk.
0: Kedves nővért is kérdezném, hogy számodra mit jelent az életszentség, és hogyan lehet teljesen az Úré lenni. Te, aki mondhatom, hogy teljesen az Úré vagy, hogyan tudtad megtenni ezt a lépést, hogy átadd a szívedet neki, hogy teljes igent mondjál neki egész életedre, és hogyan tudsz ezen az úton járni?
2: Tehát, hogy úgy, ahogy Veronika is mondta, hogy keresztelésünktől fogva neki vagyunk szentelve, tehát nekem az soha nem volt kérdés, hogy az Úré lenni. Az volt a kérdés, hogy egyessével vagy kettessével. Tehát egyedülállóként vagy házasságban. Tehát, hogy mindenképpen megszentelt életet élni, bár a megszenteltet csak az egyedülállóan elkötelezett, megszentelt életűekre gondolják, de szerintem a házasságban élni az is egy megszentelt élet. Keresztségünknél fogva. Az én életemben az úgy alakult, hogy nekem udvarolnia kellett az Úrnak ahhoz, hogy ezt elfogadjam, és nagyon jól tud udvarolni, tehát hogy sikerült megnyerje a szívemet. Először el kellett fogadjam, én nagyon-nagyon-nagyon családot akartam alapítani, tehát gyerekeket, tehát előbb el kellett fogadjam, aztán kellett várnom rá a válaszra, és milyen jó ez, mert közben nem csak egy ilyen hősies igen volt, hanem egy vágyott igent tudtam kimondani.
0: És milyen jó, hogy válaszolni tudtál az Úrnak, és igent mondtál az ő meghívására. Mint ahogy a műsor elején beszélgettünk, és Veronika azt mondta nekem, hogy az idő sürget bennünket. Sürget, hogy az Úrnak adjuk a szívünket, sürget, hogy minél inkább az Úr útjára lépjünk. Miben sürget az idő közösségileg? Miben sürget benneteket az Úr?
1: Isten soha nem azért alapít egy közösséget meg, hív meg embereket, hogy úgy egyszerűen jól érezzék magukat, hogy úgy megpihenjenek Istenben, hanem ő olyan közösséget akar, ahol ő pihenhet meg, ahol ő neki van helye. Egy olyan közösséget, ami egészen ráirányul, és olyan személyeket, akik, ugye ahogy beszéltünk arról, hogy egészen odaadják magukat, függetlenül attól, hogy milyen életállapotúak, vagy milyen élethelyzetben vannak. És még csak nem is ennyire hív, hogy adják át magukat, hanem vigyék és osszák meg azt az örömöt, hogy jó Istennel lenni, jó az ő jelenlétében lenni. Úgyhogy elküld minket, mint apostolokat. Ugye az apostol szó azt jelenti, hogy küldött, akit küldenek, hogy vigyük el ezt az örömhírt másokhoz is. És az idő arra sürget minket, hogy ne pazaroljuk el az időnket, az erőnket olyan dolgokra, amik önmagukban lehetnek jók, sőt, nagyon jók, viszont nem ezt az üzenetet közvetítik. Sok olyan rendezvényt szervezhetünk, ahol szép dolgok történnek, és jó ott lenni, jó élmény, de nem hangzik el Jézus neve. Nem hangzik el, hogy ő az, aki egybegyűjtött minket. Éppen ezért a közösségnek keresztelő Szent János a védőszentje, aki ugye hosszan készült a pusztában, hogy felismerje a bárányt, és amikor őt felismerte, akkor mindene arról szólt, minden szava és minden tette, hogy rámutasson, íme az Isten báránya. Közösségünkben ő a mi életmesterünk, a mi példaképünk, hogy mi is ilyen emberek lehessünk, akik rámutatnak a bárányra. Megmutatják, hogy itt van, megérkezett Jézus, itt van. Ugye lesz majd a világ vége, amikor visszajön, de Jézus már ma is itt van. Éppen ezért egyfajta aszketikus életet élünk, hogy a figyelmünket minél kevésbé vegye el a világnak a dolga, vagy a világnak a nézetei. Innen ered az, hogy szegényen élünk, amennyire lehet, hogy ne ragaszkodjunk anyagi javakhoz. Ez a prófétai lelkület, szabadnak lenni mindentől, és megosztani másokkal a javainkat, hogy ő nekik meg ne azon kelljen gondolkodni, hogy mi lesz holnap, hanem hogy egy igazságosabb társadalmat építsünk, ugye kicsibe, tehát nyilván nem nagy intézmény vagyunk, de ha minden keresztény élni az evangéliumot, és élni az osztozkodást, ugye akkor egy igazságosabb társadalom alakulhatna, és egy igazságosabb világ, ami ugyanakkor egy evangéliumibb világ is. Jézus arra hív minket, hogy őt helyezzük középpontjába életünknek. Minden tettünk, minden szavunk valahogy ő rá irányuljon.
0: Mária Zsuzsanna nővért is kérdezném, hogy miben sürget az idő téged? Hogyan érzed, és ahhoz, amit Veronika elmondott az előbbiekben, van-e valami, amit megosztanál velünk?
2: Egy olyan emlékem van nekem most, amikor nem tudatosan, hanem a gyengességből vezettem el valakit az Úrhoz. Franciaországban voltam, és nem tudtam még franciául annyira, hogyha valakit meghallgatok, elmondja a baját, hogy én arra érdemi választ vagy tanácsot tudjak adni. És akkor mondtam, hogy hát és akkor most menjen be a kápolnába, hogy majd az Úr. És egy év múlva jön köszönetet mondani nekem, hogy megkeresztelkedett a gyerekeit is, megkeresztelte, és hogy annak a találkozásnak a gyümölcse, amikor ott bement a kápolnába. Később, amikor már tudtam tanácsot adni, azok nem voltak ilyen sikeresek. Köszönöm.
0: Műsoridőnk végéhez közeledve, Veronika, megkérnélek, hogy egy imával fejezzük be mai műsorunkat.
1: Hálát adunk neked, Urunk, hogy te itt vagy közöttünk, hogy te néped körében akarsz lakni. Köszönjük neked az ígéretedet, hogy velünk maradsz a világ végéig. Köszönjük, hogy közösségbe gyűjtötted a te tanítványaidat, és ma is arra hívsz minket, akik tanítványaid vagyunk, hogy gyűjjünk össze, hogy együtt járjuk életünk útját. Köszönöm neked a keresztségnek az ajándékát, hogy egészen hozzád tartozhatunk, és kérünk téged, hogy vezess minket a te lelkeddel, vezess minket az evangélium útján, hogy mi is, minden megkeresztelt és minden keresztény közösség legyen prófétai jel a mai világban, annak jele, hogy te itt vagy, és te szeretettel vársz és hívsz minden embert a mennyei lakomára. Amen.
2: Amen.
0: Kedves hallgatókat arra bátorítjuk, hogy merjenek önök is igent mondani az Úrnak, adjuk át neki teljesen a mi szívünket, és törekedjünk arra, mint ahogyan a műsorban elhangzott, hogy mi is az életszentség útját válasszuk. Ebben segítse minden kedves hallgatót az Úr, hogy járjanak az ő útján, az életszentség útján. Köszönjük figyelmüket!
2: Mária Zsuzsanna nővér,
1: Veronika
0: és Illés Izabella. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

tessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Máre Rádió hallgatót. Tovább megyünk a mai műsorban egy újabb szentírási fejezettel, Nehemiás könyvében, a harmadik fejezet első 3 és 6-os vers sorai, amelyben a juhok kapuja, a halak kapuja és az óváros kapujáról van szó. Nézzük meg, hogy mit is akar nekünk mondani ez a szentírási rész. Az elmúlt alkalommal, mikor ebből a részből olvastunk, akkor láttuk, hogy mi a kőfal, Jeruzsálem kőfalának a szellemi jelentése. Ugye a kőfal elválasztást, elkülönítést és védelmet jelent. Aztán szó volt a kőfalon, a kapuk fölött való toronyról. A torony is védelmet, biztonságot, megőrzést jelent. Érintettük, hogy a kapuk mit jelentenek, a kapukon lehet be is kijárni. És most ezen alkalommal részletesebben szólnék a kapukról, és elsősorban most erről a 3 kapuról, amit elolvastam, vagy idéztem, hogy juhok kapuja, halak kapuja és az óvárosnak a kapuja. A kapuknak a jelentéséről ebben a részben összesen 10 kapu van megjelenítve, de a 10 közül csak az első 6-ról jegyzi fel a Szentírás, hogy akkor építették fel Nehemiás idejében. Mindegyikről szinte szó szerint ezt írja le, ezek és ezek építették fel, héjazták fel, gerendázták be, állították fel az ajtait, kapcsait és a zárait. De mi a kapunak a jelentősége? Arról volt szó, hogy a kapuk a bírói ítélet, a bírói döntések és a hatalom jelképei is, de most egy más oldalról szeretnék szólni. A kapu az, ahol ki lehet járni, be lehet jutni a városba, mert a kőfal olyan erős, hogy azon keresztül nem lehet bejutni, és ott vannak az őrtornyok is. De a kapukon is vannak ajtószárnyak, zárok, reteszek, zár, de ha nyitva van, akkor ki is be lehet járni. Hogy a kapunak a jelentőségét szellemileg megértsük, mondok egy történetet, már biztos olvasta mindenki, vagy sokan legalábbis a Bujúfa alatt című könyvet, az egész egy tanító mese, a legelső fejezet, ami abban a könyvben fel van jegyezve, a nagy falról szól. Elmondom ezt a mesét, mert nagyon tanúságos. Az őserdőben az állatok egy nap azt vették észre, hogy a dzsungel közepén egy nagy fal emelkedik. Minden állat a falnak azon a részén volt, ahol nem sok élelem volt, kevés víz, száraz volt a föld, a fű és a fák is. Úgy ítélték meg, hogy a kőfalnak a másik oldalán van a dzsungelnek minden jó része, bővízű források, zöldelő fák, mindenféleképpen át akartak jutni a másik oldalra, de a fal megakadályozta őket. Az orszarvú azt mondta, hogy ő üt egy lyukat a falon. Neki rugaszkodott kétszer is, neki ment a falnak, de a fal meg sem rezdült. Nemhogy át tudta volna ütni, csak az orszarvú lett beteg. Azt mondta az elefánt, hogy nem így kell azt csinálni, majd ő nekidől a falnak és kidönti az egészet. Megpróbálta, de a fal állt szilárdan. Azt mondta a hiéna, nem erővel kell, azt, hanem ravassággal, majd ő elszalad, és megkerüli, valahol vége van ennek a falnak. Elszaladt, az állatok vártak, egyik nap a másik után telt el. Egyszer visszajött a hiéna, és azt mondta, hogy se vége, se hozza, ezt a falat megkerülni nem lehet. Azt mondta a kígyó, nem, még ravaszabbul kell, majd én leások. Majd valahol alatta találok egy átjárót. Eltűnt a kígyó, vártak. Nagyon hosszú idő múlva egyszer csak felbukkant, és azt mondta, na végre, átjutottam a másik oldalra. Azt mondták az állatok, nem, te még mindig a falnak ugyanazon oldalán vagy. Lehetetlen, nem lehet eligazodni, itt nincs átjárat a fal alatt sem. Azt mondja a majom, hogy majd én átmászok a falon. Próbálkozott így is, úgy is, a zsiráf nyakából is, de a fal nagyon magas volt, és mindig visszapottyant. Azt mondták az állatok, akárhogy próbálkozunk is, a fal áttörhetetlen, megkerülhetetlen, ezen a falon nem tudunk átjutni. Még végül aztán felfedeztek a falon egy ajtót, és annak az ajtónak kereszt alakja volt. Akkor megértették, hogy a falon egy átjárás van. Aztán észrevették, hogy erre a falra az van ráírva, hogy bűn. És akkor megértették, hogy a bűn választja el az embert Istentől. Tehát a bűn egy olyan áthághatatlan akadály, ami nem engedi az embert Istenhez. De a bűnön Jézus Krisztus Golgotai áldozata győzött, ő engesztelő áldozata mi bűneinkért, és csak ezen az egyetlen egy ajtón keresztül
ezen a kapon keresztül lehet átjutni ezen a falon. Jeruzsálem kőfalai hasonlítanak ehhez, csak hogy én erre a kőfalra nem azt írnám rá, hogy bűn, bár igaz, hogy az embert a bűn választja el Istentől, hanem azt írnám rá, hogy Isten szentsége. Isten olyan szent, hogy a közelében nem férkőzhetik bűn. A Jelenések könyvében az Új Jeruzsálemről azt olvasuk, hogy ott lakik az Úr, és a régi Jeruzsálemben is ott lakott a templomban, a szentek szentjében. Ez az Isten olyan szent, hogy nem megy be oda semmi tisztátalan, sem aki a hazugságot cselekszi. A tisztátalanság a bűn Isten közelébe nem juthat be, ezt biztosítja Isten szentsége, Isten védelme, az az erős kőfal és a tornyok, hogy mégis van bejárás, ez a kapunak köszönhető. Kedves Mária Rádió hallgatók, innen folytatjuk Tibor atyát, hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.

Drága gyermekek! Ez a tavaszi idő legyen számotokra buzdítás a személyes megtérésre, hogy életetekkel imádkozzatok, és szeressétek Istent mindenek felett, mindazokért, akik szükséget szenvednek. Kicsi gyermekek! Legyetek az én béke és ima jobbom, legyetek szeretet mindazok számára, akik nem szeretnek, nem imádkoznak és nem akarnak békét. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. február 25-i üzenetet hallották.

0: Hallgatót. Az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából jelentkezünk. Az ima szándékok fogadásának van itt az ideje. 14 óra és 42 perc a pontos idő. A Sepsiszentgyörgyi stúdió mikrofonjánál
1: Kovács Csemese
0: és Görgényi Tünde. Kedves hallgatók, hamarosan az irgalmasság rózsafüzérét imádkozzuk, melyet felajánlunk.
1: Felajánljuk minden háború megszűnésért, békért, Leó pápáért, püspökökért, papokért, keresztények közötti egységért, katolikus anyaszent egyházunkért, felajánljuk az egyházban szolgálatot teljesítő testvérekért, minden testi-lelki betegért, szenvedélybetegekért, azokért is imádkozunk, akik magányosan, egyedül élnek, imádkozunk a keresztény családokért, az utonlévőkért és a fiatalokért, hogy megismerjék Krisztus szeretetét. Ma is hálával imádkozunk önkénteseinkért, munkatársainkért és támogatóinkért, hogy a Szentlélek vezesse minden tevékenységüket. Elismételjük a megszokott telefonszámokat, ahol hívhatnak nekünk 0259 420 555 vagy 0359 420 555-ös számon. SMS számunk a 0758 420 555. Interneten pedig a www.mariaradio.ro honlapon az ima szándékra kattintva írhatnak nekünk.
0: Arra kérjük a kedves betelefonáló hallgatókat, illetve emlékeztetjük, hogy ne felejtjék el a háttérben kikapcsolni, vagy lehalkítani minél jobban a rádiókészüléket, mert nagyon sokszor zavaró, hogy visszahalljuk a rádióból a hangunkat. Köszönjük szépen megértésüket! Amíg telefonáló lesz, addig néhány üzenetet olvasunk fel.
1: Az imákat ajánlom Fülöp születésnapján, a Jóisten Szűzanya áldása, segítő kegyelme, boldog születésnapot kíván egy kedves hallgató, biztos egy Fülöp nevű valakinek. Telefonálót köszöntünk a vonalban, itt a Mária Rádió.
2: Dicsétessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
2: Szeretettel és tisztelettel köszöntöm az ága műsorvezetőket és minden Mária Rádió hallgatót. Önökkel együtt imádkozva rózsafűzét felajánlom. Hálából a jó Istennek minden nap a kapott kegyelmekét. Családom minden egyes tagjai, és szeretet, egészség, békesség legyen a családban. Mária Rádió nagy családjai, lelki testvéreimért, világbékéért, hitünk erősödéséért, gonosz távozásáért is csatlakozom az önök által felsorolt ima szándékokhoz. Isten áldását kérve mindenki életére, családjára áldott szép napot, jó egészséget kívánok, szeretettel mindenkinek, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Áldott szép napot kívánunk mi is.
0: A ma elhangzó imákat felajánlom távolban dolgozó családtagjaimért, a Jóisten és a Szűzanya vigyázzon rájuk, segítsen munkájukban, egészséget, békességet az egész családnak, anyagi gondjaink javulásáért, gonosz távozásáért a családunkból. Isten fizesse, hidegségről írt egy hallgató.
1: És újabb hallgató van a vonalban. Halló, itt a Mária Rádió.
3: Halló, itt a Mária Rádió. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
3: Ezt az irgalmasság rózsafűzérét szeretnénk felajánlani a születendő unokámért, amely jövő hónapban kellene, hogy legyen, hogy minden legyen rendben.
1: Jó Isten áldását kérjük. Köszönjük szépen, és együtt fogunk imádkozni.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
0: A rózsafűzért, az irgalmasság rózsafűzérét Puki bácsi gyógyulásáért ajánlják fel az itt jelenlévő önkéntesek, és mi is imádkozunk az ő gyógyulásáért.
1: Ezt a rózsafűzét szeretném felajánlani családom gyógyulásáért és a nővérem gyógyulásáért egy mindennapos hallgató Váradról. Tamárjára, jó, meg is szakadt. Érjük, hogy tárcsázzon újra minket a kedves betelefonáló.
0: És amíg próbálkozik, addig egy újabb üzenetet olvasunk fel Markus gyógyulásáért, jó orvosi eredményért és a daganatos betegségből

0: gyógyulásért, az egészségért kérem a Szent Rózsafűzért.
1: Én vagyok a vonalban.
2: Igen, köszöntjük szeretettel, itt a Mária Rádió.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké, amen.
1: Ezt az irgalmasság rózsafűzéri felszeretném ajánlani a magam betegségéért, a családom egészségéért, a békességért, a meghaltaimért, a férjemét. Köszönöm szépen, hogy meghallgatta.
2: Köszönjük Margit szépen, hogy
1: Gergőből.
2: Velünk imádkozik.
0: Férjem lába gyógyulásáért, az összes betegségből való gyógyulásunkért kérem az imát.
2: Ezt a rózsafüzért felajánlom, testvérem, tudjon aludni éjszaka, ne romoljon az állapota.
0: Imád kérek Lukács Géza lelke megnyugvásáért 6 hete, költözött az örök hazába, nyugodjék békében az Úr Jézus szent nevében.
2: Mai rózsafüzért és minden imádságot felajánlom a gyermekem testi lelki jólétért, boldogságáért, a családom egészségért, és hogy a fiam találja meg a hozzá illő társat. Jézusom, bízom benned.
0: Felsorolt szándékok mellé helyezem az én szándékaimat is, és ezért ajánlom a rózsafűzért. Köszönöm szépen az imákat.

0: ezt a rózsafüzért és az összes imád felajánlom testi és lelki gyógyulásomért, bűneim megbocsájtásáért, Mária Rádió fennmaradásáért és a szüleim gyógyulásáért, Lajos Schreitzból írta.
1: Halló, itt a Mária Rádió.
2: Halló, igen.
1: Szeretettel köszönjük.
2: Kértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
2: Az irgalmasan rózsafüzérés felajánlom hálából a kapott kegyelmetét, családom egészségét, békességét, szeretetét, holtaim lelki tüzéjét, a világ békéjéért, három nagyon fontos szándéka, unokáim teljes gyógyulásukért, pápa szándékának.
1: Köszönjük szépen,
2: hogy meghallgatod, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen, köszönjük szépen a hívását. Maradjon velünk továbbra is.
0: Az egész heti imádságomat felajánlom az elhangzott szándékokért, súlyosan beteg Enikő felgyógyulásáért, és az én szándékomért is Isten fizesse.
1: Imád kérek, hogy sikerüljön minden ma békésen. Kérjük a békesség lelkét.
0: És újabb hallgatót köszöntünk a vonalban. Itt a Mária, de megszakadt sajnos újra.
1: Próbálkozunk, kedves hallgató, újra. Addig egy újabb üzenetet osztunk meg, imád kérek, hogy az én édesanyám legyen egészséges, legyen békés az embertársaival, családjával, és Évike jó eredményért ajánlom fel ezt a rózsafűzért.
0: Itt a Mária Rádió, köszöntjük szeretettel. Élőadásban van a kedves betelef... Nem jól halljuk, egy picit hangosabb. Mindörökké, amen.
3: Szeretnék imádkérni az bizonyához, hogy adjon segítségkegyelmet, hogy tudjak gyógyulni a férjem egészségét, öcsémnek az egészségét, húgom egészségét, akiket tesz rajtam, és még felajánlom három Jucskának az egészségét, a Jóisten szegélye, meg érőzze meg bajtólétet. Kérdez apámnak, kérdez anyámnak, felett nyugodalmat. És a gonosz élet távolszásáért kérem az imát a szizanyához. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, Isten veszem.
0: Mindörökké, amen, köszönjük a hívását.
1: Az irgalmasság rózsafüzérét felajánlom elhunyt férjemért, a családomért, és hálából a kapott kegyelmekért köszönöm, egy mindennapos hallgató írta.
0: Ezt a rózsafüzért felajánlom az egész család egészségért, gyógyulásáért, szép vízről írta egy mindennapos hallgató.
1: Szent rózsafüzért felajánlom fiamért, a céljai megvalósításáért, anyagi áldásért a munkájára. Köszönöm.
0: Az irgalmasság rózsafüzért önökkel együtt imádkozva felajánljuk Sebestyén Szabolcs gyógyulásáért a fekete család részére. Itt a Mária Rádió, köszöntjük szeretettel. Élőadásban van a kedves betelefonáló.
4: Dicsértessék Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
4: Az irgalmaság rózsafűzét önökkel imádkozva szeretném felajánlni az elhunyt hozzám tartozó adataimért, az élő családtagjaimért, kifődőmére Magyarországért, gyermekeimért, unokáimért, a világ békéjét, a Mária Rádió fennmaradásáért, a pápáit, a apjainkét, és minden jó akaratú emberét. Köszönöm szépen, meghallgattak, egy áldott szép napot kívánok.
0: Áldott szép napot kívánunk, mi is.
1: A mai rózsafűzért felajánlom a Mária Rádió fennmaradásáért, munkatársakért, önkéntesekért és adakozókért.
0: Gyermekeinkért, az élőhit kegyelmért is, hogy rendeződjön az életük, Isten akarata szerint egy édesanya imádkozik.

0: minden elhangzó imád felajánlok, ellenségeimért, gúnyolóimért, a hitetlenekért. Hallgass meg, Uram, és nyisd meg elméjüket az igazságra. Köszönöm, hogy megteszed.
1: Itt a Mária Rádió, köszöntjük szeretettel. Élőadásban van. A háttérben a rádiót megkérjük szépen lehalkítani.
0: Élőadásban van a kedves hallgató. A rádiót tessék lehalkítani.
1: Igen, köszönjük. Nagyon jól halljuk. Igen, élőadásban van itt a Mária Rádió.
2: Halló, dicsértet szika Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
2: A rózsafűzét és a szentmiséget fel szeretném ajánlani Dávid gyermekeim egészségükét, szerencséjükét, magam egészségemét és minden jó indulatú emberét, rádió, Mária Rádió fennmaradásáért, dolgozóiért. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Köszönöm, hogy meghallgattak.
1: Köszönjük, hogy velünk együtt imádkozik.
0: Minden imát a vizsgázó diákokért ajánlok fel.
1: Rózsafüzért felajánlom egy édesapa, édesapáért és fiáért, hogy meg tudjanak egymásnak bocsátani.
0: Az irgalmasság rózsafüzérét felajánlom drága szüleimért, férjemért, testvéremért, sógornőmért, anyusomékért, adj Uram örök boldogságot nekik, és az örök világosság fényeskedjék nekik.
1: Felajánlom ezt a rózsafüzét gyermekeim jó úton járásáért, kérem a Szentlélek vezesse őket, és sikeres vizsga eredményért.

0: Önökkel együtt imádkozom a rózsafűzért, és ezért ajánlom fel a szentmisékkel együtt, hálából kapott kegyelmekért, szeretteimért, gyermekeimért, családjukért, szándékaimért, az imáink meghallgatásáért, ugyanakkor kérem a szűzanya szándékára, a békéért, közbenjárásért, szükséges segítő kegyelem elnyeréséért, minden napra hála és köszönet Istennek.
1: Itt a Mária Rádió, köszöntjük Hello. Szeretettel.
2: Hello.
1: Élőadásban van, köszöntjük szeretettel.
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
2: Én ezt az imát, az irgalmasság rózsafűzérét fel szeretném ajánlani az unokáinál, mentek a tengerre, és kisgyerek még a testvérek szobátáról, és szeretném felajánlani, hogy a szűzanya vigyázzon rá, egy imádsággal tartozom, ezért biztos, de kívánok magiknak ezt a stúdióból, Tündikének erőt, egészséget, szeretetet, békességet, adjon a jó Isten, amennyi eddig volt örökké. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Köszönjük szépen, Gatica néni, a jó Isten gyógyítsa meg önt is, hogy ismét lábra tudjon állni.
1: Ezt a rózsafüzért felajánlom ellenségeimért, irgyeimért és a rossz akaratú emberekért.

Az imákat, rózsafűzéreket, szentmiséket felajánlom egészségemért, lábam gyógyulásáért, és az édesanyám lábának is a gyógyulásáért, de minden betegért imádkozom.

0: Hallgatót köszöntünk a vonalban, itt a Mária Rádió. Élőadásban van a kedves betelefonáló, itt a Mária Rádió.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt az irgalmasság rózsak füzérét fel szeretném ajánlani önökért, és fel szeretném ajánlani édesapámét, Dénes Józsefét, aki 5 éve távozott az élék sorába. Édesanyám testvéremért, gyermekünkért, nagyszüleinkért és a keresztüleinkért. Adjon az Isten nekik örök nyugodalmat, és az örök világosság fényeskedjék nekik. Nyugodjanak békességben az Úr Jézus szent nevével. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Kedves hallgatók, lejárt az ima szándékra szánt idő. Hívjuk önöket, ha tehetik, kapcsolódjanak be az imába is. Ajánljuk fel azokért is, akikért nem imádkozik senki. A mikrofonnál
0: Ovácsa Mese
2: és Görgényi Tünde fogadta az önök ima kéréseiket.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mária Rádió Erdély. A pontos idő 15 óra.

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre. Mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma,

0: a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Hiszek egy Istenbe, mindenható atyába, mennek és földnek teremtőjébe, és Jézus Krisztusba, az ő egyszülött fiába, ami Urunkba, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
0: Hiszem Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézusom,
0: bízom benned.
2: Szent Faustina nővér,
0: könyörög érettünk.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Brassóban, a Fekete templomnál, a 89,7-es ultralövid hullámú frekvencián hallható.

Juhász Gyula, még maradok. Fiatalok, még itt vagyok. Az éveimnek számosok, a gyászaimnak sora nagy, és megőszített kora vagy. Tán nem is voltam fiatal, és nem jött soha diadal. Halálos volt a szerelem, utódom sem lesz már nekem. És mégis jó dolog, hogy élek és hogy dúdolok. Magányos lelkem égre néz és megszépül a szenvedés. Az égen örök csillagok fényesek és fiatalok. A földön is ifjú szemek. Még egy ideig nem megyek.

amilyen bőven kijut nekünk Krisztus szenvedéseiből, olyan bőven lesz részünk Krisztus révén a vigasztalásban is. De én gyakran inkább a problémáimra koncentrálok, figyelmen kívül hagyva Isten vigasztalását. Pio atya bátorítása. Nem tudom, mikor ér véget a nyomorúságom, de áldott legyen Jézus, amiért szívem mestereként és királyaként mindig megvigasztal engem. Nem tudom eléggé megköszönni a mi drága Jézusunknak, aki oly nagy erőt és bátorságot önt belém, hogy ne csak a sok nyavaját viseljem el, amit küld nekem, de a folyamatos kísértéseket is, amelyeket valóban megenged, és amelyeknek a száma napról napra nő. Be kell azonban vallanom, hogy a megpróbáltatások közepette is boldog vagyok, mert a mi drága Jézusunk szinte minden nap megízlelteti velem az ő édességét. Ó, ha ebben a pillanatban, amikor még mindig érzem szinte a teljes édességet, a szívemben rejthetném ezeket a vigasztalásokat, az biztosan maga lenne a mennyország. Mi nagy vigasztalás, ha szinte bizonyossággal tudhatjuk, hogy miénk Jézus. Drága Istenem, amikor legszívesebben a nyomorúságomra koncentrálnék, segíts, hogy ehelyett megköszönjem neked a sok vigasztalást, amit nap mint nap adsz nekem. Társuljunk a mi drága édesanyánkhoz, és vele együtt kerüljünk közel Jézushoz.

Lász Gyula, őszi verőfényben. Őszi verőfényben pirosak a lombok, egy kis dicsőségtől nem leszek én boldog. Messze tarlót róttam, hideg volt az éjjel, takarózni kellett egy kis dicsőséggel. Ha irigyelnétek, odaadom ingyen. Fanyar borostyánnál egyebem úgy sincsen. Amit én elértem, nincsen áldás azon. Csak az én magányos utamat síratom. Pihenőre térni örök vágyam nekem. Jó szó, jó bor, egy csók. Lenne dicsőségem. Adjatok őszi rózsát ősznek, puha derekaljat fáradt hegedősnek.

Gyengeségünkben segítségünkre siet a lélek, mert még azt sem tudjuk, hogyan kell helyesen imádkoznunk. A lélek azonban maga jár közben értünk, szavakban nem önthető sóhajtozásokkal. De amikor megpróbálom szemlélni az Urat, a lelkem csak sötétséget lát. De ha a lelket körbe is burkolja a sötétség, ebben a ködben van egy fényes, tiszta, gyönyörködtető isteni és gyöngéd fény. Nem lehet kivenni a ködben, de attól még igaz, hogy ettől a fénytől erősödsz meg. Ő éltett téged az Úr szolgálatában és az iránta való kitartó szeretetben. Sőt, ez a fény az, amely neked és a lelkednek a szemlélődés kezdetét jelenti. Csak akkor juthatsz el a szemlélődésre teljesen, ha alázatosan megtisztítottad érzékeidet. Mégis ki hinné, hogy ez a fény, amely kezdetben oly nagy sívársággal és fájdalommal szállja meg a lelket, később misztikus és átalakító egységre emeli. Ne feledd, hogy csak egy dologra van szükség. Közel kell lennünk Jézushoz. Tisztíts meg engem, Uram, hogy lelkem mindig téged szemléljen.

Remélj az Úrban és légy erős, légy bátorsággal és bízzál az Úrban. De sokszor se bátorság, se türelem nincs. Minden okod megvan az ijegységre, ha saját erőthöz méred a megpróbáltatásokat. De vigasztaljon az a tudat, hogy Jézus nem hagy el egyetlen pillanatra sem. Maga Isten mondja nekünk, hogy ő azok mellett van, akik nyomorúságban és szorongattatásban élnek. Velük leszek a bajban. Még le is száll az égből, hogy felszárítsa a könnyeiket. Vigasztaljon tehát az az örömteli gondolat, hogy a teljes sötétség után felragyog a gyönyörű déli napsugár. Élj örömmel és bátran, és ne oltsd ki az Úr lelkét magadban. Tudd, hogy minél kedvesebb egy lélek Istennek, annál több megpróbáltatáson kell keresztül mennie. Ezért hát bátorság, és csak előre, mindig tovább. Tegyünk jót, amíg időnk engedi, hiszen ezzel dicsőséget szerzünk mennyei atyánknak. Megszenteljük magunkat, és jó példát mutatunk másoknak. Uram, amikor aggodalomt ölt el, mert úgy érzem, nem teszel semmit, és amikor inkább elbújok a gondjaim és félelmeim elől, mint hogy szembenézzek velük, adj nekem türelmet, hogy várjak rád, és adj bátorságot, hogy szembenézzek a megpróbáltatásokkal.

valaki követni akar, tagadja meg magát. Vegye fel keresztjét és kövessen. De attól félek, a keresztem súlya összenyom. Az ember nem jut el az üdvösségre annélkül, hogy átnekelne a viharos tengeren, amely mindig pusztulással fenyeget. A Golgota a szentek hegye, de onnan egy másik hegyre igyekszünk, a mennyországba. De mikor jön el ez a nap? Mikor énekeljük majd a győzelem himnuszát ellenségeink felett? Mikor dalolhatjuk majd az Alleluját? Sajnos még messze van ez a nap, mert még nem történt meg az igazságszolgáltatás. De áldott legyen Isten, és legyen meg az ő igazságszolgáltatása. A kereszt alatt megtanulunk szeretni. Úgy kerülhetjük el leginkább az elbukást, ha Jézus keresztjére támaszkodunk. Egyedül belévetjük bizalmunkat, mert ő a mi üdvösségünkért vágyott a keresztre. Az Úr megterhel és felold a terhek alól, mert amikor választottjai vállára keresztet helyez, megerősíti őket, hogy a kereszt súlyát hordozva megkönnyebbüljenek. Uram, még ha attól félek is, hogy a kereszt súlya összenyom, kérlek, taníts meg arra, hogy készségesen elfogadjam a keresztet, és bizalommal támaszkodjak rád.

Juhász Gyula. 9 óra. 9 óra nyugovóra takarót fúnak. Én is fúvok mai gondnak, mindennapi bónak. 9 óra. Öreg este. Feketék a nyárfák. Mostan szövik ifjú szívek holdas este álmát. 9 óra, valamikor én fiatal voltam, de a szépek messze jártak, távol dugasokban. 9 óra. Régi esték vissza, mikor tértek? Soha, soha. Ifjúságot elvéteni vétek. 9 óra, takarodó, téri meg árva lelkem megtagadott ifjúságából. Mégis öreg lettem.

én vagyok az út, az igazság és az élet. A 80-as évek végén Rómában voltunk azért, hogy elmenjünk ma már Szent II. János Pál pápa katekézisét meghallgatni. A Szent Péter téren találkoztunk az akkori még bíborossal, Ratzinger bíborossal, a hittani kongregáció prefektusával, a neokatekumenális közösségből voltunk ott egy páran, Kozma Imre atyával és Bajcsi Lajos atyával, és akkor elbeszélgettünk vele pár mondatot, és a következőképpen búcsúztunk, letérdeltünk, és ő egy olyan áldást mondott, hogy Isten áldását adom magyarországi missziós munkáért. És a neokatekumenátusi közösségben kaptunk feleségemmel együtt egy olyan küldetést, hogy járjunk börtönbe. Ez alattam több mint 20 év alatt. Ott benn a börtönben sikerült olyan katekéziseket tartani, amelyik a keresztségtől indulva elvitte az embereket odáig, hogy első gyónó, első áldozó lehessen, sőt, bizonyos esetekben még a bérmálást is megkaphatták együtt, mint felnőtt emberek. Tehát az az áldás, ami a Szent Péter téren megtörtént Ratzinger bíborostól, az itt megvalósult. A börtönmisszióban alapvető küldetés, hogy nekem is útnak kell lenni mások felé, nekem is az isteni igazságot, Jézus Krisztusnak a tanítását kell bemutatnom, hogy őket is szereti az Isten, és ő értük is a keresztre ment a megváltó Jézus Krisztus.

Pomozi István, hitoktató, börtönmissziós munkatárs gondolatait hallották. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA megbízásából készítette a Mária Rádió 2019-ben.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a mai műsorunkban, Jézus szíve tisztelete műsorunkban. Tibor atya köszönti önöket, és tovább megyünk egy picit, és megnézzük a bölcsesség könyvében az oltári szentségre alkalmazott szavai, például, hogy égi kenyér ez is, mely telve van minden édességgel, ezt alkalmazhatjuk Jézus szentséges szívére is. Miként a puszta mannája és az oltári szentségi manna, úgy a Jézus szíve tisztelet is mennyei eledelt nyújt, amely minden lelket csodálatosan táplál. Bármi legyen a lélek szükséglete, helyzete és sajátos vonzalma. A Jézus szíve tisztelet kapcsolatban van Urunk minden titkával és állapotával. És mindennek a magyarázatát ebben az egy szóban adja: szeretet. Amint a hívek ebben a tiszteletben a bizalom és az erényre való felbuzdulás minden indítékát találják, úgy a papok a papi élet eszményét és kegyelmi forrását fedezik fel benne. Ennek a tiszteletnek első alakjában a Jézus szíve képe még nem szerepelt, és a hívek Urunk gondolatairól, érzelmeiről, belső cselekedeteiről elmélkedtek. Az egyházatyák iratai és a liturgia elmélkedéseinket Krisztus belső élete felé irányították. Jézus szívében Isten iránt tartozó legfőbb kötelességeink szervét, a közbenjárónk és főpapunk szívét, a Szent Háromság iránt kifejezett tiszteletünk eszközét látták. A vele való szoros kapcsolat már akkor a legjobb eszköz volt kötelességeink tökéletes teljesítésére, amit a Szentmise kánonjának a következő szavai is kifejeznek: ő általa, ő vele és ő benne, tiéd minden dicsőség. Tehát ő általa, az Úr Jézus, ami közben járunk és főpapunk, elsősorban szent szíve által, amelynek egész élete abban merül ki, hogy nevünkben az Atya iránt tartozó kötelességeket teljesíti. Mivel összes cselekedetei szívéből származnak és szeretetétől nyernek indítást, azért van minden üdvözítő művének oly nagy értéke Atya előtt. Ő vele, az Úr Jézus, ami testvérünk és oltalmazunk, és amikor Istenhez imádságokat küldünk, szavunkat, sóhajunkat és panaszunkat, testvérünk ezerszer szerető szívének szavával, sóhajával és panaszával egyesítjük. Vele ejtjük ki ezt a szeretet kiáltást, hogy mi atyánk. Szívünknek tehát el kell veszni az ő szívében, hogy Istennek minden kötelességünket és tiszteletünket leróljuk. És ő benne, benne felajánljuk imáinkat és cselekedeteinket. És e tekintetben nem csak nekünk, hanem minden hívőnek része van az ő papságában. A menny, a föld és a tisztítóhely összes szentjeinek és az összes keresztényeknek csak egy szívük van az Úrban, egy papi szívük, amely Istennek dicséretet, szeretetet és áldozatot ajánl fel. Minden tisztelet és dicsőség, amelyet Isten tőlünk kaphat, csak közbenjárónk és főpapunk Jézus szíve által juthat hozzá. Minden más semmi Isten előtt. És ezt a tanítást a két nagy szeráfi lélek, Szent Gertrúd és Szent Mechtild foglalta egybe. Nagy lendületet adtak neki a francia oratóriánusok, Olivier, ugye a szulpiciánusok alapítója, irataiban, főképpen Urunk papságáról és benső életéről szóló officiumaiban részletesen megfogalmazta. Olivierről hallottunk a József az Atyárnyékában című műsorunkban is. Eudes Szent János szintén egy lépéssel tovább ment, világosabban felfedezte a forrást, és látta, hogy minden Jézus szívéből jött. Ő kezdte ajánlani a szent szív képének a tiszteletét. A
Braille moniáli jelenések óta Jézus szent szíve nem csupán eszköz az Isten iránt tartozó kötelességeink teljesítésére, hanem tiszteletünk és szeretetünk tárgya, és ő maga fogadja hódolatunkat. Ezt kérte Urunk Alakok Szent Margittól, és ő mintegy lefátyolozza istenségének fényességét az emberek előtt, széttárt szívének a kedvességével. A megváltás művét ezekben a szavakban adja, íme a szív, mely az embereket annyira szerette, és azt kéri, hogy szeretetét szeretettel viszonozzuk. De mindeddig nem került előtérbe Jézus szívének papi jellege. Mennyire szeretett minket ez a szív, amikor feláldozta magát érettünk. A jó mester tehát az ő papi és áldozati szívét mutatja be az atyának, amely szív, elnézést, bebizonyította szeretetét, amikor a kereszt oltárán feláldozta magát. Elénk állítja testi szívét, mint az ő szeretetének jelképét. Kéri, hogy tiszteljük ezt a jelképet, de főképpen magát, az ő szeretetét, azt az áldozatos szeretetet, amelyet a lándzsa és a tövisek jelképeznek. Urunk az ő szeretetét és áldozatát egyszerre előtérbe helyezi, amikor azt mondja, íme a szív, mely annyira szerette az embereket, hogy semmit sem kímélt, csak hogy megváltsa őket. Szeretetének nagy megnyilatkozásai, a megtestesülés, a kínszenvedés és az oltári szentség hatalmas papi cselekmények és ugyanazon áldozat különböző fázisai. Egész élete megalázó megtestesülésétől kereszthaláláig imádás és szeretet volt. Megtaláljuk életében a szenvedés által való külső feláldoztatást, a szegénységet, a külső és belső megaláztatást, amelyeket a szeretet és imádás fűz egybe. Az imádás pedig az áldozat első célja. Ez oltári szentségi életének is az első felvonása. Jézus szívének minden dobbanásával hálát adott atyának. Az evangéliumok gyakran emlegetik, hogy hálát adott. A hálaadás az áldozat másik célja. Az oltár áldozat, a szentmise különösen hála áldozat, amelyet neve is az eukarisztia kifejez. Az üdvözítő életét papi imája is lelkesítette. Éjjel-nappal könyörgött érettünk. Azért élt, hogy imádkozzék, és állandóan azt folytatja most is. Ez az áldozat harmadik célja. Jézus szívét ezen kívül egész élete alatt és az oltári szentségben is az engesztelés érzelme hatotta és hatja át. Erre tér gyakran vissza Alakok Szent Margitnak adott kinyilatkoztatásaiban. Egyébként az engesztelés a szeretetből és a hálából fakad, mint a gyümölcs a virágból. Jézus szíve engesztelésünk példaképe. Az engesztelés az áldozat negyedik célja. Jézus szíve tehát mindenek fölött papi szív, és illő, hogy a papok ebben a tekintetben tiszteljék. Nekünk, papoknak legyen Jézus szíve tiszteletének a tárgya, Jézusnak, a papnak és áldozatnak a szíve, amelyet a húsvéti időszak himnusza is olyan hűen lefest. Tehát igen, Jézus szeretetének, szent szívének kimárképpen papi jellege van. Egy rövid dal után folytatjuk, kedves hallgatók, maradjanak továbbra is velünk.

Kedves Máre Rádió hallgatók, igen, Jézus szeretetének, szent szívének kiváltképpen papi jellege van. Feláldozza magát, és feláldozza azt a testet, amelyet éltet. Ez a papi és áldozati élet Urunk egész életének összes belső és külső cselekedeteinek az összfoglalata. A megtestesülés, kínszenvedés és oltári szentség három hatalmas szeretet ebből az óceánból indul ki és ide tér vissza, miután a világot éltető és üdvözítő áldásával keresztül szelte. Jézusnak, a papnak és szeretet áldozatnak a szíve magába zárja az üdvösség minden titkát. Isten minden jó téteményét, a kegyelem és gazdagságát. Mi nem tartozunk-e Jézus szívét ebből a szemszögből szemlélni? Ebben áll a pap igazi Jézus szíve tisztelete. Jézus papi szívének az iskolájában tanuljuk meg az igazi és szent papi élettudományát. Tehát nézzük meg picit, szemléljük ezt a papi szívet. Tanulmányozzuk a gondolatait, hallgassuk a dobogását, elmélkedjünk a szeretetéről, és ő megmondja majd nekünk a pap összes erényeit, kötelességeit, egész életét és tökéletességét. Biztosak vagyunk benne, hogy Jézus papi szívével kapcsolatban minden pap jobban lesz, mint amilyen előbb volt. Kedves Mária Rádió hallgatók, nézzük meg a következőkben. Jézus papságának eredete az atya keblében, elmélkedjünk egy picit erről, Jézus Krisztus papságáról. Az ige az atya örök dicsősége. És amikor dicsőséget és szeretetet nyújt atyának, akkor nem gyakorol-e vele szemben bizonyos papi cselekményt? Mondhatjuk, hogy az ige a Szent Háromság benső és folytonos életében az atya örök papja. Ő a papság legmagasztosabb típusa. Tehát a fiú az atya örök dicsősége. Amidőn a fiú az atyának dicsőséget szerez, ebben örömét találja, és az atya iránt szeretett cselekvést fejt ki. Az örök papság ténykedését végzi. Mi más a pap, ha nem Isten dicsőségének szolgálja? Igaz, hogy ezeket a szavakat az apostol az emberiség bukása után megalapított papságról, a közvetítő és engesztelő papságról mondja, amely feltételezi, hogy hordozója szükségszerűen alantasabb helyzetben legyen Istennel szemben, aki hódolatát fogadja. De ha már ebben az alantasabb szolgálatban az Istennek adott lényegtelen dicséret papi cselekmény, mennyivel inkább papi működés, a fiú szeretet élete, amellyel atyának lényeges és örök dicsőségére van. Jeruzsálemi Szent Ciril mondja, Krisztus szuverén pap. Változhatatlan papságot birtokol, amely nem kezdődött az idővel. Nem kapta azt test szerint való utódlással, nem kenték fel jelképes olajjal, de pappá tette őt maga az atya öröktől fogva. Mégis megismételjük, hogy az igében nincs az a sajátos értelemben vett papság, amely valóságos alárendeltséget feltételez. De az egyházatyákkal mondhatjuk, hogy az atyának a fiú által történő dicsőítése a papság legfőbb jelképe. Az ige papságát isteni szívével gyakorolja. Az ige ezt a folytonos dicsőítést, ezt a végtelen dicséretet, az atyához egyedül méltó szeretetet szívével gyakorolja. A Szentírás sok helyen beszél Isten szívéről. A Királyok könyvében Isten kijelenti Salamonnak, hogy szíve mindig szeretettel övezi Jeruzsálem templomát. Gyakran beszél az Úr a szíve szerint való emberről. Eudes Szent János, Mária csodálatos szívéről szóló gyönyörű könyvében többek között
Így ír Jézus isteni szívéről, idézem, üdvözítőnk öröktől fogva bírja isteni szívét, atya imádandó keblében. Szív és egy szeretet atya szívével és szeretetével, és ezzel a szívvel és szeretettel a Szentlélek származtatója. Istenben tehát a három isteni személy lényegi közös szeretetét és az atya és a fiú személyes szeretetét különböztetjük meg, amely a Szentlélek eredője. Több egyházatja, így különösen a csodatévő Szent Gergely, alexandriai Szent Ciril, Szent Ambrus, a fiúnak atya iránt kifejezett dicséretét és szeretetét papi ténykedéshez hasonlítják. Tomászin, a De l'Incarnation 10. pontjában ezt a következtetést vonja le, idézem, kétféle papságot kell megkülönböztetni. Az elsőt csak alázatosságban és szolgaságban gyakorolják, míg a másik felséges és felette van minden megalázásnak. A fiú ez utóbbit gyakorolhatta öröktől fogva atyával szemben. Itt Isten ad tiszteletet Istennek, a mindenható nyújt hódolatot a mindenhatónak. Természetesen ez a nagyszerű dicsőséges papság, amely csak nagyság és felség, nincs ellentétben az ige méltóságával. És ezért a szentatyák nem riadnak vissza attól, hogy ezt neki tulajdonítsák. Az ige papsága az üdvözítőtől és az egyház szolgáitól gyakorolt papság példaképe. Imádom az atyát, az első főpapot felmérhetetlen titkában, amelyben a hozzá egyedül méltó dicsőséget adja önmagának fia által. Imádom a fiút, ki boldog, hogy ő lehet ez a dicséret, dicsőség, és azt, mint papi felajánlást mutathatja be atyának. Igen, ezekben a magasságokban kell keresnünk papságunk eszményét és példaképét. Maga a Szentírás ad erre felhatalmazást. A bölcsesség, aki maga az ige, aki ékes nyelvezettel nyilvánítja ki előttünk örök életét, eredetét. Én a fölségesnek szájából származtam, elsőszülött vagyok minden teremtmény előtt, és mind az örökké valóságig meg nem szűnök, és a szent lakhelyen szolgáltam előtte. Cornelius Lapid mondja, a bölcsesség papnak és Isten szolgájának van nevezve, ő őrzi szent titkait és szent áldozatot mutat be neki. Ó Krisztus papja, borulj le eszményed és mintaképet az ige szíve előtt, aki atyának öröktől fogva végtelen dicséret és szeretet áldozatát ajánlja fel. Kedves Mária Rádió hallgatók, a következő műsorunkban elmélkedni fogunk Jézusnak a papi hivatásáról, mert picit furán hangzik ez, de ez így van, mert az atya elküldi a fiát, Jézust erre a földre, hogy papja legyen. Egy érdekes elmélkedés lesz, maradjanak továbbra is velünk a Mária Rádióval. Tibor atyát hallották, dicsért

Rádia Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Sepsiszentgyörgyön a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallhatunk.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Vasárnapi adásunk témája. A Világegyház támogatja Leó pápát a békekezdeményezésekben. Stúdióbeszélgetés Németh László bíboros belgrádi érsekkel a konzisztóriumról.

0: Nagy örömmel és szeretettel köszöntöm Németh László bíborost, belgrádi érseket a Vatikáni Rádió stúdiójában, Szent Péter és Pál ünnepén itt Rómában.
1: Szeretettel üdvözlök minden hallgatót.
0: Nemrég érkezett arról a szentmiséről, amit Leó pápa mutatott be a konzisztóriumon résztvevő bíborosokkal együtt. Milyen élmény volt ez a szentmise?
1: Meg kell vallanom, hogy minden mise, akármelyik szentatyával a Szent Péter Bazilikában, az egy fantasztikus élmény. Sokkal jobban élvezem, mint amikor kint van a téren a bazilika előtt. Az is érdekes, de ott valahogy a térnek a nagysága egy kis az embernek elvonja a figyelmét csak az oltárról. Míg a bazilikában ez egy gyönyörű környezet, a zene, amely sokkal jobban élvezhető, tehát a zenei része a liturgiának, és minden, ami ott történik, láthatóan az ember előtt, az egy fantasztikus, mély, szinte majdnem misztikus érzést hagy bennem. Az idei szentmise egy kis a nagy meleg nyomása alatt volt, ugyanis már reggel úgy volt, hogy 3-9-re legyünk bent a Vatikánban, a bazilikánál, hogy felöltözünk és időbe be tudjunk vonulni. Ami minden rendben volt, de már 9-kor is 34 fok volt, úgyhogy és az elején, mikor bevonultunk a Székesegyházban, meleg volt nagyon. Hála Istennek utána, ahogy az ember nyugodtabban részt vett a liturgiában, az embernek a hőmérséklete is rendeződött. Hát egy nagyon szép szentmise volt, öröm volt látni, az egyházunk képes újból is újból

0: valójában a szimbolikája az egésznek, hogy vedd válladra a nyájadnak a gondjait, vezesd a nyájadat, ugyanis a pallium ebből a gyönyörű gyapruból készült fiatal bárányok gyapjából. Tehát össze van kötve a bárányjal, össze van kötve a nyájjal, össze van kötve azzal, hogy Jézus a vállán vitte az elveszett, legalábbis a példabeszéd alapján, és a jó pásztort mindig úgy mutatjuk be, hogy a vállán viszi a juhot. Ez egy fantasztikus élmény, és nagyon szép volt. Tehát a templom teli volt, a bazilika az ilyenkor mindegy teli van, a Szent Atya tartott egy szép beszédet, és kitért különösen Péter és Pál küldetésére, akik mind a ketten Rómában fejezték az életüket. Rámutatott a különbségre a kettőjük között, tehát Péter, aki az egységet jobban formálta, és ezért volt hivatott, még Pál az, aki a népeknek hirdette az evangéliumot, de előtte, mielőtt ezt csinálta volna, ő is az Istennek a különleges kegyelméből megtért, és egy apostollá vált akkor is, hogy az egyet apostol, akit nem Jézus választott ilyen értelemben, hogy úgy, mint fizikailag, hogy látszódott volna, de biztos, hogy Jézus választotta, mert tudjuk, mikor esett a lóról a damaszkuszi úton, azt mondta, Uram, mit akarsz, ki vagy? Tehát ez világos a beszédből, párbeszédből, hogy Jézus volt az, aki őt kegyelmével meglátogatott és megáldott, kiválasztott erre az új feladatra.
1: Június 26-án és 27-én tartott Leó pápa egy újabb rendkívüli bíborosi konzisztóriumot. Ez a januárinak tulajdonképpen a második állomása. Ezen 178 bíboros vett részt, közöttük ön is. Itt négy ülésről volt szó, nagyjából mi beszámoltunk a Vatikáni Rádióban ezekről a témákról. Engem ami megfogott, az magának a Szent Atyának a definíciója a konzisztórium jelentéséről, miszerint a bíborosi kollégium összegyűlik Péter utódja körül, hogy a kölcsönös meghallgatás és a közös megkülönböztetés során a Szentlélek segítse a pápát az egyház vezetésében. Azt is elmondta, hogy az egyházban olyan tereket kell teremteni, ahol Isten népe meghallgatja egymást, együtt imádkozik, megkülönböztet és halad előre az útján. Ez tulajdonképpen maga a szinodalitás, és ennek a lelkisége fogja vezetni a következő találkozót, amire majd októberben kerül sor. Ezzel egy picit így megadta a pápa az egész konzisztóriumnak a jelentését, értelmét, keretét. Bíborosként milyen volt ezen részt venni?
0: Mind, amit ön most mondott, ez benne volt a pápa beszédében. Egy dolog van, amire kitérnék, és ami egy teljesen személyes tapasztalat, ugyanis más dolog, mikor az ember bíborosként részt vett találkozón a Szent Atyával, aki a bíborost kreálta, tehát kinevezte. És más dolog, amikor mint bíboros részt veszünk a találkozó egy olyan pápával, akit mi választottunk. Tehát ez egy hihetetlen különbség, ami lelkileg is meghatározza, ugyanis van egy olyan közösségi vonal köztünk, hogy úgy mondanám, tehát egy olyan összeköttetés, amelyet szinte lehetetlen másképp megmagyarázni, mert ott voltunk, tehát ő a mi imánk, a mi nyitottságunk a Szentlélekre, valahogy ő az eredmény ennek. És ezt ő teljesen világosan ugyancsak fél mondatokban mondta, hogy ti vagytok azok, akik megválasztottatok, akkor most legyetek itt és támogassatok abban, ahol lehet és ahol tudtok. Természetesen mondta, hogy a végén azért neki mégiscsak a Szentlélekben kell egy irányelvet meghatározni, amely lehet, hogy másképp lesz, de nagyon érdekli, hogy mit gondolunk. Egy fantasztikus tapasztalat, még egyelőre tanuljuk az egész folyamatot. Ez a második rendkívüli konzisztórium, amelyet ő egybe hívott. Amit sikerült már elérnünk, hogy megegyeztünk abban, hogy mostantól a jövőben egy konzisztórium lenne rendkívüli évente, és az egy kicsit hosszabb lenne, tehát négy nap ez a javaslat. Most meglátjuk, hogy a Szent Atya mit fog ebből kihozni, mert hát hozzátartozik a hosszú út, nagyon sok bíboros, úgy mondanám, majdnem, hogy napokon keresztül utaznak, mert nincsenek jó összeköttetések. Ferenc pápának köszönhetően óceánszigeti bíborosok is vannak, akik kb. Egy nap kell csak, hogy eljussanak egy nagyobb repülőtérre, és utána akkor Rómába bejönni, úgyhogy ez hozzátartozik, meg az utazás után azért nem lehet egyszerre elkezdeni rögtön dolgozni. Mondjuk meg őszintén az utazási nehézség, ahogy az amerikaiak mondják, jetlag, meg hasonló dolgok azért kihatnak az egész életstílusunkra. Úgyhogy ezzel mindenki elégedett volt, tanuljuk a konzisztóriumnak magát, a ritmusát, a metódusát, tehát hogy mit csinálunk, hogy csináljuk. Én mondhatom, hogy elégedett vagyok, ugyanis a januári munka is, meg a mostani is a szinodális metódus szerint ment. Tehát ez látható is volt abban, hogy kerekasztalok voltak, nyelvcsoportok szerint,

0: beosztva 20 nyelvcsoport volt, ebbe voltunk beosztva a bíborosok.
1: És bíboros úr kihez került, hiszen olyan sok nyelvet beszél, hogy akár bárhova hát is akadták
0: volna. Engem mindig az olaszba tesznek. Előtte mindig, mikor volt még német nyelv, akkor mindig felírtam az első helyre, hogy német legyen, mert ottan kevesebben voltak, és lehetett többet beszélni, mondjuk meg őszintén. Azt tetszett nekem, mert a németeknek megvan a saját, és én sokáig dolgoztam német nyelv területén, úgyhogy azt tetszett, de most már nincsen német nyelv, ugyanis az kevesen vannak, akik tudnak németül. Én olasz csoportban voltam.
1: Kiküldtek még olasz,
0: az egyetlen szabad, az egyetlen gyönge pontja az olasz csoportoknak, hogy nagyon sok olasz bíboros van, aki csak olaszul beszél jó. Én valószínűleg azért is, mert egy kis népből származom, és ott is Szerbiában élek, kisebbség vagyok, tehát nagyon fontos, hogy vigyázok arra, hogy tudjak másokkal kommunikálni, ez pedig kell a nyelvismeret. Tehát én beszélek több nyelvet, az olaszokhoz tesznek, úgyhogy 10 voltunk, abból 6 olasz bíboros voltam, és lehet tudja képzelni, hogy akkor ez már túl hangsúly volt a gondolkodásban. Utána volt egy dél-amerikai, egy ázsiai, vagyis valójában 2 ázsiai bíborosunk volt, az egyik az a keleti egyházaknak a pátriárkája, úgyhogy más a hozzáállás, mint egy ázsiai püspök Kelet-Ázsiából, és én voltam még, tehát mint 10. személy, úgyhogy nagyon jó beszélgetések voltak. Az egyetlen gyenge pontja az ilyen beszélgetéseknek az, ha túl sokan vannak egy kultúrkörből, 6 olasz bíboros, ez azt jelenti, hogy nekik már megszokott témájuk van, megszokott gondolataik, amelyeket nem is kell megmagyarázni, mert úgyis értik.
1: Így van, egymás de között, szavak
0: ez
1: nélkül
0: az,
1: is.
0: Ez a szavak nélkül is értik, hogy mit akarnak mondani, mit jelent ebben az olasz kultúrkörben. Úgyhogy ez volt az egyetlen gyöngepontja, de függetlenül ettől, tehát nagyon-nagyon jó beszélgetések voltak, jó megosztások, és követtük ugyancsak a januári stílust, ha szabad így mondanom, a metodológiát, hogy a 20 csoportból volt 8 csoport, amelyekben a még aktív szolgálatban lévő bíborosok voltak, és ennek a 8 csoportnak a beszámolóit mind felolvastuk. Még a többiekből januárban úgy volt, hogy a többi csoport, tehát 9-től 20-ig csak elküldték a titkárságba. Most azonban volt az, mert kérték a többiek, hogy legyenek ők is jelen. 3 csoport olvashatta fel a saját beszámolóját. Tehát különböző dolgokat hallunk, a 8 csoport, akik szolgálatban vannak, ezek mind aktív érsekek, vagy püspökök, bíborosok.
1: Ők az úgynevezett választó bíborosok,
0: igen,
1: ugye?
0: Igen, és vagy azok, akik már nyugdalmazottak is, de még mindig választók. És a 9-től 20-ig pedig a kúriális, akkor is a választók, ha nem, kúriális bíborosok, és a nyugdalmazott 80 fölöttiek. Biztos egy kicsit nehezteltek az idősebb bíboros testvérek, hogy őket nem tették az aktívakkal együtt, hogy és már maguk között úgy is itt élnek a Vatikánban, úgyhogy egy kis zártabb környében vannak. Szerintem a Szentatyának meg volt a saját filozófiája, és ezt röviden a beszéd kezdetén, amikor üdvözölt minket pénteken, el is magyarázta, hogy neki fontos, hogy a világegyház hangjait hallja, mert ritkában találkozik velünk, mint azokkal, akik bent vannak a Vatikánban. Tehát természetes dolog, és például itt nyugalmazott bíborosok találkozhatnak vele bent, csak a kertben, vagy akárhol, valahogy az apostoli palotában, és pár szót válhatnak. De hogyha valaki nincs itt a városban, és csak azért jön, hogy a konzisztóriumra itt legyen, az természetesen kevesebb neki a lehetősége, hogy a pápával beszéljen.
1: Arra gondoltam, hogy átnézhetnénk azokat a témákat, amelyek hangsúlyosan előkerültek a konzisztóriumon. Említettük a szinodalitást, ami, ahogy a Szentatya fogalmazott, egy lelki stílus, ami a találkozásból születik, a meghallgatásban növekszik és a megkülönböztetésben érlelődik. Azt is kérte, hogy a bíborosok a saját területükön, egyházmegyéikben ezt szorgalmazzák, hogy ez tovább fejlődhessen. Aztán fölmerültek ilyen témák, mint hogy háború, vagy béke, erőszak, szegénység, igazságtalanság, szociális téren a magány, az emberi kapcsolatok válsága és a reménytelenség. És volt egy, ami a Szentatyára különösen nagy hatást gyakorolt, a fiatalokkal kapcsolatban egy nagyon szomorú jelenség, hogy végső kétségbeesésükben sokan öngyilkossághoz fordulnak. Ezen egy kicsi meglepődtem, megmondom őszintén, hogy ez világegyházi szinten is ennyire előjött.
0: Ez volt a legfájóbb megismerése, hogy így mondanám, az egész folyamatnak. Ugyanis az egyik olasz bíboros pont az én csoportomban mondta, hogy az ő egyházmegye területén az utóbbi 5 évben 280%-a nőtt a fiatalok körében az öngyilkossági szám. És mi azt hittük, hogy ez csak a mi csoportunkban van, de utána, amikor ez a 8 csoport, az aktívak beszéltek, akik még most is egyházmegyét vezetnek, kitűnt, hogy a 8 csoportból 4 említette a fiatalok öngyilkossági problémáját, tehát a magas számokat. Hála Istennek nem csak számokat emlegettek a bíborosok, hanem kitértek az okokra is, hogy nagyon sokszor hiányzik egy világos életcél, vagy életértelem. Tehát itt kezdődik az a probléma, hogy ezek a fiatalok miért vannak ilyen krízisben, vagy válságban, hogy a végén ezt az utat választják. Utána pedig rá lett mutatva, hogy nagyon sok fiatal pedig most kezdi újból felfedezni a transzcendens értéket az életükben, és ezt a két jelenséget kellene valahogy összekötni. Tehát az evangelizációs munkában nagyon fontos lenne többet beszélni az élet értelméről, és hogyha valaki már megjelenik nálunk, hogy így szabad mondani, vagy valakit tényleg megszólítottunk a peremen, vagy akárhol az utcán, hogy akkor ezt az értelmet nem csak egy általános transzcendens érzésre, vagy gondolatra fogjuk rá, hanem beletegyük Jézus Krisztus, mint az élő Isten fiát, aki tényleg értelmet ad, én vagyok az élet, az igazság és az út, ilyen értelemben dolgozni. Nagyon sok pozitív dolgot hallottunk, tehát nagyon szomorú, egy ember élet is már borzasztó, hogyha valaki öngyilkosságot követel, és méghozzá, hogyha fiatalon, tehát ez hihetetlen, egy tragédia mindenki számára. De nagyon sok pozitív dolgot is hallottunk, különösen a fiataloknak, az új jelentkezéséről, a megtéréséről, az egyház életben való részvételről, hogy érdekli őket, közösségi munka, önkéntesség, meg ilyen dolgok. Ami nagyon fontos volt, és szerintem ez egy korszakváltó gondolat, hogy világosan aláhúztuk, és ez kijött az összes csoportnál, világosan aláhúztuk, hogy nincs olyasmi, mint igazságos háború. Nincs igazságos háború. Minden háború egy ördögi dolog, ami rossz. De lehet igazságos védelem. Tehát ha valaki megtámad minket, akkor az önvédelem, az lehet igazságos, de csak akkor lesz igazságos, ha nem lépik túl egy bizonyos proporcionalitást, tehát bizonyos mértékben a választ, hogy ebből nem lesz egy ellentámadás, hogy úgy mondanám, hogyha nem arra megy, hogy csak bosszút és tönkretenni a másikat, hanem megvédeni a sajátját. Ez jelen volt előtte is a katolikus tanításban, de évszázadokon keresztül a hangsúly mindig azon volt, igazságos háború. Most az igazságos háborút ma nagyon sokan úgy értelmezik, hogy egyszerűen csapást mérni a másikra, mert veszélyes. Szinte a háború előtt már háborút idézni elő, mert véletlenül valami más lesz, és ezt tudjuk, hogy ma folyamatban van, nem csak a közép-keleten, hanem itt hozzánk közel, Ukrajnában is, valójában ez egy megelőző csapás volt, mielőtt lett volna valami rosszabb, tehát egy megelőző csapással nem lett igazságos, és nem is lehet egy olyan, amelyre az egyház azt mondja, hogy szabad, mitől erkölcsileg el van ítélve. Tehát szerintem a nemzetközi politikai téren ez nagyon fontos. A másik, hogy Leó pápának a béke kezdeményezéseit minden csoport abszolút támogatta. A pápa felkért minket, ha hazamegyünk, akkor a püspöki konferenciáink keretében osszuk meg ezt a tapasztalatot a püspökökkel, hogy próbáljunk mind többet erről beszélni, és így is támogatni őt az ő munkájában, ami nagyon fontos szerintem. A többi témák, amelyeket ön is említett, megbeszéltük őket, ezek hosszabb távú témák. A szinodalitás például olyan, amely most már 21 óta folyamatban van, 28-ban egy egyházi nagy gyülekezetben fog torkolni, de ez is nem úgy van kitalálva, hogy akkor azután slussz, hogy mondanám magyar, hanem egyszerűen, hogy 28-ban egy kiértékelő világtalálkozó lesz arról, hogy mit sikerült eddig megvalósítanunk, milyen irányban megy, hol vannak a jó pontok, és hol vannak azok, amelyeket lehetne még változtatni. Tehát egy bizonyos étem benne van az, amit a szinódusi befejező dokumentum is említett, hogy kiértékelés. A katolikus egyház eléggé gyönge abban, hogy kiértékelje a saját nagy terveit, úgyhogy mindent meghirdetünk, mindenkit megtérítünk, de sose nézzük, hogy ez tényleg milyen eredményt hozott. Az nem lehet csak a eredmény, hogy dolgozunk, hanem tudni kell, hogy jól dolgozunk-e, jó irányba megy az egész, megfelel-e annak, amit az adott pillanatban Jóisten elvár tőlünk, mert az egyház nem azért van, hogy önmagát fejlesz-e, vagy jól érezze magát, hanem hogy hogyan tudjuk az isteni küldetést ma megvalósítani.
1: Leó pápa a konzisztóriumi lezáró beszéde végén megismételte a béke felhívását, és azt mondta, hogy Isten minden nemzet és minden nép számára békét kíván, és a történelem során folyamatosan megnyitja a kiengesztelődés és a béké útjait, tehát nem az erőszaki lesz az utolsó szó. A mi felelősségünk, hogy bátran járjuk ezeket az utakat, és segítsük a világot ennek felismerésében. Ezzel a gondolattal zárjuk a beszélgetést Németh László belgrádi bíboros érsekkel. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk.
0: Köszönöm szépen a meghívást, üdvözlök minden hallgatót.

Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves hallgatót. Az Erdélyi Mária Rádió Sepsi Szentgyörgyi stúdiójából köszöntjük Önöket, és fogadjuk az Önök imakéréseiket, imaszándékaikat. A mikrofonnál
1: Gyulai Éva
0: és Görgényi Tünde.
1: Hamarosan az örvendetes rózsafűzért imádkozzuk, melyet felajánlunk a világ békéért. Szentatyánkért, Leó pápáért, püspökeinkért, papjainkért, a keresztények közötti egységért. Felajánljuk katolikus anyaszentegyházunkért, az egyházban szolgálatot teljesítő testvérekért, minden betegért, testi, lelki és szenvedélybetegekért. Imádkozunk a magányosokért, azokért, akik egyedül élnek, az úton levőkért, a családokért, a fiatalokért, hogy megismerjék Krisztus szeretetét. Ma is hálával imádkozunk önkénteseinkért, munkatársainkért és támogatóinkért, hogy a Szentlélek vezesse minden tevékenységünket. És imádkozunk elhunyt önkénteseink, családtagjaink, barátaink lelke üdvéért. A kedves hallgatók hívhatnak minket a 0259 420 555 vagy a 0359 420 555-ös számokon. Írhatnak üzenetet a 0758 420 555-ös számra, vagy pedig az interneten keresztül a www.mariaradio.ro honlapon az ima szándék gombra kattintva hagyhatnak üzenetet. Megkérjük kedves hallgatóinkat, ha élőadásba kerülnek, a rádiót a háttérben szíveskedjenek lehallgatni vagy kikapcsolni.

0: És amíg telefonáló lesz, addig néhány üzenetet olvasunk be. A mai összes szentmisét, rózsafűzért és imát felajánlom a betegekért.
1: És egy kedves hallgatót köszöntünk. Halló, itt a Mária Rádió. Halló? Élőben van a kedves hallgató.
0: Halljuk, hogy ott van.
1: Halló?
2: Dicsértessék az Ángyal Jézus Krisztus. Tetszik hallani?
1: Igen, mindörökké, amen. Tessék mondani nem nyugodtan. Hallom.
0: Mi halljuk ön, tessék mondani.
2: A rózsafűzét, a szentmisét felajánlom a Mária Rádió összes dolgozójáira. Bemondott imákért, és a Rebénú gyermekemnek a lába gyógyulásáért, a bűnei bocsánatáért, és a lelki testi gyógyulásáért, a lábom gyógyulásáért, a látásomért, és az egész család békességért, az utolévőkért, a betegekért, minden jó akaratú emberekért, és az egész halottaimért, a testvéreimért, a drága gyermekem nyugalmáért, a férjeméért és a szüleimért, és a háború megszűnéséért. Dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen a hívását! Köszönjük szépen a hívását, együtt imádkozunk önnel!
0: Felajánlom ezt a rózsafűzért gyermekeim jó úton járásáért. Kérem a Szentlélek, vezesse őket ezen a jó úton, és sikeres vizsga eredményért.
1: És újabb telefonálót köszöntünk.
0: Kérjük a rádiókészüléket a háttérben lekapcsolni. Köszönjük!
1: Halló, itt a Mária Rádió. Dicsértessék
2: az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindenki.
2: Ajánlom azt a rózsafűzét a felsorolt szándékokért. Még ajánlom minden betegért, a 21 éves Leánkáért is, hogyha jó Isten adja vissza az egészségét. És még ajánlom a családomért, a békéért, a szeretetét, a fiatalságért, hogy lennek imádságos lelkülettel. És minden a szomszédjaim és minden jótevő ember és azokért, az idősekért, akik még rá teszik a dolgozanak a mezőkön, azokért is ajánlom az imát, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, Isten fizesse, hogy meghallgattak, önökkel imádkozok, mindig önökért is. Egy állandó hallgatóig voltam sorakozó, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindenki, amen. Köszönjük szépen, hogy hívott minket, és együtt imádkozunk mindezen szándékokért.
0: Az unokámért ajánlom fel ezt a rózsafűzért, hogy sikeres munkát találjon, írta egy hallgató.
1: Imád kérek, hogy a kislányom éljen normális életet egészségért, álmai megvalósulásáért és az ő biztonságáért. Jézuson bízom benned. Újabb telefonálót köszöntünk. Halló, itt a Mária Rádió. Halló? Élőben van a kedves hallgató. Halló? Halljuk ön.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
3: Anikó vagyok Brassóban, mióta készülök, hogy be tudjam adni, a rózsafűzét felajánlom Sántor testvérem családjáért, körúton van, és arra kérem a jó Istent, hogy minden nap óvja meg bajtó, balesettől és rendőrségtől, és szüleim, édesanyám, édesapámnak a lelke üdvét, és magikét, mert nekem a Mária Rádió egy fénysugára lelkem. Reggeltől estig hallgatom, jó Istennek legyen hálás. Köszönöm a jó Istennek, a tizanyának, hogy bejutottam, mert örök mióta készülök, hogy a jó Isten áldása legyen magikon. És a tizanya áldja meg a munkájuk. Erősen szépen köszönöm.
1: Köszönjük szépen mi is a hívását. és örülünk, hogy hallhattuk.
0: Rosa füzértőnökkel imádkozom, és felajánlom fájdalmaim enyhülésért, családi békéért. Segítő Szűz Mária takarjon be védőpalástjával, ugyanakkor imádkozom közös halottaimért, adjon a Jóisten örök nyugodalmat nekik, és az örök világosság fényeskedjék nekik. Jézusom, fogd a kezem, ahogy erőm engedi, én is fogom a tiédet.
1: Ezt a rózsafűzért és szentmiséket felajánlom a kapott kegyelmekért, Szabó Pál Erzsébet, Csicsói nagymama, édesanyja, lelki üdvéért, Bilibók Erzsike néni gyógyulásáért, minden betegért, az orvosokért, ápolókért, és Ilonka kórházi ágyból felgyógyulásáért.
0: Halló, itt a Mária Rádió.
2: Dicsertessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Ezt a rózsafűzért és a szentmisét felajánlom a családom minden egyes tagjáért és a három kicsi unokámért, hogy a Jóisten őrizze meg őket minden bajtól, valamint felajánlom minden élő és elhunyt tagbácsiért. A Jóisten az élőknek adjon segítő kegyelmet, és az elhunytaknak örök nyugodalmat. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, köszönjük szépen a hívását. Együtt fogunk imádkozni.
1: Imádkozom és imád kérek, hogy a Jóisten adja vissza a hallásomat. Uram, hallgass meg kérésemet.
0: Mai imád szentmisét felajánlom családomért, elhunyt testvéreimért, a Mária Rádió minden munkatársaiért. Lenke írta egy mindennapos hallgató.
1: Halló, itt a Mária Rádió.
4: Halló, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen. Szeretettel köszöntjük.
4: Ezt a szent olvasót fel szeretném ajánlani az férjem unokatestvérének a sikeres műtétjéért, akit holnap műtenek a Székelyudvarhelyi kórházban. A Jóisten, kérjük, hogy segélye meg.
1: Köszönjük szépen
4: és
1: a hívását.
4: Adjon vigasztalás neki.
1: Imádkozunk minden betegért.
4: Isten fizesse, hogy bejutottak.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Felajánlom a rózsafűzért, hálából a kapott kegyelmekért, áldásért a gyermekei munkájára, és egy fontos szándékra, egy édesanyja írta.
1: Önökkel együtt imádkozom a rózsafűzéreket, szentmiséket, és felajánlom önökért hálából, önökért is hálából a kapott kegyelmekért, szeretteimért, gyermekeimért, családjukért és minden jó szándékukért, imáink meghallgatásáért. Kérem a Szűzanya szándékát, járjon közbe értünk a békéért, a szükséges segítőkegyelem elnyeréséért. Elhunyt ikertestvérem egy éves emlékére, Jóisten akaratával nyugodjon békében az Úr Jézus szent nevében. Újabb telefonálót köszöntünk. Halló, itt a Mária Rádió. Halló? Élőben van a kedves hallgató, halljuk Önt.
5: Halló?
1: Szeretettel köszöntjük.
5: Halló, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
5: Ezt a rózsafűzést fel szeretném ajánlni a Csíkszentkirályi Pál Jakab lelkeüdvéért, akit hirtelen kapott el a halál, a Jóisten adjon neki csendes pihenést a Csíkszentkirályi temetőbe, családjának pedig kívánom, hogy a Jóisten adjon erőt, egészséget a hirtelen jött halál, szóval a férje árvasztéséhez
0: vigasztalást
5: pótolja a Jóisten erővel, egészséggel. Köszönöm szépen, egy mindennapos hallgató voltam Szent Királyról.
1: Köszönjük szépen a hívását, vigasztalást kívánunk a családnak.
0: A rózsafűzért, a Szent Misét felajánlom családom élő és elhunyt tagjaiért. Köszönöm szépen.
1: Istenem, köszönöm, hogy megsegítettél, hogy a te segítségeddel kaptam egy munkahelyet, és a te segítségeddel ott engemet megbecsülnek, és rád bízom, hogy velem leszel ott is.
0: Halló, itt a Mária Rádió. Szeretettel köszöntjük.
6: Tessék a Jézus.
0: Mindörökké, amen.
6: Ezt a rózsafüzét fel szeretném ajánlani az eddigi kapott kegyelmekért, Bot József testvéremnek a lelke üdvéjét, és az összes többi halottakért, a családnak vigasztalást, és akik imádkoztak érte, azt a Jóisten segítse meg, hogy minél több egészség, békesség, szeretet legyen a családban.
0: Úgy legyen, köszönöm.
6: Mária Rádió fennmaradásáért, hiszen egy fénysugár a lelkünknek, hát minden egyes tagjáért, a jó akaratú emberekért, a gonosz távozásáért. Dicsértessék a Jézus Krisztus egyáltalán.
0: Mindörökké, amen, köszönjük szépen a hívását.
1: Ezt a rózsafűzért felajánlom a család élő és elhunyt tagjaiért, írja a Magdolna Lövétéről.
0: És egy utolsó üzenet. Ezt a rózsafűzért szeretném felajánlani Bétába egy kismamáért és az ő kis magzatáért, Marika írta. Kedves hallgatók, ennyi fért a mostani ima szándékfogadási időbe. Hívjuk önöket, hogyha tehetik, akkor kapcsolódjanak be az imába. Amint említettük, az örvendetes rózsafűzért és a Jézus vére litániát fogjuk imádkozni, majd ezt követően a Szent Misébe is bekapcsolódhatnak. Minden imát felajánlunk betegekért, ágyhoz, házhoz kötött betegekért, különösen is hálából minden hallgatóért, akik az önök imakéréseiket, imaszándékaikat fogadták.
1: Gyulai Éva
0: és Görgényi Tünde.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted. Szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát. Föltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafüzér titoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy életpéldádot követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve gyarapodjunk, az ő ismeretében és szeretetében, ami Urunk Jézus Krisztus által, amen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pancius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ült a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anya szentek házat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mi?

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növeljem.

0: Áján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
0: Amen.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Örvendet és rózsafűzér első szentitok, akit te szentsíz a szent élettől fogantál. Mária Isten első igazi temploma a földön, ahol az élet megjelent. Általa Isten az én testvérem lett, és most már velünk van minden nap a világ végzetéig. Lehet nélküle egyáltalán élni?
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a Szentlélektől fogantál.
0: Amen.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözz légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.

0: Pályán. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösöké, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz, a Szentlélektől fogantál.

0: koráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Míg éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!

0: akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Második szent titok, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván a méhedbe hordoztál. Az első szentséges körvenet a földön, az első igazi találkozás két ember között a paradicsomkert óta. Megáldozva én is hordozom Jézust, én is így akarok járni, kelni és találkozni másokkal.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: gonosztól. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.

0: száján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, Erzsébetet látogatva hordoztál.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.

0: Uráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.

0: pályán. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.

0: koráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Az

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: A

0: Urájának ment.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: A

0: Amen.
1: Dicsőség az Atya, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsáss

0: irgalmadra.
1: Harmadik szent titok, akit te Szent Zsuzsa világra szültél. Jézusra világra születvén egyszer s mindenkorra emberi családunk tagja lett. Istent most kicsi újszülöttként szemlélem. Milyen üres lenne karácsony, ha az ünnepek elmúltával elfeledném, hogy Isten valóban emberé lett értem.
0: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Amen.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél. Amen.

0: Amen. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.

Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.

0: száján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.

Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.

Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: mindéppen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsánat.

0: azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Negyedik szent titok, akit te Szent Zsuzsa templomba bemutattál. Minden elsőszülött fiúgyermeket Istennek kell szentelni, de ez egyszertartással vissza lehet váltani, hogy a miénk, az emberi családé maradjon. Jézus öröktől fogva mindörökké Istené, de most már a miénk is. Most bocsásd el, Uram, a te szolgálod, mert látták szemeim az üdvözítőt.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is

0: Krisztustól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszony!

Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomban bemutattál.

0: Isten, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.

0: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomban bemutattál.
1: A

Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomban bemutattál.

0: Áján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentsz a templomban bemutattál.

Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, a templomba bemutattál.

Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a templomban bemutattál.

0: Atyáján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss

0: a irgalmadra.
1: Ötödik szentitok, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál, találkozás, bár csak soha se veszítenélek szem elől Jézusom, de ha mégis megtörténnék ad, hogy mindig megtalálhassalak, és egykor majd a földre leszállt mennyei Jeruzsálem,

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki te Szent Szűz a templomba megtaláltál.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentsz, a templomba megtaláltál.

Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.

A kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.

Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.

0: Ment.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.

Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a templomba megtaláltál.

Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.

0: Áján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom!

0: szűzanyánk. Amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, szentséges szűz, Isten Anyja Mária, fogadd kegyesen áltatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk, végy hatalmas pártfogásodban és támogass áldásoddal, hogy a szentolvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessünk, és amit ígérnek, elnyerjük, ami Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Most segíts meg, Mária!

0: Mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó, irgalmas szűzanya, amen.
1: Istenünk,

0: Amen.
1: Jézus Szentvérének litániája, Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, kegyelmez nekünk!
0: Krisztus, kegyelmez nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Mennyei Atya Isten,
0: irgalmazz nekünk!
1: Megváltó Fiú Isten,
0: irgalmazz nekünk!
1: Szentlélek Úristen,
0: irgalmazz nekünk!
1: Szent Háromság Egy Isten,
0: irgalmazz nekünk!
1: Krisztus vére, az örök Atya egyszülött fiának vére,
0: üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, az Isten megtestesült igéjének vére,
0: üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, az új és örök szövetség vére,
0: üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, a haláltusában földre hullott vér,
0: üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, a megostorozáskor kísérként vér,
0: üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, a keresztfán kiontott vér,
0: üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, üdvösségünk váltságdíja,
0: üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, amely nélkül nincs bűnbocsánat,
0: üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, az oltári szentségben a lelkek itala és megtisztulása,
0: üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, az irgalmasság folyama,
0: üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, a gonosz lelkek legyőzője,
0: üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, a vértanúk erőssége,
0: üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, a hitvallók szilárdsága,
0: üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, szüzeket termő vér,
0: üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, a veszélyben forgók támasza,
0: üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, a szenvedők enyhülése,
0: üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, a sírásban vigasztalásunk,
0: üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, a bűnbánók reménysége,
0: üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, a haldoklók megnyugvása,
0: üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, a szívek békéje és gyönyörűsége,
0: üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, az örök élet záloga,
0: üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, a tisztító helyen szenvedő lelkek szabadítója,
0: üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, minden dicsőségre és magasztalásra legméltóbb vér,
0: üdvözíts minket!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
0: kegyelmezz nekünk!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
0: hallgass meg minket!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
0: irgalmazz nekünk!
1: Megváltottál minket, Uram, szentséges véreddel,
0: és Istenünk országává tettél bennünket!
1: Könyörögjünk! Mindenható örök Isten, ki egyszülött fiadat a világ megváltójává rendelted, és vére által megengesztelődni akartál, engedd, kérünk üdvességünk árát úgy tisztelnünk, és annak erejével az élet bajaiban úgy nyernünk oltalmat a földön, hogy örökké tartó gyümölcseinek örvendhessünk az égben. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Amen.
2: Rózsa Püzér királynője,
0: könyörög érettünk.
2: Csíksomjói segítő szűz,
0: könyörög érettünk.
2: Mária Rádió királynője,
0: könyörög érettünk.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: Köszönjük a kedves hallgatóknak, hogy velünk együtt imádkoztak. A mai rózsafűzért és a Jézus vére litániát a Szent Benedek ima csoport tagjai végezték.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat Érkörtvélyesről, a Jézus Szíve templomból. Szent misét közvetítünk, melyet bemutat főtisztelendő Turturiano Robert plébános. A kántori szolgálatot ellátja Bertus Dávid. Lélekben kapcsolódjanak be, imádkozzanak velünk!

0: szent lélek nevében.
1: Amen.
0: A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a szent lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
1: És a te lelkeddel.
0: Kedves testvérek, kedves Mária Rádió hallgatók, ezt a szentmisét a Mária Rádió hallgatók szándékára ajánlom fel, lélekben hozzák Isten elé az ő szándékukat, kéréseiket. Egyházunk a mai napon Goretti Szent Máriára, szűzre és vértanúra emlékezik, egy 12 éves lányra, aki 1890-ben született, és 1902-ben halt vértanú halált. Az egyház egyik legfiatalabb vértanúja. Mindössze 12 éves volt, amikor inkább vállalta a halált, mint hogy beleegyezzen a bűnbe. Amikor Alessandro Serenelli megtámadta, Mária bátran ellenállt. 14 készórás szenvedett el, és másnap belehalt sérüléseibe. Ami azonban igazán naggyá teszi ezt a fiatal lányt, nem csupán a vértanúsága, hanem az, hogy a kórházban halála előtt ezt mondta támadójáról, megbocsátok neki. Azt szeretném, ha egyszer velem együtt lenne a mennyországban. Ez a megbocsátás mélyen megérintette a rátámadó Alessandrót, és évekkel később a börtönben megtért szabadulása után pedig felkereste Mária édesanyját, Assuntát, és bocsánatot kért tőle. Emberi gondolkodás szerint mondhatnánk, hogy ez az édesanya el kellett volna taszítsa a lánya gyilkosát, viszont Assunta ugyanazzal a lelkülettel fogadta, amellyel lánya meghalt, megbocsátott neki. Szent Goretti Mária élete arra emlékeztet bennünket, hogy a tisztaság nem pusztán egy erkölcsi szabály, hanem a szeretet méltóságának őrzése. Ugyanakkor azt is mutatja számunkra, hogy a kereszténység legnagyobb ereje a megbocsátás. Mert a gyűlölet újabb gyűlöletet szül, de az irgalom képes megváltoztatni még a legkeményebb emberi szívet is. Szentmisénk elején kérjünk irgalmasságot Istentől. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük a legszentebb áldozatot. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal

0: titeket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettel Urunkhoz, Istenünkhöz.
1: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
2: Amen.

0: könyörögjünk. Istenünk, ártatlanság szerzője, tisztaság kedvelője, te Szent Mária szolgálódnak fiatalon megadtad a vértanúság dicsőségét és a szüzesség koronáját. Add, hogy példája nyomán mi is álhatatosan ragaszkodjunk parancsaidhoz. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen. Olvasmány Ózeás próféta könyvéből. Profétája által így szól az Úr. Íme, én majd magamhoz édesgetem népemet, és kiviszem a pusztába, hogy szívére beszéljek, hogy úgy válaszoljon, mint ifjúsága napjaiban, és mint abban az időben, amikor Egyiptom földjéről feljött. Akkor majd, mondja az Úr, férjemnek hívő engem, és nem mond többé Baálnak. Népem, én eljegyezlek magamnak örökre, eljegyezlek téged igazsággal és törvénnyel, jósággal és szeretettel, eljegyezlek magamnak hűséggel, és ismerni fogod az Urat. Ez az Isten igéje.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Amikor Jézus Kafarnaumban tanított, egy elöljáró lépett hozzá, leborult előtte, és így kérlelte: Uram, a leányom most halt meg, de jöjj, tedd rá kezedet, és életre kel. Erre Jézus fölkelt, és tanítványaival együtt elment vele. Közben egy asszony, aki 12 éve vérfolyásban szenvedett, hátulról Jézus közelébe férkőzött, és megérintette ruhájának szegélyét. Azt gondolta magában, ha csak a ruháját érintem is, meggyógyulok. Jézus erre megfordult, ránézett, és így szólt: Bízzál, leányom, hited meggyógyított téged. Attól az órától fogva egészséges lett az asszony. Amikor Jézus az elöljáró házába ért, és látta a fuvolásokat, meg a lármás tömeget, rájuk szólt: Távozzatok, hiszen nem halt meg a leány, csak alszik. Azok kinevették. Miután eltávolították a tömeget, Jézus bement, megfogta a leány kezét, és az életre kelt. Ennek híre elterjedt azon az egész vidéken. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára és örök üdvösségünkre. Kedves Mária Rádió hallgató, Krisztusban szeretett testvérek! A mai estén arra hívom a kedves híveket, hogy az olvasmányról elmélkedjünk. Ozeás próféta könyvéből hallottuk a mai olvasmányt, és Isten egy különleges ígéretet tesz. Kivezeti a pusztában levő népet, és a szívére beszél. Magamhoz édesgetem népemet, és kiviszem a pusztába, hogy szívére beszéljek, hogy úgy válaszoljon, mint ifjúsága napjaiban, abban az időben, amikor Egyiptom földjéről feljött. Első hallásra egy nagyon meglepő cselekedet. Ha szeret valakit, miért éppen a pusztába vezet Isten az ő népét? Miért nem egy virágzó kertbe? Kedves testvérek, a Szentírásban a puszta elsősorban földrajzi hely, de a Szentírás alapján egy lelki valóság. Az a hely, ahol elhallgatnak a zajok, ahol lehullanak a fölösleges támaszok, és az ember végre szembe találkozik, és szembenézhet önmagával és Istennel. A mi életünkben is vannak ilyen puszták. Ilyen pusztának értékelhetünk egy betegséget, egy csalódást, egy veszteséget, egy magányos időszakot, vagy ez nehéz döntést az életünkbe. Ezeket a pusztákat valójában nem keressük, de Isten fel tudja használni arra, hogy közelebb vezessen bennünket önmagához, és néha megengedi, hogy életünk a pusztában legyen. Egy idős kertész mondotta: a fának nem az a legfontosabb, hogy milyen magasra nő a lombja, hanem hogy milyen mélyre ereszti a gyökerét. Aszály idején derül ki, melyik fa marad életben. Nem az, amelyiknek a legszebb a lombja, hanem amelyiknek mélyen van a gyökere. Így van ez a keresztény emberrel is. A nehézségek nem feltétlenül gyengítik a hitünket. Sokszor éppen akkor mélyül el, ha Istenbe kapaszkodunk, ha igazán belegyökerezünk. A mai olvasmánynak egy másik fontos üzenete, hogy Isten a szívünkhöz, a szívünkre akar beszélni. Nem csak új ismereteket akar adni, nem csak kinyilatkoztatni akarja magát. Sok mindent tudhatunk Istenről, ismerhetjük a hittant, olvashatjuk a Szentírást, mégsem változik meg az életünk sokszor. Tudnunk kell, hogy nem csak a fejünkből élünk, amit csak értelmileg tudunk, hanem leginkább a szívünkből. A döntéseinket végül mindig az irányítja, amit a szívünk igazán szeret, ezért mondja a próféta, hogy Isten a szívhez szól. A Szentírásban a szív az ember központját jelenti. Mindent a szívhez vezet. A hit nem csupán gondolatok elfogadása, hanem személyes kapcsolat. Ezért folytatja Isten ezekkel a gyönyörű szavakkal, eljegyezlek magammal örökre. Isten nem szolgált akar belőlünk csinálni, hanem jegyest, barátot, szeretett szemét. És az egész üdvtörténet arról szól, kedves testvéreim, hogy Isten hűséges marad akkor is hozzánk, amikor az ember hűtlen Istenhez. Szent János apostol ezt egyetlen mondatba foglalja össze, az Isten szeretet. Nem csak, hogy szeret bennünket, hanem maga a szeretet. Ezért nem mond le rólunk, újra és újra megszólít bennünket Isten, visszahív és keresi a mi lényegünket, a mi központunkat, a szívünket. Tegyük fel ma a kérdést, vajon hagyok-e időt arra, hogy Isten a szívemhez szóljon? Van-e csend az életemben, vagy az állandó zaj vesz körül? Mert kedves testvéreim, kedves Mária a rádió hallgatók, Isten nem a hangoskodásban fog elérkezni hozzánk, hanem a csendben beszél. Kérjük Istentől a kegyelmet, hogy életünk pusztaságait ne csupán teherként lássuk, hanem olyan lehetőségnek, olyan helynek, ahol Isten közelebb akar hozzánk kerülni. És amikor megszólít bennünket, legyen nyitott a szívünk, hogy felismerjük. Isten minden szava szeretetből fakad, és a mi boldogságunkat szolgálja. Amen.

0: Testvéreim, az Úr Jézus mindig hitet kívánt attól, akivel jót akart tenni. Ezzel hangsúlyozza számunkra a hit fontosságát, ma hittel, bizalommal kérjük őt. Add, hogy kérő imádságainkban mindig az eleven és erős hit vezessen bennünket.
1: Kérjük, hallgass meg minket.
0: Add, hogy kéréseinkben ne érdemeinkre hivatkozzunk, hanem tehetetlenségünk tudatában kérjük segítségedet.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Add, hogy szent áldozásaink és szent gyónásaink mindenkor hitünk erősítését szolgálják.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Add, hogy hitünk fényénél mások is meglássák a hozzád vezető, egyedül biztos utat.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Légy irgalmas elhunyt testvéreinkhez, és mutass meg nekik arcod fényességét.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Urunk Jézus Krisztus, önts ma is hitet belénk, hogy tiszta szívvel jussunk el hozzád, aki jössz és uralkodol az Atyával és a Szent Lélekkel, most és örökkön örökké.
1: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyházának.
0: Kérünk, Urunk Istenünk, hogy áldozati adományainkat, amelyeket Szent Mária ünnepén felajánlunk neked, fogadd el olyan szívesen, ahogy elfogadtad az ő vértanúságának áldozatát, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkedet.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeljük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, mert Goretti Szent Mária hitünkért vérét ontotta, a megváltó nyomába lépett, és kegyelmet csodálatos erejét hirdeti, mely gyöngeségében is hősi avatja értett szenvedő hívedet, és bátor tanúságtételre ad erőt néki, Krisztus a mi Urunk által. Ezért a mennyei hatalmas angyalokkal együtt, földön mi is szüntelenül magasztalunk téged, fölségedet dicsérjük, s hangos szóval

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségi. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szent Lélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Jenő püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, s mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörű kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, s dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne a tied mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így merünk imádkozni, mi Atyánk,
1: aki a mennyekben vagy, szent.

0: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Még reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki az és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te
0: engesszelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békéje.

0: Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjjünk, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul a szívem.

0: Könyörögjünk. Istenünk, te Szent Máriának a szüzessége és a vértanúság kettős győzelme után szentjeid között ragyogó koronát nyújtottál. Kérünk, e szent áldozat erejével alakíts minket is, hogy minden rosszon úrrá legyünk, és így kiérdemeljük az örök dicsőség jutalmát, Krisztus a mi Úrunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a
0: veletekkel. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Amen.
0: A Szent Mise véget ért, menjetek békével.
1: Isten meg legyen hálva.
0: Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt, ő hűséges szolgát és nyájat gondos pásztora volt, aki az élet szentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, élet szentségére és közben járása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük.

0: a munkája után lát, holnap munkájára áldásod harmadát. Hogyha vész rohan rá, és tőled kér segét, jóságos kezeddel állíts be a veszélyt, hogy így napról napra hálad el szívvel, dicsérjünk néked most és mindörökké.
1: Kedves hallgatók! Szentmisét közvetítettünk az érkörtvélyesi Jézus szíve templomból, melyet bemutatott főtisztelendő Turturianu Robert plébános. A kántori szolgálatot ellátta Bertus Dávid, a mikrofonnál Kovács Ildikót hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: hit plébániája.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket Gábor Anna az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói stúdiójából. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk Érkörtvélyest, ahonnan élőben közvetítjük a Szentmiséket. Érkörtvélyes községközpont néhány kilométerre a román-magyar határtól, Bihar megye legészakibb települése, Érmihály falvától pedig 7 kilométerre fekszik. Legelőször 1342-ben említik a falu adatait, tatárjárás utáni keletkezésű település. Közigazgatásilag hozzátartozik egy kisebb település, többségében románok lakta Érvasad, amely az érmelléki síkságon Szatmár megye határának közelében Piskoltól délre fekvő település. Lakói a mezőgazdaságból élő munkás emberek, akik az évszázadok során mindig a zöldségtermesztésből éltek. Az égető hegy nevű dűlő környékén talált kő és bronzkori leletekből arra lehet következtetni, hogy a falu a kőkorszakban is lakott település volt. A helyi lakosok és a mezőgazdaság kapcsolatát a helyi falumúzeum is tükrözi, ahol több évszázados mezőgazdasági kellékek is fellelhetők, de megtekinthetők a régi háztartási eszközök. A jó hír az, hogy az iskola épület padjait ma is sok gyerek tölti meg iskola időben. A 2669 lelket számláló falu több mint 16%-a gyerek, ez pedig bizakodásra ad okot. Említésre méltó, hogy a modern felújított iskola épület mellé csatolódik még a 19. század második felében épült Balási kuria, amelyben az általános iskola kapott helyet a falai között, így fel is vette ezt a nevet. A munka mellett a lelkük, hitük ápolására is figyelnek a falu hívei emberei. A faluban élő római katolikus embereknek is van egy szerényebb, kisebb templomuk. A falu híveinek egy kápolnává alakított házban tartották a szentmiséket az 1938-as évben, Magyari Bálint kanonok a szaniszlói plébános leányegyházzá alapította, és ő látta el. 1990-től Kisdengelek filiája lett, de mivel jelentősen nőtt a hívek száma, egy új templom építésével bízták meg az akkori kisdengelegi Cincel Géza plébánost, de halálával leállt a munkálat, és Néma Sándor plébános folytatta az építkezést. A templom mondhatni új templom, melynek építkezése 1996-ban fejeződött be, és 1997. június 7-én Reiser Pál püspök atya a templomot Jézus szent szíve tiszteletére szentelte fel. A templom főoltárán Jézus kereszten átszúrt szíve, a megváltó szeretet szimbóluma látható, és magát az Isten embert ünnepeljük betérve a templomba, úgy, ahogy a szívének szeretetét kifejeztem. A templom előtt Jézus szíve szobra áll, az 1976 és 1998 között felépült modern templom homlokzatának közepén 4 emelet magasságú tornyot építettek. Hiszen tudni kell még Érkörtvélyesről, hogy habár Bihar megyében van, de a Szatmári Egyházmegyéhez tartozik a katolikus közösség. Az egyházközség több mint 400 hívet számol, a katolikusok kisebbségben vannak a faluban, hiszen a falu többnyire református. Az egyházaknál maradva el kell mondani, hogy a községvezetés minden felekezetnek segítséget nyújt. Körtvélyesen és a községhez tartozó románok lakta Érvasadon a református község mellett egy római katolikus, 2-2 görög katolikus és ortodox, meg ugyanannyi baptista egyházközség fáradozik a lelkek megmentésén. Az utóbbiak sokat tesznek a róma lakosság felzárkóztatásáért, munkájuknak kézzelfogható eredményei vannak. A helyiek vendégfogadása, segítő készsége más Bihar, illetve Szatmár megyei településekhez hasonlóan példátlan. A fejlődő falu ugyan nem nevezhető turisztikai paradicsomnak, de a maga egyszerűségével, rendezettségével hamar belopja magát a látogatók szívébe. Az Érkörtvélyesi Egyházközség a Szatmári Egyházmegye Nagykárolyi Főesperesség Nagykárolyi Esperesi Kerülethez tartozik. Kisdengeleg oldallagosan látja el Érkörtvélyest, egyházközségét, a templombúcsus ünnepét Jézus szent szíve ünnepén a pünköst utáni második vasárnapot követő pénteken tartozik.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá a Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozzék.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
1: Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Még éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk,
1: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjei között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk,
1: te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt, ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.
0: Imádkozzunk elhunyt testvéreinkért. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik,
1: és az örök világosság fényeskedjék nekik.
0: Nyugodjanak békében.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Sepsiszentgyörgyön a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Jézus él. Tanúságtételek a Mária Rádióban.
1: Köszöntöm a kedves rádió hallgatókat, Bajcsi Tibor vagyok, a Mária Rádió önkéntese. A Sepsiszentgyörgyi stúdióból jelentkezek. Önök a tanúságtételek műsorát hallgatják, dicsértessék a Jézus Krisztus. Ezzel köszöntöm is a mai tanúságtevőnket. Üdvözlök, Mária, Isten hozott, és köszönöm szépen, hogy felvállaltad ezt a beszélgetést.
2: Én is szeretettel köszöntelek, és köszöntöm szeretettel a kedves Mária Rádió hallgatókat is.
1: Mária, visszaemlékszel, mikor volt életedben első tapasztalásod olyan, hogy Isten valóság, megtapasztalás?
2: Hát én hálás vagyok a Jóistennek, már gyerekkoromban vallásos családban nőttem fel. Szüleimmel, testvéreimmel rendszeresen jártunk a templomba, hittanórákra. Abban az időben ugye tiltott volt a hittanóra, csak délután lehetett vallásórákra járni, de küldtek, és mentem is, szerettem én hittanórákra járni. Úgyhogy nagyon szerettem a szülőfalunkba, akkor volt egy lelkes fiatal bácsi, aki szintén a szülőfalun születte volt, és nagyon lelkesen az ifjúságot, ő különösen, mivel ő is fiatal volt, gyerekeket, ifjúságot nagyon maga köré gyűjtötte, és akkor pedig nagyon nem lehetett hallani ilyen videó, ról, de nekünk még videófilmeket is vetített az akkori helyzetnek megfelelően, ez a 70-es években volt, és így nagyon, nagyon szerettem. És ott közel éreztem magam, ott olyan gyermek fejjel, a kis Jézuskát mindig úgy szem előtt tartottam, hogy ő a kis Jézuska, és nagyon szeret a Jézuska, úgyhogy ez így bennem ért a Jézuska iránti szeretet. És a
1: visszaemlékszel az első áldozásodra?
2: Hát az első, igen, visszaemlékszem, jellegzetesen 1970-ben volt a első áldozó, amikor a nagy-nagy árvíz volt, és az úgy megmaradt bennem, hogy édesapám, a Jóisten nyugosztalja, felvett a nyaka köré, úgy vitt ki a templomba, mert megszállottunk mi a templomtól, és sáros utcák voltak nagyon, és a zuhogó esőbe vitt ki a templomba, úgyhogy édesanyám ott öltöztetett egy fehér ruhába, és ennyi maradt meg nekem az első áldozásról. Úgyhogy se egy fénykép, semmi, mert elsős idő volt. Egy idős papbácsink volt akkor, arra emlékszem, és utána nem sokára meg is volt az első áldozásunkra.
1: Nyugodjék csendesen. Bérmálkozó voltál-e?
2: Igen, voltam. A 70-es évek végén voltam bérmálkozó.
1: Azt hogy élted meg? Mit tapasztaltál meg a bérmálás szentség által?
2: Hát jártam rendesen a felkészítőkre, a vérmálási felkészítőkre, készültem a kiskatekizmusból úgy, ahogy illik. Azt megjegyeztem nagyon a bérmálás szentsége, hogy mi a bérmálás, hogy a Szentlélek a megkeresztelt embert megerősíti, hogy hitét álhatatosan vallja, és hite szerint éljen. Ezt akkor is megjegyeztem.
1: Igen, emlékszem erre a szövegre.
2: Igen, és hát próbáltam vallásosan élni azután is.
1: Igen. Mennyire bíztad, teszem fel, a házasságodat, a párválasztás Istenre, vagy kérted a segítségét, vagy mi szerint választottad ki a férjedet?
2: Hát mondjuk arra nem emlékszem konkrétan, hogy kértem volna a segítségét. Úgy templomba járó volt a férjem is, nagyon vallásosan minisztrált, szentleckét olvasott, és így örültem, hogy ő lett a férjem, majd vallásos életet éltünk, mink tettem.
1: Igen. Sikerült-e kiegyeznetek, hogy hány gyereketek lesz, meg ehhez hasonlókat?
2: Nem, erről nem beszélgettünk.
1: Nem beszélgettetek erről?
2: Nem.
1: Vannak-e gyerekeitek?
2: Van, egy leányom van.
1: Egy leányom.
2: A családjával együtt Marosvásárhelyen él, igen.
1: Igen. Hogy alakult a vallásos életed a családba?
2: Hát akkor még jártunk a templomba itt is, a házasságomban, a gyermekünkkel együtt közösen jártunk a szentmisékre. De akkor gyakoroltuk a vallást, de vallásosan éltünk, mondhatni, hogy vallásosan. De nem olyan Isten közelségben, amit én most tapasztaltam meg az utóbbi időben, az Isten közelségét, ahogy most élem.
1: Volt egy tisztességes távolságotok Istentől?
2: Hát valószínű, igen. Igen, a mostani gondolkodásom szerint volt, igen.
1: Amikor nehézségeitek voltak, vagy megpróbáltatásaitok, Azt hogyan kezelted?
2: Mit is mondjak?
1: Hát az igazat.
2: Hát mondtam, hogy Istenem, segíts meg, tényleg, hogy ez megoldódjon, de annyira nem tudtam rajtadkozni mégse. Úgyhogy voltak bennem ilyen szorongások, vajon sikerül-e, vajon Istenem, ez megoldódik-e.
1: Mi által juttál hitre, vagy hogy kerültél oda, hogy Isten részt legyen az életednek?
2: Hát, hogy Isten úgy valóságosan megismert, én annak az élet a lélekben közösségnek köszönöm, hogy közelebb kerültem.
1: De hogy kerültél oda? Mi történt?
2: A férfi a halála előtt másfél évig járt a vírusszásokra, és 2017. február 4-én reggel hozzájött a vírusszásról, és akkor a déli órákban hirtelen meghalt. Az engem nagyon megviselt, lelkileg úgymond rossz állapotba kerültem, még jártam munkába, már nem itt lakott a családba, úgyhogy egyedül éltem én, és egyedül nagyon nehezen éltem meg azt az időszakot, a férjem halála után itt lakott.
1: Nem volt benned ilyen, hogy a férjed járt virasztásokra, találkozókra, és akkor mégis meghalt, hogy Isten miért adta így, vagy nem voltak ilyen gondolatok?
2: Az nem volt, hogy miért adta így. Az nem volt. Hanem nem tudtam sokáig hallgatni én a vírusokat a rádióba, az ő emléke miatt. Úgy nem jött, hogy mikor bekapcsoltam a rádiót, akkor azonnal ki is kellett kapcsoljam, így nem tudtam hallgatni. Na aztán, ahogy teltek az évek, csak nem voltam jól én lelkileg, kezdtem hallgatni a vírusokat. Hát úgy tetszettek, három óráig, akkor három órakor meg meghallgattam az izgalmasság rózsafűszerét, utána, amikor a Szentlélek jelenléte és a dicsőítések kezdve, na az egyáltalán nem volt nekem a kedvemre. Mondtam, hogy ez milyen imádság, itt hogy imádkoznak, hogy tudnak az emberek, hát az én szomorúságommal egyáltalán nem fért össze. Kikapcsoltam a rádiót, ennyit volt a rádióhallgatás a vírasztásokból, megint sokáig nem hallgattam, nem voltam jó lelkileg, nem éreztem jól magam lelkileg egyáltalán. Ez ugye nekem motoszkált a fejembe, akkor a férjem meghalt, ugye az ő halálakor, hát a szomszédok segítette, sokat. Egy szomszédom kivételével nem úgy segített nekem, ahogy én szerettem volna, elvartam volna. Sőt, valamilyen megjegyzéseket is tett olyat, amilyet én úgy rosszul esett.
1: Megsértett.
2: Én nehezteltem rá sokáig. Az utcán találkoztunk, köszöntünk egymásnak, tartottunk, és ennyi volt. Hát, mi történik? Egyszer felhív egy után, délután, akkor még a keddi találkozókról nem hallottam, a férjem sohasem mondta, hogy vannak a keddi találkozók, csak a vírasztások. Felhív egy kedden délután ez a szomszédom, hogy Sepsiszentgyörgyre mennek autóval, imatalakra van egy hely, nem el akarnék én menni. Hát kezdtem gondolkodni, hogy ez tehát, hogy milyen ima óra, most nem első nem tudtam a fejembe se, hogy se összerakni.
1: És pont az a haragosat hívott meg?
2: Igen. Miért pont ő hívt meg? Na ez még ami olyan érdekes volt a számomra, hogy ez az én gondolatommal nem fér le. Na 5 perc múlva visszahívtam. Már nem hittem azt, hogy ez ő mondja nekem. 5 perc múlva megint elmondta, hogy ne akkor indul az autó, és menjek. Na gondoltam, elmegyek, egy próbát megint. Elmentem, hogy lelki állapotban voltam. Valaki jött a kocsiba olyan, akivel a férjem ott volt a vírasztáson az utolsó éjszakáján. Kérdeztem tőle, hogy oda megyünk, ahova ti akkor voltatok. Mondta, hogy nem, hanem na akkor az megint nekem nem volt annyira érdekes, hogy vajon... Már volt bennem egy olyan gondolat, hogy egyszer én el kéne menjek a vírasztásnak, hogy megnézzem, hogy hova jár a férjem. De csak ennyi. Gondoltam, hogy egy vírasztásra megnézzen, és készen van. Ezt a gondolatot aztán úgy félbe szorítottam, többet nem foglalkoztam vele. Na hát akkor csak mentem már a kárditalálkozóra. Elmentem, nagyon felbüklálki alapján voltam, állták a találkozó, és utána néhány napig még ezen én gondolkoztam, nem maga a találkozó volt a gondolataimban, hanem az, hogy miért pont engem az az ember kellett ágítani, akire én egyáltalán nem számítottam. Hát ha valaki azt mondta nekem, hogy ő fog engem elhívni Sepsiszentgyörgyre, azt mondtam volna, hogy vicskot egy enyhén szólva. Egyáltalán nem hittem volna. De mégis csak kellett menjek. Már jöttek nekem az érzések, hogy a vágy, inkább így mondanám, jött a vágy a szívembe, hogy én menjek. Vágyottam, hogy menjek aztán. Jó.
1: De nem volt furcsa neked, mikor ott részt vettél egy találkozón, egy találkozón, nem?
2: Hát azt mondhatnám inkább, hogy lát valamennyire az emberek másokból, de én inkább az én sötét gondolataimmal voltam foglalva. Feldúlt lelki állapotban voltam, s ott úgy mindenféle rossz gondolatok kavarogtak bennem, annyira nem is tudtam odafigyelni, de úgy azok énekek, a dicsőítőnekek azok újak voltak számomra, de tetszettek. És olyan jó hatás rám, utána is úgy dúdolgattam magamba idehoz azokat az énekeket, olyan jól töltöttek el aztán. És azért úgy jött a vágy, hogy menjek én azokra találkozókra, de csak bennem ez fúzott ez a gondolat, hogy épp pont ő, hogy létezik, hát ez nem fér össze az én gondolatommal, hogy én ezzel a szomszédommal mentem el a keddi találkozókra. Na tehát a napok, hát csak úgy jobban éreztem magam, csak egyszer engem ez a szomszédom, hogy van-e nekem szentírásom, mert ő közben kezdte végezni a szemináriumot, és nincs szentírás, és nem tudnék-e adni. Mondom, van új szövetségi szentírásom, akkor még az volt nekem, gyere be szívesen, odaadom. Bejött, akkor itt beszélgettünk, na elmondta, hogy ő is milyen, ő nagyon gyenge vallási alapokkal rendelkezett, mielőtt oda kezdett járni Szentgyörgyre a találkozókra, de örül, nagyon örül, azt mondja, hogy tudott menni, mert érzi, hogy jó, megváltozott két káros szenvedélyétől, megszabadult, templomba kezdett járni, látogattam én is, hogy jár a templomba, és úgy örültem neki, na most örültem, hogy hál' Istennek, hogy templomba kezdett járni, és úgy látszott rajta, hogy másabb a viselkedése. És így elbeszél, mondta, hogy én még előnyben voltam, hozza képes a férjem is, mert mi templomba jártunk, mi is tart a férjem, ugye, hogy vallásos szempontból mi sokkal jobb helyzetben voltunk, mint ő. És hogy ő azért nagyon jó neki, megismétlem, hogy oda jár, mert ő megszabadult azoktól a káros szenvedélyektől, és most a szemináriumot végzi, és közelebb akkor kerülni Istenhez, mert érzi, hogy szüksége van nagyon arra, hogy a családtagjait is erre biztatja. Na, erről, hogy elbeszélgettünk, menegettünk a találkozókra, és bennem a gondolatok ugye forgolódtak, gondolkoztam egyedül idehaza, hogy hát csodáltam őt. Na, ez a mi érdekes, és az az őszinte, hogy nagyon csodáltam őt, hogy ő ennyire meg tudott változni, és olyan hálás voltam, hogy hál' Istennek, hogy meg tudott változni, és jár a templomba, és hogy milyen kitartóan ő azt a szokását gyakorolja, hogy elhagyta a régi káros szenvedélyeit, és jó úton jár, hogy mennyire jó ember lett belőle. Na, tehát ezek így mentek nekem ezek a gondolatok sokáig, hogy a csodálat volt úgy iránta bennem. De én gyakran látom őt, amikor kinézek az ablakon, már így átellen valaki, és úgy tényleg mondom, hál' Istennek, hogy megváltozott, és ilyen ügyes emberi vált, és ahogy teltek a gondolatok, vagyis telt az idő, egyszer nekem a csodálat iránta az megmaradt, hanem jött nekem a gondolat, egy kérdés formájában éreztem, hogy belém hasít a gondolat, hogy értem én, hogy a szomszédom kitartó, de én mibe vagyok kitartó. Na, akkor éreztem, hogy itt nem is tudom, hogy akkor mit éreztem. Nagyon elszégyeltem magamat, mint a kicsi gyárnék lesütöttem magamat, és mély bűnbánatot tartottam. Hát, uram, most azt mutasd meg, hogy én mibe vagyok kitartó. És amikor kezdtem ezen a gondolaton gondolkodni, ez a gondolat körül forgott nekem utána a tevékenységem, na akkor aztán a válasz, amit kaptam erre a kérdésre, az nagyon elszomorító volt. Én addig a Szentlélek litániát, amíg nem kezdtem oda járni, Szent Györgyre nem ismertem. Hallottam róla, de egyáltalán nem olvastam. Na akkor kezdtem olvasni, és ahogy elolvastam a Szentlélek litániát, hogy komolyabban, akkor éreztem, hogy minden kérés az nekem szól. Személyesen nekem szól. És amikor bennem belém hasított ez a felismerés kérdés formájába, hogy én mibe vagyok kitartó, akkor arra kértem az Urat, hogy add megismerném saját hibáimat. A Szentlélek litániából ezt kértem én nagyon gyakran, nagyon sokszor, hogy Uram, add megismerném saját hibáimat. Add megismerném saját hibáimat.
1: Sikerült felismerni?
2: És sikerült. Hála és dicsőség az Úrnak, hogy nagyon hosszú úton haladtam én végig, de sikerült. Sikerült, akkor tényleg tudtam őszinte szentgyónásokat végezni, olyat, amit azelőtt soha nem végeztem, úgy feljöttek a szívem, lelkem mélyéből azok a régáltalmatett bűnök, amelyek úgy nehezítették a szívemet, lelkemet, és nagyon könnyűvé váltam. Menet közben még egy kérdés volt bennem, így ezzel a szomszédommal kapcsolatban, vagyis ahogy én a csodálatból, az én gondolatom átment abba, hogy én, Uram, azt mutasd meg, hogy én miben vagyok kitartó. Utána rögtön jött ismét a következő kérdés, hogy ki vagyok én, hogy ítélkezzek. Na ez is mélyen megérintett, hogy ki vagyok én, hogy ítélkezzek. És akkor azt is sokszor elmondtam, hogy Uram, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, mint Szent Péter apostol. De az Úr nem ment el tőlem, hanem olyan lágyon megsimogatott, megszeretett, és megbocsátotta a sok-sok bűnömet, amivel én őt életem során bántotta. Na ezeken az utakon, ahogy mentem végig, ismét jött egy olyan kérdés bennem, hogy hol van az az ember, Uram, akit te a képedre és a hasonlatosságodra teremtettél? És jött a válaszra rögtön, hogy az nem én vagyok, Uram. Én a Pószennek a töredéke vagyok. Akkor megéreztem, hogy valóban a Pószennek a töredéke vagyok. De amikor sikerült a bűneimtől megszabadulja, akkor olyan könnyűnek éreztem magamat, hogy el tudtam volna repülni, el tudtam volna szállni, amit nem tudok megköszönni az Úrnak. Nem tudom megköszönni a Jóistennek azt a jóságát, azt a szeretetét, azt a szállítségét, amivel engem egy simogatott, amivel úgy magához ölelt, hogy szeret egy gyermeke vagyok, tudatta velem. Hogy ne félj, csak így, mert én nem hagylak el. Csak tánáta menj el tőlem soha. Erre kérem, hogy segítsen, hogy én ki tudjak tartani. Ki tudjak tartani ezen az úton, amelyiken elindultam, mert úgy érzem, hogy én most jó úton járok, és szeretnék az Úr segítségével azon az úton végigmenni. Kérem minden nap tőle a kitartást. Nagyon fontos a kitartás.
1: Igen. A jóba van. Bocsáss meg, megkérdezlek, hogy a szomszédok meg az ismerősök úgy nem botránykoztak meg benned, hogy most milyen buzgó lettél?
2: Azt mondhatnám, hogy vagy azt mondom erre, hogy nem helyeslik. Nem helyeslik, hogy hova járok, de egyáltalán ez nem szavar énként. Nagyon hálás vagyok az Úrnak, hogy ezt a szomszédomat eszköznek használta fel arra, hogy engemet közelebb igen húzzom. És amikor őt az úton látom, hála az Úrnak, elég gyakran látom, mivel mondom szomszédom, akkor mindig megköszönöm, nagyon hálás vagyok, hogy ő a szomszédom. Sokat imádkoztam érte, és imádkozom, és a családjáért is, és az a szó, hogy kitartás, amikor őt látom, akkor mindig az a szó jut eszembe, hogy kitartás. az, hogy ő milyen kitartó, honnan jött fél, és milyen kitartó. Most is a családtagjai a Jóistenhez közelebb tudta vinni.
1: És te haragudtál rá, látod?
2: Igen, na igen. Úgyhogy nagyon Jóisten megmutatta, hogy az én utaim nem a ti utaitok. Az én gondolataim nem a ti gondolataitok. Ez nagyon sokszor eszembe van. Nagyon sokszor ez. Ez az isteni ige. És ez nagyon így van. Nagyon így van. Úgyhogy nagyon hálás.
1: Kedves
2: vagyok.
1: Mária, lassan jár le az időnk. Arra kérnek, hogy befejezőleg imádkozzunk azokért a személyekért, akikben így megfogalmazik az előítélet, megfogan, és embertársaikra neheztelnek. Ösen hálás vagyok, hogy ezt elmondtad, hogy pont azt azáltal szólított meg Isten, akire úgy nehezteltél, akit megítéltél, mert úgy látod olyan a magatartása, és nem ismerted fel benne az új embert, a megtért embert. Atyánk Istenünk, hozzád kiáltunk, Uram, testvéremmel. Hát a színed azok mindazon vallásos gyermekeidet, akik még megengedik a neheztelést, a haragot, az ítélkezést, a megszólást. Kérve kérünk, Uram, jöjj segítségre, hogy mindettől elszakadjanak, és helyébe a te irgalmat töltse be, hisz te mondottad, Uram, irgalmasságot akarok, nem áldozatot. Mert hiába megyünk mi akármilyen zarándok helyre, ami nincs irgalom bennünk és ítélkezés van, nem érünk semmit vele. Adj bölcsességet mindenkinek, hogy ezt felismerje, Uram, és elszakadjon minden olyan magatartástól, amely nem belőled fakad. És helyébe te irgalmat töltse be mindannyiunk szívét, hogy hozzád hasonlóvá legyünk Krisztusban, az élő Isten fiában. Amen.
2: Amen.
1: Mária, köszönöm szépen ezt a lehetőséget, a Isten áldások is ilyen továbbra is, ezen az úton teljességre Jézus nevében.
2: És nagyon szépen köszönöm, jó Isten áldását kérem mindannyiukra, és a kedves hallgatókra. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindenki dicsér.
0: Mária Rádió. Egy fénysugárral lelkednek.

Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Görgényi Tünde vagyok, műsor ismertető következik. Kedves hallgatók, akik az est folyamán is a Mária Rádióval tartanak, a következő műsorokba, imákba kapcsolódhatnak be. Nem sokára az esti mese veszi kezdetét, majd a zsolozsmából elimádkozzuk az esti dicséretet. Veres Judit Mária önkéntesünk szerkesztésében hallhatnak egy rövid gondolatot, Minden napunk ajándék Istentől címmel, ezt 7 óra 58 perctől. 8 órától Hit és Tudás című adásunk 74. részét fogjuk sugározni, 9 órától pedig imádkozunk nemzetünk megújulásáért. Folytatjuk az imát a béke rózsa füzérével, majd a hivatásokért imádkozunk. 9 óra és 25 perckor Efatta nyíj meg című adásunkkal várjuk Önöket. Az adás után pedig a zsolozsmából a befejező imaórát végezzük. 10 óra és 10 perckor kezdődik Szilágyi László munkatársa műsora, hallgassuk az Örömhírt címmel. Ezt követően az Életre növelő műsorunk ismétlését hallják Pécsi Rita szerkesztésében 10 óra 40 perctől, majd 11 óra 40 perckor a Vatikáni Rádió friss magyar nyelvű adása következik. Kedves hallgatók figyelmébe ajánlom, hogy holnap reggel 8 órától közvetítünk Szent Misét Lövei téről, délután 6 órától pedig Érdkört Vélyesről. Holnap 11 órától Hitünk és Életünk, a négy magyar nyelvű Mária Rádió közös katekézise lesz hallható. Mindannyiuknak egy békés, csendes estét kívánok magam és minden munkatársam nevében. Dicsértessék Jézus Krisztus!

0: Kedves gyerekek, ma este Farkas Szilvia óvónéni mesél nektek a Mária Rádióban. Hallgassátok szeretettel!
1: Kedves gyerekek, ma este a kővé vált kenyérről fogok mesélni nektek. Hallgassátok szeretettel! Valahol, nem is olyan messze, élt egyszer egy szegény asszony. A férje váratlanul meghalt. Egy favágás alkalmával baleset áldozata lett, rádőlt egy hatalmas fenyőfa, és két favágót halálosan megsebesített. Az egyik favágó volt a szegény asszony férje. Öt kisgyerek síratta a hirtelen eltávozott édesapát. Mindez egy hideg, téli napon történt. A szegény asszonynak és öt gyermekének nem volt betevő falatja sem, igen éhesek voltak. Lakott a szomszédjukban egy nagyon gazdag asszony, akinek mindössze egy gyermeke volt. Annak a férje is nemrég halt meg, szintén váratlanul, de nagy vagyont hagyott a családjára. A szegény asszony átment hozzá, és így könyörgött. Gyermekeim és én két napja nem ettünk semmit. Kérlek szépen, adjál nekem egy kis kenyeret, majd megdolgozok érte, vagy megfizetem, ha kapok valahol munkát. Gazdag asszony azonban elutasította. Nekem nincs semmi kenyere, nem adhatok. A gyermekeim azt mondták, hogy az imént látták, hogy a kisfiat nagy darab mézes kenyeret majszolt. Azért mertem, mondtam már, hogy nincs kenyerem, szakította félbe az asszony. Változzon kövé minden ennivalom, ha hazudok. Szegény asszony szomorúan távozott. Sorra kell járni a házakat egy kis kenyérért. És mi lesz, ha mindenütt elutasítják? Gazdag asszony még akkor, amikor elment a szegény asszony, odaszólt a fiának. Na, gyere, most már nyugodtan ehetsz. 10 óraira kenek neked egy hatalmas, vajas, mézes kenyeret. Itt eszed meg, hogy ne bámuljanak szájtátva az éhes szomszédok. Ezzel bement az éléskamrába, hogy kihozza a nemrég sütött friss kenyeret. De amikor odanézett, majdnem elájult ilyetében. A kenyér helyén egy óriási, kemény kődarabot talált. Nehéz volt, alig tudta fölemelni. Forgatta jobbra-balra, az bizony kő volt minden oldalról. Nem merte megmondani kisfiának, hogy saját átka beteljesedett rajtuk. A kenyér kővé változott. Csak annyit mondott neki. Szaladj gyorsan a boltba, vegyél egy szép cipót, mert most látom, hogy nincs kenyerünk. De reggel még volt, mondta a gyerek. Hová tűnt az a finom reggeli kenyér, amikor a szomszédok sem kaptak belőle? Ne vitatkozz, hanem szaladj a boltba, utasította az édesanyja. Kisfiú elismert kenyérért, de az anyja nem győzte visszavárni. Gondolta, eléje megy, hát ha valakivel találkozott a fiú, s ráérősen elbeszélget vele. Legnagyobb meglepetésére a fiú ott áldogált az utca kereszteződésnél, s törölgette izzadt hollogát. Olyan nehéz ez a kosár, nem bírom hazavinni, panaszkodott. Gazdag asszony levette a kosár tetején levő takarót, és íme mit látott? A kosár tele volt kövekkel. Az asszony hazaküldte a gyereket, ő pedig visszament a boltba, és kenyeret, kalácsot, meg finom húsokat vásárolta a szegény asszonynak. Aztán vitte nagy lelkesedve a csodálkozó szomszédnak. Nézzétek, mit hoztam nektek! Aztán hazament, és első útja az éléskamrába vitt, s íme az előbbi kőhelyén egy hatalmas, illatos, fehér cipó nézett rá vidáman. Így volt, mese volt, vége volt.
0: Kedves gyerekek! Ma este Farkas Szilvia óvónéni mesélt nektek a kővé vált kenyérről.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Fény szíve, fényár, skút feje a fénynek, szónkra figyelmez, imáinkra hallgas, gyenge szívünknek oszlatva homályát fénnyel elárasz.
1: Mai nap gondját magunk mögött hagyva, jól esik nálad nyugalomra lelni, mindig örömmel sietünk te hozzád hálaadásra.
0: Napfénye eltűnt, leszállott az alkony, várjuk világát amaz örök napnak, mely a mennyekben angyalok csapatját fürdeti fényben.
1: Mind ama vétket, amibe ma estünk, Krisztus törője irgalomra készen, s éj idejére teljék meg a szívünk égi derűvel.
0: Menj, Atya, áldunk, fiadat is egyben, szintúgy dicsérünk, Lélekisten, téged. Égi erőtök kormányozza bölcsen minde világot. Amen. Szebb vagy, mint akárki az emberek fiai közül, kedvesség ömlik el ajkadon. Szívemből ünnepi ének árad, dalomat a királynak zengem. Nyelvem gyors, mint a gyorsíró veszélye.
1: Szebb vagy, mint akárki az emberek fiai közül, kedvesség ömlik el ajkadon, mert Istened örökre megáldott téged.
0: Köst fel derekadra kardodat, te bátor harcos, és fényes díszruhádban aras diadalt.
1: Szállj síkra az igazságért, hűségért, jóságért, és íjadon a húrt feszítse erős jobbod.
0: Nyilvessződ halálos éles, népeket taszít lábad elé, s a király ellenségeinek szívébe talál.
1: Trónod Isten áll örökkön örökké, kormánypálcád az igazság jogara.
0: Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, ezért kent föl Isten a te Istened, az öröm olajával társaid közül.
1: Ruhád fahéjtól, álóétól és mirhától illatos, elefántcsont palotákból örömödre hárfa zendül.
0: Kedveseid között királylányok is lesznek, királynő áll a jobbodon, ofír aranyával ékesítve.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Szebb vagy, mint akárki az emberek fiai közül, kedvesség ömlik el ajkadon.
2: Íme jön a vőlegény, menjetek ki elébe. Hallgass rám, leányom, és figyelj, hajlíts füledet szavamra.
1: Felejtsd el népedet és atyád házát.
0: Elbűvölte a királyt szépséged. Urad ő, jöjj és hódolj előtte.
1: Pirusz leánya ajándékokkal siet hozzád. A nép gazdagjai arcod fényét keresik.
0: Belül a királylány csupa szépség, arannyal van átszöve ruhája.
1: Színpompás ruhában vezetik a királyhoz. Szüzek követik és barátnői kísérik útján.
0: Hangos örömújongás között vonulnak. Bevonulnak a királyi palotába.
1: Atyáid helyett fiaid lesznek. Az egész földön fejedelmekké teszed őket.
0: Én pedig nevedet mindenkor hirdetem.

0: Isten, Urunk Jézus Krisztus Atya, aki Krisztusban minden mennyei lelki áldással megáldott minket,
1: benne választott ki a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte.
0: Szeretetből eleve arra rendelt bennünket, hogy Jézus Krisztus által gyermekei legyünk. Akaratának tetszése szerint,
1: és magasztaljuk fölséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretett fiában.
0: Benne nyertük el vére által a megváltást, bűneink bocsánatát,
1: kegyelme bőségének arányában, amelyet gazdagon árasztott reánk, minden bölcsességgel és okossággal.
0: Tudtunkra adta jóságos tetszése szerint, akaratának titkos végzését.
1: Elhatározta ugyanis, hogy amikor eljön az idők teljessége,
2: Krisztusban, mint főben
0: újra egyesít mindent, ami van a mennyben és a földön.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Isten elhatározta, hogy amikor eljön az idők teljessége, Krisztusban, mint főben újra egyesít mindent. Szüntelenül hálát adunk Istennek, hogy amikor az Isten szavát hallottátok tőlünk, nem úgy fogtátok fel, mint emberi tanítást, hanem mint az Isten szavát, ahogy valóban az is. Bennetek is hatékonynak bizonyul, akik hittetek.
1: Imádságom, szálljon eléd, Uram.
0: Imádságom, szálljon eléd, Uram.
1: Mint tömjén füst.
0: Szálljon eléd, Uram.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Imádságom, szálljon eléd, Uram.
1: Magasztaljon téged mindig az én lelkem, Istenem. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong üdvözítő Istenemben.
0: Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek.
1: Mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas, ő, akit szentnek hívunk.
0: Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik Isten félők.
1: Csodát művelt erős karjával, a kevékedőket széllyel szórta.
0: Hatalmasokat előzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt.
1: Az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsátja üres kézzel.
0: Gondjába vette gyermekét, Izraelt, megemlékezett irgalmáról,
1: melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Magasztaljon téged mindig az én lelkem, Istenem.
1: Dicsérjük Krisztust, aki szereti, táplálja és óvja egyházát. Hangos szóval, bizalommal kérjük.
0: Teljesítsd, Urunk, néped vágyait.
1: Urunk Jézus, add, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság ismeretére.
0: Teljesítsd, Urunk, néped vágyait.
1: Őrizd Leó pápánkat és Gergely püspökünket, és segítségeddel erősítsd meg őket.
0: Teljesítsd, Urunk, néped vágyait.
1: Vedd gondviselő oltalmadba azokat, akik jogos igényeikért küzdenek, hogy örömben és biztonságban éljenek.
0: Teljesítsd, Urunk, néped vágyait.
1: Urunk, te légy a szegények menedéke, nyújts nekik segítséget a szorongattatásban.
0: Teljesítsd, Urunk, néped vágyait.
1: Irgalmadba ajánljuk azokat, akik földi életükben szent szolgálatoddal kitüntettél, hogy égi országodban vég nélkül ünnepeljenek téged.
0: Teljesítsd, Urunk, néped vágyait.
1: Most mondjuk együtt az imádságot, amelyet Krisztus Urunk tanított nekünk. Mi Atyánk,
0: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd

0: bűnözőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Mindenható Istenünk, napi munkánkhoz te adtál erőt nekünk haszontalan szolgáidnak. Fogadd el tőlünk a dicséret esti áldozatát, amelyet felajánlunk neked, miközben hálásan megköszönjük a tőled kapott adományokat, a mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
0: Amen.
1: Mondjunk áldást az Úrnak.
0: Istennek legyen hála.
1: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
0: Amen.

fénysugára lelkednek. Sepsiszentgyörgyön a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

ismerd meg önmagad. Az önismeret a javulás kezdete, mondta Baltazár Gracián.

A halál különleges szereplője az életünknek. Sokan félnek tőle, próbálnak menekülni előle, pedig fontos mielőbb tudatosítani, hogy egyszer találkozni fogunk vele. A halál nem ellenségünk, egy kapu csupán, amelyen átlépve megszabadulunk felesleges terheinktől, megszokott szerepeinktől, és utána már csak puszta lényünk marad az örökké valóságnak. Amióta Krisztus életét adta értünk, nem kell félnünk attól a másik lelki haláltól sem. Aki a keresztre tekint, s vállalja a szeretet mindennapi áldozatát, az biztosan meglátja a mennyországot, ahol már várnak ránk a szeretet.

0: hallják. Szeretettel köszöntöm meghívott vendégünket, professzor Percel Forintos Dórát, tanszékvezető egyetemi tanárt. Szeretettel köszöntöm állandó vendégeinket is, Bodor György atyát, az Zugligeti Szent Család templom plébánosát, és dr. Nárai Szabó Gábor egyetemi tanárt. Én Lós Anita Barbara vagyok, szerkesztő műsorvezető. Mai adásunkban az öngyilkosságról fogunk beszélgetni meghívott szakértőnkkel és állandó vendégeinkkel. Hát nagyon fontosnak tartom már a prevenció szempontjából is, hogy a médiában, nem beszélve itt a keresztény hitmentén működő kommunikációs csatornán, hiteles forrásból halljunk erről a témáról, kutatási eredményekről, a segítségadás lehetőségeiről. A tények, statisztikai adatok szerint világviszonylatban az öngyilkosság a vezető halálokok listáján az első 10 között van. Magyarország a 90-es években vezette ezt a listát. Kérdezem a professzor asszonyt, változott-e? Ha igen, hogyan változott napjainkra Magyarországon az öngyilkosságot elkövetők aránya?
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és nagyon köszönöm a meghívást. Nagy örömmel jelezhetem, hogy igen, sokat változott az öngyilkossági statisztika, elveszítettük a vezetőhelyünket, hála jó égnek, és hát valóban a rendszerváltás előtt, tehát a 80-85 között időszakban volt a legmagasabb, akkor azért ilyen 44-45 százezrelék volt. Ugye százezrelékekről beszélünk az öngyilkossági statisztikában, tehát hogy 100 000 emberből 45 követette végzetes öngyilkosságon. Most ez a legfrissebb adatok szerint, ami 2016-os adat, 19 000 ami hát egy óriási mértékű csökkenést jelez, óriási büszkeség is tölt el minket emiatt, hogy ilyen radikálisan lecsökkent az öngyilkosságoknak a száma. Ugye ez a 19, ez azt jelenti, hogy ennyi a végzetes öngyilkosság, tehát az öngyilkosság kísérletek száma sajnos ennek többszöröse. Amit még erről a számról tudni kell, hogy egyik szemünk sír, a másik nevet, mert a 19 000 az azt jelenti, hogy a nők és a férfiak együttesen adják ki ezt az átlagot, de azért a férfiaknál ez jóval magasabb, kb. 3-szorosa, 4-szerese, tehát ha jól emlékszem, akkor férfiaknál 32 000, nőknél meg 12 000, tehát hogy a nők körében jóval alacsonyabb szerencsére a végzetes öngyilkosságoknak a száma.
0: Melyek a öngyilkossági, azért még mindig magas ez az arány, annak ellenére, hogy csökkent, hogy melyek az okai ennek, hogy ilyen magas az öngyilkossági arány itt Magyarországon?
1: Hát ez egy olyan, az öngyilkosságra azt szoktuk mondani, meg az öngyilkosság kutatók, a szuicidológusok, meg a szuicidológia, hogy ez egy hát nagyon-nagyon sok tényező által befolyásolt, úgynevezett multikauzális jelenség, tehát egyrészt befolyásolják a személynek a pszichés állapota, tehát hogy van-e mentális betegsége vagy nem, az köztudomású, hogy a depresszió az, hát a súlyos depressziós állapotban az öngyilkossági veszélyeztetettség az hát nagyon komolyan fönnáll, tehát a súlyos depressziónak az egyik következménye, de nem csak depressziós állapotokban, hanem különböző személyiségzavarokban, illetve pszichotikus állapotokban is magas az öngyilkossági kísérletek száma, tehát kb. Olyan pszichotikus betegnek kb. A fele megkísérli az öngyilkosságot, de hát azért ez egy kisebb, azért egy kisebb csoportja szerencsére az öngyilkosságot elkövetőknek.
2: Hajlam is szerepet játszik, töröklött hajlam, hogy azokban a családokban, ahol volt öngyilkosságot, gyakoribb a előfordulása?
1: Hát nagyon fontos tényezőre kérdezett rá, mert úgy szoktuk felosztani a kockázati tényezőket, hogy módosítható kockázati tényezők és nem módosítható kockázati tényezők. Nem módosítható kockázati tényezők, például a nem, tehát a férfiak között magasabb, mint a nők között, az életkor, vannak bizonyos csúcsok ebben a bizonyos öngyilkossági statisztikában, tipikusan az életközépi időszak, tehát a 45-55 közötti időszak férfiaknál, és a 75 fölötti időszak életévekben, ott nagyon megugrik ez a két csúcs van a férfiaknál. Nőknél szerencsére ez, ahogy mondtam, jóval alacsonyabb, és hát kvázi kiegyenlítettebb ez a görbe. Amire nagyon oda kell figyelnünk, főleg középiskolában, és hangsúlyozottan katolikus középiskolákban, vagy vallásos középiskolákban, az, hogy egy általános statisztika, hogy a kamasz fiúk körében az utóbbi időben nagyon megnőtt az öngyilkosság, utóbbi 20 évben megnőtt az öngyilkossági veszélyeztetettség, és hogyha a család vagy az iskola ezt bagatellizálja, tagadja, akkor, és azt mondja, hogy ez egy baleset volt, akkor ez nagyon nagy problémát jelenthet, mert az öngyilkossági veszélyeztetettség az felderíthető, és az öngyilkosság megelőzhető.
3: Hát kiközösítik, ugye sokszor Facebookon van egy ilyen gyík, mindenféle izéket mondanak rá, volt is egy eset, azt hiszem 2 éve, hogy Székesfehérváron kiugrott az emeletről egy gyerek és meghalt, mert a Facebook csoportja kiközösítette, hozzájuk se szólt, egy szót se, csak nyomogatta a mobiltelefonját, és ennek alapján lett öngyilkos.
1: Hát ez most egy másik fontos kockázati tényező, hogy amiről gyerekkorban vagy kamaszkorban beszélnünk kell, ez pedig az úgynevezett, hát mondjuk, hogy szekálás, vagy bullying, vagy kiközösítés, ami talán az egyik legtraumatizálóbb élmény egy kamasznak, akinek hát a kortárs csoport ekkor egy rendkívül fontossá válik, elsődleges fontosságúvá válik, és hogyha valami miatt kiközösítik, nem beszélnek vele, bántalmazzák, csúfolják, akkor bizony eljuthat az öngyilkosságig az illető az elkeseredésében. Aztán ami, ez viszont szerencsére, hát szerencsére a rosszban a jó, hogy ez azért a módosítható kockázati tényező közé tartozik, tehát a pszichés állapot, vagy a depresszió az módosítható kockázati tényező. Egy picit még ahhoz térnék vissza, hogy mik a nem módosíthatók, és hogy aztán legyen időnk a módosíthatóról beszélni, mert azért a pszichológiát, meg az orvostudományt, a gyógyítást nyilván elsődlegesen a módosítható kockázati tényezők érdeklik. Tehát ami nem módosítható, ahogy mondtam, a nem, az életkor, aztán hát a kultúra és a nem, nemzetiség, tehát mondjuk egy magyar vagy egy japán személy sokkal japán vagy magyar nemzetiségű személy sokkal veszélyeztetettebb, mint mondjuk egy lengyel vagy egy francia, mert a mi kultúráink megengedőek az öngyilkossággal kapcsolatban. Tehát a múltunkban heroizálták azokat az államférfiakat, akik öngyilkosságot követtek el, vagy a nyelvünk is azt mondja, hogy volt elég bátorsága megtenni. És a médiában most ezért lett, van egy ilyen hálózat, az öngyilkosság megelőzését még a néhai Marikával együtt hoztuk létre. Hát ott erre külön hangsúlyt helyeztünk arra, hogy a magyar médiában megváltozon a kommunikáció az öngyilkosságról. És vannak ilyen nemzetközi alapelvek, tehát például nem lehet első oldalon lehozni, nem lehet képet mutatni, nem lehet megmondani, hogy milyen módon történt az öngyilkosság, hanem lehetőleg kis hírben, kép nélkül, hátsó oldalon, és mindenképpen egy olyan kommunikációba beágyazva, hogy valószínűleg nagyon rossz lelki állapotban lehetett az illető, lehet, hogy lelki betegsége volt, depressziója leginkább, és hogy ez a legrosszabb, amit tehetett, mert ezzel a környezetének is hosszú távon nagyon, nagyon ártott, és hogy ez megelőzhető lett volna, és ezt is kommunikálni kell, hogy ahogy van a lelki elsősegély telefonon, a 116-123, úgyhogy ezt mondom a hallgatóknak, hogy 116-123, ami bárhonnan ingyenesen hívható az egész országból, és hogy megelőzhető az öngyilkossági veszélyeztetettség.
3: Beszéltünk az előző adásban is erről, úgyhogy ez látható, hogy mennyire fontos probléma, mert jogi oldalról próbáltunk közelíteni.
4: És hogy 600 ezer segítségkérő volt ezen a számon.
1: Igen.
2: Most a prevencióval kapcsolatban tehát a család is, az a környezet is ebben részt vállalhat, vagy nem?
1: Hát nagyon is részt kell, hogy vállaljon a család, mert azért...
2: Miből lehet észrevenni, mert nagyon sokszor ezek derültek ki, főleg itt most a katolikus iskoláknak egyikére, másikára esetekre rálátásom volt, hogy még a saját pattársa se tudta.
1: Hát nagyon fontos tényezőre hívja fel a figyelmet, az ismeretek hiányára. Tehát onnan egy olyan program, amit az Egyesült Államokban kezdtek el, és ezt nagyon sok helyen el szoktam mondani, hogy nagyon egyszerűen lehetne csökkenteni az öngyilkossági veszélyeztetettséget középiskolában. Ez a program, ez arról szól, hogy osztályfőnöki óra keretében minden évben, mind 5. osztálytól fölfele, tehát 5-től egészen 12. osztályig, minden évben egyetlen egyszer osztályfőnöki órán, de évről évre megismételve meg kéne tanítani a gyerekeknek a depressziónak a tüneteit, és hogy ezt felismerjék, mert tulajdonképpen kamaszkorban a gyerekek egymáson nagyon jól észreveszik, hogyha saját magához képest elkezd változni, visszahúzódóbbá válik, érdektelenebbé válik, romlik a tanulmányi teljesítménye. Miért mondjuk ezt? Azért, mert kamaszkorban a fejlődésnek egy normál kísérő jelensége az, hogy a gyerek mondjuk a szüleinek, vagy a tanároknak nem mondja el, hogy mi van vele. Hát ez egy nagyon jól ismert jelenség, hogy a kamasz gyerek hazamegy, megkérdezik ott, hogy mi volt veled, semmi. Volt-e valami az iskolában, semmi. Kellene valamiről beszélgetnünk? Nem, nincsen semmi probléma. Tehát a szülő nagyon nehezen tudja felmérni azt, hogy a gyerek állapota az most hogyan változik. Vagy nem az, hogy nagyon nehezen, de hogy a pattársak és az osztálytársak, azok viszont elég világosan látják, hogy saját magához képest most ez a gyerek ez visszahúzódóbb, rosszkedvűbb, reménytelenebbnek látja a helyzetét. És ahogy tanulnak a nemi működésről, ugyanúgy a depresszióról is kéne tanulni, hogy mik a depressziónak a kísérő jelenségei. Egyébként ez nem csak kamaszkorban hatásos, egyébként az Egyesült Államokban tényleg kiderült, hogy ez a leghatékonyabb program, ami így csökkentette az öngyilkosságoknak a számát a középiskolások között. Ez az egyik. A másik pedig, hogy házi orvosok körében is végeztek ilyen képzést, van egy nagyon híres vétkísérlet, és itthon is megismételték Kiskunhalas körzetében. Kalmár Sándor házi orvos úr nevéhez fűződik, meg Rímer professzor úr nevéhez. Elvégezték ugyanezt a svéd programot, hogy a házi orvosokat évről évre depresszióról szóló képzésben részesítették. Ez nem volt nagyon hosszú, egy 2 napos program. Miután megnőtt a depresszió felismerésének az aránya, és kaptak gyógyszert, ezáltal csökkenteni lehetett sikerrel az öngyilkosságoknak a számát. Mert ugye a Magyar Alföld az tipikusan egy olyan hely, ahol szintén magas volt, így országos viszonylatban is. Tehát, hogy a jó hír az, hogy ez megelőzhető, felismerhető, ha a házi orvosok is felismerik, és van ismeretük arról, hogy az, hogy valaki nem bír fölkelni, rossz kedvű, nem terhelhető, akkor ez nem a lustaságnak a jele, hanem ez lehet, hogy egy pszichés betegség, és egyáltalán nem az akaratától függ, hogy ő összeszedje magát, és energikusan intézi a dolgait, vagy sem.
2: Igen, és tulajdonképpen ez is egy ilyen kísérletet olvastam, hogy a kérdésfeltevés is rossz, tehát a kommunikáció alapjából, mondjuk egy szülő-gyerek kapcsolatában, tehát hogy mi történt iskolában, erre azt válaszolja, hogy semmit, hogyha azt a kérdést másképp teszi föl, és nem ezt a standard kérdéseket teszi föl a szülő, hanem hogy mögé kérdez a dolgoknak, akkor sokkal jobban elindulhat egy normális kommunikáció.
1: Teljesen így van, persze, ez teljesen így van. Csak drasztikusan csökken a szülők és a gyerekek közötti kommunikáció.
2: Tehát szülők, ember.
3: Elvált szülők, ugye akkor meg még rosszabb. Most azt kérdezem, hogy igaz az, hogyha van kihívás, aminek időnként meg tud felelni az illető, akkor csökken az öngyilkosság veszélye? Mert hogy most a rendszerváltozás környékén azért keményen érte az embereket a különböző kihívás és a különböző külső hatások, amiknek meg kellett felelni, meg kellett találni a megoldást, küzdeni kellett. És akkor nem maga ellen fordult, hanem inkább megpróbálta megoldani a problémát.
1: Hát ez a különböző szuicidológusok között itthon Magyarországon nagy vita volt vezető pszichiáterek között, hogy mi lehet az ok. De mint igazi kutató, ugye professzor úr, tudja, hogyha valami korrelál egymással, az még nem jelent okokozati viszony. Tehát azért, mert csökkent a rendszerváltás után az öngyilkosságoknak a száma, ez nem jelenti azt, hogy azért csökkent, mert rendszerváltás volt. Valószínűleg ennek is szerepe lehetett benne, de talán az is, hogy jobb gyógyszerek kerültek a forgalomba, megnőtt valamilyen mértékben, nem nagyon, de egy picit azért megnőtt talán a lakosságnak a pszichológiai kultúrája, a depresszió egy annyira gyakori megbetegedés, hogy azért már a Nők lapjában és a különböző magazinokban is visszatérő téma, hogy az ember, hogy valaki depressziós-e vagy sem, tehát valószínűleg az öndiagnózis, a felismerés magukon, hogy felismerték, hogy depressziósok és esetleg segítségért fordulnak, Ez is szerepet játszhatott benne.
4: Sokan többen fordultak azóta pszichológushoz, tehát ez
3: az ugye, most egy fölmérésről beszélek, amit nem régen hallottam. Azt hiszem, egy hiteles forrásból egy újságíró említette, hogy egész Európában végeztek fölmérést avval kapcsolatban, az embereknek milyen az életérzése, és valami 10 országra terjedt ki a felmérés, és kiderült, hogy míg Nyugat-Európában az emberek általában pesszimisták, Kelet-Európában optimisták. Ez biztos hozzájárul az öngyilkosság csökkenéséhez, nem?
1: Hát pont a boldogság kutatása a kapcsolatban Magyarország az nem volt nagyon előkelő helyen.
3: Nem, de most újabb kimutatások szerint mégiscsak. Igen. Mert most láttam valami újabbakat, azt mondták, most mentünk előre, nem tudom hány helyet.
1: Nagyon sokat. Egyébként tényleg. Én is most olvastam egy ilyen, de ez egy tudományos kutatás, az ELTE Pszichológiai Intézetében boldogság kutatáson World Happiness Report keretében végeztek felmérés, és 2012-ben még a 110. helyen voltunk, tehát nagyon-nagyon hátul. Most az idei felmérés szerint a 69. helyen vagyunk, tehát az utóbbi 6 évben, tehát 2012 és 2018 között Magyarországon az emberek boldogabbak és jobban érzik magukat. A 110. helyről a 69. helyre, ez egy nagyon-nagyon komoly előre lépést jelent, úgyhogy ennek egyébként örülhetünk nagyon is, hogy valahogy talán nőtt a pszichológiai kultúra is, és talán egyre inkább terjed az, hogy az ember felelős azért, hogy érzi magát. Hogy felelünk azért, hogy nem lehet folyton a főnököt, a kormányt, az inflációt, a házastársat, a gyereket hibáztatni, vagy nem lehet externalizálni azt, hogy hogyan érezzük magunkat, hanem mi magunk felelősek vagyunk az, és tehetünk azért, hogy most jobban érezzük magunkat, vagy rosszabbul érezzük magunkat, úgyhogy hát ez nagy öröm.
2: Tényleg a gyerekek a hát ma úgy, hogy azokért kéne minél többet tennünk, hogy ma ott ne kerüljön bele ez a téma az ő tudatukba, de azt látjuk, hogy kortárs orientáció a gyerekek körében ez egy óriási jelentőségű, és ezt látom, hogy horrorisztikus filmeket néznek meg olyan korosztályban, 10 éves korosztályban, meg 8-9 éves korosztályban is már, amiknek nagyon komoly szerepe van egy ilyen gyerek öngyilkossági hajlamnak a kialakulásában. Tehát, hogy meg kéne valamilyen formában ezeket tiltani, illetve olyan szoftvereket kifejleszteni, amiben az okostelefonjára se szexuális tartalmú, se pedig szuicid tartalmú dolgokat ne tudjon letölteni. Hát egyetlen iskolában ne használja a rádiótelefont.
4: Most egy ilyen statisztika, most olvastam 2 vagy 3 évvel ezelőtt, hogy a 15-24 éves korosztályban a második vezető haláluk az öngyilkosság, az első motorbaleset.
3: De legalább már csak a második, mert azt hiszem egy pár éve az első volt, ha jól tudom. Tehát a 90-es években meg akkor, de azért ez a 45-ről 19-re azért ez tényleg látványos csökkenés.
4: Ez
3: mindenkinek gratulálni lehet, akinek ehhez köze van.
1: Szóval, amit szeretnék ezzel kapcsolatban még hozzátenni, hogy itt említette, hogy vajon ha a családban előfordul, akkor ez öröklődik-e? Hát azt gondoljuk, hogy ez nem öröklődik, tehát nem genetika. A depressziónak igen van biológiai korrelátuma, tehát az örökölhető, tulajdonképpen a depressziós hajlam, de a legkeményebb, nem módosítható kockázati tényező közé tartozik az, hogyha a családban öngyilkosság előfordult, illetve a saját maga korábbi öngyilkosság kísérlete. Ezek sajnos nem módosíthatók, és amikor tanítom a fiatal pszichológusokat, akkor ez két olyan tényező, amit állandóan mondunk, vizsgatétel egyébként, hogy így rá kell kérdezni. Ha nem mondja a beteg, a depressziós beteg, akkor is rá kell kérdezni, hogy családban előfordult-e, illetve hogy saját magának volt-e korábbi öngyilkossági kísérlet, mert ez a két legkeményebb előrejelző tényező. Na most, mik azok, amik ebben szerepet játszanak? Hát kutatások szerint, nem tudom, erről beszélhetek-e.
4: Igen, ezt szerettem is volna kérdezni.
1: Tehát a kutatásaink azok két területet terjedtek ki, vagy az egyik az, hogy a nemzetközi kutatások szerint nem annyira depresszió, hanem ezen belül is a reménytelenség az, ami az öngyilkossági veszélyeztetettség esetén az utolsó lépcső, az utolsó csepp a pohárban, és akkor ezt mi is megnéztük itthoni populáció, meg a Hungarosztadéban a szintén a Kopp Mária professzorasszonya korában, és hát kiderült, hogy valóban itthon is ez érvényes, és adaptáltuk ezt a skálát, tehát a reménytelenség az tényleg az, amikor az mi az, hogy reménytelen? Mi az, hogy reménytelenség, vagy mikor érzi magát reménytelennek valaki? Amikor ugye a jövő perspektíva lezárul, és a betegek is ezt mondják, hogy nem látom a kiutat. Fogalmam sincs, hogy mit kéne tennem. Na, ezek azok a jelzések, amik arra, megfogalmazások, amik arra utalnak, hogy ilyen reménytelennek látja a helyzetét. Ezért ezt így folyton tanítjuk, hogy ezt fontos, hogy felvegyék, tehát kitöltessék betegekkel, depressziós betegekkel ezt a reménytelenség skálát, és megcsináltuk egy ilyen rövidített változatát, és ami nagyon-nagyon nagy öröm, hogy a lelki elsősegély telefonszolgálatok ezt használják, és ott a hívóknál úgy tudom, hogy ki van lógatva az a rövidített három tétel, hogy sötéten látom a jövőben, nem bízhatok, hogy a dolgok úgy fognak alakulni, ahogy én szeretném. Tehát, hogy ilyen állítások, hogy ha ezt mondja a hívó, akkor az ügyelő ezt be tudja azonosítani.
2: Most mi papok sokszor úgy vagyunk, hogy most nem tudjuk, hogy ez papi eset, vagy pszichológiai eset. Tehát mi az, ami úgy eldönti azt, hogy mostan akkor papként, ha valaki jön egy ilyen öngyilkossági hajlammal hozzám, akkor most küldjem pszichológushoz?
1: Hát szerintem két oldala van ennek a jelenségnek, mert nyilván, hogy hívő emberként, meg papként gondolom érdemes arra az oldalról megközelíteni, hogy nem véletlenül került esetleg az elé megpróbáltatás elé a személy, és hogy ugye hogy is szokták ezt mondani, hogy ahol nehézség van, ott túlárad a kegyelem? Tehát, hogy az ember azért kap annyi hitünk szerint reménykedhetünk abban, hogy azért kapunk ahhoz segítséget, hogy megoldjuk az előttünk tornyosuló nehézségeket.
3: És hát a pap szereti a hívét, aztán a pszichológus reméletileg ő is szereti, de azért nem biztos, hogy mindig. Lehet, hogy csak egy ilyen kvázi páciensnek tekinti, akit le kell tudni megfelelő. Elmondok neki különböző dolgokat, és akkor van vége van.
2: Most kell,
3: két benne, hogy ez nem így veszekedni mindjárt.
2: Reményt kell kelteni akkor az illetőben, tehát az akkor a megoldása az ilyen jellegű embereknél, hogy reményt mutassunk neki, vagy fedezze fel a reményt az életébe?
1: Hát a pszichológus azért soha nem a beteg helyet, vagy a páciens helyet, vagy a kliens helyet oldja meg a helyzetét, hanem hozzásegíti ahhoz, hogy ő képes legyen megoldani, tehát soha nem mi oldjuk meg az ő élethelyzetüket. Ez egy nagyon nagy tévedés és baj is, amikor pont súlyos depressziós betegek azt gondolják, hogy azért nem jönnek segítséget kérni, mert hát neki kell megoldani a helyzetet, és neki kell megoldani az élete kérdéseit. Ez igaz, tényleg neki kell megoldania, de van, hogy olyanok ezek a nehézségek, amikhez segítségre van szüksége. Például, hogy felismerje, hogy az, hogy ennyire negatívan látja a helyzetét, ennyire megoldhatatlannak, reménytelennek lássa, hogy már csak az öngyilkosságra tudjon gondolni, ez nem azért van, mert ő annyira béna, hanem azért, mert beteg. És ezt a betegséget úgy hívják, hogy depresszió, és ez a depresszió az olyan, mint egy ilyen sötétítő szemüveg, hogy mindent feketének látja, saját magát értéktelennek, a lehetőségeit zérónak, a jövőjét pedig úgy érzi, hogy lezárult, és sötétséget lát az út végén. De ez a depressziónak a jellemzője, ez egy pszichés megbetegedés, amin lehet segíteni, a depresszió gyógyítható, ki lehet belőle jönni, akár pszichoterápiával, akár gyógyszerrel. És bármelyik, mindegy, hogy mi elérhető, ami elérhető, azt kell használni, hogy jön a depresszióból, hogy tényleg életbe maradjon, mert ugye ez az elsődleges, legfontosabb tényező.
4: Milyen lelki folyamatokon keresztül jut el valaki odáig, hogy öngyilkosságot kövessen el? Tehát milyen folyamatokon megy keresztül?
1: Hát talán a legjellemzőbb ez a fajta negatív gondolkozás, hogy saját magáról is negatív képe van, saját magát értéktelennek, fölöslegesnek tartja, vagy olyanok, akit senki sem szeret, nem szerethető. hogyha jobban belegondolunk ezekbe az állításokba, azért ezek ugye ilyen nagyon, hát úgy mondjuk, hogy túláltalánosítások, mert mikor valaki azt gondolja, hogy senki sem szereti, ez azért egy nagyon nagy felnagyítás, vagy túláltalánosítás. Valaki biztos szereti, de ő akkor úgy látja. Tehát elkezdi saját magát negatívan látni. Aztán a depresszió az következménye annak is, hogy valamilyen nagy veszteség éri a személyt. Most a veszteség az a lehető legszélesebb körben kell elképzelni, tehát szeretett személy elvesztése, ugye ez a gyász, de lehet a munkahely elvesztése, attól is van, aki depressziósá válik, vagy bármilyen, bárminek az elvesztése, tehát az önbecsülésnek az elvesztése is depressziósá teheti a személyt. Tehát, hogy veszteségi élmények alakulhatnak ki, negatívan látja saját magát, hogy ezt esetleg nem tudja feldolgozni, vagy megoldani, akkor hát a depresszióhoz nem csak hát egy biológiai hajlam, vagy genetikai hajlam vezethet, hanem hát az is sok személynél láthatjuk, hogy gyerekkorában, vagy a személyiségfejlődése során bántalmazás, elhanyagolás érte, és hát azt tudjuk, hogy a családon belül is bizony előfordul bántalmazás, de mai korban, ami még sokkal általánosabb sajnos ez az érzelmi elhanyagolás, hogy nincs idő a gyerekre, nem fordulnak érdeklődéssel felé, és hát ma már tulajdonképpen mindenfajta kutatás azt mutatja, hogyha így leredukáljuk azt, hogy mi az, ami boldogítja az embert, és kiképzi magad boldognak, hát azok, akiknek van tartalmas kapcsolatuk, akik szeretik őket, és akiket ők tudnak szeretni. Tehát a depressziónak a legjobb ellenszere az a jó család és a jó szülő-gyerek kapcsolat, ahol tényleg tudnak együtt lenni, tehát minőségi együttlétre van lehetőség a realitás határain belül, de mégis rendszeresen. Tehát a személyes odafordulás és személyes figyelem. Hát tulajdonképpen ezek a folyamatok, a veszteségélmények és a fölöslegességérzés, a magány, és ezek a legkomolyabb ilyen veszélyeztető tényezők.
4: És beszűkölté válik az egyén, és erre fókuszál, hogy tehát az arról fantáziál esetleg ugye már, hogy hogyan kövesse el ezt a folyamatot, hogy ezt az öngyilkosságot, hogy a környezetnek ilyenkor, tehát mi az, mit jelent az a cry for help, tehát hogy a környezetnek milyen, mire kell ilyenkor figyelni. Mert ugye, ha meg is történik a tragédia, akkor így utólag elkezdik visszagöngyölíteni, hogy ez történt, meg ezt mondtam, meg nem. Tehát, hogy mi vannak-e, melyek ezek a felhívó jelek, amikre mindenképpen, tehát mindenképpen úgy kell tudomásul vennünk, hogy ezek felhívó jelek arra, hogy készül valamire az illető egy rossz dologra.
1: Igen, tehát ez a beszűkülés, amiről így beszéltél, tehát a beszűkülés, ez a negatív látásmód, hogy leromlik a tanulmányi eredménye, visszahúzódóvá válik társaságban, mindenből csak a negatívumot veszi észre, örömtelenné válik, olyan tevékenységeket végez, amik, tehát csak a munkáját, vagy a kötelességeit végzi, vagy azt is elkezdi elhanyagolni, de hogy az öröm háttérbe szorul az életében, elhanyagolja a kapcsolatait, nem nagyon osztja meg másokkal a gondolatait, tehát ezek a legfontosabb ilyen figyelmeztető jelzések, illetve hát mindenképpen ennek a reménytelenségnek a kialakulása, és az olyan megfogalmazások nagyon fontosak, hogy nem látom a megoldást például. És ez az, amit még így szeretnék így hangsúlyozni, ez volt a kutatásainknak a másik iránya, amit egyébként nemzetközi szinten is a klinikai pszichológiában nagyon sok kutatás támasztja alá, tehát ilyen bizonyítottan hatékony kutatás. Az öngyilkosság prevencióban fontos az úgynevezett probléma megoldó képességeknek a fejlesztése. Tehát, hogy ezek az emberek, azt tapasztaltuk, hogy sokkal alacsonyabb probléma megoldó képességekkel rendelkeznek, mint akik mondjuk nem depressziósak, vagy nem követtek el öngyilkossági kísérletet. Tehát, amikor valaki azt mondja, hogy nem látja megoldást, akkor tényleg nem látja megoldást, és fogalma sincs, hogy lehet egy helyzetet megoldani. Viszont, hogyha fejlesztjük ezeket ilyen probléma megoldó ilyen tréningeken, készségeket tanítunk nekik, akkor ez az életük nagy problémáját nyilván nem oldja meg, de egy kicsit olyan, mint hogyha hálót adunk nekik, hogy a problémák megoldhatók, még akkor is, hogyha nem pont el a megoldás, mint amit én szeretnék így magamnak. Például valaki elveszíti az állását, és ragaszkodik ahhoz, hogy ő már pedig mindenképpen mondjuk egy, nem tudom, matek tanári állást szeretne, de az éppen nincsen, csak napközis tanári állást kap, és még depressziós az illető, akkor ez nem azt jelenti, hogy ő értéktelenül, fölösleges, és őrá senkinek nincs szüksége, mert ezek tipikusan depressziós mondatok, és azt mondjuk, hogy félreértelmezi a helyzeteket, az, hogy nem kap állást, azt úgy értelmezi, hogy ő fölösleges, de ez egyáltalán nem így van, csak egyszerűen az van, hogy másfajta megoldás születik, másfajta megoldás talán, mint amit ő szeretne. Tehát amit még kiemelnék, az talán ezek amire felfigyelhetünk, az ilyen katasztrofális, katasztrofizáló, szélsőséges megoldások és szélsőséges megfogalmazások inkább, hogy senki sem szeret, semmi megoldás nincs, senkinek nincs rám szüksége. Tehát, hogyha ezeket halljuk, akkor ezekről biztosan tudhatjuk, hogy ő nem reálisan látja a helyzetét, hanem valahogy nagyon negatívan, nagyon leegyszerűsítve. És akkor pszichoterápiában abban lehet segíteni, akár probléma megoldó tréning keretében kidolgozni többfajta megoldást, hogy például hogyan induljon el, és hogyha nem az ideális megoldás történik, akkor valami más megoldás is megfelelő lehet, és megtanítjuk arra, hogy adott helyzetben, ilyen csoportos helyzetben, ilyen ötletbőrzét tartva, kinek milyen megoldása van az adott helyzetre. Most mondok egy példát, mert ez lehet, hogy absztrakt. Mondjuk volt egy depressziós páciensünk, akinek nagyon-nagyon rossz volt a kapcsolat az édesanyjával, és tulajdonképpen ez is szerepet játszott az öngyilkossági kísérletben, hogy már így nagyon nagy volt a feszültség közöttük. És akkor a csoporton előkerült, hogy mi is az ő problémája. Hát ez a problémája, hogy megoldhatatlanak tartja ezt a helyzetet, nagyon sok félértési szindulat van közöttük. És akkor tulajdonképpen az egyik téma az volt a csoporton, hogy mondjuk az, hogyha rossz a szülővel való kapcsolat, az édesanyjával való kapcsolat, akkor ezt hogyan lehet megoldani, milyen megoldások léteznek, és akkor a csoport az előhozott egy csomó megoldást, nem csak az, hogy megbeszélni vele, mert azt ő próbált, és esetleg nem sikerült, hanem hogy mondjuk költözzön el, vagy menjen vidékre kollégiumba, vagy írjon levelet neki, ami beleírja a problémáit. Volt, aki azt mondta, hogy egy nyilvános tévéműsorba hívja be, és akkor ott beszéljenek erről, ahol nem tud megfutamodni, vagy menjen el külföldre, és csak egy-két év múlva jöjjön haza, amikor már ezek az indulatok lecsillapodtak. Tehát különféle megoldásokat javasolt a csoport, és akkor ebből így végig beszéltük azt, hogy melyik az, amelyik ő szerint a leginkább kivitelezhető, és akkor azt próbálja meg így megvalósítani. Úgyhogy végül is ő amellett tette le a voksát, hogy akkor egy levelet írna az édesanyjának, amiben leírja, hogy szeretné, hogyha felnőttként kezelni, szeretné, hogyha kulturált hangnemben tudnának beszélni egymással, és azért döntötte miatt a levélírás mellett, mert azt gondolta, hogy itt világosan le tudja írni, az anyukának lesz ideje végigolvasni, le is tud higgadni, hogyha indulatos lesz, és később vissza tudnak erre térni. És ugye meg nem sikerül ezt itt tisztázni, akkor igénybe vehetnek külső segítséget, például a pszichológusnak vagy terapeutának a segítségét, aki segít közvetíteni, vagy mediátornak a segítségét, aki segít közvetíteni az álláspontokat, jobban közelítsék egymáshoz.
2: Nekem az nagyon tetszett, professzor asszony említette, itt a szeretett kapcsolatok a legnagyobb biztonságot adják a pszichés elmeállapotnak a javításában. Csak hát mi, hogyha a szeretett kapcsolatokat nem lehet helyreállítani. Szóval azért én ezt látom, hogy szinte mindenki sérült most már, tehát az egész társadalom hordozza a kapcsolatoknak a sérüléseit, és egyetértek, hogy a kapcsolatrendszer az egyik legfontosabb annak az egészségének a helyreállítása, de azt is látom, hogy nagyon sok esetben lehetetlenség, vagy egyszerűen tényleg olyan légkörben él az illető, hogy szeretetlen légkörben. Lehet, hogy maga is okozta, de nagyon sokszor nagyon sok külső tényezője is van ennek, amit ő nem tud helyreállítani, és hogy őt nem szeretik, és senki se szereti, és van realitása, tehát azért nem teljesen irreális ez a fajta érzés.
1: Hát ezek nagyon nehéz helyzetek, abba kapaszkodnék bele, amit pszichoterápiában is tennék, hogy, hogy őt senki sem szereti. Tehát az egy valóság lehet, hogy tényleg a család nem működik. Sajnos ilyen van. De azért lehet, hogy akkor nem a család a megoldás, hanem másfele. Tehát, hogy az, hogy senki sem szereti, ez egy nagyon erős és nagyon túlzó állítás. Akkor szükség lehet tényleg egy jó barátra, vagy egy jó pszichológusra, akivel így át tudják beszélni, hogy akkor milyen, tehát merre tud elindulni a kapcsolatai.
3: És a kis közösségek, ilyenkor baráti közösség, foci, vagy kártyaparti, vagy akármi.
2: Én azt szoktam akkor visszakérdezni, hogyha ilyen, te szeretsz valakit?
3: Hát egy...
2: Azért nem szeret senkit, mert ő se szeret. Tehát van ennek is valóság alapja.
3: Most hirtelen magamra értettem, és kezdtem számolgatni, hogy akkor most
2: nem.
1: Van egy olyan pszichoterápiás irányzat, itthon még nagyon gyerekcipőben jár, de egyébként sok más pszichoterápiában alkalmazok az elemeit, ez a neve egy interpersonális pszichoterápia. Nagyon jó a depresszióban ennek a hatékonysága, majdnem olyan jó, mint a kognitív pszichoterápiái. A lényege az az, hogy az illető személynek elkezdik végigbeszélni az összes kapcsolatát, hogy milyen minőségű az a kapcsolat, és hogy mennyire kölcsönös, mennyire érvényesül egy úgynevezett kapcsolati etika, ami ugye azt jelenti, hogy egy kapcsolat akkor működik, hogyha valahogy azért kölcsönös, tehát amit ez, tehát egy kölcsönösség van benne, és hogy így elemzik a kapcsolatrendszert, abból kiderül, hogy kikkel jobb, kikkel rosszabb a kapcsolata, tehát nagyon nehéz elképzelni, hogy valakinek mindenkivel rossz legyen a kapcsolata. A szakképzésbe, a klinikai szakpszichológus szakképzésbe járnak olyan hallgatók, akik börtönben dolgoznak. Még a börtönben is vannak támogató kapcsolatok. Tehát valahogy ebből kell kimozdítani, ebből a depressziós gondolkozásból, hogy senki, meg mindenki, vagy mindenki utál, vagy senki nem szeret. Ezeknek szinte biztos, hogy nincs realitásuk. Ez egy depressziós látásmód, és abban kell segíteni, hogy ez valahogy ezt a fekete szemüveget így le tudja venni, és színesbe lássa a világot, hogy igen, van akivel szürkébe a kapcsolatom, de van akivel rózsaszín, vagy világos kék, vagy piros, szóval, hogy különbözőek, és amit mondott, abban nagyon-nagyon igaza van, hogy elősegíteni azt, hogy ő is tegyen érte. Tehát, hogy ne csak várja, hogy ő vele szeretetteljesek legyenek, ő is próbáljon tenni érte.
3: Láttam egy filmet, az a cím, hogy Örök tél, ahol egy német származású asszonyt, fiatal asszonyt deportálnak Ukrajnába kényszermunkára a háború után, és azzal él túl, hogy egy sérült, szerencsétlen kis teremtést védelmez, akár a saját élete árán is. És ez végül is átsegíti a bajokon.
4: Láttam én is.
3: Igen, úgyhogy ezt ajánlom.
1: Meg a pozitívumoknak, igen, hát amit a Placid atya mondott, hogy ő is hogy élt túl a gulágon, hogy az volt a játékszabály, aki csatlakozott a klubhoz. A klubtag csak az lehetett, aki hajlandó volt minden este három pozitív dolgot összeszedni a napból. És ez segítette őket túl a nehézségeken, és döbbenetes az arány, hogy azok közül mennyivel többen túlélték, akik ennek a pozitív klubnak a tagjai lettek még ebben a rettenetes helyzetben is.
4: Pont emlékszem, én is mondta, hogy akkor volt a Berlin olimpia, és csináltak egy ilyen olimpiai bajnokságot, hogy ki tud több jó dolgot aznap felsorolni.
3: Igen, hát nem rossz.
4: Hát az időnk lassan lejárt, pedig még lenne kérdésem, de köszönjük szépen a professzorasszonynak, dr. Perczel Forintos Dórának, és állandó vendégeinknek, Bodor György atyának és dr. Nárai Szabó Gábor professzor úrnak, hogy elfogadták a meghívást a műsorunkba. Felhívjuk kedves hallgatóink figyelmét, hogy műsorainkat online is követhetik, illetve rövid regisztráció után ingyenesen meghallgathatják a Mária Rádió archívumában. A rádió Facebook oldalán aktualitásokról, műsorainkról, érdekességekről tájékozódhatnak. Várjuk Önöket két hét múlva szerdán este 21:05-től a Hit és Tudás műsor újabb adásával.

0: Hit és tudás.
1: Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Sepsi Szent Györgyön a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók! A mai imádságot a magyarság lelki megújulásáért az erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából imádkozzuk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Krisztus világossága töltse be szívünket.
2: Az Úr

0: Most pedig hallgassuk meg Máté evangéliumából a következő részletet. Amikor Jézus Kafarnaumban tanított, egy elöljáró lépett hozzá, leborult előtte, és így kérlelte. Uram, a leányom most halt meg, de jöjj, tedd rá kezedet, és életre kell. Erre Jézus fölkelt, és tanítványaival együtt elment vele. Közben egy asszony, aki 12 éve vérfolyásban szenvedett, hátulról Jézus közelébe férkőzött, és megérintette ruhájának szegélyét. Azt gondolta magában, ha csak a ruháját érintem is, meggyógyulok. Jézus erre megfordult, ránézett, és így szólt. Bízzál, leányom, hited meggyógyított téged. Attól az órától fogva egészséges lett az asszony. Amikor Jézus az elöljáró házába ért és látta a fuvolásokat meg a lármás tömeget, rájuk szólt. Távozzatok, hiszen nem halt meg a leány, csak alszik. Azok kinevették. Miután eltávolították a tömeget, Jézus bement, megfogta a leány kezét, és az életre kelt. Ennek híre elterjedt azon az egész vidéken. A most felolvasott evangéliumban hallhattuk, hogy egyesek mekkora hittel fordulnak Jézushoz. És ez a nagy hitük milyen isteni csodákat, mennyi gyógyulást hoz életükbe. Egy hívő apa, akinek meghal a gyermeke, de még mindig hisz abban, hogy Jézus visszahozhatja az életbe. És megkapja Istentől ezt az ajándékot. Jézus valóban feltámasztja a lányát. Vagy a beteg asszony, aki 12 éve kínlódik betegségével. 12 éve. Semmilyen gyógymód nem segít rajta, de még csak az ima sem. Mert egy ilyen hívő asszony biztosan sokat imádkozott, sokat kérte az Istent, hogy segítsen rajta. És még 12 év után is hisz abban, hogy ha csak megérinti is Jézus ruháját, meg fog gyógyulni. És meg is gyógyult. Jézus bennünket is bíztat, mint az evangéliumban ezt a betegségével 12 év óta küszködő asszonyt. Bízzál, leányom! Hited meggyógyít téged!
1: Mai ima szándékunk. Uram, köszönjük a te biztatásodat, hogy ha hiszünk, meggyógyulunk testileg és lelkileg, de hozzád kiáltunk mindazokért, akik elcsüggettek, akik úgy érzik, hogy mindent megtettek, és sokat imádkoztak, és mégsem talált meghallgatásra imájuk. Ne engedd, Uram, hogy elcsüggedjenek, adj nekik kitartást, élő hitet.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzen a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg, és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk! Abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj fel minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te igéd tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat. Adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezűen mondjanak igent az életre. Adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja Mária! Szent István királyunk a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket. Járj közben szent fiadnál! Könyörögj értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Az Úr legyen veletek,
2: és a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
2: Amen.
0: Kedves hallgatók, a nemzetünk lelki megújulásáért végzett imát az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából imádkoztuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mária Rádió

Atyám, hiszem, hogy Jézus azért jött a világba, hogy helyreállítsa a békét a szívekben. Kérlek, szereteteddel írts ki a szívekből az űrzavar minden dudváját, hogy hangodra felfigyeljenek a lelkek. Megértsék, hogy amit te adsz nekünk, csöndes, békés úton jön elénk. Halkan, figyelmeztetően, békésen és jó akarattal. Kérjük áldásodat, Istenem, amelyben a béke megteremtéséért szíveket viszünk eléd. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
6: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
3: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
3: Amen.

Úr Jézus Krisztus, aki azt mondottad nekünk, kérjétek az aratás urát, küldjön munkásokat az aratáshoz. Íme szavaidon felbátorodva, könyörögve kérünk téged, küldj nekünk apostoli buzgóságú lelki pásztorokat. Te választ ki őket, hogy hívó szavad nélkül senki az oltár szolgái közzé ne lépjen. Add meg a papi, szerzetesi hivatás kegyelmét áldozatra kész és erős lelkeknek. Önts a választottak szívébe lángoló szeretetet irántad, hűséges ragaszkodást Péter kősziklájához, amelyre anyaszent egyházadat építetted. Add, hogy minden munkájukban egyedül a te dicsőségednek, a lelkek megmentésének szándéka vezesse őket. Add, hogy papjainkat a bensőséges, erényes élet megszentelje, a Szentlélek kegyelme megsegítse, hogy biztonságban vezessék Isten népét az üdvösség útján, és egyházmegyénket az igazi keresztény szellemben megújítsák. Aki az Atyával és Szentlélekkel élsz és uralkodsz, mindörökkön örökké. Amen.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Borszéken a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

jöjjetek hozzám mind, akik fáradtak vagytok és terhet hordoztok, és én felüdítelek titeket. Nyissátok meg szíveteket, lelketeket az Úrnak.

0: Dicsértessék Jézus Krisztus! Szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót az Efatta Nyímek című adásunkban. A mai adás szerkesztői
1: Bajcsi Tibor
0: és Görgényi Tünde. Kedves hallgatók, ezelőtt 2 héttel beszélgettünk utoljára itt ebben az adásban, és az imáról, a hitről beszéltünk, és akik hallgatták, azok még visszaemlékezhetnek, akik nem, azoknak most úgy röviden összefoglalom, hogy az utolsó kérdésem az volt, hogyan kell, vagy hogyan lehet helyet csinálni a Szentléleknek, és konkrétan tőled kérdeztem, Tibor, hogy mi segített téged kilépni a vallásosságból, és hitre, élő hitre térni. És egy történetbe, vagy egy...
1: Igen, egy kicsit megszakítalak.
0: Jó,
1: nyugodt. Azért, mert úgy furcsán hangzik. Nem léptem ki a vallásosságból, nem. Lehet, hogy én fesztem ki rosszul magamat, hanem a vallásságból hitre léptem.
0: Ja, ez csak én mondtam így akkor.
1: Mert a vallásság az fontos. Tehát az alapja
0: eszköz,
1: a hitnek, ugye, mert a hit hallásból fakad.
0: Igen.
1: Na most, ha nincs vallásos
0: cselekedet,
1: szöveg, vallásos alapismeret, akkor a hit nincs, mire alapozzon.
0: Igen, tehát hogy léptél át akkor inkább, hogy
1: igen.
0: Át.
1: Igen.
0: És akkor elmesélted, hogy tartottál egy elmélkedés sorozatot.
1: Igen, hogy meglepetésemre. Mert nem...
0: Igen, mondtad, hogy a lélek indított.
1: Igen.
0: Egy kicsit akkor erről még beszélj, mert nem fejezted be, de akkor... Tehát a papírokat otthon felejtetted? Ugye úgy volt az a...
1: A sorozatnál azon röviden 10 percesek voltak, 15 percesek voltak.
0: Jaj, hát nem ilyen 40 perces...
1: Nem, az a Szentmiséről tartottam. Olyan kemény indítatást éreztem, mert megkértek, hogy na akkor beszéltünk ott a részvevők, és hogy következőkről én beszélek, és akkor nekem nyílt, hogy a Szentmiséről kéne beszélek, mert látom, hogy az embereknél olykor olyan közömbösek, olyan unnyák, hogy órát néznek, hogy minden, és nem találják meg az értéket. És akkor úgy utána néztem, és akkor ja, arról tartottam egy ilyen 4-es 15 perc körül, plusz minusz, nem tudom, pont mennyi volt, és utána...
0: De ez egy lelki gyakorlat volt?
1: Ilyen közösségi találkozó. Hetente találkoztunk, és ott tartottam. Utána pedig lenne megkértek egy közösségbe, egy lelkiségbe, hogy tartsak ott egy elmélkedés az elmélyülésről, amit
0: igen,
1: előkészítettem.
0: Ott maradtunk el.
1: Az, hogy 3-szor kijavították, mert mondták, ez nem így megy, nem lehet ilyen össze-vissza, tehát teljesen meg van határozva, hogy honnantól indulunk ki, mi az a dolgoknak a mondani valója, hogy zárjuk be, meg ehhez hasonlót.
0: Tehát ez egy kidolgozott.
1: Nagyon kidolgozott és ellenőrzett szöveg volt, mert az előadások, azt hiszem, hogy 8 előadás volt, és egymásra épültek.
0: De nem mind a 8-at te tartottad.
1: A 3-at csak.
0: Értem. Amúgy azt még elmondjuk a kedves hallgatóknak, akik talán most hallgatnak bennünket először, hogy ezek az adások a Mária Rádió honlapján a hangtárban megtalálhatók, és ott vissza lehet hallgatni őket.
1: Igen.
0: Jó, és akkor ott voltál, hogy
1: és akkor
0: elmaradta.
1: Elvállaltam.
0: Vagy elvállaltad, igen. Bocsánat.
1: Igen, vagy 3-szor kijavítottak, aztán mondták, hát na most már ez ennyire így elmegy. Igen, örventem, és akkor a...
0: Izgultál-e?
1: Hát normális, hogy izgultam.
0: Tényleg?
1: Mert nem...
0: El sem tudom képzelni rólad.
1: Most már nem tenném meg. Tehát meg kellett feleljek egy bizonyos elvárásnak. És amikor mielőtt bementem volna az előadásra, az előadó terembe, gyorsan gondoltam, olvassam át, hogy ne dadogjak ott a társaság előtt, folyikonyan olvassam, és akkor kerestem, és nem volt ott az előadásom. Meglepődtem azért is, hogy nincsen ott, nem is tartom úgy észbe, az időt is hogy fogom betartani, mert plusz-minusz 2 perc volt, 40 perc volt az idő, és plusz-minusz 2 perc volt, tehát azt is be kell tartani. És úgy éreztem, hogy ő most úgy izzadtam keményen.
0: Meg tudlak érteni.
1: Néztem, hogy mit csináljak. Beszóltam a kápolnába, mondtam, uram, ha tudsz segíteni, most nagy lehetőséged van. Kélek segíts, hogy valahogy ezt hozzam felszínre. Utána gyorsan kerestem egy ilyen háttérlapot, amire a lapokat, amikor írnak, ráteszik. Egy olyan, vagy 3-4 lapot ráakasztottam, hogy lássák, hogy ott van az írományom. Ne legyen gond belőle.
0: Tehát ez kötelező volt, hogy le legyen írva?
1: Persze, csak a szabad fel, csak ellenőrzett előadást lehet tartani.
0: Nem, mondjuk egyképp jó, hogy ott mindenki mindent nem...
1: Így van.
0: Tehát valamilyen persze. Szinten fontos,
1: nagyon
0: persze.
1: Nagyon összeszedett társaság volt, tehát az egész menetrend. És volt egy papírka, az egy, az, lehet, hogy az, nem tudom, én vittem-e, vagy valakitől kértem, ahol rajta volt az öt arcím.
0: A te előadásodnak az öt arcíme?
1: Igen, igen. Mm. És azokat felírtam a táblára, nagy nyug is tettem magam, hogy nyugodt vagyok, de azért belül az nem éppen úgy nyilvánult meg. És ugye néztem a címeket, és elkezdtem úgy beszélni. És olyan furcsa volt, hogy ez a beszéd úgy majdnem automatikusan ment.
0: Hát, ez mit jelent?
1: Hogy hát ugye nem szűnt meg az izgalom, de úgy jöttek a szavak.
0: Tehát ez a lélek jelenlétében, tehát ebben az állapotban, csak azért akarom, hogy megértsem, hogy tehát annyira rá voltál utalva a Jóisten kegyelmére, a Szentlélek vezetésére, hogy de megszűnt...
1: Az okoskodás nem fért belé.
0: Értem. Jó.
1: Érted?
0: Tehát nem volt benned az, hogy mit is írtam le ott, vagy hogy is
1: nem,
0: volt, vagy...
1: Nem, megszűnt. Mikor
0: mert az gát meg... tud lenni.
1: Nagyon. Amikor elkezdtem beszélni, akkor ez megszűnt. És elment ment a szöveg. Amikor befejeztem, ámen mondtam, összecsuktam a lapokat, egy ilyen ambóvot nem látták, hogy nincsen semmi írva rajta. Visszamentem a kápolnába, és néztem, hogy mire beértem a kápolnába, 42 perc telt el.
0: Tehát két perc?
1: Úgy jelentett, nem volt, mert minimum percet kellett menjek a kápolnáig.
0: Ja, értem.
1: Jelentett a sírás, mély hála volt a szívembe, és néztem, uram, mert most mi az ez? Hogy van? Tehát hogy lehetséges ez? Hát természetes, hogy megkaptam a fejmosást a szervezőktől, mert hát nem az volt a szöveg, amit ők kijavítgattak.
0: Ja, és ők tudták?
1: Hát automatikusan hallották, hogy más, nem az beszélem, amit
0: ja, így észbe tartották.
1: Jóvá hagyták. Aha. Hát hogy nagytak, hogy ne.
0: Értem.
1: Viszont az érdekesség az volt, hogy este volt egy kiértékelő hallgatóság részéről.
0: Igen.
1: És 80%-ának az volt a legmegfelelőbb elmélkedés, amit én tartottam.
0: 9 közül, vagy 8-ból.
1: Igen.
0: A tiéd volt.
1: Igen, aha. És akkor odajött a főszervezet, és mondta, hogy bocsáss, mert amikor este, amikor befejeztem, utána jöttek, behívattak, és mondták, hogy mi történt, és elmondtam nekik, hogy ne, elnézést, én otthon felejtettem az irományomat, és akkor, de még nem szóltam, mert akkor már fel, aki belépett van, hát voltak ott, akik fel voltak készülve, és mondtam, hogy szégyeltem, hogy... Mert hát azt mondta a főszervező, hogyha tudta volna, hogy ez így van, ő a kapun se engedett volna be, hogyha én így csinálok. Viszont este meg volt a kiértékelő a hallgatóság részéről, és amikor azt meghallgatták, akkor szintén a főszervező és azt mondta, hogy úgy tűnik, hogy nagyot csalódtunk. Lehet, hogy erre van szüksége.
0: Alázatos volt, hogy belátta.
1: Igen.
0: Tehát azért kell ehhez egy ilyen főszervezőnek.
1: Persze. És akkor így kezdtem gondolkodni, hogy hát, de meg azért, ez hogy működhet így?
0: Tehát ez volt a kiinduló pontja az egész...
1: Az elmélkedési részeknek, amikor kezdtem elmélkedésket felvállalni, ez volt ugye a buzdító pontja.
0: És akkor ezt úgy kell érteni, hogy ez egy ajándék a Jóistentől, nem?
1: Mert... Szükségben adott ajándéke. Mert Isten a szükségben ajándékoz meg. Nem azért, hogy te jobb legyél, ügyesebb legyél, és tehetségesebb, nem tudom, nem arra adja az ajándékot, hanem a szükségben, ahol szükség van, ott Isten szívesen adja, csak hittel kell hozzá fordulni. Én kétségbe se fordultam hozzá. Tehát azt mondom, uram, ha van lehetőséged, akkor most, ha tudsz, akkor most van lehetőséged, hogy segítsél. És tényleg ő megsegítette.
0: Igen, ugye az imából indultunk ki az a téma, tehát hogy itt biztos, hogy őszinte szívből jövő ima volt.
1: Igen, nem elmondtam, hogy mi atyánkot hátra ébresz.
0: Biztos. Viszont azt is tudom, hogy akkor, amikor kapok egy ajándékot, egy kegyelmet a Jóistentől, nem is olyan egyszerű azt megtartani és gyümölcsöztetni, mert a túloldal is rögtön jön, hogy hogy azt elvegye. Ezt hogy tudtad megtartani az
1: két
0: évek?
1: Két formában próbálják elvenni.
0: Igen.
1: Az egyik úgy, hogy megdicsérnek, hogy ügyes vagy, és látod, milyen ügyes vagy, és képes vagy, és nem tudom, és megy ilyen. Szoktak ilyeneket mondani, akkor mondom, jaj, tudom, már múlt az ördög előre. És a másik az, amikor elbátortanítanak, hogy na, nem megy neked, nem tudtad kifejezni magadat, látod, nem jól ejtetted ki, vagy ehhez hasonlók, és akkor úgy leírnak. Én nagyon fontos, hogy ezeket meg lehet hallgatni, csak az embert ne ez vezesse, hanem figyeljen, ahogy a lélekre, az isteni sugaratra.
0: Azért is kérdezem, mert azért régebb nem volt, én legalábbis nem tudom, de manapság tele van az internet, mindenki valamilyen elmélkedést tart, okosabbnál okosabbat, tanácsot ad, ezt levezet, oda vezet, túl, és tehát látszik sokszor, hogy nem a lélek vezeti, de mégis megtévesztő ez a, amit nagyon sok, hát mondjam, áltanító, vagy nem tudom, hogy mondjam, hogy akkor miből lehet ezt felismerni, hogy tényleg csak az igazit hallgassuk.
1: Hát az eddig így volt, eddig, hát nem pont eddig, egy kicsivel régebbig, hogy az egyház tanító hivatal, amit jóvá hagyott, csak azt lehetett hallgatni.
0: Igen.
1: Viszont ez most már egy kicsit kicsúszott az ellenőrzés alól, mert most már, ahogy mondtad, interneten meg mindenütt annyi
0: felvállalnak, így van.
1: Elmérkedés, meg ilyen van, és különböző vonzó címek alatt meg ehhez hasonlók.
0: Igen, csak sokszor a szentírással nem egyeztető az, bár valamikor...
1: Abból fakadó, és azt magyarázó, hát, csak más, igen, felfogásban. Általában azok az elmélkedések, amelyek a teljes igazságot tükrözik, egyszerűek és érthetők. Nincsenek elfilozófálva. Mikor a filozófálás belemegy, és lássuk ezt az apostolos cselekedeteiben, vagy a levelekben is, hogy nincsen okoskodás bennük, filozófás, tehát konkrétan vannak a dolgok leírva. A tanítványok nem okoskodnak, hanem tanúságot tesznek a hallgatóságnak, és ezáltal vannak a megtérések, a meggyőződések. Aztán második János Pál pápa mondotta, igen, hogy manapság inkább tanúságtevőkre volna szükség, mint tanítókra.
0: Igen, igen. Ő is mondta. Többek között, igen.
1: Jó. Köszönöm. Tehát az az egyszerűsége, hogy legyen érthető mindenki számára. Hogy ne hagyjuk az embereket, hogy a gondolkodása, hogy erre is gondol, meg arra is gondol, meg arra, mert vannak ilyen érdekes elmélkedések.
0: Igen.
1: Hogy mindenki majd döntse el maga, hogy ez
0: alatt... Minden jó. Jaj, minden út Rómába vezet, ugye?
1: Igen. Nemrég hallottam egy ilyen érdekes elmélkedés, hogy hát az oltári szentséggel azzal úgy van, hogyha úgy érzed, hogyha úgy hiszed, hogy emlékvacsora, akkor neked az emlékvacsora, ha úgy érzed, hogy Krisztus este, akkor az Krisztus este. Nem tudom, nekem egy kicsit ez úgy meredek minden megtapasztalásom által. Nem tudom, én ezt így...
0: Ezért mondom, hogy ugye Jézus maga mondja, hogy gyümölcseiről ismerjük meg a fát. Hát, hogy azért, hogy egy ilyen kegyelmet átvegyek, azért csak kell valami alapismeretem legyen. Hogy
1: ezért sokan kérdik, mire? Hogy miért kell miért a teológia, miért 6 éves. Ugye? Hogy tudják azt az irányzatot megadni, ami ebben az űrzavarban meg tud állni, ugye az igazságban. Mert elég sok, tehát lássuk a történelem folyamán is, hogy a szakadások is mindig ebből fakadtak, ebből szálltak ki, hogy újabb és újabb ötletekkel jöttek. Na most az egyszerű embernek nem arra van szüksége. Mert hogyha nem értessük meg, vagy nem tudja felfogni abban a beszédből, hogy Isten szereti és Isten valósága, akkor teszem fel, egy depressziós ember nem tudunk segíteni. Neki akkor segítség, mikor az, amit kimondunk, az valóságá válik annak az életében, aki ezt hallgassa.
0: És az, aki beszél, az hiteles kell legyen? Tehát, hogy az élete is kell valamilyen formában tükrözze, nem?
1: minél teljesebben kell tükrözzem, mert azok a beszédek, amelyek csak kidolgozottak, és az illetőnek nem alap élete, nem tükrözi az életének, az élete ezeket az igazságokat, annak nincsen ereje. Tehát nem tud hatással lenni.
0: És gondolom a gonosz is ki tudja forgatni, hogy...
1: Természetesen nagy lehetőségei vannak olyan helyen. Viszont ott a Isten lelke betölti, és teljesen úgyhogy Pál apostol mondja, hogy én lélekben és igazságban hirdetem Krisztust, nem emberi bölcsességgel. Tehát van egy ilyen érdekes különbség.
0: Igen.
1: És ez fontos. Mert ottól a lélek ereje és az igazság jelenik meg, ott átformálódik a hallgatóság. Lássuk Péter apostolnak az első beszédét, amikor pünköstkor ugye kiáll a tömeg elé, írástudatlanként, és az ő beszédjére úgy 3000-en keresztelkednek meg.
0: Igen, írástudatlan volt, de ott volt Jézus mellett, és hallotta, és látta nyilván az ő cselekedeteit, tehát hogy nem nulláról volt, hogy...
1: Igen, de érdekes, hogy nem pont arról beszélem, hanem megvádolja a jelenlévőket, hogy Isten küldöttjét, fölkentjét meggyilkoltátok. És érdekes, hogy ezeknek nem kinyílik a bicska a zsebükbe, hanem azt kérdik, hogy mit tegyünk.
0: Igen. Mert a lélek erejében

0: megjavítani, mondta a hétvégére, szombatra közmunkát hirdetett, hogy a Korzsba a lépcsőzetet újra kell önteni, mert veszélyes a feljárás, és meghívta az embereket, hogy jönnek, segítsenek. Rendeltek betont, homokot, meg minden. Nekiálltak, és jött két segítsége. Volt egy mester, és meg egy, a faluból meg egy ember. Nem volt más lehetősége, egész napot kellett állni, keverje a betont, hordja, tehát segítsen. És este későre végezték el, nagyon mérges lett. Fel volt bosszankodva, hogy ez milyen falu, hogy ennyire se állnak oda. És azt mondta, na, büntetésből a hónap, a vasárnapi misén nem fogok prédikálni. Nem segítettek, én se fogok segíteni. Így van. Ahol nyugovólatért...
1: Fogad fogért, szemet.
0: Így van. Reggel felkelt, és eldöntötte, hogy akkor már nem lesz prédikáció a szentmisén. Aztán mise közben, hogy nem is tudom már mi volt az evangélium, úgy rádöbbent, hogy hát nem, hát ő nem azt kell csinálja, amit a hívek csináltak. Tehát neki nem az a küldetése, ő pap. Hát igen, de nem készült, most mit csináljon? És akkor elmondta, hogy kedves híveim, nem tudtam készülni, ezért a mai beszéd, mai prédikáció rövid lesz. 4-5 percet tartott a prédikáció. Valamit úgy emlékből, ugye elmondott, és az életéből is talán. Befejezte a szentmisét, bement a sekrestjébe, és amikor öltözött át, jött egy néni, és mondta, plebános úr, úgy hiszem, hogy meg kell változtassam az életemet. Olyan mondott a mai beszédében. Elcsodálkozott, hogy máskor mennyit készül, mennyit, hogy na akkor, hogy ez kifejtses, hogy nem tudom, és nem jönnek be a sekrestjébe megköszönni. És most bejöttek-e. Mert rá volt utalva, hogy a lélekből beszél az igazságot, ne bölcsességet, ne okoskodást, hanem az igazságot. Mert annak van hatalma és ereje, amit valóban a lélek erejében és igazságában mondunk ki.
1: Nem tudom, ez hány évvel ezelőtt volt, amikor te megkaptad ezt az ajándékot a Jóistentől, hogy így beszélj, de gondolom, hogy az alatt, az idő alatt, tehát azóta volt néhány kísértés. Volt, hogy tudtad megtartani, hogy ne bátortalanítsanak el, vagy ne törjenek le, mert gondolom volt ilyen, hogy mit akarsz te, vagy nem volt ilyen?
0: Tehát arra egy nagyon kemény leckét kaptam, hogy ne bátortalanítsanak el.
1: Igen?
0: Igen, az nagyon kemény volt.
1: Azóta, beszélj róla?
0: Azóta megtanultam, hogy azt abban nem fogok többet belemenni. Úgy rámálltak, hogy minden szempontból a családban a feleségem, a gyermekeim rámálltak, a munkahelyén a főnökök, a közösségben vagy két-három csoportvezető, és akkor mondtam, hogy jó, akkor kész. Mindenki a maga bajával, ugye?
1: Maga bajával, vagy igen, maga véleményével?
0: Maga véleményével, meglátásával, uh-huh. De mindegyik azt célozta, hogy hagyjam abba az egészet.
1: Ja, és ezt Isten megengedte, hogy próbára tegyen, nem?
0: Ezt Isten megengedte, és én is el is fogadtam.
1: Uh-huh. Igen?
0: Két este letérdeltem, és azt mondtam, uram, jó, hogyha tényleg ez így van, én akkor nem akarok senkinek se kellemetlenséget, félreértést, én hónaptól kezdve többet nem állok, nem fog elmélkedéseket tartani. A találkozókra elmélek, mert hogy tetszett az a lelki töltekezés, az örültem neki, de kicsivel később érek oda, és kicsivel hamarabb eljövök, hogy ne kérjen senkivel szóbáljak, ne kérjenek semmit tőlem. Így. És akkor másnap reggel elmentem a szentmisére, hát ugye a második harangszó után bementem a templomba, mindig úgy szoktam reggel, korábban megyek, elmentem a Jézus szívaoltárhoz, letérdeltem és elmondtam Jézusnak, hogy tudja meg ő is, hogy akkor ez, hogyha így van, én befejeztem, én többet ilyet nem vállalok, ebből legyen elég. És amikor a válaszos zsoltárt meghallottam, amit kellett ismételjek, az így hangzott, ragadjon le a nyelvem az ínyemhez, ha nem hirdetem Isten országát, akkor lelkemben felkiáltottam, uram, csak vicceltem, kész, nem.
1: Nem ez az érvényes.
0: Többet nem fognak lebeszélni. És azóta nem tántorodtam meg ebben, hogy
1: És voltak-e nehézségek, amikor így

0: nem tudtál készülni egy ilyen, mert...
1: Vagy, igen, jó, egyszer nagyon kemény volt, júj.
0: De mi gondolom, mindig készülsz azért, de, nem?
1: Annék, hogy nem mernék, tehát nem lehet ilyen csinálni. Egyszer, de hanyaság is volt benne, ugye, mert azt mondtam, na, hétfőn este kell tartsam az elmérkedést, vasárnap délután akkor készülök. Vasárnap délután vendégeink jöttek, későn mentek el, jaj, nem baj, hát hétfőn hazajövök a munkával, egy kicsivel hamarabb hazajövök, és akkor hétfőn rákészülök. Így hétfőn megjött a vállalkozásnak a vezetője, a tulajdonosa, Temesváról, és mondta, hogy máma kell maradni, mert nem tudom, miket el kell intézni. És én úgy kerültem, hogy én a munkahelyről mentem direkt a találkozóra.
0: Júj!
1: Na most volt egy olyan, hogy már hetedikszer tartottam ugyanazt a témát.
0: Ugyanazt az elmi, ugyanarról.
1: Igen. És úgy ugyanarról.
0: Hát gondolom, nem egymás után.
1: Nem. Úgy idők, évente kétszer-háromszor.
0: Hát azért csak fel kellett frissíteni.
1: És akkor így fel kellett mondani. És amikor ott kiálltam, semmi nem jutott eszembe.
0: Előtte nem mondtad el ugyanazt az imát, hogy Uram, most nagy lehetőséged van, hogy segíts.
1: Azt úgy nem, csak mondtam, Uram, segíts. Most látod, hogy tudtam, hogy vasárnap az én mulasztásom is volt, mert azért maradhattam volna a vendégek után még, de fáradt voltam, és lefeküdtem, lepihentem, majd hétfőn aztán. Tehát ilyen hanyagolás, ezt is megtanultam, hogy nem lehet hanyagolni az ilyent. Hát én azt, én nem tudom, hány kilót fogyhattam ott az emlékedés alatt.
0: Tényleg?
1: Én azt nagyon megízadtam, és
0: megcsinosodtam.
1: Ezután mindig, tehát egy héttel
0: az előtt. De gondolom, ki segített a Jóisten, nem?
1: Igen, nem vették észre a hallgatók.
0: A hallgatóság.
1: Nem. Viszont nekem kemény volt, és azóta legalább egy héttel azért mindig elkezdem a készülést az ilyen elmélkedésekre.
0: Hát lassan a műsoridő végéhez közeledünk. Ugye említettem, hogy az interneten nagyon sok írást, véleményt, előadást lehet tartani, podcasteket, mindenki meg is ragadja és tart is, és hát vannak, akik profitának nevezik magukat, tanítóknak, meg...
1: apostolnak.
0: Jó, igen, vannak most már ilyen külön apostolok is, és hogy szeretném, hogyha beszélnénk egy kicsit erről, hogy ki is az apostol, ki is a proféta, hogy ilyen önjelöltek, jönnek, mennek, és az az érdekes, hogy mindig valahova elmennek, tehát nem otthon, ahol már ismerik őket, hanem valahova elmennek.
1: Ott van siker az embernek.
0: Ahol még nem ismerik annyira őket, hogy ezt Isten megengedi, de akkor ezzel el kell számolni, nem?
1: Tehát kezdetből már voltak, a kezdeti egyházban is voltak ilyen hát én nem tudom, okoskodóknak, vagy hogy nevezzem, akik úgy többet akartak, mint az egyház, vagy okosabbnak tartották magukat, vagy pozíciót akartak, vagy ehhez hasonlók. Ugye hát, hogyha most arra gondolunk, hogy ezekben az új egyházakban, a neoprotestáns egyházakra gondolok, hogy nap mint nap vannak szakadások úgy világviszonylatban. Nem lehet már számon tartani, hogy hány formában nyilvánulnak meg A-tól B-ig minden forma van. Ugyanálik nem úgy van, mint a teszem fel a történelmi egyházakban, hogy itt van egy bizonyos gerinc, és azt be kell tartani, hanem hogyha nekem nem tetszik, akkor én bejelentem, hogy a következő héten én is tartok egy közösség alakul, és akkor az utca túlsó végében, akkor aki úgy szeretné, az jöjjön oda, és akkor ott hirdeti azt, amit hirdet, aztán, hogy ez mennyire megfelel, vagy miféle, én mondjuk arról nem igen tudok véleményt mondani, mert ez...
0: De nincs is lassan ellenőrzés alatt tartva, vagy egyszerűen képtelenség, nem?
1: Nincs ahogy, mert nem úgy van szervezve, mint a történelmi egyházak, hogy azért van egy bizonyos menetrend, egy gerinc.
0: De szükséges
1: hanem úgy szabad,
0: hogy...
1: Ezt is hirdetik amúgy. A szabadságot hirdetik, a teljes szabadságot, hogy nem vagy alárendelve, nem kell pap, nem kell templom, nem kell, semmi sem kell. Amúgy csinálják mindazt, amit hirdet, mondják, hogy nem kell, csak más formában.
0: Igen, más, igen.
1: Nem papnak nevezik, hanem, mint tudom én, vénnek, prédikátornak, pásztornak.
0: Igen, igen, amúgy az Árkádia fényeinek spirituális egyháza most már itt Romániában is elég sok helyen van, és láttam, hogy volt papszentelés, van diakónusuk, van ugyanúgy, mint
1: Igen, próbálják minél vonzóbbá tenni, vagy elfogadhatóbbá ezeket az újabb ötleteket. Aztán, na, elég kemény dolgokban
0: nézünk. Mi azért imádkozzunk most így az adás vége fele, hogy ne tudjanak minket becsapni. Sem a fényekkel, sem a fülcsiklandozó beszédekkel.
1: Sem energiamezőkkel, sem a színekkel, sem a táplálkozási módokkal, sem. Ó, Atyánk, Istenünk, jöjj segítségünkre a mi gyengeségünkben, Uram. Küld a bölcsesség lelkét. És add a megkülönböztetés lelkét, Uram. Hogy valójában az az igazság, amely a teljes igazság, amely szabaddá teszi az emberi szívet. Afelett semmilyen zűrzavaró erő ne hatalmaskodjon, ne ura és ne befolyásolja. Segíts bennünket, Istenünk, hiszen látod, hogy vallásos emberek akár depressziósá is válnak, mert nem a teljes igazságot ismerik, és minden véleményre adnak. Szakember, internet, mesterséges intelligencia. Őhöz falhoz kapkodnak, és nem abban az igazságban állnak meg, amelyre ki van jelentve. Hogy az igazság szabaddá tesz benneteket. Küld a bölcsesség lelkét minden hallgató szívébe, Uram. Hogy ezek a sötét erők sugallatai, késztetései ne hatalmaskodjanak Isten gyermekei felett. Istenünk, Te megáldottál a Szentlélekkel, amely elvezet a teljes igazsághoz. Mert az igazság lelke. Erenyítsd meg a mi szíveinket, Uram. Nem új és modern dolgok kellnek nekünk, hanem az, ami kezdettől volt, és ami a Szent Háromságból van. A lélek vezetése. Töltsd el, Uram, ezért Szent Atyánkat, bíborosokat és érsekeket, püspököket, papokat, plébánosokat, segédlelkészeket és teológiai tanárokat, hogy a lélek vezetése felszínen tartsa a teljes igazságba, és győzelemre vesse minden hamiság felett. Jézus nevében. Amen.
0: Amen. Nagyon szépen köszönöm, hogy a mai este is segítettél nekünk tisztábban látni, és valóban a lélekre figyelni. Köszönjük a kedves hallgatóknak is, hogy velünk tartottak. Ne felejtjék, hogy mindenik adást vissza lehet hallgatni a hangtár menüpontban, a honlapon. Két hét múlva találkozunk. Búcsúznak a mai adás szerkesztői.
1: Bajcsi Tibor.
0: És Görgényi Tünde.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Immár a nap leáldozott, Teremtőnk, kérünk Tégedet! Légy kegyes és maradj velünk, őrizzed, óvjad népedet!
1: Álmodjék rólad a szívünk, álmunkban is te légy velünk! Téged dicsérjen énekünk, midőn új napra ébredünk.
0: Adj nekünk üdvös életet, szítsd fel a szív fáradt tüzét, a ránk törő rút éjhomályt, világosságod roncsa szét.
1: Kérünk mindenható atyánk, Úr Jézus Krisztus érdemén, ki Szentlélekkel és veled, uralkodik, s örökre él. Amen.
0: Uram, te hosszantűrő és könyörülő Isten vagy. Fordulj hozzám és hallgass meg, Uram, mert gyámoltalan és szegény vagyok.
1: Védj oltalmadba, mert neked élek. Szabadítsd meg, Istenem, szolgádat, aki benned bízik.
0: Könyörülj rajtam, Uram, látod, egész nap hozzád kiáltok.
1: Vigasztald meg szolgád szívét, hiszen lelkem hozzád emelem, Uram.
0: Mert te, Uram, jóságos vagy és szelíd, és nagy irgalmú azokhoz, akik hozzád kiáltanak.
1: Imádságomat hallgasd meg, Uram. Könyörgésem szavára figyelj.
0: Szorongatásom napján hozzád kiáltok, mivel te meghallgatsz engem.
1: Az Istenek között nincs hozzád hasonló, Uram, és műveidhez semmi sem fogható.
0: Térjen hozzád minden nemzet, amelyet csak alkottál, boruljanak le előtted, Uram, és magasztalják nevedet.
1: Mert nagy vagy, és csodákat művelsz. Te vagy Isten, egyes egyedül.
0: Mutasd meg nekem utadat, Uram, hogy igazságod szerint járjak.
1: Tedd egyszerűvé szívemet, hogy félje nevedet.
0: Magasztallak, Uram, Istenem, teljes szívemből, és nevedet dicsőítem mindörökké.
1: Mert annyira szeretsz engem, hogy a sír mélyéből is kimentesz.
0: Istenem, kevélyek kelnek fel ellenem, hatalmaskodók serege törvesztemre, de nem számolnak veled.
1: Pedig te, Uram, irgalmas és jóságos Isten vagy, hosszantűrő, könyörülő és hűséges.
0: Tekints rám, és szánj meg engem, adj erőt szolgádnak, és szabadíts meg szolgálód fiát.
1: Mutasd meg rajtam jóságod jelét, hadd lássák gyűlölőim és szégyenkezzenek. Mert te, Uram, megsegítesz és megvigasztalsz engem.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Uram, te hosszantűrő és könyörülő Isten vagy.
1: Isten az üdvösség elnyerésére szánt minket, Urunk Jézus Krisztus által, aki meghalt értünk, hogy akár élünk, akár meghalunk, vele együtt elnyerjük az életet.
0: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
1: Kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Te védj meg, Istenünk, ha vírasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben.
1: Hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt.
0: Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek,
1: hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választott néped dicsősége.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Te védj meg, Istenünk, ha vírasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén.
0: Könyörögjünk, Istenünk, testünknek adj üdvös pihenést, és mai munkálkodásunk magvetését érleld meg az örök aratásra, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: A nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten.
1: Amen.
2: Áldunk megváltónknak, Anyja, nyílt kapuja fönn a magaségnek, és tengercsillag, nyújts oltalmat nékünk, szánd meg jóra vágyó népedet, hisz te lettél, Anyja, csodálatos módon, szent és áldott teremtődnek. Szűz azelőtt, szűz utána is, Gábor angyal köszöntött, neked ávét mondván, szállj meg, kérünk, minden bűnöst.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Nagy Károlyban, a Károlyi Kasténál, a 90.1-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, folytatjuk az apostolok cselekedeteinek tanulmányozását. Befejeztük a második fejezetet, most kezdjük a harmadikat. Az apostolok cselekedetei elején Jézus megígérte, hogy a Szentlélek befogadását követően az apostolok az ő tanúi lesznek. Az egyház jeruzsálemi tanúságtételének három eleme emelkedik ki. Először is a betegek és a szegények szolgálata, másodszor Isten Jézusban megnyilvánuló megváltásának hirdetése, és harmadszor az üldöztetés közepette tanúsított hűség. Hát körülbelül ezek a fő témái a harmadik fejezetnek. Az első vers így hangzik. Péter és János a 9 órai imádság idején fölment a templomba. Bár Péter és János együtt szerepelnek, ahogyan az apostolok cselekedetei 3.-4. fejezetében is, a hangsúly Péterre, mint szóvivőre helyeződik. Péter és János azok, akiket Jézus küldött el a húsvét előkészítésére, olvastuk a Lukács evangélium a 22.8-ban. Őket említik azok között is, akiket az apostolok megbízva küldtek ki, hogy kivizsgálják a szamáriai új fejleményeket, majd az apostolok cselekedetei 8. fejezetében. Lukács az apostolok cselekedetei 1.13-ban és 8.51-ben, majd a 9.28-ban és a 12 felsorolásában a szokásos sorrendet, ahogy a többi szinoptikus is teszi, Péter, Jakab és János, megcseréli Péter, János és Jakabra változtatva, hogy kiemelje Péter és János csapatmunkáját. Péter viszi a szót, és ő cselekszik. János csendes jelenlétét valószínűleg azért említik meg, hogy hangsúlyozzák, mindannak, ami történik, van egy második tanúja is. Jézus párban küldte ki a tanítványait. Az evangélium 10. fejezet 1. versében olvashattuk ezt. Az apostolok a templom környékére mennek a 3 órakor kezdődő imádságra, szó szerint a 9. órában, tehát a zsidó időszámítás szerint a napkelte után a 9. óra, az a mi számításunk szerint 3 óra. Jézus első tanítványai nem hagyták el a zsidó vallási szokásaikat, hanem továbbra is gyakorló zsidóként éltek. Tehát ők az esti áldozat idején mentek fel a templomba. Folytatom a 2., 3., 4., 5. versek felolvasásával. Éppen akkor vittek oda egy bénán született embert, akit minden nap letettek a templom úgynevezett ékes kapujánál, hogy a templomba menőktől alamizsnát kérjen. Amikor meglátta Pétert és Jánost, amint épp be akartak menni a templomba, alamizsnáért könyörgött. Péter Jánossal együtt rátekintett, és így szólt hozzá, nézz ránk! Erre rájuk emelte tekintetét abban a reményben, hogy kap tőlük valamit. A templom egyik kapujánál az ékes kapunál találkoztak egy születése óta béna férfi, valakit minden nap oda ültettek, hogy alamizsnát kérjen. Az ékes kapu pontos helye nem ismert, de lehetséges, hogy a pogányok külső udvaráról vezetett a templom belső udvaraiba. Lukács kiemeli a kontrasztot a béna férfi, akit odavittek és a kapu elé ültettek, és a templomba belépő emberek között. A férfi nem csupán azért van a templomon kívül, mert béna, hanem azért is, mert társadalmilag kitaszított. Ha a papi családból származott volna, fogyatékossága kizárta volna a papságból, sőt, talán még a templomból is. Dávidnak egy ilyen mondása ismerős, azt hiszem a Királyok valamelyik könyvéből, vagy a Krónikákból, hogy béna és vak nem léphet be a templomba. A koldus Pétertől és Jánostól alamizsnát kért. Lukás beszámol arról, hogy Péter figyelmesen ránézett, majd kissé esetlenül hozzáteszi, hogy János is, hogy emlékeztesse az olvasókat János jelenlétére. Azzal, hogy azt mondja, nézz ránk, Péter a béna embert a várakozó hitre hívja meg. A 6. vers így hangzik, Péter azonban ezt mondta neki, aranyom ezüstöm nincs, de amim van, neked adom. A názáreti Jézus Krisztus nevében állj fel és járj.
Hát először is Péter csalódást okoz a koldusnak, aki pénzt remélt tőle. Aranyom és ezüstöm nincsen, mondván. Azonban rögtön felajánl neki valami mérhetetlenül jobbat. De amim van, neked adom, a názáreti Jézus Krisztus nevében állj fel, kelj fel és járj. Péter szavai és cselekedetei visszhangozzák Jézus szavait és tetteit, amikor ő is meggyógyított egy bénát. Mi könnyebb, mondta Jézus, azt mondani, hogy bűneid bocsánatot nyertek, vagy azt, hogy állj fel és járj. Olvashattuk Lukács 5.23-ban. Péter úgy beszél a koldus meggyógyításának képességéről, mintha az a birtokában lenne, vagy az ő befolyása alatt állna. Azt mondja, hogy amim van, azt adom neked. Mégis a gyógyulásra szóló parancsot a názáreti Jézus Krisztus nevében mondja ki. Szó szerint a nazarénus kifejezés van egyszerűen, ami jelenthet Názáretből valót, de utalhat a Dávid házából származó hajtásra is. Ugye Isten Izajás 11.1-ben megígérte, hogy Jessze veszélyéből kihajt majd egy hajtás, hát egy messiási proféciáról van szó, tehát erre is utalhat a dolog. Lehetséges, hogy a nazarénusok kifejezés a keresztények elnevezés elterjedés előtt a zsidók által használt megnevezés volt Jézus tanítványaira. A Szentírás egészében azok, akik az Úr nevében szolgáltak vagy profétáltak, ezt az Úr felhatalmazott képviselőiként tették. Jézus nevében cselekedni azt jelenti, hogy az ő hatalma alatt vele egyesülve cselekszünk, hivatkozva jelenlétére és erejére. Így ez a gyógyítás megerősíti az apostolok cselekedetei elején kialakult benyomást, miszerint Jézus továbbra is tanítványain és különösen apostolain keresztül fog szólni és cselekedni. Az apostolok cselekedete egy-egy utal mindarra, amit Jézus földi szolgálata során elkezdett cselekedni és tanítani. A következő két verset, a 7. és a 8. olvasom, jobb kezénél fogva fölsegítette, mire annak nyomban erőszállt a lábába és a bokájába. Egy ugrással talpon volt és tudott járni. Velük együtt bement a templomba, járkált, ugrándozott és dicsőítette az Istent. A gyógyulás abban nyilvánult meg, hogy a sánta ember lába és bokája azonnal megerősödött, amikor Péter felemelte őt. Itt és a 6. versben is a felemelte jelentésű ige, görögül egeiro, ugyanaz a szó, amelyet Jézus feltámadására is használtak Lukács 24.34-ben, utalva arra, hogy ugyanaz a Szentlélek, aki Jézust feltámasztotta a halálból, most a sánta embert is felemelte, feltámasztotta. Lukács élénken hangsúlyozza a meggyógyult ember örömét és izgalmát. Felugrott, felállt, és körbe-körbe járt. A férfi öröme egyértelmű, amikor Péterrel és Jánossal együtt bemegy a templomba, járkálva, ugrálva és Istent dicsőítve. Valószínű, hogy akkor először járhatott benne a templomba, hiszen a bénákat valószínűleg azért nem engedték be, főleg, hogy születésétől fogva az volt, mert úgy gondolták, hogy azok átkozottak, Istentől megvertek, akinek Isten ilyen súlyos betegséget adott, vagy engedett meg az életében. Izgalma annál is érthetőbb, mert most már az imádkozó közösség tagjaként lép be a templomba, ahelyett, hogy a kapunál koldulna. A szemtanúk számára a gyógyulás annak a jele, hogy eljött a messiási korszak, ahogyan Isten megígérte. Akkor a sánták ugrálnak, mint a szarvas. Olvashatjuk Izajás könyvében a 35. fejezet 6. versben. Nektek pedig, akik félitek a nevemet, felragyog az igazság napja. Sugarai üdvösséget fognak árasztani. Kimentek és ugrándoztok, mint a hízlalt borjak. Olvashatjuk Malakiás próféta könyvében a 3. fejezet 20. versében. Most pedig folytatom a 9. és a 10. versekkel. Az egész nép látta, hogy jár és dicsőíti az Istent. Amikor ráismertek, hogy ő szokott ott ülni a templom ékes kapujánál, alamizsnát koldulva, nem tudták, hová legyenek azon való csodálkozásukban, ami vele történt. Már a mindenki kifejezés közvetlenül a templomban levő tanukra utal,
Egyúttal azt is hangsúlyozhatja, hogy azok, akik csodálkoztak a gyógyuláson, zsidók voltak, akiket az apostolok cselekedetei gyakran a népnek, Isten népének nevez. Felismerték a templomban sétáló és Isten dicsőítő embert, mint azt, aki korábban a templom ékes kapujánál ült koldóva, de nem tudott belépni oda. Reakciójuk csodálkozás és ámulat volt. A gyógyulása és az Isten házában való jelenléte miatt, ami tipikus emberi reakció, amikor Isten hatalmas tettét látják. És egy kis zárójel a betegek meggyógyításával kapcsolatban. A katekizmus 1503-as pontban kifejti, hogy épp úgy, mint Jézus földi szolgálata idején, úgy a mai egyházban is a gyógyítások az Isten országának jelenlétére utaló jelek. Krisztus irgalma a betegek iránt és a mindenféle betegségből való számos gyógyítása ragyogó jele volt annak, hogy Isten meglátogatta népét, és hogy Isten országa közel van. Jézusnak hatalma van nem csak a gyógyításra, hanem a bűnök megbocsátására is. Azért jött, hogy az egész embert, testét és lelkét is meggyógyítsa. Ő az az orvos, akire a betegeknek szükségük van. A szenvedők iránti együttérzése olyan mélyre nyúlik, hogy azonosul velük. A Máté 25.36-ban azt olvashatjuk, beteg voltam és meglátogattatok. A betegek iránti kiemelt szeretete az évszázadok során is folyamatosan arra ösztönzi a keresztényeket, hogy különös figyelmet fordítsanak mindazokra, akik testben és lélekben szenvednek. Ez az a forrás, amelyből a szenvedők megvigasztalására irányuló fáradhatatlan erőfeszítések fakadnak. 2000-ben a hittani kongregáció kiadott egy utasítást a gyógyulásért szóló imákról, elismerve, hogy ezek az imák továbbra is az egyház életének fontos részét képezik. A gyógyulás iránti vágy és az annak elérésére irányuló ima kapcsán a dokumentum a következőket állapítja meg. Isten akaratának elfogadását feltételezve, a beteg gyógyulás iránti vágya egyszerre jó és mélyen emberi, különösen akkor, ha Istenhez intézett bizalommal teli imában nyilvánul meg. Sirák fia könyvében a Sirák így buzdítja tanítványát, fiam, ha beteg vagy, ne késlekedj, hanem imádkozz Istenhez, aki meggyógyít téged. Ez a 38. fejezet 9. verse. Számos Zsoltár is gyógyulást kér. Látjuk a 6., 37., 40., 87. Zsoltárokban például. Jézus nyilvános szolgálata során rengeteg beteg fordult hozzá, akár közvetlenül, akár barátok és rokonok közvetítésével, egészségük visszaszerzését remélve. Az Úr szívesen fogadja kérésüket, és az evangéliumokban még a legcsekélyebb utalás sincs arra, hogy ezeket az imákat bírálná. Az Úr egyetlen kifogása az esetleges hitbeli hiányosságokra vonatkozik. Egyszer azt mondta Jézus, ha tudsz, mert azt mondta neki, aki hozzáfordult, hogy ha tudsz, segíts. Ha tudsz, aki hisz, annak minden lehetséges. Olvashatjuk Márk 9.23-ban. Az apostolok cselekedetei egészében az evangélium hirdetését gyógyulások és csodák kísérik, melyeket Jézus nevében hajtanak végre, akinek isteni hatalma van arra, hogy megtegye azt, ami emberileg lehetetlen. Földi szolgálata során Jézus arra utasította apostolait, hogy hirdessék az Isten országát és gyógyítsák meg a betegeket. Lukácsnál a 9. fejezet 2. versben olvashatjuk ezt. Bár a csodás gyógyulások nem elengedhetetlenek a hithez, fontos szerepet játszanak az Isten országának, valóságának látható megnyilvánulásában. Ezek olyan jelek, amelyek az evangélium üzenetének igazságát bizonyítják, hogy Isten minden embert szeret, hogy Jézus győzelmet aratott a bűn, a betegség és a halál felett, hogy ő azért jött, hogy gyógyítson és megmentsen. Így előkészítik az emberek szívét arra, hogy higgyenek az Úr Jézusban, akit hirdetnek nekik. A gyógyulások egyben végső üdvösségünk előképei is. Testünkkel és lelkünkkel együtt feltámadunk az Istennel való örök életre. Egyes teológusok, sőt, egyház atyák is
Úgy vélték, hogy a csodák elsősorban az apostoli korszakhoz tartoztak. A csodák azonban minden korszakban az egyház növekedésének és életének részét képezték, amint azt különösen az egyház történet során a szentek élete is szemlélteti. Ma a szentélyavatási eljárás, azaz egy szent életet élő személy hivatalos szentélyavatása megköveteli a szent közbenjárásán keresztül történt csodás gyógyulások bizonyítékát. Ezen gyógyulások mellett, amelyeket szigorú kritériumok alapján értékelnek, számos más hétköznapi példa is létezik arra, hogy az Úr meggyógyít embereket olyan kegyhelyeken, mint Lourdes, akár informális gyógyító szertartásokon, vagy egyszerű hétköznapi emberek imáin keresztül, vagy sok esetben a betegek szentségén keresztül. A mai világnak nem kevésbé van szüksége Isten gyógyító erejére, mint az első századi világnak, amelyben az apostolok hirdették az igét. A keresztények betegek iránti törődése messze túlmutat a csodás gyógyulásokon. Nem csak Jézus, hanem Péter és a többi apostol is együttérzést és gyöngéd gondoskodást tanúsított azok iránt, akiket meggyógyítottak. Az egyház nem csupán azáltal tanúsít együttérzést a betegek iránt, hogy gyógyulásukért imádkozik, hanem azáltal is, hogy számos egészségügyi szolgálatán keresztül természetes eszközökkel enyhíti állapotukat. Ennek a résznek azt a címet is adhattuk volna, hogy a gyógyítás ösztönzi az egyház növekedését. Igen, azt látjuk, ami példaképként szolgálhat számunkra is, ahogyan az ősegyházban történt az ige hirdetés, mindig egybe volt kötve azzal, hogy imádkoztak gyógyulásokért, és azt hiszem, hogy manapság is meg kell próbáljuk bátran ezt a hitet kérni, és ezt a, hogy mondjam, merésznek kell lenni, hogy amikor Jézusról beszélünk másoknak, hirdetjük az igét, tanúságot teszünk, akkor a végén legalább egy imával kiegészítjük ezt, és kérünk akár gyógyulásokat is, vagy bármi más jelet, ami segíthet annak, akinek hirdetjük az igét, hogy megtapasztalja az Isten erejét, mert az Istennek van ma is ereje, ő nem ment nyugdíjba, nem lett gyengébb az ősegyház korától kezdve egészen mostanáig, ő ma is tud csodákat tenni, és biztos vagyok benne, hogy most is ugyanúgy szereti az embereket, ugyanúgy meg akar menteni minnyájunkat, és ugyanúgy együtt érez a szenvedő és beteg embertársainkkal velünk is, hogyha ez éppen a mi esetünkben van ez a helyzet. Bátran imádkozzunk gyógyulásért, hittel, és ugyanakkor mindig talán bölcs hozzátenni, hogy de ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. Ha az Úr úgy látja jónak, akkor adjon erőt ahhoz, hogy a szenvedést, a betegséget, a keresztünket neki tetsző módon hordozzuk. Hát ennyi fért bele a mai tanulmányozásba, innen folytatjuk majd az apostolok cselekedeteit. A mikrofonnál Szilágyi Lászlót hallották. Dicsértessék Jézus Krisztus!

mindenságos atyának gyermekei és Krisztusban testvérei, forduljunk hozzá bizalommal az ő szavaival, Jézus szavaival összekapaszkodva. Forduljunk hozzá, hogy meglássuk életünkben az ő akaratát, hogy ne legyünk Emmauszi tanítványok, akik csüggett szívvel elbandukolnak. Imádkozzunk Magyarországért, imádkozzunk a magyar emberekért, hogy végre megtörténjen a megújulás, hogy végre befogadja ez az ország, ez a nép Isten országát, Jézus Krisztust. Ez az egyetlen jövő, a jövőnek a záloga. Mi atyánk, jöjjön el a te országod.

Aki pedig magot ad a magvetőnek, és kenyeret táplálékul, megsokasítja vetésteket, és megszaporítja jótékonyságotok gyümölcsét, hogy mindig gazdagon teljék nektek mindenféle adakozásra. Ez a mi közvetítésünkkel másokból hálás.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Önök az életre növelő műsorát hallják. Állandó beszélgető partnerem dr. Pécsi Rita, az Apor Vilmos Főiskola tanára. Következő vasárnap, advent első vasárnapja. Véget ért az egyházi év, és egy új év kezdődik. Az új év mindig tele van várakozással, vágyakozással. Hogyan készüljünk, hogyan egy-egy nagyobb ünnepre, hogyan készítsük fel a lelkünket a várakozás örömére, és hogyan tudjuk ezt a gyerekeknek is átadni, tolmácsolni?
1: Hát ez egy, azért, hogy mindig fel...

0: halljuk, hogy most már nem is csak az új generáció, a Z-mekkel, meg akármilyen generáció, hanem mi is ráálltunk arra, hogy az a jó, ami azonnal van. Tehát klikkelünk, és rögtön nyíljon meg, hogyha ott tekeredik a gépünk, szépen megy körbe, hát az borzasztó, akkor akár oda is kell vágni, az egy szolgáltatástól, egy sekélyesség, egy borzalom, stb. És tényleg vegyél most kettőt, tehát gyorsan menjen, azonnal menjen, duplán menjen, és úgy valahogy berobbanjon minden a világunkba. Na most ezzel szemben azt látjuk, hogy az élet maga azt tanítaná, hogy minden, ami él, az lassan jön. Az lassan jön, és hosszú előkészülete van. Ezt mondja Kenteni Hatya, ezt a bizonyos csíra törvényt, hogy minden élő belülről lassan a saját ritmusában növekedik. És amikor egy ünnepre készülünk, akkor azt várjuk tőle, hogy az élő legyen. Tehát, hogy felelevenítse a kapcsolatunkat egymással, Istennel, mit tudom én, a nemzeti ünnepekben a hazánkkal, a családi ünnepekben, ugye a családtagokkal, hogy az valóban egy életnek a megszületése, felpesdülése, megelevenedése legyen. Most ez nincs előkészület nélkül. Nagyon szép az, ahogy például a néphagyomány egyszerűen nem hagy ünnepet előkészület nélkül. Tehát egyszer minden nagyobb ünnep az hosszabb előkészülettel készülődik és jár. És ugyanígy van ez az egyházi ünnepekkel is, olyan szép, ahogy elénk adja azt, hogy most jön az advent. Tehát itt egyszer egy megállás, egy csönd és egy hosszabb előkészület következik. Erre nagyon nehezen állunk rá. Nagyon nehezen. Tehát ez is látszik az, hogy az előkészületeket szinte megtöltöttük egy sürgésforgással. Tehát szép az, hogy készülünk ajándékkal. Szép az, hogy készítjük a lakást, hogy takarítunk, hogy a főzésre, az étkezésekre, a közös étkezésekre, az ünnepi környezetre, színekkel, nem tudom én, díszekkel, koszorú készítéssel. Sok mindennel készülünk, de amikor ebből egy nagyon erős sürgésforgás lesz, pont a lényegét veszíti el. Pont azt a csendet, azt a megállást. Nagyon érdekes az adventben, ugye a rorate. Tehát az is egy olyan jele az egésznek, tehát tényleg, mint a hajnal. A hajnal, hogyha valaki átélt már akár csak egy hajnalt is, és most itt érdemes lenne átélni egy hajnalt, most nem arra biztatok, hogy menjünk ki a rorátéról, de lehet, hogy kívül könnyebb lenne egyszer, hogy úgy azt érzékeljük, hogy milyen lassan világosodik meg minden. És egyszer csak elkezdenek élni a hangok. Tehát érdemes lenne kimenni egy kicsit úgy, hogy a város zaja ne az legyen az első hang, de hogy például felébredjük, akkor egy madár szólal meg. Egy kis recsenés, egy kis, akkor alig, mi sokat utazunk a férjemmel, és sokszor kell hajnapba elindulni, és mostanában ugye sokszor indulunk sötétben is már, hogy szinte tényleg olyan szép átmenettel dereng, annyi szavunk van erre, dereng, pitymal, pirkad. Ugye ez mindegy, ennek ellentételeként fel tudnám idézni azt, amikor fölkapcsolunk egy lámpát. Tehát mi manapság mindig fölkapcsolunk egy lámpát. Puty legyen! És vagy egy reflektort is akár. Tehát, hogy most egy kicsit úgy szűkülünk, hogy jaj, mert nem lesznek városi kivilágítások. Én ugyan nem bánom, hogy nem lesznek városi kivilágítások, mert ugye az lenne a jó, az lenne szép, ahogy az adventi koszorún is valahogy növekszik a fény, hogy nem lennének már novemberben vagy októberben már adventi kivilágosítások, hanem nem lenne mondjuk semmi. És egy kicsit növekedne, és mondjuk jó, karácsony éjjelén akkor lenne egyszer egy díszfény. Tehát ezzel is érzékeltetve azt, hogy ne hozzuk előre. Nagyon érdekes, ahogy például ezt az egész ajándékozási, hogy már majdnem
1: őrületet. Őrület, nyugodtan ki
0: de lehet mondani. Azt is előre hoztuk. Tehát olyan sok családban esik az meg, hogy na, mi legyen, na, akkor kap karácsonyra, csak mondom, egy biciklit, vagy egy babaházat, vagy mit tudom én, vagy egy iPhone-t, ugye? És akkor mit csinálunk? Odaadjuk előre, hogy már tudja hordani, hogy már tudjon vele játszani, hogy tudja kipróbálni, hát nem lesz jó. Hát nem lesz jó. Tehát egyszerűen ez a nagyon nagy sürgetése annak, hogy történjen meg

0: előbb, de nem várjuk ki, ez elveszi pont az értékét, és ezért nagyon, nagyon fontos dolog megtanulni, tényleg várakozni, és azt mondja a lélektan, hogy aki nem tanul meg várni, nem tud várni, annak nem lesz erős énje. Tehát most ugye az ünneptől is leszakítva, és a nevelésre kicsit átgondolva, hogy mennyire bölcs dolog ez, hogy kisgyerekkorunktól kezdve meg kellene tanulni várni apró dolgokra. Tehát, hogy az ajándék az nem előbb történik meg. A születésnap nem előbb van. A születésnapi ajándékot nem próbáljuk ki előre, hanem kivárjuk az idejét. És ugyanígy az idény gyümölcsöknek kivárjuk az idejét, az idény zöldségeknek kivárjuk az idejét. És hogyha, vagy ugyanígy, hogy a nappal, nappalra való, az éjszaka éjszakára való, és kivárjuk azt, hogy amikor itt van a tetrekészségnek az ideje, és itt van a pihenésé, ugye mindenek megvan a maga ideje, stb., de ezt ki kell várni. És nekem nagyon, nagyon sokat mond, és néha érthetetlen is tényleg így a mai szemünkkel, hogy eljön Jézus, ugye megtestesül, Isten fia, hírül adja, itt van közöttünk, már ott él minden, és 30 évig nem lép elő. 30 évig. Tehát hihetetlen. Szóval tulajdonképpen azt is mutatja, hogy a családi közösségnek az a csendes fénye, vagy a csendes nevelőereje, vagy az a kis tápláló mindennapja, az is a várakozás. És hogyha belegondolunk szülői mi voltunkba, hogy hát nem kell neki 5 évesen nyelvvizsgázni, nem kell neki belépnie a mindenbe 7 évesen és 17 évesen. Tehát, hogy már ott megtanítani ezt a várakozást, hogy nem hajtjuk, és nem, ugye azt látjuk, hogy talán még a várandóságot azt nem hajtjuk, mert azt nem szeretnénk, hogy koraszület legyen. Tehát az az életállapot, ami megvan.
1: Pedig ott kezdődik a várakozás igazándiból. Ez fantasztikus élmény.
0: Igen, és hogy azt kísérjük, ami belülről növekszik. Tehát, hogyha most is megint menjünk vissza ide ez az advent időre, mi az, ami most belülről akar növekedni? Ugye azt mondhatjuk, hogy ugye az isteninek, vagy Istennek a megtestesülése, a köztünk léte, a kapcsolatainkban való megszületése, az életünkben való megelevenedése, tehát az a közelség, hogy tényleg lehet, hogy úgy mondjam, azzal a fénnyel mosogatni, azzal a fénnyel biciklizni, vagy a természetet járni, vagy tanulni, vagy bármit csinálni, ami túlmutat azon a hétköznapin, hogy most mára megcsinálom, holnapra megcsinálom. És hogy ez a közelség, ez a találkozás, ez az együttlét, akár egymással, akár tényleg azzal az a bizonyos angyalival, hogy ez közel jöhet, erre várunk. Tehát ennek a megszületését keresgéljük. Na, ehhez tényleg azt mondom, hogy egy figyelem kell, egy csönd kell, egy kicsit lelassítás kell, egy olyan készülődés, lassú készülődés kell. És ezt érdemes lenne most tanítani, szép a néphagyomány megint. Tehát azért a néphagyományra érdemes lenne odafigyelni, mert ugye azt mondja András Favi Bertalan néprajzkutató, hogy a néphagyomány élni tanít. Tehát azokat a mozzanatokat adta át, ugye nem volt írásbeliség, vagy nem arra támaszkodtak, és azt mondja, hogy igazából pont az életnek azokat a kis forszait, azokat a kis fogásait, amit biztos ne felejts el. Tehát amit nem tudtam leírni, tehát el kell mondanom, tehát meg kell élni, tehát oda kell adni, hogy ezt biztos ne felejtsd el. Tehát azt mondja, hogy ilyen módon élni tanít. Na most, hogyha visszakanyarodunk megint a néphagyományhoz, az látszik, hogy szépen mindent várakozással készít elő. Tehát akár az udvarlást, a házasságkötést, a meghalást, a virrasztást, akkor az átlépéskor, vagy éppen a gyermekszületését, a barátságokat, az Isten várását, ugyanígy, ahogy átéli az adventet. Ott van például András napja. Szép az a szokás, hogy becsukja a hegedűt. Tehát ott van egy nagy bál, ugye András napja vége, ott mindjárt jön ugye az advent, és így is mondja, hogy így is játszották el szépen ezt, hogy megy a nagy bál, minden táncolás, vigalom, mindenféle, éjfél, becsukja a hegedűt, és bejönnek egy gyertyával. és azután nincs táncolás, és nincs semmi, és mind ugye megkezdődik a kisbőjt, szóval sok minden kapcsolódó dolog, de úgy azt átélni is, hogy most várj, és akkor ezt így előkészít, hogy a sötétből indulunk, és legyen bátorságunk belemenni abba, hogy aha, szóval a sötét, mit jelent? Kicsit magam megismerése, kicsit a helyzetemmel való szembenézés, mire van szükségem, már miben van szükségem egy kis megújulásra, vagy egy valami. Ez a pusztaság.
1: Kapcsolatok.
0: Kapcsolatokra ránézni egy kicsit. Ott egy kicsit megújítani, szóval...
1: Rendet rakni.
0: Igen.
1: Mert ott a karitás is arról szólt, hogy kívül rendet rakunk, igen, és belül rendet rakunk.
0: Igen.
1: Hát most azt látjuk, hogy az advent átment ebbe a vásárlási topzódásba. A minap bementem egy üzletbe, már kint vannak a karácsonyi díszek, már kint vannak az ajándékok, már fénybe úszik minden. Elképesztő űrt akar ez betölteni, úgy érzem, hogy belül űr van, és azt nem tudjuk ma megtölteni. Hogy lehet ezt a kicsi gyereknek tanítani?
0: Azt hiszem, hogy pont azzal, hogy megengedjük ezt az űrt, de nem töltjük be rögtön. Tehát most az történik, hogy érezzük azt, hogy elképesztő űr van. Ennek nem lenne semmi baja, mert szépen betölteni a karácsony, az ünnep, a találkozás, az egymásra találás, újra, stb. Most gyerekeknél apró várakozásokkal, tehát kicsi kis várakozásokkal, hogy de most például elkezdhetjük a karácsonyra való várást, és szimbólumokkal szinte. Tehát az, ahogy szép az, amikor csinálják azt, ugye, hogy kicsi kis jótettekkel, odafordulásokkal, jó cselekedetekkel, kis szalmákat gyűjtünk ugye a jászolba. Egy-egy szálat. És úgy oda teszünk. És úgy megint oda teszünk. És akkor érvezheti azt, hogy hú, hát ez növekszik. És hogy ez valameddig tart. Tehát nem aznap fog beteljesülni. Tehát, hogy nincs minden aznap. Nincs minden rögtön. És nem kell ebben mindig részesülni, de nagyon apró dolgokkal, és azt hiszem, hogy ez így el is tűnt, hogy, vagy például azt gyakorolni, hogy minden nap van valami, amire várhatunk. Tehát például felkelni, azt mondják, nem is tudom, talán Jelenincs tanár úrról mondták a növendékei, talán, nem vagyok benne biztos, de egy ilyen fiú kollégiumról szól, ahol ugye mentek reggel ébresztgetni ugye a kamasz fiúkat, és azt mondja, mindig azzal jött be, hogy fiúk, ébresztő, ma nem tudom én, van szép nap, vár, és akkor mit tudom én, erre vagy arra várhatunk, vagy ennek vagy annak örülhetünk. És hogy ez azt mondja, egész felnőtt korában végig kísérte, hogy amikor felébred, akkor rágondol valami, hogy a mai napban tulajdonképpen mire várok? Tehát egy-két olyan pontot, és ezt már a gyerekekkel is lehet tanítani, hogy aha, a mai napban várhatsz egy valamire, de azt ki kell várni, tehát lehet, hogy délután egy jó kis, nem tudom én, palacsintázunk egyet, vagy hogy biciklizünk egyet, vagy kimegyünk, vagy találkozol a barátoddal, vagy milyen érdekes lesz ma, hogy miket tanulsz meg az iskolába, aki mondjuk szeret iskolába járni, vagy óviba, tehát ezt érdemes ezeket a várakozós perceket megörvendezni. Tehát, hogy maga a várakozás, az úton levés is jó. Tehát nem mindig csak a beteljesülés az, ami elhozza. És ennek a készületnek ugye például az ajándék készítés. Tehát, hogy együtt elkezdjük kilesni azt. Tehát egy kicsit nagyobb gyerekekkel már jobban lehet csinálni, de azért a kisebbek is hajlandók már rá. Hogy együtt kilessük azt, hogy mi az, aminek ő örülne. Tehát ezt keresgélni. Tehát nem az, hogy most én mit tudok megvenni, vagy nem tudom, hanem mi az, aminek örülne, és akkor úgy ezt egy kicsit körüljárni, és megtapogatni, és akkor ezt kifürkészni valahogy, és ebbe segíteni, vagy és ugyanígy azt is érdemes tényleg nézni, hogy te rád is várnak, az is szép érzés, hogy
1: igen,
0: valahogy,
1: igen.
0: Hogy ez egy szép megajándékozottság, így akár a családban egymásban. Tehát
1: hogy várnak haza, egyáltalán, hogy igen. Várnak, de örülünk, hogy megjöttél, de örülünk, hogy halljuk a kocsi hangját, és nyílik a garázskapu.
0: Igen, és kinyitom az ablakot, és integetek, és ne. Ezeket tényleg azt mondom, meg kell állni egy kicsit. Sok ilyen mese van, hogy ugye sokáig várták, meg hogy 7 évig kellett várni, meg hogy amíg átalakul, azt ki kellett várni, meg ugye akár csak a hamupipőke, amíg ott rendet rak, és akkor utána jön el herceg vagy a közben. Tehát azt hiszem, hogy tele vagyunk ilyen várakozós szimbólumokkal az életben, csak rá kéne nézni, vagy például, ahogy most például télen a természet, ahogy várja a megújulást, és ugye, ahogy mondja éppen a népi nyelv, hogy most ez az enyészet hava. Tehát egy ilyen mély lemerülés nélkül nincsen megújulás, és a gyerekekben sincsen. Tehát
1: és le is merülünk ilyenkor, tehát
0: rosszkedőek
1: vagyunk, rossz az idő, nem tetszik a kintlét, potyognak a levelek, már nem az a szép zöld szeptemberben, októberben, tehát ilyenkor igen, a várakozás és a vágyakozás is egy olyan, ami összetartozik, szoros összefüggésben van egymással.
0: Igen, és a vágyakozás nagyon fontos lénye, de nagyon fontos része az emberi lénynek. Tehát azt mondja Buláld atya például, hogy az ember vágyakozó lény. Tehát mindig van bennünk egy olyan kis csíra, amely kibomlani akar, és ezekre oda kell figyelni. Tehát van egy olyan, kicsit talán a kereszténységtől, vagy a nem jó kereszténységtől sem távol eső valami, hogy a vágyakat el kell nyomni. A vágyakat el kell nyomni. Nem, a vágyakat meg kell érteni, a vágyakat nagyon szabad kibontani, és de nyilvánvaló, hogy az akaratunkkal és az értékítéletünkkel valahogy át kell szűrni. De a vágyak, az Isten halk megszólalásai bennünk. Tehát például a serdülő gyerekeinknek arra a mély vágyakozására, ami elkezd fölbomlani bennünk, hogy ki vagyok én. Tehát, hogy úgy kibontakozik, hogy mit szeretnék, merre felé, mi az, ami engem lázba hoz, mi az, ami engem leköt, amit én szépnek tartok. Hát vannak, akik tényleg a gépek mozgását tartják szépnek, hát én tőlem ez nagyon távol állt, ugye. De például ilyen volt a bátyám, tehát ő szeretett valamit csinálni, összerakni, jó, de ő belőle, és így van, és szereti azt, és kihúzza, tehát a vágyakra nagyon, nagyon fontos odafigyelni. Azt mondja a Sam Ansengrün, hogy a vágyaink azok ahhoz az énünkhöz vezetnek, ami több, mint ez az evilági énünk. Tehát az igazi szellemi kiteljesedett énünk, szóval oda akar belevinni. A Vörös Sándornak nagyon szép a vágyok idomítása, talán egy vers részlete, vagy talán csak egy ilyen gondolatmenetnek a részlete, de nagyon szépen összecseng Grünnek ezzel a gondolatával. Azt mondja Grün, hogy aki a vágyait elnyomja, az függő lesz. Tehát a függőségekbe, tehát valami, ami nincs, ahhoz fog ragaszkodni, és azt fogja fogni. Azt mondja, és szintén ezzel, hogy a függőség mindig egy elnyomott vágyat jelent. Tehát azért erre nagyon érdemes odafigyelni, hogy mi akar megszületni bennünk. És ez az a vágyakozás, nagyon szép ennek a szimbóluma az egész adventi időszakban, ugye a csillag megjelenése. Ugye az se egy földi jelenség. Tehát, hogy nézzél föl, most itt van ez az enyészet, ez a semmi, és ezt most mondhatjuk, hogy nem csak a térre vonatkozik, de tényleg azt mondjuk, hogy akár szellemileg itt van ez az enyészet körülöttünk, itt van ez a kuszaság, ez a szellemi leépülés. Abszolút. Tehát amikor egy női szépségversenyen nyerhet egy férfi, Tehát valahogy az ember úgy szembenéz magával, hogy hol vagyunk, és pont ebben az enyészetben jelenik meg egy csillag. Tehát érted, egy bennünk lévő nagyon tiszta vágy, hogy de létezik ez, de ez bennünk is létezik. Egy kicsit idézzük fel ezt a Vörös Sándor vágyak idomítását, kicsit készültem is vele, úgyhogy szívesen felolvasom. Nem mondj le semmiről, mert ki, amiről lemondott, abban elszáradt. De kívánságaid rabja se legyél. Visszafojtott szenvedélyekkel vánszorogni, épp oly keserves, mint szabadjára eresztett szenvedélyek közt mozsolódni. Ha vágyaidat kényezteted, párzanak és fiadzanak. Ha vágyaidat megölöd, kísértetként visszajárnak. Ha vágyaidat megszelídíted, igába foghatod őket, és sárkányokkal szánthatsz és vethetsz, mint a tökéletes hatalom maga. Na ez az a vágy, amelyik azt mondja, hogy egy bennünk élő forráshoz vezet. Ezt kell itt megtalálni ebben az adventben, de megint ez a vágyakozás, ez csöndbe megy. Tehát ez befelé nézve megy, ezek halk szavak, ez nem ordító vágyak. Itt nem arra a hétköznapi vágyakozásról van szó, hogy most kérek egy bármit is. Tehát ez az ajándékozási lecsapása, a villany felkapcsolása, ahelyett, hogy tényleg a pirkadást, a hajnalt megvárni.
1: Az ajtó rárontása.
0: Az, igen.
1: Az rátörése.
0: Igen. És ez éppen ezért ez egy itt nagyon nagy szerepe lenne mesének, irodalomnak, költészetnek, művészetnek, gesztusoknak, apró gesztusoknak. Erre való például a lakás feldíszítése is. Szóval, hogy ilyen apró kis jeleket tegyünk oda, hogy aha, valamire várunk. És itt születhet meg az a talán ez egy érdekes kettősség ennek az egész karácsonynak, ugye, hogy Isten emberré lesz és közel lesz, tehát istállóban születik, tehát legegyszerűbb környezetben születik meg emberek közé, pásztorok, stb. Szoktuk ezeket emlegetni. Tehát a földi találkozások, vagy az evilági kapcsolatoknak kifényesedése, és az Istennel való kapcsolat kifényesedése. Tehát erre várunk, és itt talán szívesen behoznám azt is, azt a nagy dilemmát, ami nagyon sok családban tényleg komoly dilemmát okoz, ahogy veszem észre, hát egy praktikus világban élünk, hogy akkor most a Jézuska hozza-e? Vagy az angyalok hozzák-e? Vagy az anyukát hozza-e? Vagy ki? És hogy ezt leromboljuk, vagy ez hazugság, akkor áltatjuk a gyereket, stb. Elfelejtettük már ezeknek a gesztusoknak az értékét átélni. Az nem véletlen, hogy így alakult ki, hogy szinte meglepetésként jelenik meg az ajándék, ugye először is ugye titkoljuk, eltesszük, nem vegyük fel, stb. Meglepetésként jelenik meg egy földíszített örökzöld a szobában. Meglepetésként hangzik fel egy csöngő, hogy valami van, angyalok járnak, surrogás. Tehát ezek a kis szimbólumok. Mit akar ez jelenteni, vagy mit akart, vagy ez az élni tanít, ez a hagyomány, mit akart nekünk mondani? Azt, hogy nem csupán abból születik egy ünnep, amit te oda teszel, hanem ennek van egy ilyen vonatkozása, hogy igenis ehhez a lélek hozzájárul, ehhez az a bizonyos isteni, az az angyali, az ott van. És a gyerekek erre nagyon fogékonyak. És én csak a saját, akár csak a családi példánkból, meg a sajátomból is tudom ezt így igazolni, hogy ne féljünk attól, hogy amikor, hogy úgymond az életkor előrehaladásával, úgy bennünk úgy lelepleződik ez, hogy hát azért nem pontosan az angyalok tették ide, vagy ha valami így, ugye szóval ez azért összeáll, hogy akkor is szeretnénk megőrizni magunkban ennek a titoknak ezt a kis fényét. Mindenképpen. Én így is voltam már, persze a gimnazista voltam már, persze nyilván már jóval régebben mindent tudtunk, de nem engedtük lemondani. Tehát még akkor is, hogyha segítek feldíszíteni, behozni, maga az a pillanat, az maradjon meg annak, ugye, hogy éljük át mintha. Tehát ez a művészet, tehát ez a, nem a való, annak égi mása történik meg. És ezt nem érdemes lerombolni akkor se, hogyha mindannyian tudván tudjuk, hát ugyanígy van az ajándékkal is. Hát tudod, hogy ott van már egy két hete. Akkor mi nem nézhetem meg? Pont ezért. És hogy ennek a fényét megtartani valahogy. Tehát ez minden családnak lehet egy külön szokása. Ugye attól függ, hogy van egy kisgyerek, meg nagyobb gyerek, mert ugye ott egy kicsit nehezebb. Minden kisgyerek kutatja ezt a titkot, de valahol a szíve mélyén mégis minden ember meg akarja tartani ezt a spirituális fényt. Tehát ami túl van azon, ami ez a megfogható karácsonyfa, vagy ajándék, vagy valami. És valahogy ennek a titkát, és ennek a harmatját, tehát ez szép azért, tele van ilyen szimbólummal, ugye az egész advent, ugye harmatozza. Az is egy ilyen kis titokzatos valami. Hogy egyszer csak ugye, pusztában élők is azt mondják, hogy még a puszta szárazsága is harmatos reggel. Tehát egyszer csak valami égi, valami finom fény, ami ugyanaz. Tehát ugyanúgy ott a homok, ugyanúgy ott van ez, meg az. De azért annak van egy fénye. És hogy ezt tartsuk meg. Tehát erre nagyon bátorítanám a szülőket, hogy a saját módjukon, a saját eszközeikkel legyen meglepetés, és legyen csillogás, fény ebben az estében, vagy ebben az ünnepben. Aranyos volt az egyik fiunk, hogy átírkáltak a Jézuskának persze leveleket, és azért már iskolások voltak, és persze hát úgy meg úgy a környezetből is, ugye másik gyerekek, hülyeség, az nem is így, meg úgy, és az egyik egyszer próbára tette, hogy ugye az ablakba tették ki, és hogy hát az ablakból mindig elvittük. És ez több évvel utána mesélt el, hogy ő egyszer kitett az ablakba is, de fölment a felső szobába, és ott kitett a csatornába egyet. És azt mondja, ha angyal, akkor azt is elviszi. Hát ott bizony lelepleződik, mert azt nem vitt el az angyal. És érdekes, hogy nem árult el, akkor sem, szóval több évvel utána mondta meg, hogy azt lehet, hogy még mindig ott van a csatornába az ő levele. De ebből is lehetett azt látni, hogy jó, erre az agyának az a része megbizonyosodott, hogy persze igaz, amit gondolok, és a többit meg meghagyta, hogy tényleg a szíve mégis átélhesse ezt a szép kis fényt.
1: Hát nagyon kívánunk mindenkinek egy várakozással, vágyakozással teli adventet. Önök az Életre Növelő műsorát hallották benne Pécsi Ritát, és kívánjuk, hogy mindenki megtalálja ebben az adventben azt a lelki finomságot, amelyre mindannyian vágyunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké!

Uram Istenem, Te teremtetted a nappalt és az éjszakát, az előbbit a munkára, az utóbbit pihenésre. De jaj, sehol sem találok nyugalmat. Nem jöd, amit annyira kívánok az édes álom szememre. Mondogatom magamban, amit az őrök szoktak. Hamar elmúlik ez az éjszaka. Ó, Uram, adj békességet szívemnek, s ha már testem nem is talál nyugalmat, legalább lelkem hadd csendesedjék el. Segíts, hogy kínos gondolataimtól megszabaduljak, magad felé irányítsd gondolataimat, hogy ne magammal foglalkozzam. Hadd merüljek el benned, és hadd találjak csendességet és békességet. Atyám, vedd el tőlem gyötrő gondolataimat, megalázó emlékeimet, aggodásomat a holnap miatt. Adj nekem felengedést és bizalmat benned. Ha már aludni nem tudok, legalább veled beszélgethessek. Könyörülj rajtam fiadért, aki maga is sokat virrasztott és imádkozott hosszú éjszakákon át. Istenem, adj nekem békességet. Amen.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória hétfői adásunk tartalmából.

Jézus igája a szeretetből fakadó önátadás, Leó pápa vasárnapi úrangyala imája. 14. Leó köszöntései az úrangyala elimádkozása után, ima Venezueláért. Leó pápa Castel Gandolfóba érkezésekor üdvözölte az egybegyűlteket. 14. Leó levele az Amerikai Egyesült Államok megalapításának 250. évfordulója alkalmából.

0: Jézus igája a szeretetből fakadó önátadás, Leó pápa úrangyala imája. Osztozzunk Krisztus életében egészen a keresztig, amely egy édes teher, hiszen az Úr soha nem hagy bennünket magunkra, a legsötétebb pillanatokban sem buzdított rá 14. Leó pápa vasárnap délben az úrangyala elimádkozása előtt mondott beszédében. A pápa katekézisének középpontjában a Jézus által nekünk ajándékozott isteni bölcsesség állt, amelynek szíve az alázatosság, a mindenki iránt lángoló szeretet. Kedves fivérek és nővérek, szép vasárnapot kívánok, köszöntötte 14. Leó pápa a vatikáni apostoli palotában lévő dolgozószobája ablakából a Szent Péter téren összegyűlt mintegy 18 ezer hívőt.
1: Il Vangelo della liturgia odierna ci invita a condividere la lode che Gesù eleva al Padre, Signore del cielo e della terra.
0: Az évközi 14. vasárnap evangéliumi szakasza arra szólít minket, hogy osztozzunk abban a dicsőítésben, amellyel Jézus az Atyához fordul, aki a mennynek és földnek ura. Kezdte beszédét a Szent Atya, majd rámutatott, hogy Isten fia, aki emberré lett, úgy nyilvánítja ki szeretetét, hogy minden teremtményt bevon ebbe a hálaadásba. Ennek a közvetlen és örömteli gesztusnak az egyszerűsége megfelel Isten stílusának, aki a kicsinyeknek szereti kinyilatkoztatni magát, miközben rejtve marad a bölcsek és okosak előtt. Ez utóbbiak ugyanis annyira el vannak telve saját elveikkel, hogy nem ismerik fel Krisztus jelenlétét, a messiást, aki meglátogatja népét. Az emberi bölcsesség így kevésséggé válik, a tanítás pedig önteltséggé silányul. Isten igazi bölcsessége viszont a test alázatosságában nyilvánul meg, és tanítása azokhoz szól, akik leginkább fáradoznak. Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, mondja az Úr. Jézushoz menni azt jelenti, hogy viszonozzuk a szeretetét, és osztozunk életében egészen a keresztig, mint ahogy ő maga magyarázta el nekünk. Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét, és kövessen engem. Idézte Máté evangéliumának szavait a Szent Atya.
1: Proprio il dono di sé per amore e il gioco di Gesù, cioè la sintesi del suo insegnamento.
0: Éppen ez a szeretetből fakadó önátadás Jézus igája, vagyis tanításának összefoglalása, bölcsességének középpontja, szíve, amely a mindenki iránti szeretettől lángol. Leó pápa feltette a kérdést, hogyan lehet könnyű és édes a kereszt terhe? Válaszában megállapította, hogy ennek egyetlen egy oka van, mégpedig az, hogy a keresztet az Úr viszi elsőként és mindannyiunkkal együtt, anélkül, hogy valaha is magunkra hagyna minket abban, ami lesújt bennünket. Igazi mesterként Jézus magára vállalja a gonosz által megsebzett emberiséget, hogy gondoskodjon róla. Az ő általa nekünk ajándékozott bölcsesség tehát az üdvösség hirdetése, az ő igája emel fel minket minden elesettségből. Krisztus nyomdokaiba lépve utunk tehát nem egy megfeszítő aszkézis, önmegtartóztatás, hanem a szabadság iskolája, amely komolyan veszi a történelem drámáját, és mindig megvilágítja annak értelmét, főleg a legsötétebb pillanatokban, mutatott rá katekézisében Leó pápa, hangsúlyozva, hogy a rossz valójában csak Jézus keresztjében nyer megváltást, csak Jézus kínszenvedésében talál vigaszt, és megváltást halandó fáradtságunk. A rabszolgaságban Krisztus a felszabadítás. A háború csapásai alatt Krisztus a remény. A bűn órájában Krisztus a megbocsátás. Ez az igazi bölcsesség, vagyis az az út, amelyen együtt szeretnénk járni, tanítványként egyesülve az ő nevében. Jézus testvérünké válva, fiúként tanítja ezt nekünk.
1: Con la forza dello Spirito Santo, egli stesso manifesta la Chiesa, la verità di Dio e dell'uomo.
0: A Szentlélek erejével ő maga nyilvánítja ki az egyháznak Isten és az ember igazságát, mert nem ismeri a fiút senki más, csak az atya, s az atyát sem ismeri más, csak a fiú, és akinek a fiú ki akarja nyilatkoztatni. Emlékeztetett az evangéliumi szakasz szavaira Leó pápa, majd beszéde végén hálát adott az Úrnak irántunk való szeretettel teli bizalmáért, kérve Mária a béke királynőjének közbenjárását az egyház és az egész világ javára.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
1: Amen.

0: akit 1946-ban a hit iránti gyűlöletből gyilkoltak meg.
1: In un contesto di prevaricazione e di violenza si pose come difensore dei diritti della gente.
0: A hatalmi visszaélések és az erőszak közepette a vietnámi atya az emberek jogainak védelmezőjeként lépett fel, és nem hagyta cserben plébániája híveit. A pápa annak a kívánságának adott hangot, hogy az új boldog közbenjárása és imádsága támogassa az evangélium munkásait, akik ma is üldöztetésnek vannak kitéve. A pápa szeretettel köszöntötte a Szent Péter téren összegyűlt híveket, először portugál nyelven a braziliai zarándokokat, majd spanyolul a venezuelai Mérida Egyetemének kórusát.
1: Recuerdo siempre mis oraciones a las víctimas del terremoto y a todo el pueblo venezolano. Que el Señor los sostenga en este momento tan difícil.
0: Biztosította őket, hogy imáiban mindig megemlékezik a földrengés áldozatairól és az egész venezuelai népről. Azért fohászkodott, hogy az Úr adjon nekik erőt ebben a nehéz időszakban. 14. Leó pápa ezután a lengyel csoportokhoz fordult. Üdvözölte a kapucinus kisebb testvérek krakói provinciájának újonnan felszentelt papjait, a Lóczi érsekség gyermekkórusát, akiket segédpüspökök kísér, valamint a legnyicai egyházmegye csoportját. Végül a Szentatya a Komóító partján lévő Bellagio fiataljait és a Jubileum nevű szicíliai kórus tagjait köszöntötte, majd mindenkinek szép vasárnapot kívánva búcsúzott el a hívektől. XIV. Leó Castel Gandolfóba érkezésekor üdvözölte az egybegyűlteket. Vasárnap a Róma délkeleti részén fekvő Castel Gandolfóba érkezve, 14. Leó pápa röviden megjelent az apostoli palota erkélyén, hogy üdvözölje a Piazza della Libertán összegyűlt híveket. Megköszönte nekik a szeretetteljes fogadtatást, és megerősítette a testvériség fontosságát. Az apostoli palota erkélyéről lelógó transzparens Leó pápa érkezését jelezte a Castel Gandolfói téren összegyűlt híveknek. A szombati lampedúzai apostoli útja és a július 5-i Szent Péter téri úrangyalaimádság után 14. Leó délután az olaszországi Láció régióban található településre, a pápák nyári rezidenciájára utazott. Július 27-éig, hétfőig itt tölti pihenő időszakát, amint azt a pápai ház prefektúrájának közleménye is ismertette. Rezidenciája erkélyéről a pápa néhány szóval viszonozta a helyi közösség örömét, amely izgatottan várta a hagyományos júliusi tartózkodását, egy hónapot, amelyet általában a szokásos kötelezettségeitől mentes pihenésnek szentel. Jó estét, Castel Gandolfo, hangzottak Leó pápa első szavai. Köszönöm, nagyon örülök, hogy itt lehetek közöttetek, és a következő heteket egy kis pihenéssel, imával, olvasással és remélhetőleg egy kis sporttal tölthetem itt Castel Gandolfóban. Találkozni mindig fontos pillanat, és örülök, hogy mindannyian itt vagytok. Köszönöm a fogadtatást, és köszönöm, hogy testvérek vagytok. Miközben a hívek üdvözlünk éjjelzéssel és tapssal fogadták a Szentatyát, Leó pápa áldását adta, mondván, hogy újra találkoznak majd a vasárnapi úrangyala imádságon, és talán néhány más alkalommal is. Biztosíthatlak benneteket, hogy mindig imádkozom értetek, de különösen az elkövetkező hetekben. Isten kísérjen mindig benneteket. Leó pápa köszöntötte a villanovai Szent Tamás templom plébánosát és közösségét is, ahol 2025. július 13-án szentmisét celebrált. A pápa a pihenő időszaka során minden általános, valamint magán és különleges audienciák szünetelnek. Az általános audienciák augusztus 5-én szerdán folytatódnak. Július minden vasárnapján az úrangyala imádságra a Castel Gandolfóban található Piazza della Libertà a Szabadság téren kerül sor. XIV. Leó levele az Amerikai Egyesült Államok megalapításának 250. évfordulója alkalmából. Leó pápa imádkozik

Minden amerikaiért július 4-ére az Amerikai Egyesült Államok alapításának 250. évfordulója alkalmából küldött levelében. Annak a reményének ad hangot, hogy 1776 szelleme továbbra is reményre és egységre ösztönöz, miközben az Amerikai Egyesült Államok a jövő felé halad. Leó pápa levele elején szívből gratulál minden amerikainak a függetlenségi nyilatkozat aláírásának 250. évfordulója alkalmából. Ez az évforduló az Amerikai Egyesült Államok történetének meghatározó pillanatára 1776. július 4-ére utal, amely kitartó hangot adott a szabadság, az egyenlőség, a boldogság keresése, az igazságosság és a demokratikus önkormányzás eszméinek. A pápa felidézi, hogy 2,5 évszázadon át amerikaiak nemzedékei dolgoztak együtt ezen elvek továbbvitelén, áldozatvállalás, szolgálat, innováció és polgári részvétel által. Ez az évforduló nem csak a nemzet figyelemre méltó útjának megünnepléséről szól, hanem arról is, hogy elgondolkodjunk azon a felelősségen, amelyet e haza fiai és lányai egymás, valamint a ma formálódó nemzet örököseivé váló nemzedékek iránt viselnek, figyelmeztet Leó pápa. Ezen alapelvek közül a legbecsesebb a vallásszabadság, minden ember joga a lelkiismerete szerinti vallásgyakorláshoz és a vallás nyílt gyakorlásához, kényszer és félelem nélkül. Ezen évforduló megünneplésekor fontos felismerni, hogy a vallásszabadság régóta központi szerepet játszik az amerikai ígéretben, védve mind az egyéni méltóságot, mind a sokszínű lakosság békés együttélését. Ugyanez a szabadság tette lehetővé a katolikus egyház számára, hogy gyökeret ereszten és virágozzon az Egyesült Államokban, nem csak saját tagjai, hanem az egész nemzet javára. Az egyház hűséges fiaiként és lányaiként a katolikusok arra hivatottak, hogy létezésük minden dimenzióját Krisztus szeretetével ruházzák fel, az evangéliumot a mindennapi élet körülményei között élve. Ez az életmód számos előnnyel járt, amelyeket az egyház az évek során nyújtott e nemzet fejlődéséhez. Különösen az oktatás, a szegények iránti törődés előnyben részesítése, az egészségügy és az alapvető szociális szolgáltatások terén végzett szolgálatára gondolok, hogy csak néhányat említsek, jegyzi meg Leó pápa. Ezután emlékeztet, a Sapientiae Christianae kezdetű enciklikájában elődöm 13. Leó pápa azt írta, hogy nincs jobb polgár annál a kereszténynél, aki tudatában van kötelességének. Valójában a hit távol attól, hogy szemben álljon az állampolgári felelősséggel, új erőt ad az igazságosság, a béke és a közjó keresésének, tökéletessé téve a Teremtő által adott minden természetes ajándékot. Szent Pál arra buzdította a korai keresztényeket, hogy imádkozzanak a hatalmon lévőkért, hogy békés életet élhessenek Isten akaratával összhangban. Ebben a tekintetben Isten és a haza iránti kötelesség hűséges teljesítésében a katolikusok arra kapnak meghívást, hogy továbbra is szolgálják a nemzetet, mint kovász a szeretet civilizációjának növekedéséhez, kéri 14. Leó. Szintén az ország fejlődését irányító alapelvek közé tartozik minden emberi élet Istentől kapott méltósága, emlékeztet a pápa. Minden ember olyan eredendő értékkel rendelkezik, amely tiszteletre, védelemre és gondoskodásra szólít fel. Ebben a szellemben e méltóság teljes megértése elvezet annak felismeréséhez, hogy fontos az emberi élet megóvása annak kezdetétől a természetes haláláig, és egy olyan társadalom felépítése, amelyben a kiszolgáltatottak, a szenvedők és az elfeledettek mindig együttérzéssel, szolidaritással és szeretettel találkoznak. A pápa továbbá rámutat, hogy az emberi élet védelme magában foglalja a migránsok befogadását, védelmét és támogatását is, akiknek reményei, áldozatai és hozzájárulása a kezdetektől része az ország történelmének. Minden nemzedékben a szabadságot, a lehetőséget, a hovatartozást keresve érkezettek, hozzájárultak a nemzet karakterének formálásához. Együttérzéssel és nagylelkűséggel fogadni őket nem csupán a jótékonykodás,
hanem a minden embert megillető méltóság elismerése is, állapítja meg levelében 14. Leó. Utalva a legutóbbi enciklikájára, a Magnifica Humanitasra, a közjó érdekében végzett közös munkáról írva hangsúlyozza. Egy olyan világ építése, amelyben mindenki kivirágozhat, közös felelősségre és bátorságra van szükség. Senki sem tudja egyedül viselni a világ előtt álló kihívások súlyát. Szükségünk van egymásra, és egységben kell együttműködnünk, hogy szembenézzünk azokkal a kihívásokkal, amelyekkel a világ ma szembesül, figyelmeztet Leó pápa. Majd annak a reményének ad hangot, hogy ez a mérföldkő megújítja a szabadság, az igazságosság, a lehetőségek és a demokrácia ígérete melletti közös elkötelezettséget. Az amerikaiak tiszteljék azok bátorságát és vízióját, akik előttük jártak azzal, hogy megerősítik közösségeiket, tiszteletben tartják a különbözőségeiket, és együtt dolgoznak egy tökéletesebb egységért, kéri Leó pápa levelében. Végül gratulál ehhez a rendkívüli nemzeti évfordulóhoz. Az 1776-os év szelleme továbbra is árasszon reményt és egységet az Amerikai Egyesült Államok számára, amint a jövő felé halad. Mindenkit imáiról biztosít annak érdekében, hogy megújult erőfeszítéseikkel erősítsék meg a nemzetet az alapító atyákat irányító alapelvekben. Majd a szeplőtelen fogantatás az USA védőszentjének közbenjárására bízza az amerikai lakosságot, hogy továbbra is örködjön Amerika felett, és védelmezzen mindenkit, aki ott él. A Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, hétfői műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória, dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A nagyváradi stúdióból köszönti Önöket Majoros Attila. Nézzük, mivel várjuk Önöket a folytatásban. Itt a Mária Rádióban hamarosan a rózsafűzért imádkozhatjuk együtt, él egy órától pedig a nap katekézisének ismétlését hallhatják. Az útravalót követően éjjel 2 órától Barsi Balázs Ferences atya egy szép emlékedését sugározzuk, 2:30 pedig Boldizsár Ferenc atya Dicsérjétek az Urat című műsorra lesz hallható. Éjjel 3 órától az Irgalmasság rózsafűzérét imádkozzuk, majd György Alfréd atya Gyógyító jelenlét című műsora következik. 4 órától egy régebbi szép szentségimádásról készült hangfelvételt sugárzunk, 5 órától pedig a keresztút imádságára hívjuk Önöket. 5:40 a Vatikáni Rádió friss hírei lesznek hallhatóak, 6 órától pedig a reggeli imádságokkal kezdetét veszi reggeli ébresztő műsorunk a Csíksomlyói stúdióból. Minden munkatársam és önkénteseink nevében is megköszönöm az Önök megtisztelő figyelmét, nyugodalmas jó éjszakát és jó rádiózást kívánva búcsúzik Önöktől innen a nagyváradi stúdióból Majoros Attila, a viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Ave Maria. Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a Nagyváradi stúdióból. Meghívjuk a kedves hallgatókat, közösen imádkozzuk az örvendetes rózsafűzért, a békéért a Mária Rádió munkatársaival. Amikor ma az örvendetes rózsafűzért imádkozzuk, emlékezzünk meg a világ sokféle kihívásáról. Többek között a spanyolországi árvízről, amely nem csak a természeti katasztrófákra, hanem az elhatalmasodó félelemre és szenvedésre is rávilágít. Kérjük Szűz Mária közbenjárását, hogy a békére való nyitottság egyesítse a nemzeteket, és hozzon gyógyulást mindazok számára, akik háború és szenvedés közepette élnek. A titkok által merítsünk erőt a hitünkből, hogy képesek legyünk visszatérni a béke és a szeretet világába. Kezdjük el együtt ezt az imádságos utat. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: Első szent titok, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. A fogantatás egy csodálatos pillanatot örökít meg, amelyben Isten szeretete és kegyelme megnyilvánul a világ számára. Ez a titok nem csupán a megtestesülés csodáját jelenti, hanem azt a mély üzenetet is, hogy az Isten által hozott élet mindig reményt hoz, még a legnehezebb időkben is. Most, amikor a spanyolországi árvizek sokak életét megváltoztatták, érezzük a természet hatalmát és az emberi élet törékenységét. Az áradó víz, amely elmosta az otthonokat, rávilágít arra, hogy milyen gyorsan elveszíthetjük mindazt, amit fontosnak tartunk. Az ilyen tragédiák közepette a világban keresett béke különösen értékes és sürgető feladattá válik. Az árvizek nem csupán természeti katasztrófák, hanem a közösségek összetartásának próbái is, ahol emberek összefognak, hogy támogassák egymást a szenvedés idején. Álljunk meg egy pillanatra és kérjük Máriát, hogy segítsen a békére és a szeretetre törekednünk. Imádkozzunk azokért, akik szenvednek, akik elvesztették otthonaikat, és akik a háború következtében kénytelenek elviselni a fájdalmat.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Második szentitok. Akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Ez a titok a szeretet, a támogatás és az összetartozás szép példája. Mária, aki Jézus életének hordozója, nem csak a saját örömére érkezik, hanem hogy megossza a csodát, amely benne fogant. Ez a találkozás a hit és a remény ünnepe, amelyben a két nő együtt örül a gyümölcsöző életnek, és kölcsönösen erősítik egymást. Ma, amikor az árvizek sokak életét tönkretették, a közösség összefogása és a másik iránti szeretet különösen fontos. Az áradások nyomán sok család veszítette el otthonát, és a szenvedés közepette a békére és támogatásra van szükség. Mária példáját követve, nekünk is feladatunk, hogy keressük a módját, miként segíthetünk másokon, és hogyan táplálhatjuk a reményt a szívükben. Kérjük Szűz Mária közbenjárását, hogy segítsen minket abban, hogy nyitott szívvel és szeretettel forduljunk embertársaink felé. Legyünk mi is a remény hírnökei, akik a sötétségben világosságot hoznak, és akik a béke megteremtésére törekszenek. Mária látogatása Erzsébetnél emlékeztessen minket arra, hogy a közösség és a szeretet ereje képes áttörni a legnehezebb időkben is, és hogy együtt mindig erősebbek vagyunk.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
3: Ó Jézusom!
2: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Harmadik szentitok, akit te Szent Szűz a világra szültél. Jézus születése a remény és az új élet csodáját hordozza magában. Abban a pillanatban, amikor Mária életet adott a világ megváltójának, a sötétségben világosság gyúlt. Ma, amikor a spanyolországi árvizek otthonokat mostak el, és sokan elvesztették mindazt, ami számukra fontos volt, különösen szükség van a békére és a reményre. A hirtelen jött áradások, amely felforgatták a családok és közösségek életét, a világunk törékenységére és kiszolgáltatottságára utalnak. A szenvedés közepette a közösség összefogása és a szeretet gyakorlása elengedhetetlen. Imádkozzunk azokért, akik szenvednek, akiknek életét árvizek vagy háborúk keserítik meg. Kérjük Máriát, hogy segítsen minket abban, hogy nyitott szívvel, szeretettel és együttérzéssel éljünk, és hogy a béke és a remény üzenetével járjuk a világot. Jézus születése az élet és a szeretet csodáját hozta el mindannyiunk számára.

0: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: Negyedik szent titok, akit te Szent Szűza templomba bemutattál. Ez a titok a hit, a tisztelet és a közösség szép példája. Ez a szent cselekedet nem csak Jézus megváltói küldetésének elismerése, hanem a hagyományok és a családi értékek fontosságát is hangsúlyozza. Mária és József tudták, hogy Jézus nem csupán az ő gyermekük, hanem az emberiség megváltója is. Ma, amikor a spanyolországi árvizek sokak életét megkeserítették, különösen fontos, hogy templomaink csendjében fohászkodjunk értük. Az áradások következtében sokan elvesztették otthonaikat és a jövőbe vetett hitüket. Ilyen nehéz időkben a békére és az összefogásra van szükségünk. Ahogyan Mária és József a templomban bemutatták Jézust, úgy nekünk is feladatunk, hogy képviseljük a reményt és a békét a világban. Kérjük Szűz Mária és Szent József közbenjárását, hogy segítsenek minket abban, hogy felismerjük a szent pillanatokat életünkben, és hogy minden nap a béke és a szeretet hírnökei legyünk. Legyünk mi is azok, akik a sötétségben világosságot hoznak, és akik a közösség érdekében együtt dolgoznak, hogy a világot szebbé és élhetőbbé tegyék.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Ötödik szent titok, akit te szent szűz a templomba megtaláltál. Az, hogy Szűz Mária és Szent József megtalálják Jézust a templomban, a keresés, az öröm és a megértés szép példája. Ma a spanyolországi árvizek nyomán sokan keresik a reményt és a biztonságot, miután otthonaik és életük egy része elúszott. Ilyen nehéz időkben a békére és az összefogásra van szükség, mint ahogyan Mária és József is összefogtak, hogy megtalálják fiukat. Az ő keresésük az élet igazi értékeinek felfedezésére is ösztönöz minket. Kérjük Mária és József közbenjárását, hogy segítsenek minket abban, hogy ne adjuk fel a keresést, és hogy mindig törekedjünk meglátni a jót és a szépet, még a legnehezebb körülmények között is. Legyünk a béke és a szeretet hírnökei, és segítsünk másoknak is megtalálni a reményt a sötétségben.

0: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Ó Mária, édesanyánk,
1: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafűzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
2: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, szentséges szűz Isten anyja Mária, fogadd kegyesen ájtatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba és támogass áldásoddal, hogy a szent olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak kövessük, és amit ígérnek elnyerjük, a mi Urunk Jézus Krisztus által.
0: Amen.
2: Rózsafűzér királynője,
1: könyörög érettünk.
2: Csíksomjói segítő Szűz Mária,
1: könyörög érettünk.
2: Mária Rádió királynője,
1: könyörög érettünk.
2: Az Úr legyen veletek,
1: és a te lelkeddel.
2: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
2: Ahogy elmélkedtünk az örvendetes rózsafűzér titkain, arra is ráeszméltünk, hogy mindannyian részei vagyunk egy nagyobb tervnek, ahol a szeretet, a remény és a béke ereje összeköt minket. A természeti katasztrófák okozta fájdalom és veszteség a világ törékenységére mutat rá, és hogy a szenvedés közepette mindennél fontosabb a közösség és a támogatás. A mi feladatunk, hogy a szeretet és az együttérzés útján járjunk, hogy emlékeztessük egymást a reményre még akkor is, amikor a világ zűrzavara körülöttünk tombol. Kérjük Szűz Mária és Szent József közbenjárását, hogy segítsenek minket a béke és az összefogás hirdetésében. Legyünk mi is a fény hírnökei, akik a sötétségben reményt hoznak, és akik a szeretet erejével alakítják a jövőt. Az ő példájuk és a mi közös imáink által képesek lehetünk egy olyan világot teremteni, ahol a béke és az egység uralkodik. Megköszönjük a kedves hallgatóknak, hogy belekapcsolódtak ebbe az imába, amelyben a békéért, az egységért, a reményért imádkoztunk együtt, közösen. Isten áldása legyen mindannyiunkon, családjainkon. Köszönjük, hogy velünk voltak, együtt imádkozhattunk, további jó rádiózást, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Atya egyszülött fiának vére.
1: Üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, az Isten megtestesült igéjének vére.
1: Üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, az új és örök szövetség vére.
1: Üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a haláltusában földre hullott vér.
1: Üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a megostorozáskor kiserkent vér.
1: Üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a tövis koronától kicsordult vér.
1: Üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a keresztfán kiontott vér.
1: Üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, üdvösségünk váltságdíja.
1: Üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, amely nélkül nincs bűnbocsánat.
1: Üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, az oltári szentségben a lelkek itala és megtisztulása.
1: Üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, az irgalmasság folyama.
1: Üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a gonosz lelkek legyőzője.
1: Üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a vértanúk erőssége.
1: Üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a hitvallók szilárdsága.
1: Üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, szüzeket termelő vér.
1: Üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a veszélyben forgók támasza.
1: Üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a szenvedők enyhülése.
1: Üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a sírásban vigasztalásunk.
1: Üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a bűnbánók reménysége.
1: Üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a haldoklók megnyugvása.
1: Üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a szívek békéje és gyönyörűsége.
1: Üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, az örök élet záloga.
1: Üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a tisztító helyen szenvedő lelkek szabadítója.
1: Üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, minden dicsőségre és magasztalásra legméltóbb vér.
1: Üdvözíts minket.
0: Isten bárány, aki elveszed a világ bűneit.
1: Kegyelmezz nekünk, Uram.
0: Isten bárány, aki elveszed a világ bűneit.
1: Hallgass meg minket, Uram.
0: Isten bárány, aki elveszed a világ bűneit.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Megváltottál minket, Uram, szentséges véreddel.
1: És Istenünk országává tettél bennünket.
0: Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, ki egyszülött fiadat a világ megváltójává rendelted, és vére által megengesztelődni akartál, engedd kérünk üdvösségünk árát úgy tisztelnünk, és annak erejével az élet bajaiban úgy nyernünk oltalmat a földön, hogy örökké tartó gyümölcseinek örvendhessünk az égben. Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: Mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála.
2: Meg szeretnénk köszönni kedves hallgatóinknak a rendszeres támogatást, amelyen hozzájárulnak a Mária Rádió fenntartásához.
3: Köszönjük, hogy lehetővé teszik, hogy az örömhír eljuthasson magányos, beteg testvéreinkhez.
4: Köszönjük, hogy befogadták otthonaikba a Mária Rádiót.
2: A Jóisten fizesse vissza a százszorosan eddigi adományaikat,
3: és azokat is, amelyeket a jövőben juttatnak el hozzánk.
5: Azért, hogy a Mária Rádió továbbra is egy fénysugár lehessen mindannyiunk lelkének.

De kérlek benneteket, adjátok nekem összekulcsolt kezeteket, adjátok nekem a Szent Jónásban megtisztult szíveteket, és én fiamhoz foglak vezetni benneteket. Mert gyermekeim, egyedül fiam tudja fényével beragyogni a sötétséget, csak ő tudja szavával elvenni a szenvedést. Ezért ne féljetek velem járni, mert én fiamhoz, az üdvösséghez vezetlek benneteket. Köszönöm nektek! Kedves hallgatók, a 2025. március 18-ai üzenetet hallották, melyet Mirjana látnok kapott az éves jelenés alkalmából.

Dicsétessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a mai műsorunkban, Jézus szíve tisztelete műsorunkban. Tibor atya köszönti önöket, és tovább megyünk egy picit, és megnézzük a bölcsesség könyvében az oltári szentségre alkalmazott szavai, például, hogy égi kenyér ez is, mely telve van minden édességgel, ezt alkalmazhatjuk Jézus szentsége szívére is. Miként a puszta mannája és az oltári szentségi manna, úgy a Jézus szíve tisztelet is mennyei eledelt nyújt, amely minden lelket csodálatosan táplál. Bármi legyen a lélek szükséglete, helyzete és sajátos vonzalma. A Jézus szíve tisztelet kapcsolatban van Urunk minden titkával és állapotával. És mindennek a magyarázatát ebben az egy szóban adja: szeretet. Amint a hívek ebben a tiszteletben a bizalom és az erényre való felbuzdulás minden indítékát találják, úgy a papok a papi élet eszményét és kegyelmi forrását fedezik fel benne. Ennek a tiszteletnek első alakjában a Jézus szíve képe még nem szerepelt, és a hívek Urunk gondolatairól, érzelmeiről, belső cselekedeteiről elmélkedtek. Az egyház atyák iratai és a liturgia elmélkedéseinket Krisztus belső élete felé irányították. Jézus szívében Isten iránt tartozó legfőbb kötelességeink szervét, a közbenjárónk és főpapunk szívét, a Szent Háromság iránt kifejezett tiszteletünk eszközét látták. A vele való szoros kapcsolat már akkor a legjobb eszköz volt kötelességeink tökéletes teljesítésére, amit a Szent Mise kánonjának a következő szavai is kifejeznek. Ő általa, ő vele és ő benne. Tiéd minden dicsőség. Tehát ő általa, az Úr Jézus, ami közben járunk és főpapunk, elsősorban szent szíve által, amelynek egész élete abban merül ki, hogy nevünkben az Atya iránt tartozó kötelességeket teljesíti. Mivel összes cselekedetei szívéből származnak és szeretetétől nyernek indítást, azért van minden üdvözítő művének oly nagy értéke Atya előtt. Ő vele, az Úr Jézus, ami testvérünk és oltalmazunk, és amikor Istenhez imádságokat küldünk, szavunkat, sóhajunkat és panaszunkat, testvérünk ezerszer szerető szívének szavával, sóhajával és panaszával egyesítjük. Vele ejtjük ki ezt a szeretet kiáltást, hogy mi atyánk. Szívünknek tehát el kell veszni az ő szívében, hogy Istennek minden kötelességünket és tiszteletünket leróljuk. És ő benne, felajánljuk imáinkat és cselekedeteinket. És e tekintetben nem csak nekünk, hanem minden hívőnek része van az ő papságában. A menny, a föld és a tisztítóhely összes szentjeinek és az összes keresztényeknek csak egy szívük van az Úrban, egy papi szívük, amely Istennek dicséretet, szeretetet és áldozatot ajánl fel. Minden tisztelet és dicsőség, amelyet Isten tőlünk kaphat, csak közben járunk és főpapunk Jézus szíve által juthat hozzá. Minden más semmi Isten előtt. És ezt a tanítást a két nagy szeráfi lélek, Szent Gertrúd és Szent Mechtild foglalta egybe. Nagy lendületet adtak neki a francia oratóriánusok, Olié, ugye a szulpiciánusok alapítója, irataiban főképpen Urunk papságáról és benső életéről szóló officiumaiban részletesen megfogalmazta. Oliéről hallottunk a József az Atya Árnyékában című műsorunkban is. Eudes Szent János szintén egy lépéssel tovább ment, világosabban felfedezte a forrást, és látta, hogy minden Jézus szívéből jött. Ő kezdte ajánlani a Szent Szív képének a tiszteletét. A
Fraile Moniali jelenések óta Jézus szent szíve nem csupán eszköz az Isten iránt tartozó kötelességeink teljesítésére, hanem tiszteletünk és szeretetünk tárgya, és ő maga fogadja hódolatunkat. Ezt kérte Urunk Alakok Szent Margittól, és ő mintegy lefátyolozza istenségének fényességét az emberek előtt, széttárt szívének a kedvességével. A megváltás művét ezekben a szavakban adja, íme a szív, mely az embereket annyira szerette, és azt kéri, hogy szeretetét szeretettel viszonozzuk. De mindeddig nem került előtérbe Jézus szívének papi jellege. Mennyire szeretett minket ez a szív, amikor feláldozta magát érettünk. A jó mester tehát az ő papi és áldozati szívét mutatja be az atyának, amely szív, bebizonyította szeretetét, amikor a kereszt oltárán feláldozta magát. Elénk állítja testi szívét, mint az ő szeretetének jelképét. Kéri, hogy tiszteljük ezt a jelképet, de főképpen magát, az ő szeretetét, azt az áldozatos szeretetet, amelyet a lándzsa és a tövisek jelképeznek. Urunk az ő szeretetét és áldozatát egyszerre előtérbe helyezi, amikor azt mondja, íme a szív, mely annyira szerette az embereket, hogy semmit sem kímélt, csak hogy megváltsa őket. A szeretetének nagy megnyilatkozásai, a megtestesülés, a kínszenvedés és az oltári szentség hatalmas papi cselekmények és ugyanazon áldozat különböző fázisai. Egész élete megalázó megtestesülésétől kereszthaláláig imádás és szeretet volt. Megtaláljuk életében a szenvedés által való külső feláldoztatást, a szegénységet, a külső és belső megaláztatást, amelyeket a szeretet és imádás fűz egybe. Az imádás pedig az áldozat első célja. Ez oltári szentségi életének is az első felvonása. Jézus szívének minden dobbanásával hálát adott atyának. Az evangéliumok gyakran emlegetik, hogy hálát adott. A hálaadás az áldozat másik célja. Az oltár áldozat, a szentmise különösen hála áldozat, amelyet neve is az eukarisztia kifejez. Az üdvözítő életét papi imája is lelkesítette. Éjjel-nappal könyörgött érettünk. Azért élt, hogy imádkozzék, és állandóan azt folytatja most is. Ez az áldozat harmadik célja. Jézus szívét ezen kívül egész élete alatt, és az oltári szentségben is az engesztelés érzelme hatotta és hatja át. Erre tér gyakran vissza Alakok Szent Margitnak adott kinyilatkoztatásaiban. Egyébként az engesztelés a szeretetből és a hálából fakad, mint a gyümölcs a virágból. Jézus szíve engesztelésünk példaképe. Az engesztelés az áldozat negyedik célja. Jézus szíve tehát mindenek fölött papi szív, és illő, hogy a papok ebben a tekintetben tiszteljék. Nekünk, papoknak legyen Jézus szíve tiszteletének a tárgya, Jézusnak, a papnak és áldozatnak a szíve, amelyet a húsvéti időszak himnusza is olyan hűen lefest. Tehát igen, Jézus szeretetének, szent szívének kimásképpen papi jellege van. Egy rövid dal után folytatjuk, kedves hallgatók, maradjanak továbbra is velünk.

kedves Máre Rádió hallgatók, igen, Jézus szeretetének, szent szívének kiváltképpen papi jellege van. Feláldozza magát, és feláldozza azt a testet, amelyet éltet. Ez a papi és áldozati élet Urunk egész életének összes belső és külső cselekedeteinek az összfoglalata. A megtestesülés, kínszenvedés és oltári szentség három hatalmas szeretet ebből az óceánból indul ki és ide tér vissza, miután a világot éltető és üdvözítő áldásával keresztül szelte. Jézusnak, a papnak és szeretet áldozatnak a szíve magába zárja az üdvösség minden titkát. Isten minden jó téteményét, a kegyelem és gazdagságát. Mi nem tartozunk-e Jézus szívét ebből a szemszögből szemlélni? Ebben áll a pap igazi Jézus szíve tisztelete. Jézus papi szívének az iskolájában tanuljuk meg az igazi és szent papi élettudományát. Tehát nézzük meg picit, szemléljük ezt a papi szívet. Tanulmányozzuk a gondolatait, hallgassuk a dobogását, elmélkedjünk a szeretetéről. És ő megmondja majd nekünk a pap összes erényeit, kötelességeit, egész életét és tökéletességét. Biztosak vagyunk benne, hogy Jézus papi szívével kapcsolatban minden pap jobbá lesz, mint amilyen előbb volt. Kedves Mária Rádió hallgatók, nézzük meg a következőkben. Jézus papságának eredete az atya keblében, elmélkedjünk egy picit erről, Jézus Krisztus papságáról. Az ige az atya örök dicsősége. És amikor dicsőséget és szeretetet nyújt atyának, akkor nem gyakorol-e vele szemben bizonyos papi cselekményt? Mondhatjuk, hogy az ige a Szent Háromság benső és folytonos életében az atya örök papja. Ő a papság legmagasztosabb típusa. Tehát a fiú az atya örök dicsősége. Amidőn a fiú az atyának dicsőséget szerez, ebben örömét találja, és az atya iránt szeretett cselekvést fejt ki. Az örök papság ténykedését végzi. Mi más a pap, ha nem Isten dicsőségének szolgálja? Igaz, hogy ezeket a szavakat az apostol az emberiség bukása után megalapított papságról, a közvetítő és engesztelő papságról mondja, amely feltételezi, hogy hordozója szükségszerűen alantasabb helyzetben legyen Istennel szemben, aki hódolatát fogadja. De ha már ebben az alantasabb szolgálatban az Istennek adott lényegtelen dicséret papi cselekmény, mennyivel inkább papi működés, a fiú szeretet élete, amellyel atyának lényeges és örök dicsőségére van. Jeruzsálemi Szent Cirill mondja, Krisztus szuverén pap. Változhatatlan papságot birtokol, amely nem kezdődött az idővel. Nem kapta azt test szerint való utódlással, nem kenték fel jelképes olajjal, de pappá tette őt maga az atya öröktől fogva. Mégis megismételjük, hogy az igében nincs az a sajátos értelemben vett papság, amely valóságos alárendeltséget feltételez. De az egyházatyákkal mondhatjuk, hogy az atyának a fiú által történő dicsőítése a papság legfőbb jelképe. Az ige papságát isteni szívével gyakorolja. Az ige ezt a folytonos dicsőítést, ezt a végtelen dicséretet, az atyához egyedül méltó szeretetet szívével gyakorolja. A Szentírás sok helyen beszél Isten szívéről. A Királyok könyvében Isten kijelenti Salamonnak, hogy szíve mindig szeretettel övezi Jeruzsálem templomát. Gyakran beszél az Úr a szíve szerint való emberről. Eudes Szent János, Mária csodálatos szívéről szóló gyönyörű könyvében többek között
Így ír Jézus isteni szívéről, idézem, üdvözítőnk öröktől fogva bírja isteni szívét, atya imádandó keblében. Szív és egy szeretet atya szívével és szeretetével, és ezzel a szívvel és szeretettel a Szentlélek származtatója. Istenben tehát a három isteni személy lényegi közös szeretetét és az atya és a fiú személyes szeretetét különböztetjük meg, amely a Szentlélek eredője. Több egyházatja, így különösen a csodatévő Szent Gergely, alexandriai Szent Ciril, Szent Ambrus, a fiúnak atya iránt kifejezett dicséretét és szeretetét papi ténykedéshez hasonlítják. Tomászin, a De l'Incarnation 10. pontjában ezt a következtetést vonja le, idézem, kétféle papságot kell megkülönböztetni. Az elsőt csak alázatosságban és szolgaságban gyakorolják, míg a másik felséges és felette van minden megalázásnak. A fiú ez utóbbit gyakorolhatta öröktől fogva atyával szemben. Itt Isten ad tiszteletet Istennek, a mindenható nyújt hódolatot a mindenhatónak. Természetesen ez a nagyszerű dicsőséges papság, amely csak nagyság és felség, nincs ellentétben az ige méltóságával. És ezért a szentatyák nem riadnak vissza attól, hogy ezt neki tulajdonítsák. Az ige papsága az üdvözítőtől és az egyház szolgáitól gyakorolt papság példaképe. Imádom az atyát, az első főpapot felmérhetetlen titkában, amelyben a hozzá egyedül méltó dicsőséget adja önmagának fia által. Imádom a fiút, ki boldog, hogy ő lehet ez a dicséret dicsőség, és azt, mint papi felajánlást mutathatja be atyának. Igen, ezekben a magasságokban kell keresnünk papságunk eszményét és példaképét. Maga a Szentírás ad erre felhatalmazást. A bölcsesség, aki maga az ige, aki ékes nyelvezettel nyilvánítja ki előttünk örök életét, eredetét. Én a fölségesnek szájából származtam, elsőszülött vagyok minden teremtmény előtt, és mind az örökké valóságig meg nem szűnök, és a szent lakhelyen szolgáltam előtte. Cornelius Lapid mondja, a bölcsesség papnak és Isten szolgájának van nevezve, ő őrzi szent titkait és szent áldozatot mutat be neki. Ó Krisztus papja, borulj le eszményed és mintaképet az ige szíve előtt, aki atyának öröktől fogva végtelen dicséret és szeretet áldozatát ajánlja fel. Kedves Mária Rádió hallgatók, a következő műsorunkban elmérkedni fogunk Jézusnak a papi hivatásáról. Egy picit furán hangzik ez, de ez így van. Mert az atya elküldi a fiát, Jézust erre a földre, hogy papja legyen. Egy érdekes elmékedés lesz, maradjanak továbbra is velünk a Mária Rádióval. Tibor atyát hallották, dicsért.

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Bokor Barna színművész.
1: Szent Willibald püspök és testvére Szent Vunibald bencés apát. Szent Willibald és Vunibald királyok és szentek véréből eredt. 701-ben láttak napvilágot Angliában, Wessexben. Willibald kicsikorában megbetegedett, szülei fogadalmat tettek, hogy ha meggyógyul, elviszik a Waldhalmi kolostorba, mely délkeletre esett a Winchesteri püspöki székhelytől és Isten szolgálatára szentelik. Itt, miként sok honfitársát, Willibaldot is magával ragadta a szent zarándoklat eszméje. Az angol szászok térhódítása megteremtette a lehetőséget, és Willibaldban felébredt a vágy, hogy messze idegenben aszkéta életet éljen. Tervei számára sikerült az édesapját Richard királyt és testvérét is megnyernie. 721 körül kelhettek útra Rómába. De Richard király erejét idő előtt felemésztették a szokatlan fáradalmak. Alig, hogy Lukkába érkezett, súlyosan megbetegedett és meghalt. Willibald és Vunibald miután illően megsiratták és örök nyugalomra helyezték drága halottjukat, folytatták útjukat az örök város felé. Rómában közel másfél esztendőt töltöttek, de ez idő nagy részét lázzal és betegségekkel küzdve kínlódták át. Willibald 723 tavaszán búcsút mondott testvérének, és még messzebbre, a Szentföldre indult. Jellemző az akkori közlekedési viszonyokra, hogy az út megtételéhez több mint másfél esztendőre volt szüksége. Palesztinában sorra látogatta mindazokat a helyeket, amelyek az üdvözítő földi életében szerepet játszottak, és csak jó három esztendő múlva indult vissza Európába. 730-ban pápai és császári követek kíséretében Itáliába, Monte Cassinóba ment. Az egyház történelem egy érdekes és figyelemreméltó eseménye, az angol szász szerzetes, akinek egyháza Róma közvetítésével Monte Cassino szellemében fogant, most visszatért Szent Benedek hegyére, hogy erejét a Monte Cassinói apátság megújításának szolgálatába állítsa. Monte Cassinót 590-ben a longbárdok elpusztították, a szerzetesek Rómába menekültek. Több mint 100 esztendeig árván állt már, amikor 718 táján a brestiai Szent Petronax néhány társával újra szerzetes életet kezdett itt élni. A közösségi életformái nehezen alakultak ki, ám az alatt a 10 esztendő alatt, amelyet Willibald a Szent Hegyen töltött, újra meghonosította eredeti helyén Szent Benedek.

Bonifác püspökkel, s 739-ben néhány társával együtt elment vele Türingiába. Bonifác püspök pappá szentelte Wunibaldot és rábízott 7 templomot, amelyet ő az Arnstadt melletti Sülzenbrückenből gondozott. Wunibald révén Bonifác Willibaldot is meghívta, akit maga a pápa utasított, hogy teljesítse a kérést. Willibald 741 húsvétján tehát elhagyta Rómát. Bonifác az Altmühl völgyében Eichstättet jelölte ki Willibald működése központjául. 741 júliusában pedig pappá szentelte új munkatársát. Willibald Eichstätti tevékenységéről ez áll egy régi krónikában. Eichstättet előzőleg úgy feldúlták a hunok, hogy csak egy kis templom meg néhány ház maradt meg belőle. Willibald összegyűjtötte maga körül az embereket, akik, amiként ő, készen álltak arra, hogy Isten országát építsék. Kiirtották a vadont, megművelték a földet, templomokat és kolostorokat építettek és hirdették az evangéliumot. Willibald kimagaslott közülük jámborságával, türelmével, szerénységével, önzetlenségével és azzal, hogy mindenki számára volt vigasztaló szava. 742-ben a türingiai Sülzenbrückenben, ahol Wunibald működött, Bonifác püspökké szentelte Willibaldot. Eichstättben az új püspök új szellemi központot létesített. Egy idő után 744 táján Wunibald is Bajorország felé fordult. Willibald egyházmegyéjében élt, ahol a missziós munka támaszául bencés kolostort alapított, Heidenheimben. Willibald több mint 20 évvel élte túl testvérét. Missziós munkáját még késő akkorában is azzal a lendülettel végezte, mellyel annak idején kezdte. Ugyanígy a lelki életben is mindvégig megmaradt abban a bensőséges áhítatban és szigorú önfegyelemben, amelyet a bencés szellem ősi fészkében, a Monte Cassinói kolostorban elsajátított. A jámbor püspök több mint 40 évi apostolkodás után 781. július 7-én hunyt el.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

ismerd meg önmagad. Nem kell sokat törni a fejünket azon, hogy megtudjuk, miről kell lemondanunk. Az önmagunk fölötti uralom elegendő program. Mondta Roger Schütz.

kedves hallgatóink, a következő percekben az Igazság szabaddá tesz című műsorunkat hallgathatják, melyben Barsi Balázs, Ferences atya elmélkedései közül válogattunk önöknek.

0: kedves testvéreim! Amit most Szent Pál apostoltól hallottunk, hát az egy zuhatag. Ezt nem lehet megjegyezni. Szeressetek tettetés nélkül, írtozatok a rossztól, ragaszkodjatok az jóhoz, testvéri szeretetben legyetek, buzgók, gyengédek egymáshoz, segítsetek a szenteknek, gyakoroljátok a vendégszeretetet, áldjátok üldözőiteket, áldjátok ne, stb. Hát, hol lehet megragadni ezt a szöveget? Egyáltalán az ilyen és hasonló erkölcsi intelem, amely káprázatos szózuhatagban nyilvánul meg, úgy tűnik, egyszerre akar engem jóvá tenni. Most mindezt egyszerre nem tudom megtenni. Olyan ez, mint negatív egy Jónásunk. Nem imádkoztam, rosszul imádkoztam, megszóltam másokat, kicsit hazudtam, elfelejtettem imádkozni, mondom. És akkor feloldozom, és minden marad a régibe. És megtanulni is nehéz lenne ezt a szöveget. Ez szét van esve. Mi fogja össze? Pünkösd óta megragadott egy mondat. A pünkösdi mise bevonulás éneke. Az Úr lelke betölti a földkerekséget, alleluja. És ki mindeneket összetart, annál vagyon a szó értelme. A Szentlélek tart össze mindent. Ezért van nála a szó értelme. Mert a szó, a kinyilatkoztatás értelme pontosan az, hogy összefügg minden. De hol? Hol tartja össze a mindenséget a Szentlélek? Ott, ahol fogantaték Szentlélektől és született Szűz Máriától, hogy az Isten emberré lett. Jézus Krisztusban ez az egész világ, az emberi világ meg az anyagi, és az Isten világa egy személybe találkozott, és ezt a Szentlélek művelte. Mit mond a lélek az egyháznak? Egyet mond. Jézus. Itt tart össze minden. Jézusban. És hogyha ezt most tudatosítottuk, akkor megtaláltuk a megértés kulcsát. Mert azért nem csak Szent Pál írta ezeket a sorokat, ő gyanútlanul fogta az írószerszámot és egy papíruszt, és írta a római híveknek. De az egyház úgy tudta, hogy a Szentlélek sugalmazta. Hagyta szabadon, hadd öntse ki a lelkét. Írjon egy nagy lelki tükröt a hibeknek, hogy milyennek kell lenni. De az egyház a lélek hatására oda tette az evangéliumok mellé. Szentírás. Ezt a Szentlélek művelte. Miért? Mert a középpontban ott van az Úr Jézus említése. Legyetek tüzes lelkűek, mert az Úrnak szolgáltok. Ez a kulcs. És Szent Pál életében ez nem egy szöveg, hanem az életének is ez adott fordulatot. Ő farizeus zsidó volt. Na most azt tessék elfelejteni, hogy a farizeus az képmutató. Nem. Azok voltak a zsidó társadalomban azok, akik leginkább vallásosak voltak. És örök példakép annak, hogy a jó ember hogy tud elcsúszni. Ők be akarták tartani a törvényt. Amit előír Mózes törvénye. Ha szombaton nyugodtan kell lenni, akkor nem mozoghatunk. Mindent betartani. Ez nem baj. A zsinat után itt meglazult valami. Tehát amikor azt gyónták régen még valamikor mi is, hogy hát nem tudom én, éjféltől kezdve kellett böjtölni a szent áldozásig, nem egy óra volt. És jaj, atya, most lenyeltem egy kis fogkrémet, vagy bevettem a gyógyszert, ezzel most én ettem. Ugye ezen mosolygunk. ne mosolyogjunk, ez a vallás, be kell tartani. Nem erről van szó. Hol csúsztak el? Ott, hogy már nem látták Isten arcát. Azt a jóságos atyát. Hanem lettek a parancsolatok. És Pál is fiatal emberként. Azért ívelek korában arról, hogy én is futok a versenypályán, de nem hervadok huszorúért. Ez egy komplexus. Mert mi fiatal ember nem futhatott, nem sportolhatott, a városában görögök voltak, félmeztelenül ott futottak, egy zsidónak ez utálat. Tehát ő betartotta azt, hogy zsidó törvény, és a 10 parancsolat, ne paráznál, hogy ne törj házasság, ne lop, stb. Igen, de volt benne valami keserűség, valami görcs. Maga Isten az Ószövetségben se úgy adta, hogy most én adok nektek jogi parancsokat, hanem hogy kezdte a 10 parancsolatot? Én vagyok, aki kiszabadítottalak Egyiptomból. Nem tettél semmit. Ide hoztalak. Hát akkor tartsd meg ezeket a parancsokat. Te is tegyél úgy a másikkal, ahogy én. Én nem öltelek meg téged Egyiptomba, akkor te se öld meg a másikat. Én nem törtem meg a házasságot veled, a szövetséget, te se törj házasságot. Én nem hazudtam neked a proféták által, te se hazudj. Én megesküdtem magamra, hogy kiszabadítalak. Te se tegyél hamis esküt. A 10 parancsolat az nem az üdvösség útja. Az üdvösség az ingyenes. Az üdvösség átvételének az útja. Tehát, hogy engem feloldoztak, nem biztos, hogy fő vagyok oldozva. Ha nem oldozom fel azt, akit én megkötöztem. Tovább kell adni. Ezért tehát, hogyha tovább haragot tart, akkor érvénytelen a feloldozás. Ingyen kaptam, de tovább kell adni. Ez a 10 parancsolat, de Pál korában a farizeusok azért, hogy a messiás korára tiszta legyen a zsidóság, csak a törvény, csak a törvény, mi van előírva, és hogy kell betartani ezt, mit nem szabad tenni, mit szabad tenni. És akkor van egy csoport, a zsidók csoportja, akik a názáreti Jézust követik, az ő halála után, akik úgy tudják, hogy él, és ezek boldogok, ragyog az arcuk. Ugyanaz zsidók, mint a többiek, járnak a templomba, de a kenyértörés, a misét házanként végzik. És élet van bennük. Valami öröm. Pál meg görcsökbe van. Most is, amikor látja azt, hogy ezek megbontják Izrael egységét, ott volt, amikor Szent Istvánt kivégezték. Ott görcsölt, ott őrizte a vértanúnak a ruháit. Mert azt lemesztelenítették, megbecstelenítették. Ő egyetértett a kivégzéssel. De hallotta, hogy ez a fiatal diákonus azt kiabálta, Jézus, látom Jézust! Ő pedig semmit se lát, csak a 10 parancsolatot. És akkor indul, hogy elfogja Damaszkuszba keresztényeket. Egy déli verőnap. Egy hangot hall. Saul, Saul, miért üldözöl engem? Ki vagy te? A názáreti Jézus, akit üldözöl. Szeretlek. Választott edényem vagy. Erre megvakul. Vakon vezetik be a városba, és ott a zsinagóga előjárja az Anániás, aki már az apostoloktól kapott kézrátételt, tehát egy őskeresztény pap lehetett, az megkeresztel, és akkor hullik le a szemérrel a hájuk, kinyílik minden, és azt mondja, hogy az életem Krisztus, meghalnom nyereség. Én az Úrnak szolgálok. Itt van a fordulat az életében. És itt van a fordulat a szövegben. Mit mond a szöveg közepén? A buzgóságban ne lakhatjatok. Legyetek tüzes lelkűek, az Úrnak szolgáltok. hagyjátok a bűnöket, meg az erényeket. Nem tudtok egyszerre jól lenni, de ha minden percben az Úrnak szolgálni. Ha ezt a tüzes lehetőséget magamban naponta felszolgál, felszítanám, igenis lehullanának a bilincsek. Megszabadulnék. Hát testvérek, így van Pál életének középpontjában az Úr szolgálata, és így van ennek a szövegnek a középpontjában az Úr szolgálata, és éppen ezt akarja nekünk mondani. Éppen a predikációra készülve kezembe került egy antológia és egy indiai mese. Egy fiatal herceg beleszeretett egy csinos lányba, nagyon szerette őt. Éjjel-nappal csak róla gondolkodott. Meg volt bolondulva. Semmire nem tudott figyelni. És minden este a sötétségbe elment hozzá, hogy együtt legyen vele éjjel. De amikor egyszer ment a sötétbe, jól belebotlott valamibe, és akkor az a valami, az fölkiáltott. Te gazember, belém rúgtál. Én egy jógi vagyok. El vagyok merülve az Istenbe. És te mostan kizökkentettél. Azt mondja, érdekes. Te el vagy merülve az Istenbe, és észrevettél engem. Én el vagyok merülve a szerelembe, és nem is vettelek észre téged. Később elbocsátotta ezt a szeretőjét, a herceg, és szent lett. Igen. Milyen Isten az, akivel a kapcsolatomat szét lehet rombolni egy rossz hírrel, egy sértéssel, amit a családba kapok, egy rossz ébredéssel. Milyen kapcsolat az? Milyen keresztények vagyunk mi? Azt hiszitek, hogy mi papok és szerzetesek különbek vagyunk? Innét lesz egy nagy átlag az életünk, egy nagy semmi. Ha nem leszünk tüzes lelkűek, ha minden nap nem szítjük föl azt a pislákoló tüzet, hogy szeretem az Urat, miért? Mert ő végtelenül szeret engem. Hogy az Úrnak szolgálok, nem ennek a világnak, még nem is egymásnak, hanem az Úrnak. Ha a feleség úgy akarja szolgálni a férjét, hogy az semmit többet ne tudjon, kifogást se találni, a férj ugyanígy akar megfelelni, nem kell megfelelni egymásnak, a keresztények vagytok. Krisztusnak kell megfelelni. Mert egyébként görcsök lesznek. Egyetlen rabszolgaság van, amelyet érdemes vállalni. Szent Pál így írja alá, az Úr rabszolgája, Krisztus Jézus rabszolgája, mert ez a szabadság. A végtelen szeretethez elkötelezte magát. Ez a személyes kapcsolat, testvérek. Ez az a középpont, amit minden megvilágosodik. Most, hogyha keresztényként ezt még csak nem is tudom, nem is ide tartok, hát akkor miért vagyok keresztény? És akkor mindent rosszul látok az egyházban, akkor csak a hibákat látom. Akkor széthullik az evangélium. Nem értem a szentségi rendet. Mi ez a liturgia, mi ez a mise? De nem fogom érteni a családot sem. Széthullik minden. A Szentlélek az, aki összetart mindent Krisztusban, aki az Atya egyszülöttje. És ez Mária. Belépett az életébe Krisztus. Azt mondják a szent atyák, hogy először a lelkébe fogadta, mikor azt mondta az angyalnak, hogy legyen nekem a te igéd szerint. És utána a méhébe. Íme, ez a keresztény lelkiség. De erről szólt már Szofóniás próféta is, hogy örvend Jeruzsálem. Bármilyen bajban van ez a város. Pogányok tapodják. De, és érdekes, amit Szofóniás mond, a te méhedben, Sion, ott van az Úr. mert nem azt mondják, hogy a város központja vagy a város szíve, hanem a város méhe. Ezért Szent Lukács evangéliumában is ez hangzik vissza, hogy örül kegyelemmel teljes Mária, Sion leánya, mert most tényleg benned van az Úr. És pünkösd után az apostolok mentek Jézus után, mert Jézus meghívta őket a libasorba. Ez volt az ő állapot. Előment a mester és követték. Mikor őt elfogták és meghalt, akkor ennek vége volt. Hogyan lehet Jézus követni? Megváltozott minden. Megjelenik Jézus, és nem követik, hanem mellettük van. Egyszer az utolsó vacsora termében, egyszer az Emmauszi úton, egyszer a sírnál, egyszer több, mint 500 testvérnél, egyszer, mint az Olajpák hegyen, egyszer itt a sümegi templomban, mert ehhez szoktatott hozzá bennünket, ahol ketten-hárman összeltek, ott vagyok én is, még ha nem is láttok. Ez a húsvét. Nem előttem van Jézus, és megyek utána, hanem mellettem van. És mi a pünkösd? Bennem van. Az ő énemmel van kapcsolatban. Így gyógyítja meg azt a sebet, amelyet mindannyian hordozunk, mert egy végtelen szeretetre vágyunk. A Szentlélek minket Jézus életében részesít. Ez a keresztség és a hit. Krisztus bennetek a megdicsőlés reménye, mondja Szent Pál. Hát így függ össze minden, a mai misénk is, és az áldozás. Hozzám jön az Úr. Mária, az Új és az Új Szövetség. Szent Pálnak ez a szövege, és az egész életem. Valóban az Úr lelke betölti a föld kerekséget, halleluja, és ki mindeneket összetart a Szentlélek, annál vagyon a szó értelme, amelyből most részesedtetek. Amen.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Barsi Balázs ferences atya elmélkedését hallhatták.

Isten azért áld meg, hogy nagy lelkű lehess. Ha elengeded azt, ami nálad van, a kezed kiürül, de nagyobb áldást leszel képes befogadni.

Dicsérjétek az Urat! Boldizsár Ferenc, mikói falusi plébános műsora következik.

Dicsértessük a Jézus Krisztus! Legutóbb az örömről beszéltünk, a pap az öröm embere, Per François Potter, az öröm súlya, papnak lenni napjainkban című könyvéből egy kis részletet véve alapul. Ma tovább elmélkedünk, és a mai elmélkedésünk a pap az irgalmasság embere. Épül ez az elmélkedés az előző gondolatokra, vagyis a pap a súlyos öröm embere. És ha a pap a súlyos öröm embere, akkor feltétlenül az irgalmasságé is. Mindenkinél jobban kell tükröznie Isten szeretetét. Arcáról sokkal inkább, mint bárki máséról, le kellene tudnunk olvasni Isten jóságát, irgalmát. Erről természetesen zavarba jövünk, hisz mindennyájan tisztában vagyunk a vonatkozó teljesítményünk gyengeségével. De ne hagyjuk, hogy középszerűségünk elnyomja bennünk a vágyat, hogy minél jobban Istenhez hasonlítsunk. Sőt, tekintsünk gyakran a keresztre feszített Jézusra. Az ő szelídsége és türelme szívünkig hatolhat. Magával ragad. A jobblator és a százados szívét is szelíd türelme érinti meg. A bölcsesség könyvében így szólnak a gonoszok, tegyük próbára, gúnyoljuk és bántalmazzuk, hogy megismerjük szelídségét, és kipróbáljuk türelmét. Mikor szidalmazták, nem viszonozta a szidalmat, amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta magát az igazságos bíróra, írja az első Péter levél, második fejezet 23-as vers. Nos, kedves testvérek, fokozatosan az irgalmasság emberévé kell váljunk. Fáradhatatlanul gyakorolni kell a szelídséget és a türelmet. Nekem papnak a gyóntatószékben van ez a magas iskola, amikor a híveket meg kell hallgassam. Sokszor van, hogy belemennek apró részletekbe, és én már türelmetlenül szeretném feloldozni őket, és amikor azt mondom, hogy hát akkor most bánjuk meg a bűneinket, akkor azt mondja, de még van bűnöm. És akkor kezdi a következő bűnt ugyanolyan részletességgel. És ott hátra dőlni és meghallgatni, hát eleinte volt egy ilyen szent türelmetlenség, hát én még annyi gyónó van, most minek kell lesz most, vagy miért ennyire részletes ez a gyónás, vagy éppen nem is a saját bűnét mondja. De olyankor aztán csendes elégedettséggel hátradőlve nyugtázom, hogy hát itt Jézus most a gyóntató, ő kell meghallgassa ezt a hívőt, lehet, hogy ezt senki nem tudja meghallgatni ezt a hívőt, most egy kicsit oda kell figyeljek rá. És akkor ilyenkor, amikor a szelídséget és a türelmet gyakorolom, akkor az irgalmasságnak a gyakorlásához jutok. Amikor feloldozom ezt a gyónót, vagy egy ilyen emberből, egy ilyen beszélgetésből kell kijönnöm, akkor mindig az irgalmasságot gyakorolom. Hogy most őt is meg kell hallgassa valaki, őt is meg kell értse valaki. És valahányszor olyan embertestvérünket szeretjük, aki korábban megbántott, felháborított minket, mindig ezt az irgalmasságot gyakoroljuk, mindig mondjuk többet nem szeretjük, többet nem fogadjuk a házunkba, de valahányszor utána mégis elfogadjuk, akkor ezt az irgalmasságot gyakoroljuk, az alázatot és a szeretetet. Kedves testvérek, talán ez mutatja meg igazán, hogy kik vagyunk mi. Ha a szelídség és a türelem lesz a mi fokmérünk, hogy most szelíd legyek, ne bántsak, és amikor türelmes vagyok. Kedves testvérek, lassan-lassan az irgalmasság embereivé válunk. Ahogy idősödünk is, elengedünk dolgokat, megbocsátunk dolgokat. Mindenek előtt elsődleges feladat, hogy szeressük az embereket. Elszántan kell szeretni. Nem csak, ha megérdemlik, hanem kitartóan, Jézus miatt. Elszántan szeretni őket, egészen odáig elmenni a szeretetben, hogy még a juhok szagát is átvesszük, ahogy ezt Ferenc pápa mondja. Odaülök amellé az embertestvérem mellé, akit nehezen viselek el. A szokásai, a viselkedése, a nézése az öltözete miatt, vagy épp a mozdatlansága miatt. Mindig, amikor egy-egy ilyen embert, vagy egy-egy ilyen diákot, vagy egy-egy ilyen hívet tudok szeretni,
akit nehéz most szeretni, mert hálátlan, mert tiszteletlen, mert soha nem köszön, akkor mindig ez jut eszembe, hogy úgy szeretni az embert, elszántan, odaadóan, végsőkig elmenni a szeretetbe. Mindig felteszem a kérdést, hogy megtettem-e érte mindent. És mindig a válaszom az, hogy hát még van, amit megtenni. Mindig van a szeretetnek egy következő lépése. Ferenc pápa azt mondja, hogy a szeretetnek át kell járnia minket, hogy legyünk jó szagúak, hogy akit szeretünk, annak a szagja átjöjjön reánk. Amikor megölelünk egy-egy jó illatú személyt, akkor úgy, hogy még magunkon érezzük az ő üdességét, a parfümjét, az illatát, azt a jó illatát. Vagy alig várjuk, hogy újra találkozunk vele, hogy újra érezzük azt az illatot, amelyet ő eszünkbe juttat, vagy azt a kellemességet. És kedves testvérek, legtöbbször ez az illat nem csak kívül van ránk adva, hanem ez a belsőnknek a kifejezése. Most azáltal, hogy beillatosítom magamat, másoknak örömet akarok szerezni. Nem láttam még olyant, hogy valaki otthon ülve beillatosítsa magát, hogy érezze saját magát. Szeretjük érezni az embertársainkat. Kedves testvérek, mindig van egy jó illata a szeretetnek. Például gyermekkoromból emlékszem, hogy szerettem édesapámnak a szivar szagját. Magát a szivarat nem, de hogy édesapámnak az illata volt ez. És akkor mindig oda mentem, átöleltem, vagy úgy belebújtam ebbe az illatba. És kedves testvérek, most már nem szeretem ezt az illatot, de mégis valahányszor egy-egy ilyen cigaretta füstillat megcsapja az orromat, akkor eszembe hozza azt a szeretett személyt, akit szerettem gyermekkoromban. Krisztusban szeretett kedves testvérek, szeretni, elszántan szeretni, odaadóan szeretni, ez a szeretetnek a lényege. Amíg ezt nem tudom elmondani, hogy a gyermekemet elszántan, odaadóan, kitartóan szeretem, addig nem tudom azt mondani, hogy hát igazán szeretem. Egyik volt hívem mondta, hogy hát a papbácsi nekünk családtag. És mondtam viccből, hogy hát igen, mostoha testvér. És azt mondta, mondhat a papbácsi bármit, azt is mondhatja, hogy mostoha testvér, de úgyis a családtagunk marad. Hogy nem attól függ a családtagság, hogy valaki kiérdemli-e, vagy szeretetre méltó-e, hanem egyszerűen ez egy döntés, hogy a közösség tagja, és az, hogy ezért az én családom tagja is. És amikor közösségen belül valakit mocskolunk, vagy valakit lejáratunk, akkor a saját családunkat tesszük tönkre. A vélt vagy valós igazságaink mellé állíthatunk embereket, de a közösséget romboljuk. És ez nagyon-nagyon visszatetsző, amikor egy előjáró teszi ezt. Valaki kérdezett, látta-e a templomba, vagy látta-e az interneten, látta-e az úton, hogy mi történt. Mondom, igen, s akkor mi van vele? Mondom, ezt az embert látta-e, hogy jót megoszt, látta-e, hogy örömöket tesz fel. Ez egy egoista ember, akinek csak az számít, hogy az ő igaza, vagy az ő nyugalma legyen meg. Aztán, hogy másik mi lesz, vagy a közösségnek hasznos-e az, amit kiír, vagy amire úszítja őket. Később aztán ugyanez az ember jön, hogy jaj, hát mindenkiben sebzettség, vagy mérgelődés van, vagy megosztottság. Tehát mi ültetünk. Nagyon-nagyon fontos, hogy ahogy a múlt adásomban is mondtam, hogy a kertben a kórokozókat, a károkozókat, vagy a gyomokat, azt folyamatosan kell írtani. Ez egy döntés. Ha nem kapálok egy hétig, két hétig a búrján, a gyomok megölnek mindent. Tehát egy döntés, hogy én minden nap a javát akarom annak a növénynek, annak a személynek, annak a közösségnek. Amikor a Mária Rádiós műsort is szerkeztem, akkor mindig ez van benne. Hogy adni egy kis örömet, adni egy kis vigasztalást, adni egy kis rálátást, megnyugvást, adni egy kis érzést. Mert legtöbbször ez van, hogy érzést adunk. Nem marad meg, amit elmond a másik. Hát egy fél órát egyfolytában beszélt, hogy jegyezzem meg, mikor még két mondatot is alig tudok megtanulni.
vagy egy verset. De hogy az az érzés, amit a másik hagy bennünk, hogy Isten ültette belénk a békét, a megnyugvást, a szeretetet, az elfogadást, kicsit legyünk ennek a jószagú szeretetnek a képviselői. Hogy amikor minket látnak, ne undor fogja el őket, hanem ez a személy őket szerette. Akkor is az az illat, az a szag, az nem annyira kellemes, például egy ízadságszagról beszéljek most, akkor is vannak, van egy mögöttes tartalma, hogy miért ízadt az az ember? Dolgozott most, kihajtotta magát, nem volt ideje most tisztálkodni, vagy elfelejtette, vagy mellőzte, de hogy eszünkbe jusson az, hogy mögöttem van egy tartalom, egy szerethető személy. Szerethetővé válni. És ez nem mindig két oldalú. Házasságban is van, hogy csak az egyik személy az odaadó fél. De ő duplán szeret, hogy a másikat ellensúlyozza. És közösségben is ez kellene, hogy duplán szeressünk. Ha te nem szeretsz, akkor én duplán szeretlek. Mindig a fokmérője a szeretetnek, hogy mi a reakciója a másiknak. Mondtam valakinek, hogy én még a telefont sem veszem fel, hát akkor én sem magáit. Mindig ez az adok-kapok. Pedig azt kellene mondani, hogy nem baj, én úgy is hívom magát minden nap, ebben az órában, tudja, hogy gondolok magára. Tehát a válaszaink azok megmutatják, hogy kik vagyunk. Hogy mi a reakcióm, akár egy negatívumra is. Megmutatják a válaszok, hogy ki lakik bennünk. Egy gyűlölködő ember, egy úszító ember, egy megmondó ember, ki vagyok én? Nagyon látszik például, amikor egy vezető templomba járó, vagy Isten hívő, vagy imádságos ember. A cselekedetein, a szavain, a másik felé való békülékenységében látszik, hogy ki az az ember. Aki istentelen ember, idézőjelbe teszem most az istentelen, azon is látszik. Az keresztül gyalogol bárkin. Az maga mellé állít olyan embereket, akikkel meg tudja valósítani az ő céljait. Akkor is, ha nem nemesek azok a célok. Lesz egy bosszú hadjárat, ahogy a politikában is látjuk sokszor. Egy lejárató kampány. Lesz egy kiélezett feszültség. Valaki ebben éli ki magát. És ezért nagyon-nagyon fontos, hogy mi mellett szavazunk, és mi mellett tesztük le a voksunkat, vagy mi milyen emberekké válunk. Ha te elmész, én is el. Az énekkel mondhatnánk, tőled nem maradok el. De bizony, néha el kell maradjunk. Néha nekem józanabbnak kell lennem. Néha távolságtartóbbnak kell lennem. Nem lehetek mindenben cinkos, nem lehetek mindenben partner. Kell legyen egy saját értékrendszerem. És a kereszténységem, vagy a papságom is ebben segít engem. Hogy én minden helyzetben tudjak jól dönteni. Nagyon-nagyon fontos ezért, hogy tudatosítsam az én személyem szerint például, hogy pap vagyok. Vagy mindenki otthon, hogy én most anya vagyok. Én most férj vagyok. Én most családos ember vagyok. Én most keresztény vagyok. És a döntéseimet ez szerint állítani be. Nem a pillanatnyi érzületeim szerint, megbántottságom szerint. Jaj, megbántottak engem, most az egész világ tudja meg, hírom a Facebookra. Tessék, ott a szennyes. Amikor a szennyes teregetjük, az a mi közösségünkről szól. Amikor elmegyek egy kocsmába, és elmondom, hogy a feleségem így meg úgy. Vagy amikor elmegyek a szomszédasszonyhoz, és elmondom, hogy a férjem így meg úgy. A szennyest megvan annak is a helye, hogy hol kell kiteríteni. Általában a mosógép az a gyóntató szék. Vigyem magamat oda a gyóntató székbe is, ott mossam tisztára szennyesemet. Akkor is, ha más mocskolt be, van venés, van különféle szerek arra, hogy kimossam a szennyest, de ne teregessem a világ elé. Olyan furcsa volt legutóbb, amikor borvízre mentem, hogy az út szélén egy ilyen elválasztó falra valakinek a munkás ruhája ki volt terítve. A fehér póló, a munkás nadrág. Néztem, hogy még ház sincsen a közelbe, hogy hol lehet a gazdája. Szépen kimosva minden ruhát, kitéve száradni, és a gazdája sehol. A szennyest ne teregessük. Kedves testvérek,
Természetesen vannak, akiket könnyű szeretni, őket nem kérjük, hogy ne szeressük, hisz megy az magától, nem is kell azt mondani, hogy szeress engem, hanem alig várjuk, hogy beleburkolózzunk abba a jó illatba, átöleljük, mellé álljunk, és így tovább. De vannak, akiket nehéz szeretni, akiket nehéz odaállni. Erőfeszítés kell ahhoz, hogy rá tudjak mosolyogni, hogy tudjak vele beszélgetni. És kedves testvérek, ez a túlságosan emberi, néha egészen világias módon megvalósult szeretet mégis kell. Vannak, akiket nehéz szeretni, zűrös, fárasztó emberek, akik talán a plébániánkon vagy a munkahelyünkön vannak, irritálnak, kritizálnak, keresztbe tesznek nekünk, átnéznek rajtunk. Nem hiányoznak az ilyenek senkinek sem. Hát igen, ők azok, akiket szeretni kell, sőt még jobban, mint a többieket. Vasárnap prédikáltam erről, hogy egy alkalommal az egyik szomszédomnak egy bántó levelet írtam. Bántani akartam, ez volt az igazság. Az én sérelmemet rázurítottam, és vádoltam őt a sérelmem miatt. Na, hát a más vallású is volt az ember, azt mondja, na most a papot áthívom, most adok én neki. És akkor a leány azt mondta, hogy hát édesapukám, te engem nem erre tanítottál. Arra tanítottál, hogyha valaki sebzett, akkor őt meg kell vigasztalni, és nem, hogy belérugunk még egyet. És át is hívott ez az ember, és azt mondja, gyere papbácsi, igyál meg egy pohár bort, megkaptam a leveledet, eléggé fel voltam háborodva, leányomnak köszönheted, hogy most nem egy szídást kapsz, hanem kapsz egy jó pohár bort, és tudjad, hogy megbocsátok neked. Nem haragszok. Hát nem kell mondjam, hogy olyan meghatódottan ittam a bort, könnyeimmel küzdve, de úgy megmaradt bennem az, hogy a szeretetben döntöttek ez a család. Én fel voltam készülve a harcra is, páncélt is vettem, mikor átmentem a szomszédba, hogy ha ők visszamondnak, én még jobban oda mondok. De a gyűlöletet csak a szeretettel lehet legyőzni. És éppen ezért, akik irítálnak, akik kritizálnak, azokat szeretni kell, nem ellenük fordítani a közösséget. Még jobban kell szeretni, mint a többieket. Mint ahogy a gyermekünket is, amelyik gyengébb, amelyik bűnösebb, azt jobban szeretjük, mint a többit. Amelyik távol van, amelyik messze van. Ezért a tékozló atyánál is a történetben látjuk, hogy várja haza a fiát, minden nap kimegy, les az útra, kiáll, várja az ő fiát egy éven keresztül, minden nap. Vagy lehet, hogy több éven keresztül, mert évekig tekergett az a fiú. De egy apának fáj a gyermeke. Valaki mondta, hogy hát több gyerekes anyának meghalt az egyik gyermekes. Hát azt mondta valaki vigasztalásul, de legalább ott van a többi neked. És azt kérdezte az illető, hogy neked a kezeden hány ujjad van? 5. Gyere, vágjunk le egyet, s a többi még ott van neked. Fáj-e az az egy? Biztos, hogy fáj. És Krisztusban szeretett kedves testvérek, ha leszakad valaki a közösségből, ha elmegy, elidegenedik, az kell fájjon a közösségnek. Nem mondhatjuk, hogy hát ott van a többi. Hát mindig lesz valaki, utánunk és mások jönnek. Ez könnyelmű beszéd. És ez az elidegenedésnek, és az szeretetlenedésnek a mozzanata, amikor a másik egy helyettesíthető személy lesz. Hát jön majd más pap. Mindig kapunk papot. Amikor a másik csak egy eszköz lesz. Amikor a másik csak egy funkció lesz, hogy hát végezz el a misét, aztán ne szóljon bele az életünkbe. Keresztelje meg a gyermekemet, kifizetem az egyházalót, temessen el. Amikor egy pap nem egy személy lesz, nem egy közösségi tag, nem egy általunk is szeretett ember lesz, akkor, kedves testvéreim, ott a közösség átáll egy funkcióra. Betölt egy funkciót, elvégez egy liturgiát, de nem lesz megélt szeretet. Kedves testvérek, nagyon nehéz szeretni néha a másikat, a papunkat, a hívünket, de még jobban kell szeretni, mint a többieket. Mint a gyermekemet. Mert sokszor van az, hogy
Hát pazarolom a szeretetemet a gyermekemre, a családomra, hát ők vannak nekem, őrájuk számíthatok. De néha pazaroljunk szeretetet olyanra is, aki senkire nem számíthat. Aki mindenkit elüldöz maga mellé. Aki nem engedi szeretni magát. Pazaroljuk az időnket, mondjuk, amikor valami hiába való dolgot teszünk. De valahogy a mennyországnak így tudunk az öröm híreivé válni. Így karolunk fel egy utcagyermeket, egy vénlegényt, egy vén kisasszonyt. Nem mindig szorulunk rá a cselekedeteire, de elhívjuk, hogy gyere, segíts nekem egy libát vágjunk le. És akkor adok neki már egy combot, hogy érezze, hogy szeretve van. Vagy talán elő is főzöm neki, becsomagolom neki, hogy érezze, hogy valahova tartozik, hogy családtag legyen a másik. És papnak ezért jó, mert bármelyik házba bekopog, beengedik, családtag. De hogy igazán családtaggá váljon, hogy szerethetővé válni a másik számára, azt hiszem, hogy nincs más út, mint a gyakorlás útja. Meg kell próbáljuk Krisztus szemével tekinteni a másikra. Kérdezzük meg magunkba, vajon most Krisztus hogy szeretné őt. Próbáljuk meg mellőzni a kritikát, a megbántottságot. Próbáljuk meg mellőzni, hogy most rosszat mondjunk a másikra. Még akkor sem, ha néha igazunk lenne. Vagy ha néha ajkunkba kell harapjunk, hogy ne szóljunk semmit. És maradjunk közben figyelmesek. Ne hagyjuk, hogy bevonjanak olyan beszélgetésekbe, ahol ilyen veszélyes vizekre tévedhetünk, hogy kritizálunk másokat. Ez a közösségnek a rák fenéje, ahogy Ferenc pápa mondta, a pletykálkodás. Amikor a másikról rosszat mondtunk. Próbáljuk meg ezt a beszélgetést átformálni, hogy van benne is jó. Van két szeme, van füle, biztos, hogy van szerethető oldala mindenkinek. Vagy egy kihívás is lehet, hogy na most ezt hogy szeressem. Találjam ki. Nekem minden közösség egy ilyen kihívás, hogy hát az, ami az előző közösségbe ment, az nem működik. Vagy minden személy felé más a kihívásunk. Van, hogy meg kell bántsam őt, van, hogy el kell határolódjak. Aztán mindig meghatódok, hogyha például itt a plébánián látja, hogy dolgozunk, egyből jön és segít. Pedig mondhatná, hogy ez a pap megsértett, megbántott engem. De az a papra tartozik, az az ő felelőssége. Isten előtt ő kell elszámoljon azért. De azért, ahogy én döntök, azért én kell elszámoljak. Hogy megállok-e, felveszem-e, felsegítem-e. Sokszor van olyan életesemény az életemben is, hogy például egy részeget felemeljek-e. Mond egy nagyon csúnya káromkodást, akkor visszaejtem a hóba és ott hagyom. S utána nem hagytam ott, mert viszem magammal. A megbántottságot, a keserűséget,

szeretni, sokszor észrevétlenül, fokozatosan, de ez átformálja a másikat, de elsősorban átformálja a mi szívünket. Ennyi fért a mai műsorunkba, kívánok jó döntést a szeretet mellett, és kitartást annak gyakorlásában, legyünk az irgalmasság emberei, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.